Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 6-án, kedden. A kormány tegnap rábólintott a jövő évi költségvetés tervezetére, amely így még a törvényben megszabott határidő lejárta előtt a parlament elé kerülhet. És amíg a miniszterek figyelmét a 2027-es büdzsé összeállításra kötötte le, addig a képviselők hivatalosan is zöld utat adtak az új polgári törvénykönyvnek, amely értelmében hamarosan nagy változások lépnek életbe. Az oktatási intézmények falai közé is begyűrűző radikalizáció jelentette problémára, azonban továbbra sem sikerült megoldást találni. Megfelelő intézkedések hiányában pedig újabb iskolai incidens történt. A tanárok gyors reakciójának köszönhetően azonban sikerült megakadályozni a tragédiát. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Vasies Olivia, a hírszerkesztő pedig Nyitrai Nóra. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő szerint a pedagógusok szerepe fontosabb, mint valaha. Nincs értelme az Egyesült Államokkal tárgyalni, véli az iráni elnök. Ma zavartalan napsütés lesz jellemző, a délelőtti időszakban 22 fok körüli értékekkel. Jó reggelt kívánok! Mondom a részleteket. A jelenlegi változó világban a pedagógusok szerepe fontosabb, mint valaha, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az államfő szerint a tanárok nem csak a világ megismerésére és a tényeknek a dezinformációktól való megkülönböztetésére tanítják a fiatalokat, hanem arra is, hogy gondolkodjanak, párbeszédet folytassanak, és a különböző vélemények ellenére is tiszteljék egymást. Pellegrini szerint kiemelten fontos, hogy az iskolák biztonságos környezetet jelentsenek a diákok és a pedagógusok számára, és a közösségi oldalakon tapasztalható agresszivitás és erőszak ne jelenjen meg az iskolákban. Az államfő megköszönte valamennyi pedagógusnak az ország jövőjéért végzett mindennapi munkáját. Megállapodás született arról, hogy emelkedik minden állami és közalkalmazott bére, köztük a pedagógusoké és a tanúgyi dolgozóké is, közölte Tomás Drucker oktatási miniszter a tegnapi kormányülés után, amelyen jóvá hagyták a 2027-es költségvetés tervezetet. Az oktatási miniszter akkor lenne elégedett, ha a tanúgyi dolgozók bére közelítene a standardhoz. Van még mit tenni, hogy felzárkózzunk az uniós országokhoz, mondta Drucker. A miniszter szerint felelősség teljesen állították össze a jövő évi büdzsét, az oktatásra több forrás jut, mondta. Megkezdődött a regisztráció a COVID-19 elleni oltásra a 2026-os őszi szezonban. Az érdeklődők a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ az NCZI online űrlapján jelentkezhetnek. Az idei szezonban a Comirnaty XFG vakcinát használják. Az oltás időpontját az oltó központok kapacitásától függően jelölik ki. Regisztráció nélkül is lehet oltást kérni, az Egészségügyi Minisztérium azonban az előzetes jelentkezést javasolja, mivel a regisztráció nélkül elérhető vakcinadózisok és oltási helyek száma korlátozott. Masoud Pezeshkian iráni elnök szerint nincs értelme az Egyesült Államokkal tárgyalni. Az IRNA állami hírügynökség szerint az iráni elnök úgy látja, hogy Washington nem a párbeszédben érdekelt, hanem az iráni iszlám köztársaság megdöntését akarja elérni. Szerinte a korábbi tárgyalásokat is újabb amerikai támadások követték. A két ország közötti egyeztetések azóta gyakorlatilag zsákutcába jutottak. Az iráni külügyminiszter szerint a konfliktust csak igazságosságon és tisztességen alapuló tárgyalásokkal lehet lezárni. Alexus Grinkevics, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka, jövő héten ismerteti győzelmi elméletét, amely egy esetleges orosz támadás visszaverésének lehetőségeit vázolja. Szóvivője Martin O'Donnell ezredes szerint a stratégia alapja a NATO katonai előnyének megőrzése, valamint az elrettentési és védelmi tervek következetes alkalmazása. Grinkevics hétfőn egy varsói biztonsági konferencián ismerteti részletesebben javaslatait. Közben egyre több aggodalom övezi Oroszország nyugati szövetségesek elleni hibrid tevékenységét.
0: Időjárás.
2: Ma szerte az országban zavartalan napsütés lesz jellemző reggel és a délelőtti órákban is. A légmozgás is egész nap gyenge, vagy mérsékelt erősségű marad. Napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délelőtti időszakban ismét 22 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Csatai pihenő után a 38. kilométernél Nagyszombat irányában a jobb sávot egy lerobbant vontató kocsi zárja le, az utolsó pillanatban lehet csak észrevenni az akadályt. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Bár az első fél időben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második játékrész elején pedig a magyar együttesben először eredményes Tóth Milán az első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Roman Járemcsuk ugyan egyenlített, de a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Grúzia vendégei lesznek Tbilisiben. A csoport másik hétfői mérkőzésén Észak-Írország Grúzia 0-0. Az északírek egy ponttal vezetnek a magyarok, 4-gyel pedig az ukránok előtt. Az A divízió hétfői eredményei Franciaország Belgium 4-1 és Olaszország Törökország 3-1. A mai műsor 20:45-től Horvátország Spanyolország és Anglia Csehország. A 7 pont a szlovák labdarúgó válogatott Kisinyovban ma 20:45-től a 4 pontos moldáv együttessel mérkőzik a Nemzetek Ligája C divíziójának 4. fordulójában. Győzelem esetén nagy lépést tehetne a második vonalba jutás felé. 10 nappal ezelőtt is találkozott egymással a két csapat. Eperjesen a szlovákok nyertek 2-0-ra. A csoport másik mérkőzését a Kazaksztán-Feröer-szigetek találkozott 16 órától játsszák. A somorjaiak 2-0-ra kikaptak Liptó-Szentmiklóson, a második labdarúgó liga 11. fordulójának záró mérkőzésén. A ligetiek egy ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak lecsúsztak a 9. helyre. Saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet, a szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia a limasszoli világbajnokságon. A világjátékok győztes magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott. Gyertyás Róza kikapott a negyeddöntőben, így Vigaszágra került, s végül 7. lett, Pupréka pedig meglepetésre a 8. döntőben fejezte be a szereplését, így helyezetlenül zárt a nők 52 kg-os súlycsoportjának versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A Stollár Fanni Jekaterina Alekszandrova magyar-orosz páros már az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán. Novak Djokovic különös körülmények között legyőzte az 5. helyen kiemelt Danil Medvegyevet is a pekingi tenisztornán, ahol ezzel 33 mérkőzésre nőtt a veretlenségi sorozata. Az elődöntő óriási csatát hozott, a 7-5-ös első szett 79 percig tartott, majd a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb klasszis a folytatásban 5-3-ra vezetett, amikor orosz riválisa egy hátsó falról visszapattanó labdát felütött a tribűnre, és szemen talált egy nézőt. A pórul járt szurkolót az orvosi szobába kísérték, a székbíró pedig bejelentette, sportszerűtlenség miatt lelépteti Medvegyevet. És végül egy érdekesség, kerékpárral vágott neki a Malajzia és Szingapur közötti útnak Valtteri Bottas, a Forma 1-es Cadillac pilótája. A finn versenyzőre, aki köztudottan imádja a kerékpársportot, és néha maga is indul versenyeken, közel 400 kilométeres út vár. A Forma 1 idei 17. versenyhétvégéjére péntektől vasárnapig kerül sor, Szingapúr híres utcai pályáján.

6 óra 17 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Renáta és Bruno napja van. A Renáta latin eredetű női név, amely jelentése az utónévkönyv szerint újjászületés. A Bruno férfi név gyökerei a németben keresendőek. Az 1990-es években szórványos névnek számított, különösebb népszerűségre pedig később sem tett szert, mivel máig nem szerepel a leggyakoribb férfi nevek között. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Csaba, a René, valamint a Renátó nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Natália napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

6 óra 21 perc. A vártnál jóval nagyobb volt az ősi vajdasági település. Felfedezték a világ egyik legkisebb cápáját, és avarharcosok sírját tárták fel Kecskeméten. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Gazsik Viktória válogatásában. A korábban feltételezettnél jóval nagyobb lehetett egy több mint 6500 éves újkőkori település a szerbiai vajdaságban. A német és szerb kutatók szerint az Opava-Ugar-Bajbuk lelőhely több mint 9 hektáron terülhetett el, és fénykorában akár 700 ember is élhetett itt. Az 1980-as évek kutatásai még mintegy 5 hektáros településsel és 200 lakossal számoltak. Az új eredmények felszíni leletgyűjtés, geofizikai mérések és talajfúrások alapján születtek, így a régészeknek nem kellett nagy területen felásniuk a lelőhelyet. Akár 220 egykori ház nyomait is azonosították, a települést pedig helyenként ötáruk is övezhette. Ezek kialakítása jelentős szervezettséget és közös munkát igényelhetett. A házak hasonló mérete ugyanakkor arra utal, hogy a közösségen belül nem alakult ki erős társadalmi rétegződés. A kutatók szerint Opovo a késő neolitikum egyik legnagyobb ismert települése volt a térségben. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán 400-500 méteres mélységében. Az új faj az Etmopterus pulvosus nevet kapta, és a lámpás cápák közé tartozik. Ezek a kis termetű mélytengeri halak a testükön található fénykibocsátó szervekről kapták nevüket, amelyek szerepet játszhatnak a zsákmány felkutatásában vagy a ragadozók elriasztásában. Az új fajt egyelőre mindössze egyetlen példány alapján ismerik, a vizsgált cápa mindössze 21,5 cm hosszú volt, vagyis akár egy felnőtt ember tenyerében is elférne. A világ legkisebb ismert cápája, a törpe lámpás cápa legfeljebb 21,2 cm-esre nő, így az új faj csak néhány milliméterrel marad el tőle. A felfedezés arra is emlékeztet, hogy az óceán mélyén még ma is számos ismeretlen állatfaj élhet. Kilenc a 7. század első felére datálható kora avarkori sírt tártak fel a kecskeméti katonai repülőtér területén. A régészek 5 nő és 2 férfi nyughelyét azonosították, 2 sírnál azonban a maradványok bolygatottsága miatt nem lehetett megállapítani az elhunyt nemét. A sírokból több mint 100 tárgy került elő, köztük ékszerek, fegyverek és viseleti tárgyak. Az egyik férfi sírjában egy reflexi csontmerevítői, 3 élő nyílhegyek, a tegez bronz függesztője és csatja, valamint szúróvágó fegyverek is megmaradtak. A női sírokban egyebek mellett bronz és ezüst fülbevalókat, színes gyöngyöket és kozmetikai eszközöket találtak. A sírban állati csontok is előkerültek, ami arra utalhat, hogy ételt is helyeztek-e a halottak mellé. A csaknem 1400 éves leletek most a Kecskeméti Katona József Múzeumba kerültek, ahol további természettudományos vizsgálatokkal igyekeznek többet megtudni az egykori közösségről és temetkezési szokásairól.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Nem indult zökkenőmentesen az őszi szezon a mezőgazdászok számára. Az agrárszektor képviselőinek az asszálykárok mellett az ágazatot érintő finanszírozási reform kellemetlen következményeivel is meg kell küzdenie, amely miatt néhányan komoly anyagi nehézségekkel néznek szembe. De meddig lesznek képesek kitartani a gazdálkodók pénzügyi segítség nélkül? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Nyitrai Nórától.
2: Tegnap óta hivatalosan is Nagy Zsuzsanna a Betléri Múzeum igazgatója, Vieroslava Bernátová az SNM főigazgatója nevezte ki a posztra. Nagy Zsuzsanna pályáztatás alapján került a Betléri Múzeum élére,

0: Erika Danková Darányiovát váltja a poszton, aki az elmúlt hónapokban vezette a múzeumot, júliusig átmenetileg Andrea Predanyová vezette az intézményt. Rendkívüli helyzetet hirdettek a vízhiány miatt a rimaszombati járásban. 10 településen van rendkívüli helyzet, ahol nincs vezetékes víz, a tartós szárazság miatt pedig kiszáradtak a kutak és a helyi vízforrások. A falvakat a hadsereg látja el vízzel, közölte a járási hivatal. Október elején a járási válságstáb ülése után hirdettek szükséghelyzetet a rimaszombati járásban, mert a települések már nem tudtak megbirkózni a kialakult helyzettel. A kutak és források a hosszantartó szeptemberi aszály miatt kiapadtak, ezért kritikus helyzet állt elő Darnyán, Dobócán, Harmacon, Nemesmartonfalán, Alsóvájon, Balogújfalun, Felsővájon, Nemesradnóton, Várgedén és Guszonán. A rimaszombati járási hivatal szervezi az ivóvízellátást, a lépéseket egyeztetik a védelmi és a környezetvédelmi tárcával, valamint az állami tartalék alapkezelővel. A 10 említett településen vészhelyzeti ellátásra van szükség, a vizet a vízművek tartálykocsijával szállítják a településekre, tájékoztatott a járási hivatal, és hozzátette, holnaptól a hadsereg is segít a vízszállításban. Az előző héthez képest az év 40. hetében 8%-kal emelkedett az akut légúti megbetegedésben és az influenzában szenvedők száma. Az influenzában és az influenza-szerű megbetegedésben szenvedők száma 14,8%-kal nőtt, tájékoztatott a közegészségügyi hivatal kommunikációs osztálya. A járványügyi szakemberek csaknem 33 ezer légúti megbetegedést regisztráltak a múlt héten, a legtöbb beteg Nyitra megyében volt, a legkevesebb Trencsén megyében. Főleg az 5 évnél fiatalabb gyerekek között terjedt a fertőzés. A 40. héten több mint 2800 influenzás megbetegedést regisztráltak, ami a bejelentett megbetegedések 8,5%-át teszi ki. A legtöbb eset Nyitra, a legkevesebb Kassa megyében volt. Az influenza is főleg az 5 évnél fiatalabb gyerekek körében terjedt. 9 oktatási intézményben, 8 óvodában és 1 alapiskolában rendeltek el tanítási szünetet. Jó hírt kaptak az Ekecs és Alistál között közlekedők, tegnap délelőtt a kivitelezők levonultak a felújított útszakaszról, így a teljes útzár megszűnt, az út ismét járható. A 3/1428-as út mintegy 1,4 kilométeres szakaszát a tervezetnél 8 nappal hamarabb sikerült befejezni. A lezárás miatt mintegy 18 kilométerrel hosszabb út várt a gépjármű vezetőkre. Ennek a tegnapi nappal vége a felújított útszakasz, ismét használható. Lencse Róbert, a Nagyszombat megyei közútkezelővállalat Dunaszerdahelyi mérnökségének igazgatója megerősítette, hogy október 5-én délelőtt a kivitelezők a gépekkel is kivonultak a területről.
1: Időjárás.
0: Ma szerte az országban zavartalan napsütés lesz jellemző reggel és a délelőtti órákban is. A légmozgás is egész nap gyenge, vagy mérsékelt erősségű marad. Napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délelőtti időszakban ismét 22 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Gagarinován, a Prievoszká irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc. A feltételként szabott biztosítási összeget kifizették, a gazdálkodók többsége azonban még mindig a támogatások folyósítására vár, amiknek hónapokkal ezelőtt meg kellett volna érkeznie. Az ágazati szereplők helyzetét tovább bonyolítja, hogy az idei aszály miatt újabb veszteségekkel szembesültek. A mezőgazdasági kifizető ügynökség az eddig ismert finanszírozási modell átalakításával indokolja a késlekedést, és azt ígérik, október végéig minden érintett megkapja a neki járó pénzösszeget. A friss fejleményekről Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Engedje meg, hogy kezdjem mindjárt ilyen keményen, és a teljesen egy úgymond laikus hallgatói perspektívából, hogy az aszály következményei ellen a becslések szerint Szlovákiában a gazdák mindössze 10-15%-a köt biztosítást, mert hát ez az egyik legdrágábban biztosítható kockázat. Na de, ha egy ilyen elsöprő természeti csapás ellen, mint amilyennek idén leírhatjuk az aszályt, létezik gazdasági biztosíték, akkor bizony azt felelőtlenség nem kötni, gondolhatja, mondhatja a laikus hallgató.
2: Hát igen, van egy biztosító, aki köt szárazság kára biztosítást, de ez 100 euró körüli összeggel kezdődik, ami ha úgy vesszük, például a mezőgazdasági dotáció esetében a BISZ az alapkifizetésnek az összegével egyezik meg. Tehát őrületesen drága, és nem mindenki tudja ezt megengedni. Azok után, amilyen helyzetben van a mezőgazdaság, lassan a hét szűk esztendőnél tartunk, úgyhogy nagyon komoly problémák vannak, hiszen halljuk a televízióban is, hogy egymás után számolják föl az állattenyésztést is sok helyen, tehát a disznó az annyira veszteséges, hogy például a Lakszakállási Szövetkezet megszüntette, aki a legnagyobb a régióba a teljes disznótenyésztést, saját vonalakkal voltak, tehát egyszerűen nem kifizetődő. És hát pénzügyi gondjaik vannak a gazdáknak, nagyon kemény pénzügyi gondjaik vannak, úgyhogy nem tudják egyszerűen kifinanszírozni, sokan még az alapbiztosítással is bajban vannak.
1: Az a cikk, ami feldolgozta ezt a témát, ez a közszolgálati televízió egyik riportja, abban ez, ami biztosítja ugye a szárazságot, ez az, azt hiszem az biztosító, hogy itt 60-tól 100 euróig van az aszályt fedező biztosítás, tehát nem 100-nál kezdődik, legalábbis a cikk szerint, tehát hogy ennek amennyire így utána tudtam nézni, de 10-15% meg biztosítja mégiscsak. Akkor az miért biztosítja? Neki nem drága a drága?
2: Azok a cégek, amelyek jobb pénzügyi helyzetben vannak, azok meg tudják kötni ezt a biztosítást. Most például a tavalyi évből tudok egy konkrét esetet mondani, hogy pont ott, ahol a legrosszabb volt az eredmény, ott egyébként 105 euró körül jött ki a biztosításnak a díja, tehát ezt tudni kell, hogy bizonyos rizikókategóriában vannak besorolva, tehát ez egy automatikus rendszer az agrabiztosítónak ez a biztosítása, amely a csapadék alapján műholdképek, illetve 500 meteorológiai állomás alapján működik, és automatikusan egyébként fizet, hogyha abba az időszakba. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, tehát nem egy egyszerű, és azért azokon a helyeken, ahol szükség lenne erre a biztosításra, tehát itt a komáromi Dunaszerdai járásnak tehát a komáromi járás egész területe és a Dunaszerdai járásnak a déli része az, amelyik rosszabb, illetve az északi rész, a kavicsos rész. Ott bizony megközelíti a 100 eurót, és sok esetben meg is haladja, tehát az állomás és a csapadék gyakoriságára van számítva, tehát ott, ahol a legérzékenyebb, ott a legdrágább is.
1: Igen. Tényleg bonyolult, már a leírása is azt mondja, hogy a csapadék hiányból és a forró napok számából előre meghatározott szabályok szerint számítják ki a kifizetést, és ehhez meteorológiai állomások és csapadék radarok adatait használják. Egy kataszter területhez kijelölnek egy referenciahelyet, amely az ottani valamennyi parcellára érvényes, és ugye így lehet az, hogy bár valakinek tényleges terméskára van az aszály miatt, nem kap pénzt, valakinek meg mondjuk nincs terméskára, munkára, az meg kap pénzt. De hát nem tudom, ha hallgatói laikussággal lehetne mondani, hogy hát semmi sem tökéletes, de mégis valamiféle biztosítékot talán adna ez. Ugye azért rugózok én ezen, mert az a fajta asszály, amit most az idén megéltünk, illetve hát a gazdák megéltek, az, hogy 100 évre visszamenőleg mondjuk semmihez sem hasonlítható, és tényleg abszolút likvidációs erejű. És az ember hát próbál valami kapaszkodót keresni, és hát ennél többet nem nagyon találok én sem, meg hát nem tudom a gazdák mennyire, de tényleg mint egy utolsó szalmaszál.
2: Hát ez így van, ugye nagyon sokan arra számítottak, hogy megérkezik a pénz idővel, mert az tény és való, hogy a kifizető ügynökség a minisztérium döntése nyomán létrehozott egy új rendszert, ugyanis azt spekulálták ki a minisztériumba, hogy átteszik a vidékfejlesztési tervbe, amely uniós támogatottságú a biztosításoknak a finanszírozását. Rákényszerítették valójában a biztosítókat, hogy ne az egész összegről adjanak igazolást, mert követelték a gazdáktól, hogy mennyi a jogosult összeg. Tehát nem az egészről van szó eleve, hanem ők lefaragták ezeket 70-80%-ra, és akkor ennek a 60%-át fizetik ki. Tehát valójában egy 40-45%-os összegről van szó jelenleg, és hát bizony nyögvenyelősen megy nagyon. Az hihetetlen, hogy egy év alatt tudták csak összehozni a kifizető ügynökségnek a két saját rendszerét. Tehát ez valami horrorisztikus, ami IT fronton történik ebbe az országba. Napi rendszerességgel küldik most a hiánypótlást, mindenféle kéréseket, egycentes kerekítés hasonló. Ugye létezik az ITMS rendszer. Itt szeretném fölhívni a gazdák figyelmét, hogy aki a tavalyi évben ugye állattenyésztéssel foglalkozott, vagy pedig volt speciális növénytermesztése, zöldséggyümölcs, annak most kiírták az úgynevezett zöldnafta támogatást. Ez gyakorlatilag egy meghatározott kóta alapján, hektárok, illetve állatlétszám alapján van egy bizonyos mennyiségű adó rész visszatérítése az üzemanyagokra, tehát ez jelenleg is fut október 14-ig, aki a regisztrál volna a rendszerbe, azt kérem ne felejts el ezt oldani. Az ITMS rendszer valamivel rugalmasabb, sőt régen nagyon praktikus volt, most azért azt is megbonyolították, úgyhogy az a baj, hogy minél inkább előre megyünk, egyre bonyolultabbak ezek a rendszerek, és nem rugalmas, tehát a kifizetésekkel itt komoly problémák vannak, tehát még mindig a hiánypótlás zajlik, én megmondom őszintén, nem vagyok optimista. Úgy gondolom, hogy jó esetben novemberben lesz ebből csak pénz, miután még a hiánypótlások jelenleg zajlanak. Úgyhogy nagyon sokan például ezt a pénzt használták volna föl az újabb biztosításra, de egyszerűen sokan olyan rossz helyzetbe kerültek, tehát most már napi szinten hallom, hogy a kisebb gazdálkodók kínálják föl a földeket, a 2-3 hektáros kisgazdák, hogy egyszerűen nem tudnak mit tenni vele, mert katasztrofális volt a termés. Úgyhogy nagyon hiányzik ez a pénz, mert ebből lett volna valójában finanszírozva a következő évi biztosítás is.
1: Már hogy eladásra kínálják fel a földeket? A
2: kis... Nem, bérbe kínálják. Bérbe kínálják.
1: És kinek kínálják?
2: Nem érjem meg gazdálkodni. Hát a nagyobb csoportokban zajlik egy furcsa átalakulás most a mezőgazdaságban, hogy bizonyos nagy konglomerátumok, holdingokat hoznak létre, és hát...
1: Ez már egy ideje azért van, nem? Hallani 10-20 ezer hektár rongazdálkodó nagy tőkésekről.
2: Több tízezer hektárokról van szó, tehát gyakorlatilag összevonják a tulajdonosok a cégeket egy holdingba, és hát nagyon úgy néz ki, hogy megpróbálják majd értékesíteni, ha tényleg bejön az emírségekből ez az 500 millió eurós investíció, azért azt nem a két szép szemünkért fogják idehozni az öntözéshöz, úgyhogy gondolom, hogy meg is próbálják szerezni hozzá a megfelelő területet, amire kiépítik ezeket az öntöző rendszereket, tehát valószínűleg egy ilyen folyamat is zajlik a háttérbe. Koncentráció az már évek óta zajlik, tehát a kicsi az nem hatékony, és nem tud működni. Másrészt pedig hát például éppen az állattenyésztésnél olyan előírások vannak, hogy egyszerűen nem tudják teljesíteni a kisebb gazdálkodók, tehát abba hagyják egyszerűen az állattenyésztést.
1: De akkor jól értem, azt mondja, hogy az asszály felgyorsította a mezőgazdasági tulajdonstruktúra átrendeződését?
2: Részben ez is oka ennek.
1: Mert hogy az asszály az oka ennek?
2: Részben.
1: Ja, okay.
2: Nem, az egész piaci helyzetet kell figyelembe venni, de az AFA is hozzájárul ahhoz, hogy a kisebbek nem tudják egyszerűen finanszírozni ezeket a óriási költségeket, amik vannak, hiszen az üzemanyag ára és a belépő anyagok ára 50%-kal emelkedett.
1: És akkor milyen irány, mi látszódik most a piac, mit érez ön a piacon, aki minden nap ebben mozog, tehát hogy a kicsik odaadják a nagyoknak, az óriásoknak a földjeiket, és akkor mit csinálnak a kicsik? Tehát felszámolódik a gazdaság, vagy áttérnek valami kisebb?
2: Adják a gazdálkodást egyszerűen nagyon sokan. Ugye egyrészt azért azt tudatosítani kell, hogy Szlovákiában az igénylőknek egy jelentős száma. Pontos adatom nincs, de ez nagyságrendileg több ezer embert jelent nyugdíjas. Tehát és a többsége már 70 év fölötti, tehát egyszerűen
1: körülmények
2: között amúgy se tudnak mit tenni. Úgyhogy a családon bévül nincs, aki folytatja. Úgyhogy a családi gazdaságok próbálnak, küzdenek talpon maradni, de nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Úgyhogy ha itt beszélünk a kukoricáról, ez minden idők legrosszabb termése, ami jelenleg van. Tehát ez aztán tényleg megfektetheti a gazdákat egy az egybe. Tehát itt a komáromi meg a dunaferdei járásból most a héten, vagyis múlt hét végén kezdték el a későbbi fajták aratását. Először érték el cégátlagba az 5 tonnákat, úgyhogy az rettenetesen rossz. Tehát a döntő többségében 1 tonna, 2 tonna közötti kukoricát szedtek Párkánytól Dunaferdehelyig, úgyhogy nagyon-nagyon rosszak az eredmények. Gyakorlatilag az önköltségnek a töredékét tudják csak így kifinanszírozni. Talán a vetőmag meg az aratás bejön belőle, azon kívül minden költséget buknak. Tehát ezt a végtelenségig nem lehet finanszírozni, hiszen eddig is nagyon rossz helyzetben volt a mezőgazdaság, és a nyereségessége gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben szinte megszűnt egy-két a cégnél, de most név nélkül például a disznótenyésztésben van olyan cég, aki havonta 250 ezer eurót bukik.
1: Ezek már egész elképesztő összegek, de még a kukoricát, hogyha említette, ugye meg egyik beszélgetésünknek egyik fő témája lenne, csak említette itt a struktúra átrendeződését, és az azért elég hát fontos, meg kardinális, de hogy mekkora termésnél térül meg egyáltalán a kukorica termesztés, ha egyáltalán releváns még ilyenről beszélni?
2: Hát gyakorlatilag most ez az utolsó két cég, akitől van információm, az 5 tonnánál, ha 240-250 eurós kukoricaárat veszünk, akkor az a önköltségi ár nagyjából. Tehát az 1000 eurót meghaladja most már a belépő költségeknek az aránya, és hát itt azért a szántástól kezdve minden benne van. Ugye nagyon sokan most már elhagyják a szántást, ez van, ahol teljesen indokolt is, van, ahol nem teljesen, és hát az idei évnek van egy nagyon-nagyon rossz jellemzője még, hogy az a kukorica is, ami megtermett, nagyon sok esetben toxinos. Tehát sok esetben reklamációk vannak, és hát az élelmiszeripari célra termesztett kukorica, ez nagyjából a felét jelenti ennek a kukoricának, amit felvesz a szlovák piac. Ez nagyon nagy probléma. Tehát a toxin szint véget gyakorlatilag csak a bio üzemanyagoknak a földolgozásához használható ez a kukorica, úgyhogy komoly problémák vannak ebből is.
1: Jó, másrészt azért ne kell jegyezni, hogy a mezőgazdaság az, hát, ilyen. Tehát, hogy vannak jobb és vannak rosszabb évek. Most ez egy nagyon-nagyon rossz év, meg nem láttunk ilyet, ugye, az aszály miatt, de hát nem kizárt, hogy jövőre, mondjuk, hogy némileg, de akár sokkal jobb év jön. Tehát, hogy azért az, hogy lecsukják itt konkrétan a villanyt néhány gazdaságnál, az talán egy említésre mindenképp méltó, de mondjuk extrém, nem?
2: Hát extrém mindenképpen, csak az a probléma, hogy az elkövetkező két évben is a meteorológiai előrejelzések szerint 2-4 fokos átlaghőmérséklet emelkedéssel kell számolni. Tehát például a mostani téli időszakra is 3-4 fokkal melegebbet mondanak. Ugye elsősorban az El Niño jelenség, amiről már beszélgettünk egyszer, de azért ebben a vulkáni tevékenység is nagyon komolyan benne van. Úgyhogy megváltoztak a csapadék áramlásnak az iránya is Európába. Ugye most éppen Spanyolországot öntött el újból, idén már többször is a víz, ami nagyon nem volt jellemző Spanyolországra, még itt nálunk akkor a hiány van, hogy gyakorlatilag már egy évnyi csapadék hiányzik a talajból az elmúlt 3 év alatt, tehát ezt nem lehet csak úgy valahonnan elővarázsolni, és hát óriási piaci bizonytalanság is van, hiszen a buzával gond van, ami mindig egy stabil piacot jelentett, gyakorlatilag a kukorica, a napraforgó, az olajosok, emellett még a repce, ugye, az ami fix, és hát a szójával meg egy érdekes helyzet van, mert a deforestációs rendeletet, mivel csatlakoztunk a Mercosurhoz, életbe léptetik évvégével, és hát a szójatermesztők, illetve a marhatenyésztőknek is lesz belőle a problémák, mert be kell regisztrálni egy rendkívül bonyolult rendszerbe, úgyhogy nem tudom, mit fog hozni a jövő, de nagyon-nagyon komoly problémák vannak a mezőgazdaságban, tehát eddig is volt mindig rendszeresen több-kevesebb probléma, de valahogy azért a gazdák pozitívan érezték a dolgokat, próbáltak, volt remény. Most nagyon sokan reménytelen helyzetben vannak. A pénzügyi helyzet is nagyon rossz, és akkora a piaci bizonytalanság, hogy nem igazán tudnak mit termelni. Amit tudnának esetleg, tehát például a kukoricánál, ott az öntözés egy alapvető dolog lenne. Na most például az öntözött és az öntözetlen között olyan különbség is volt, hogy az egyik barátomnál 80-ra volt az öntözetlen kukorica, az öntözött 3 tonna. De annak akkora költsége van, és az öntözési lehetőségek annyira be vannak szűkülve, hogy egyszerűen nem tudják megoldani. A jelenlegi helyzetben egyszerűen nem tudják megoldani.
1: Ha jövőre is hasonló a szál lesz, akkor mekkora tartalékuk marad ezt átvészelni a gazdáknak? Van-e egyáltalán tartalék, vagy úgymond mentőöv, amivel tulajdonképpen kapnak valamiféle muníciót arra, hogy kitartsanak? Mert említette itt, hogy késik az állami kifizetés, de ha reálisan nézzük, az mindig késik. Tehát, hogy ez nem éri váratlanul azt, aki ebben él, akár évek, évtizedek óta.
2: Hát decemberben azért ki szokták fizetni, egy év volt, amikor óriási probléma volt, és akkor nagyon sokan eladósodtak, és sok esetben ezt az adósságot nyögik. Tehát a gazdálkodók jelentős része hitelt vesz fel a mezőgazdasági dotációra, és ha becsúszik egy rossz év, vagy változik valami, vagy esetleg ellenőrzés alá kerülnek, mert ugye rendszeresen különböző régiókba általában egy járás, vagy egy fél járás ellenőrzés alá kerül, ott 50% előleget fizetnek, úgyhogy a maradék 50%-ot meg sok esetben fél év, egy év után kapják meg. A legdurvább eset az volt ugye az iskolai gyümölcs esetében, hogy egy évig tartott még a kifizető ügynökség átutalta a pénzt. Ezt valahogy ki kell finanszírozni. Tehát különösen a projektok esetében igaz, tehát most a projektokban is nagyon kevesen tudnak belemenni, még az öntöző projektokkal kapcsolatban is. A föltételek is nagyon gyengék voltak, úgyhogy aki még valahogy valami kis tartalékkal rendelkezik, ugye a speciális növénytermesztés bizonyos szegmenseibe régebben azért volt megfelelő mennyiségű tőke, akik a nagyáruházláncoknak tudnak beszállítani, de az idei évben például annyira nyomottak a zöldségárak is, hogy sok esetben egy harmaddal alacsonyabb, tehát mindenkinek rossz éve van. Tehát nincs olyan, aki óriási elánnal vagy nagy lelkesedéssel tudna menni tovább. Nem. Hitelekkel vannak tele, és nagyon sokan ott vannak a határon, hogy az évvége sorsdöntő lehet abban, hogy tudja-e folytatni, vagy nem tudja folytatni.
1: Drága a terménybiztosítás, a gazdák nagyobb része nem is biztosítja magát, de akkor mi marad nekik egy ilyen korszakos asszály idején? Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen, szép napot kívánok!

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 6-án, kedden. Bár Brazília földrajzilag rendkívül távol van Európától, az elnökválasztás eredményeit az Unióban is feszülten figyelik. De mit veszíthet Brüsszel azzal, ha a voksolás eredménye politikai földrengést okoz a latin-amerikai országban? A folytatásban erről is beszélgetünk, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megállapodás született arról, hogy jövőre emelkednek a pedagógus bérek is. A NATO főparancsnoka jövő héten ismerteti győzelmi elméletét. Ma zavartalan napsütés lesz jellemző, a délelőtti időszakban 22 fok körüli értékekkel. Jó reggelt kívánok! Következnek a részletek. A jelenlegi változó világban a pedagógusok szerepe fontosabb, mint valaha, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az államfő szerint a tanárok nem csak a világ megismerésére és a tényeknek a dezinformációktól való megkülönböztetésére tanítják a fiatalokat, hanem arra is, hogy gondolkodjanak, párbeszédet folytassanak, és a különböző vélemények ellenére is tiszteljék egymást. Pellegrini szerint kiemelten fontos, hogy az iskolák biztonságos környezetet jelentsenek a diákok és a pedagógusok számára, és a közösségi oldalakon tapasztalható agresszivitás és erőszak ne jelenjen meg az iskolákban. Az államfő megköszönte valamennyi pedagógusnak az ország jövőjéért végzett mindennapi munkáját. Megállapodás született arról, hogy emelkedik minden állami és közalkalmazott bére, köztük a pedagógusoké és a tanügyi dolgozóké is, közölte Tomás Drucker oktatási miniszter a tegnapi kormányülés után, amelyen jóvá hagyták a 2027-es költségvetés tervezetet. Az oktatási miniszter akkor lenne elégedett, ha a tanügyi dolgozók bére közelítene a standardhoz. Van még mit tenni, hogy felzárkózzunk az uniós országokhoz, mondta Drucker. A miniszter szerint felelősség teljesen állították össze a jövő évi büdzsét, az oktatásra több forrás jut, mondta. Megkezdődött a regisztráció a COVID-19 elleni oltásra a 2026-os őszi szezonban. Az érdeklődők a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ, az NCZI online űrlapján jelentkezhetnek. Az idei szezonban a Comirnaty XFG vakcinát használják. Az oltás időpontját az oltó központok kapacitásától függően jelölik ki. Regisztráció nélkül is lehet oltást kérni, az Egészségügyi Minisztérium azonban az előzetes jelentkezést javasolja, mivel a regisztráció nélkül elérhető vakcinadózisok és oltási helyek száma korlátozott. Masoud Pezeshkian iráni elnök szerint nincs értelme az Egyesült Államokkal tárgyalni. Az IRNA állami hírügynökség szerint az iráni elnök úgy látja, hogy Washington nem a párbeszédben érdekelt, hanem az iráni iszlám köztársaság megdöntését akarja elérni. Szerinte a korábbi tárgyalásokat is újabb amerikai támadások követték. A két ország közötti egyeztetések azóta gyakorlatilag zsákutcába jutottak. Az iráni külügyminiszter szerint a konfliktust csak igazságosságon és tisztességen alapuló tárgyalásokkal lehet lezárni. Alexus Grinkevics, a NATO Európai Szövetséges Erőinek főparancsnoka jövő héten ismerteti győzelmi elméletét, amely egy esetleges orosz támadás visszaverésének lehetőségeit vázolja. Szóvivője Martin O'Donnell ezredes szerint a stratégia alapja a NATO katonai előnyének megőrzése, valamint az elrettentési és védelmi tervek következetes alkalmazása. Grinkevics hétfőn egy varsói biztonsági konferencián ismerteti részletesebben javaslatait. Közben egyre több aggodalom övezi Oroszország nyugati szövetségesek elleni hibrid tevékenységét.
0: Időjárás.
2: Ma szerte az országban zavartalan napsütés lesz jellemző reggel és a délelőtti órákban is. A légmozgás is egész nap gyenge, vagy mérsékelt erősségű marad. Napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délelőtti időszakban ismét 22 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassán, a Stefánik utcán, a Gorki utca irányába, és forgalmi dugó van Csölléről Pozsony felé haladva, és Bazin irányából szintén Pozsony felé. Mindkét esetben 10-15 percet kell várakozniuk az arra autózóknak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szilágyi Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Bár az első fél időben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második játékrész elején pedig a magyar együttesben először eredményes Tóth Milán az első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Roman Járemcsuk ugyan egyenlített, de a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Grúzia vendégei lesznek Tbilisiben. A csoport másik hétfői mérkőzésén Észak-Írország Grúzia 0-0. Az északírek egy ponttal vezetnek a magyarok, 4-gyel pedig az ukránok előtt. Az A divízió hétfői eredményei Franciaország Belgium 4-1 és Olaszország Törökország 3-1. A mai műsor 20:45-től Horvátország Spanyolország és Anglia Csehország. A 7 pont a szlovák labdarúgó válogatott Kisinyovban ma 20:45-től a 4 pontos moldáv együttessel mérkőzik a Nemzetek Ligája C divíziójának 4. fordulójában. Győzelem esetén nagy lépést tehetne a második vonalba jutás felé. 10 nappal ezelőtt is találkozott egymással a két csapat. Eperjesen a szlovákok nyertek 2-0-ra. A csoport másik mérkőzését a Kazaksztán-Feröer-szigetek találkozott 16 órától játsszák. A somorjaiak 2-0-ra kikaptak Liptó-Szentmiklóson, a második labdarúgó liga 11. fordulójának záró mérkőzésén. A ligetiek egy ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak lecsúsztak a 9. helyre. Saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet, a szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia a Limasszoli világbajnokságon, a világjátékok győztes magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott. Gyertyás Róza kikapott a negyeddöntőben, így Vigaszágra került, s végül 7. lett, Pupréka pedig meglepetésre a 8. döntőben fejezte be a szereplését, így helyezetlenül zárt a nők 52 kg-os súlycsoportjának versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A Stollár Fanni Jekaterina Alekszandrova magyar-orosz páros már az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán. Novak Djokovic különös körülmények között legyőzte az 5. helyen kiemelt Danil Medvegyevet is a pekingi tenisztornán, ahol ezzel 33 mérkőzésre nőtt a veretlenségi sorozata. Az elődöntő óriási csatát hozott, a 7-5-ös első szett 79 percig tartott, majd a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb klasszis a folytatásban 5-3-ra vezetett, amikor orosz riválisa egy hátsó falról visszapattanó labdát felütött a tribűnre, és szemen talált egy nézőt. A pórul járt szurkolót az orvosi szobába kísérték, a székbíró pedig bejelentette, sportszerűtlenség miatt lelépteti Medvegyevet. És végül egy érdekesség, kerékpárral vágott neki a Malajzia és Szingapur közötti útnak Valtteri Bottas, a Forma 1-es Cadillac pilótája. A finn versenyzőre, aki köztudottan imádja a kerékpársportot, és néha maga is indul versenyeken, közel 400 kilométeres út vár. A Forma 1 idei 17. versenyhétvégéjére péntektől vasárnapig kerül sor Szingapúr híres utcai pályáján.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 16 perc. A jelenleg börtönbüntetését töltő korábbi elnök fia Flávio Bolsonaro nyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját, megelőzve a hivatalban lévő baloldali elnököt, Luiz Ignácio Lula da Silvát. Mivel azonban ifjabb Bolsonaro sem szerezte meg a szavazatok több mint 50%-át, így az alig 3 hét múlva esedékes második fordulóban dől majd el, hogy ki lesz az ország következő államfője. A vonalban Nagy Sándor Gyula, Latin Amerika kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Bár a regnáló elnök meg volt győződve arról, hogy már az első fordulóban nyerni tud, Flávio Bolsonaro teljesítménye végül felülmúlta az elemzők várakozásait. De mit vetít előre az első felvonás eredménye a második fordulóval kapcsolatban? Hogyan rendeződhetnek át az erőviszonyok így, hogy a többi jelölt már lemorzsolódott?
1: Hát alapvetően két dolgot érdemes megnézni. Az egyik a teljes leadott szavazatok arányában körülbelül 10 millió olyan szavazó volt a leadott 117 millió szavazatból, ami érvénytelen szavazat volt, ami ugye protest szavazat, tehát nem véletlenül rontották el a szavazók a szavazólapon az X-elést, ami azt jelenti, hogy itt van 10 millió szavazó, akinek egyik jelölt sem volt szimpatikus. És van ugye nagyjából 3 olyan jelölt 2-3% közötti eredménnyel, akik ugye most kiestek a második fordulós második forduló előtt, és ugye itt is van körülbelül 10 millió szavazó, akinek a szavazataért folyni fognak a kampányban a harcok a következő 3 hétben. És ugye ebből a nagyjából 20 millió szavazóból összekaparnia mindenkinek magának minél többet. Ugye Lulának nagyobb szavazatmennyiséget kellene szereznie a korábbiakhoz képest, jelentősen többet, mint Flávio Bolsonaro-nak. És őszintén szólva az a 3 jelölt, aki a 3., 4., 5. helyen végzett, mindegyikük jobboldali, jobbközép jelölt, vagy olyan független jelölt, akik vagy kizárta mindkét jelölt támogatását, vagy feltételekhez kötötte a Bolsonaro fiúnak a támogatását, de Lulát egyik sem támogatja. Úgyhogy Lula helyzete sokkal szorongatottabb, sokkal nehezebb lesz a második fordulóban, mint ahogy ezt egyébként előre mutatták a közvélemény kutatások.
0: Figyelembe véve, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy Lula lehet az, aki nehezebb helyzetbe kerülhet, kimondható már egyértelműen, hogy ki a második forduló favoritja, vagy azért még jöhetnek meglepetések az előttünk álló közel 3 hétben, így még nem dőlt el semmi?
1: Hát a brazil politikát ismerve meglepetések mindig jöhetnek, 3 hét az sok idő, és ugye így, hogy a kampány nagyon fel fog pörögni, főleg a Lula kampánya, hogy tehát ugye neki sokkal több veszteni valója van, mint Flávio Bolsonaro-nak. Viszont a favoritot azért egyértelműen lehet mondani, hogy a Flávio Bolsonaro a favorit. Tehát ha megnézzük a szenátus, a kongresszus és a különböző a kormányzói választások eredményét, amelyek ugye párhuzamosan futottak az erről szóló szavazások az elnökválasztás első fordulójával most vasárnap, egyértelműen taroltak a jobboldali jelöltek és a Bolsonaro pártja. Nekik van a legtöbb helyük a képviselőházban, a szenátusban. Volt olyan kormányzó, aki majdnem 2/3 eredménnyel győzött São Paulóban, ami a legfontosabb népesség és gazdaság szempontjából legfontosabb brazil város. Úgyhogy a Lula pártja is igen komoly, és párt szövetsége, mert ugye több párt gyakorlatilag szövetségben kormányzott, és nagy veszteségeket könyvelhet el magának, mondhatni azt is, hogy vereséget szenvedett a szenátus és kongresszusi választásokban, úgyhogy ez egyetlen egy lehetőségük arra, hogy a hatalom egy részét megtartsák, az azzal Lulát újra tudják választani, ami természetesen nem esélytelen, de azért egy igen kemény kampányt vetít előre, és hát az esélyeik nem jók.
0: Érdemes lesz tehát figyelni azt, ami a következő napokban, illetve hetekben történik majd. Ugyanakkor a külpolitika szerelmeseinek egy kicsit dezsavű érzése lehet, hiszen 2022 után Brazíliában ismét az a kérdés, hogy Lula vagy Bolsonaro. Mindössze annyi változott, hogy az elítélt ex-elnök helyét a fia vette át. De mennyiben befolyásolja a kampány hangulatát, illetve alakulását az, ami az elmúlt esztendőkben történt, például a pucs kísérlet emléke, illetve az, hogy Jair Bolsonaro éppen büntetését tölti?
1: Azt gondolom, hogy az embereknek nem ez a legnagyobb problémája az elmúlt 4 évben. Tehát ez egy olyan jellegű szavazás volt a szakértők véleménye szerint, ahol nem valamire szavaztak az emberek, hanem valami ellen. Tehát akik a Flávio Bolsonaro-t támogatták, ott a leadott szavazatoknak fele, kétharmada lehet meggyőződéses politikai állásponttal a Bolsonaro mellett, és nagyjából a fele, egyharmada pedig a Lula ellen szavazott, mert meg akarta büntetni azt a kormányzatot, aki az elmúlt 4 évben nem tudott olyan eredményeket elérni, amit szerettek volna ezek a választók, és tény, hogy az elmúlt 4 évben bár nem volt gazdasági visszaesés, és a szegénység valamennyivel csökkent statisztikákat nézve, ennek ellenére az embereknek az az érzése, hogy az elmúlt 4 évben nem élnek jobban, kevesebbet tudnak fogyasztani, ugyanabból a fizetésből sokkal kevesebb árut, és itt alapvető élelmiszerekről beszélünk, nem az, hogy milyen márkájú kocsit tudnak venni, hanem azt, hogy mit tudnak az asztalra tenni. És a másik érzés, ami romlik az országban, az a biztonság érzete, vagyis hogy az utcán végig sétálva hogyan érzik magukat, hogy vajon mekkora eséllyel fogják kirabolni, lelőni, megkéselni őket, és hát bár a statisztikák azt mutatják, hogy nem lett rosszabb a helyzet a 4 évvel ezelőttinél, az emberek ezt nem így érzik. Az emberek azt érzik, hogy sokkal rosszabb a biztonság az utcákon, még a kisvárosokban is, nem beszélve a nagyvárosokról, ahol meg aztán tényleg igen komoly a bűnözésnek a mértéke, és ezt mind túl a számlájára írták, és ezért Bolsonaro-ra szavaztak, aki egy igen komoly biztonságot javító csomaggal, javaslatcsomaggal életemben benne vannak az El Salvadorban épített meg a börtönöknek a felépítése a Brazíliában, benne van a biztonsági szolgálatok költségvetésének a megduplázása, és a nagyon keménykező fellépés a szervezetbűnöző csoportokkal szemben. Egyébként ugye Jair Bolsonaro már próbálkozott hasonló politikával a saját elnöksége idején, és nem sikerült áttörést elérni a szervezett bűnözés elleni harcban, de ez nem ugye nem tántorított el a fiát attól, hogy ugye ezt megígérje.
0: A figyelem középpontjában tehát még a kísértő múlt árnyékában is inkább a megélhetési és a biztonsági kérdések vannak. A voksolás azonban komoly külpolitikai jelentőséggel is bír, hiszen a latin-amerikai országok többségében az utóbbi időszakban jobboldali elnököket választottak, akik politikailag közelebb állnak Donald Trump amerikai elnök kormányához. Így most Brazília kapcsán is az a legnagyobb kérdés, hogy szintén ebbe az irányba fordulnak-e. De mit jelentene, hogyha a baloldalnak nem sikerülne megőrizni a hatalmát, és ezáltal Latin-Amerika legnagyobb gazdasága is irányt váltana?
1: Tehát külpolitikai szempontból ugye két irányt érdemes nézni, az egyik a gazdaság, tehát hogy honnan jönnek a befektetések, és kiveszi meg az áruimat. Ilyen szempontból a brazil gazdaság nagyjából az egyharmada a kivitelnek az Kínába megy, most egy negyede megy körülbelül Kínába, de ugye ez is egy nagyon jelentős szám, és ugye ezt hirtelen átállítani más piacokra azért nem olyan egyszerű, és ezt nem is ígéri a Flávio Bolsonaro se, tehát azt gondolom, hogy a külgazdaság szempontjából pragmatikus lesz, tehát aki megveszi az áruit, annak fogja eladni, ha a kínaiak veszik meg, akkor kínaiaknak fogja eladni, úgyhogy ilyen szempontból nem gondolom, hogy hirtelen nagy váltásokra kell számítani. Ami viszont a szimbolikát, hogy az együttműködéseket érinti. Azt gondolom, hogy az úgynevezett Amerika pajzsa kezdeményezés, amit ugye az Egyesült Államok a jellemzően jobboldali elnökökkel elindított nagyjából egy évvel ezelőtt, ehhez csatlakozni fog az Brazília is. Ugye ez a szervezett bűnözés elleni közös fellépést jelenti, igen komoly fegyveres erővel, tehát nem tárgyalásos útra kell gondolni.

0: Nem gondolnám, hogy egyébként a meglévő vagy a folyamatban lévő Mercosur EU nagy állapotást az érinteni, tekintve Bolsonaro gazdaságpolitikáját, ami inkább egy neoliberális, a gazdaság szabad működésére fókuszáló politika, azt gondolom, hogy ez az EU-s megállapodást, tehát mondjuk minket nem fog különösebben érinteni.
1: Óriási nemzetközi figyelem mellett zajlik a brazil elnökválasztás, amely tétje, hogy a Latin Amerika egyik legbefolyásosabb gazdasági hatalma továbbra is baloldali kormányzás alatt marad-e, vagy csatlakozik ahhoz a konzervatív jobboldali politikai irányhoz, amelyet az Egyesült Államok elnöke Donald Trump is képvisel. Arról, hogy mit jelentene egy ilyen forgatókönyv megvalósulása, Nagy Sándor Gyula Latin Amerika kutatót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9. Kilencven másodperc tudomány. Részbetyár Gáborral.
3: Miért nem léteznek sem óriások, sem tündérek? A mesealakok és legendás lények méreteit nem a képzelet hiánya, hanem a fizika és a biológia szigorú törvényei korlátozzák. A Földön minden élőlény felépítése pontosan alkalmazkodott az 1G gravitációs térhez. A kulcs a négyzetes köbös törvényben rejlik. Ha egy élőlény méretét, például a magasságát megduplázzuk, a felülete a négyszeresére, míg a tömege és a térfogata a nyolcszorosára nő. Ez azt jelenti, hogy egy kétszer magasabb embernek nyolcszor akkora súlyt kellene elbírnia, miközben a csontjai és az izmai keresztmetszete csupán négyszer akkora lenne. Egy igazi óriás a saját testtömege alatt roppanna össze, szívének pedig elképesztő nyomást kellene előállítania, hogy a vért a magasba pumpálja. A skála másik végén a pici tündérek vagy hüvelykmatyik világában a hőháztartás válna kritikussá. Minél kisebb egy melegvérű élőlény, a testtömegéhez képest annál nagyobb a felülete, így pillanatok alatt leadja a hőt. Egy centiméteres emberkének a folyamatos kihűlés ellen olyan elképesztő tempójú anyagcserére lenne szüksége, hogy a saját súlyának többszörösét kellene megennie naponta a túlélésért. A csontok teherbírása, az anyagcsere sebessége és a szív- és érrendszer kapacitása mind szoros egységet alkot. A bolygón gravitációja jelöli ki azokat a határokat, amelyek között az élet fenntartható. A testtömegek és a szerkezetek finom egyensúlya garantálja, hogy a természetben minden faj pontosan akkora legyen, amekkorának lennie kell.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Tegnap újabb iskolai incidens történt, a tanárok gyors reakciójának köszönhetően azonban sikerült megakadályozni a fizikai támadást. De milyen óvintézkedéseket kellene foganatosítania az oktatási intézményeknek, hogyha el szeretnék kerülni, hogy a tantermi konfliktusok tragédiába torkoljanak? A folytatásban erről lesz szó, előbb azonban regionális híreink jönnek Nyitrai Nórától.
2: Tegnap óta hivatalosan is Nagy Zsuzsanna a Betléri Múzeum igazgatója, Vieroslava Bernátová az SNM főigazgatója nevezte ki a posztra. Nagy Zsuzsanna pályáztatás alapján került a Betléri Múzeum élére. Erika Danková Darányiovát váltja a poszton, aki az elmúlt hónapokban vezette a múzeumot. Júliusig átmenetileg Andrea Predanyová vezette az intézményt. Rendkívüli helyzetet hirdettek a vízhiány miatt a rimaszombati járásban. 10 településen van rendkívüli helyzet, ahol nincs vezetékes víz, a tartós szárazság miatt pedig kiszáradtak a kutak és a helyi vízforrások. A falvakat a hadsereg látja el vízzel, közölte a járási hivatal. Október elején a járási válságstáb ülése után hirdettek szükséghelyzetet a rimaszombati járásban, mert a települések már nem tudtak megbirkózni a kialakult helyzettel. A kutak és források a hosszantartó szeptemberi aszály miatt kiapadtak, ezért kritikus helyzet állt elő Darnyán, Dobó.

0: utcán, Harmacon, Nemesmarton falán, Alsóvájon, Balogújfalun, Felsővájon, Nemesradnóton, Várgedén és Guszonán. A Rimaszombati járási hivatal szervezi az ivóvízellátást, a lépéseket egyeztetik a védelmi és a környezetvédelmi tárcával, valamint az állami tartalék alapkezelővel. A 10 említett településen vészhelyzeti ellátásra van szükség, a vizet a vízművek tartálykocsijával szállítják a településekre, tájékoztatott a járási hivatal, és hozzátette, holnaptól a hadsereg is segít a vízszállításban. Az előző héthez képest az év 40. hetében 8%-kal emelkedett az akut légúti megbetegedésben és az influenzában szenvedők száma. Az influenzában és az influenza-szerű megbetegedésben szenvedők száma 14,8%-kal nőtt, tájékoztatott a közegészségügyi hivatal kommunikációs osztálya. A járványügyi szakemberek csaknem 33 ezer légúti megbetegedést regisztráltak a múlt héten. A legtöbb beteg Nyitra megyében volt, a legkevesebb Trencsén megyében. Főleg az 5 évnél fiatalabb gyerekek között terjedt a fertőzés. A 40. héten több mint 2800 influenzás megbetegedést regisztráltak, ami a bejelentett megbetegedések 8,5%-át teszi ki. A legtöbb eset Nyitra, a legkevesebb Kassa megyében volt. Az influenza is főleg az 5 évnél fiatalabb gyerekek körében terjedt. 9 oktatási intézményben, 8 óvodában és 1 alapiskolában rendeltek el tanítási szünetet. Jó hírt kaptak az Ekecs és Alistál között közlekedők, tegnap délelőtt a kivitelezők levonultak a felújított útszakaszról, így a teljes útzár megszűnt, az út ismét járható. A 3/1428-as út mintegy 1,4 kilométeres szakaszát a tervezetnél 8 nappal hamarabb sikerült befejezni. A lezárás miatt mintegy 18 kilométerrel hosszabb út várt a gépjármű vezetőkre. Ennek a tegnapi nappal vége a felújított útszakasz, ismét használható. Lencse Róbert, a Nagyszombat megyei közútkezelő vállalat Dunaszerdahelyi mérnökségének igazgatója megerősítette, hogy október 5-én délelőtt a kivitelezők a gépekkel is kivonultak a területről.
1: Időjárás.
0: Ma szerte az országban zavartalan napsütés lesz jellemző reggel és a délelőtti órákban is. A légmozgás is egész nap gyenge, vagy mérsékelt erősségű marad. Napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délelőtti időszakban ismét 22 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Kassán a VSS hídon az Optima irányában, a várakozási idő körülbelül 15 perc. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 39 perc. A társadalom még ki sem heverte a múlt heti Sztaniszlófalvi tragédia okozta megrázkódtatást, tegnap újabb aggasztó hírek érkeztek. Délelőtt az egyik nagyszombati iskolába riasztották a rendfenntartó szerveket, ahol egy diákok közötti nézeteltérés kis hián tetlegességig fajult. A tanárnőnek azonban sikerült megakadályoznia a fizikai támadást. Az eset ismét felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára, illetve arra, hogy az oktatási intézmények személyzetének felkészültsége életeket is menthet. De mi a teendő krízishelyzet esetén? A következő percekben erről is beszélgetünk Katona Rolanddal, a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatójával, akinek egyik szakterülete éppen a prevenció. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is!
0: Ideális esetben az iskoláknak egy biztonságos közegnek kellene lennie, az oktatási intézményekben elkövetett támadások növekvő száma azonban a tanárok és a diákok biztonságérzetére is negatívan hathat. Az incidensekkel kapcsolatos aggodalmak a mindennapokban is megnyilvánulnak? Tehát változott az utóbbi időszakban az iskolák például rendfenntartó szervekkel, tehát önökkel folytatott kommunikációja?
1: Igen, ez részben múlt héttől nagyon-nagyon nagyot változott, egész Szlovákia szinten, de Nagyszombati megyében naponta 2-3, esetleg 4 bejelentés is érkezik a iskolákból, ami eddig nem volt. Az iskolák most a történtek után minden incidenst jelentnek, amit úgy gondolják, hogy köze lehet. Így nagyon megnőtt a munkánk, a kivonulásunk a iskolákból, és azt úgy kell venni, hogy oda azért nagy erőkkel kell kivonulni a rendőrségnek, mert bármi lehet.
0: Azt évek óta tudni lehet egyébként, hogy a rendfenntartó szervek kötelékében óriási a személyzeti hiány. Az elmondottak fényében felmerül tehát a kérdés, hogy mennyire tudják megfelelően lefedni az oktatási intézményeket, hogyha ilyen mértékben megnövekedett a telefonhívások vagy a bejelentések száma.
1: Igen, jelentős a rendőrhiány, de ez egy olyan ág, ahol muszáj összeszednünk az embereket és kivonulnunk, tehát ebben a problematikából nem szenvedhetünk hiányt, akár rendőrökkel se kivonul mindenki, akár a irodai kollégáktól kezdve mindenki.
0: Az egyes oktatási intézményeknek egyébként mostanra évek óta van egy kijelölt kapcsolattartója a rendőrségen, akivel konzultálhatnak, hogyha bármilyen kérdés vagy aggály merül fel részükről. Mennyire működik jól ez a modell a gyakorlatban, illetve hogyha egy a mostanihoz hasonló helyzetben vagyunk vagy találjuk magunkat, akkor milyen jelentőséggel bírhat a kapcsolattartó személye?
1: Itt arról van szó, hogy körülbelül 2022-től működik egy projekt, nálunk a Dunaszerdahelyi járásban van 71 iskolánk, amik fel vannak osztva egy-egy rendőrnek, akik tartják a kapcsolatot az igazgatósággal, és problémamentes iskolákban is akár évente kétszer is felveszik a kapcsolatot, vagy ha bármilyen probléma akad az iskolában, a iskola tudja, hogy van egy rendőr, aki elérhető, és segíti akár tanácsol, vagy bármi kapcsolatos, esetleg ha iskola kérne valami előadásokat rajta keresztül, vagy be lehet jelentkezni online is a Prevencia Criminality a iskolának. Tehát minden iskolának van egy rendőre, ez a projekt jól működik, tényleg tartják a kapcsolatot az igazgatósággal, bármi gond van, akkor tudnak jelentkezni a rendőrnek.
0: A Dunaszerdahelyi járásban tehát ez a kezdeményezés jól vizsgázott, de országos viszonylatban is hasonló a helyzet, tekintve, hogy például aki a híreket követi, akár arról is hallhatott, hogy vannak olyan iskolák, akik esetében ez a kapcsolattartás legfeljebb papíron működik. Önöknek vannak esetleg az ország más pontján tevékenykedő kollégáiktól hasonló információik, vagy ezek csak elenyésző esetek, amikor ez a kapcsolattartás nem úgy működik, ahogy annak működnie kellene?
1: Ez nehéz ehhez hozzászólni. Én tudom, hogy a Nagyszombati megyében ez működik, erre odafigyel a vezetőség is, a kerületi vezetőség is, és nálunk szerintem jól működik. Ez más járásokat nem tudom, nem követünk más megyét.
0: Így, hogy önöknél ez kiválóan működik, tudnak esetleg olyan elemeket kiemelni, amiben előrelépést hozott az, hogy az iskoláknak van egy saját kapcsolattartója, tehát van már gyakorlati eredménye is úgymond ennek a projektnek, ami miatt igenis érdemes ezeket a törekvéseket folytatni, illetve maguknak a rendfenntartó szerveknek is energiát fordítani ennek a kapcsolattartásnak a működtetésére?
1: Igen, erre volt nálunk példa, tehát nálunk is voltak ebben ilyen eseték a járásunkban, ahol valójában a igazgatóság vagy iskola kontaktálta ezt a rendőrt, és ő neki a tanácsáról lett aztán kivonulva, vagy ügy csinálva. Tehát működik ez a dolog. Működik. És ezt úgy kell venni, hogy az a rendőr, aki megkapja iskolát, annak valami kötöttsége van a iskolához. Vagy a gyerekek részén, vagy szülői részén, vagy pedig ismerős, vagy oda járt esetleg iskolába. Tehát minden rendőrnek az a iskola valamilyen személyes kapcsolata van. Azért is így próbáltuk kiválasztani a rendőröket az iskolákhoz.
0: Ezt a személyes kapcsolatot tehát akár úgy is értelmezhetjük, hogy az adott rendőr olyan helyismerettel rendelkezik, ami mondjuk egy incidens vagy problémás helyzet esetében kulcsfontosságú lehet.
1: Igen, így van. Tehát az a rendőrnek valami kötöttsége van, tehát ismeri iskolát, ismeri alkalmazottakot vagy igazgatókot, akár ő gyereke járt oda, vagy saját maga, így ismeri a körülményeket, a iskola környezetét, és valójában ez az a terepmunka, ami nagyon tud segíteni nekünk.
0: És a kapcsolattartók mellett van egy másik olyan vívmány is, ami az utóbbi években sok iskola mindennapjainak szerves részévé vált, ebben az esetben pedig a kamerákról van szó. A szakértők azonban gyakran figyelmeztetnek vagy megjegyzik, hogy nem érdemes nekik túl nagy jelentőséget tulajdonítani. De mit mutat a gyakorlati tapasztalat? Mennyiben járulhat hozzá az oktatási intézmények biztonságosabbá tételéhez az, hogyha egy-egy iskolába kamerákat telepítenek?
1: Én ezt a saját véleményemmel mondanám, nálam ez egy megosztott téma. Tényleg annyira muszáj mindent kamerával megfigyelni, semmi magánszféra már ne legyen. Persze sokat segít a kamera, csak akkor, ha megtörtént a baj, utána esetleg elemzésre, mert a kamerákat online úgysem megnézi senki. Csak maximum úgy lehetne, hogy több lenne vonva mesterséges intelligencia, és azt tudná kiköszöbülni a viselkedést, igen, mert ő már a kamera meg tudja figyelni a viselkedést, tárgyokat, így, de én azért nem mennék el annyiba, hogy mindent bekamerázni. Azért legyen egy privát szféra iskolában is, meg úgy a magánéletben kint a közterekben is. Segít, de nem szabad igen elfutni ezekkel a kamerarendszerekkel. Én, nekem ez az a véleményem.
0: Ezek szerint ön is osztja a szakértők azon véleményét, mely szerint a kamerák jobbára a kívülről érkező fenyegetések számának csökkenéséhez járulhatnak hozzá. Azt azonban tudni lehet, hogy az iskolai támadások elkövetői jobbára nem idegenek. Melyek tehát azok az intőjelek, amikre az oktatási intézményeknek időben kellene reagálnia, hogyha el szeretnék kerülni az incidenseket?
1: Hát valami figyelmeztető jelek esetleg, ez főleg a család, közösség, barátok, diáktársok és pedagógusoknak kell észrevenni, ha valakinél ilyen változást észlelnek, esetleg online térben milyen csoportokban vannak beelenkezve. Nem érdekeltek a radikalizáció, vagy erőszakos videók letöltésén, rajzok, fegyverekre való érdekeltsége, és még sok más elváltozás a viselkedésben. Tehát mindenkinek hozzá kellene járni, egész közösségnek.
0: Tegyük fel, hogy ezeket a jeleket sikerül időben felismerni. Hogyan kellene kezelni ezeket a változásokat, akár az iskolai dolgozóknak, akár maguknak, a szülőknek, hogyha minimalizálni szeretnék a tragédia kockázatát, hiszen ahogy jelezte, ebből a munkából mindenkinek ki kell vennie a részét valamilyen formában.
1: Én szerintem minden iskolának kellene lenni pszichológusnak, és bármilyen elváltozást, amit észlelnek a diákok, tanárok, szülőknek is oda kellene fordulni ezekkel a pszichológusokkal, és oda kellene figyelni egy olyan emberre, aki érti, vagy megérti ezeket a külső jeleket, és eliminálni utána. Ez így nehéz.
0: Azt azonban jól tudni, hogy a már említett személyzeti hiány az nem csak a rendfenntartó szerveket érinti, hanem például az iskola pszichológusokból is óriási hiány van. Tud segíteni például a rendőrségi kapcsolattartó abban, hogyha az adott iskolának nincs mondjuk pszichológusa vagy megfelelő szakembere, akkor hogy ennek a szakembernek a hiányát valamiféleképpen az adott oktatási intézmény át tudja hidalni, hogyha ilyen problémás magatartással találkoznak valamelyik diákjuk esetében?
1: Rendőrségnek vagy belügyminiszternek nincsenek ilyen pszichológusai, tehát mink is külső pszichológusokat vonunk be, tehát én szerintem ezt a oktatási tárcának vagy ügynek kéne megoldani, hogy ez kezelhető legyen ezekkel a pszichológusokkal, minden iskolának, arra kellene törekedni, hogy legyen egy ilyen szakembere. Ha nem is állandó, de külső bevonásával, ha kell.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Katona Rolanddal, a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatójával beszélgetünk az oktatási intézmények biztonságáról, valamint a megelőzés jelentőségéről. Ilyen körülmények között, hogy a megelőzés mondhatni szakemberek hiányában esetenként döcöghet, az iskoláknak sajnálatos módon akár arra is fel kell készülnie, hogyha netán nem sikerül időben felismerni vagy kezelni ezeket a jeleket, és nem tudják megakadályozni az esetleges támadásokat. De mi a teendő éles helyzetben, hogyha netán megtörténik a baj?
1: Erre van egy, ami előadást tartunk a pedagógusoknak, USB, ez a rövidítése, magyarul meg úgy mondanám, bújj el, szökj el, harcolj az életedért. Ezt próbálok elsajátítani a pedagógusokkal való előadásokban.
0: Egy három pillérre épülő előadásról vagy módszertanról van tehát szó, amit próbálnak átadni az oktatási intézmények dolgozóinak, de mit tanácsolnak? Be kellene például ezt valamilyen módon építeni a mindennapokba, akár úgy, hogy a diákok körében is valamiféle gyakorlásként beépüljön a tanórába, tehát hogy a gyerekek biztonságérzete is ezáltal mondjuk növekedjen, hogy ők maguk is fel vannak készülve az ilyen eseményekre, vagy ezt a módszert direkt az oktatási intézmények dolgozóinak találták ki?
1: Ez konkrétan a tanároknak vagy a oktatóknak van ez az előadás. Meg ezt inkább én hagynám a pszichológusokra is, vagy oktatás foglalkozó szervekre, mivel a rendőrség egy rendészeti kényszerítő szerv, ami a törvény betartását követeli meg, ezért nem vagyunk népszerűek például, mi úgy, mint a tűzoltók vagy egészségügyben való dolgozó emberek, de nekünk nehéz hozzászólni, hogy mit kellene a tantervekbe a diákokkal tanítani, hogy van erre szükség, hogy már erre fölkészíteni őket, mert nem mindenki kezeli ezt. Tehát van, aki nem tudja kezelni ezt a dolgokat a diákoknál, amikor vannak ilyen gyakorlatok is, mindig meg van kérdezve, hogy aki nem bírja, azt nyugodtan kimaradhat belőle a gyakorlatokból, és ugyanúgy vannak tanárok, akik nem bírják. És volt eset, hogy volt Somorjánban, Dunaszerdán, és rosszul lettek a diák, már aki vállalta is, és a tanár is ki kellett vonnunk ebből a gyakorlatból.
0: Ezek szerint azt például nem ajánlják, hogyha a tanárok vagy az oktatási intézmények dolgozói meg is szerzik önöktől ezeket a tapasztalatokat, hogy saját hatáskörben próbálják meg átültetni ezeket a gyerekek körébe, tehát inkább kérjék szakember segítségét, és ne próbálják ezt úgymond saját hatáskörben elintézni.
1: Igen, azt így, ahogy mondja, ezt így szeretnénk. Igen, mert szerintem szakemberek bevonását nem szabad.
0: És feltehetően ezt azért javasolják így, mivel egy-egy éles helyzetben akár érzékeny, morális, illetve etikai kérdések is felmerülhetnek. De mit szoktak javasolni az iskolai dolgozóknak? Hogyan kellene eljárniuk, hogyha ilyen dilemmákkal szembesülnek?
1: Igen, ez egy morális kérdések, ezek minden egyes előadásban ott vannak, sőt azzal is kezdjük. Mert tényleg megosztott a tanárok körében, és ők, mint a pedagógusok, nincsenek fölkészülve ilyen szükséges dolgokra, de ezt valakinek, mindig azt mondom, hogy ezt otthon előadás után át kell rágni, át kell gondolni, és itt nincs jó vagy rossz válasz, itt cselekedni kell akkor, amikor baj van.
0: Tekintve, hogy morális, illetve etikai kérdéseket említettünk, a kedves hallgatók sejthetik, hogy bonyolult dolgokról van szó, amik közel sem fekete-fehérek, különösen azután, ahogy ön is jelezte, hogy a tanintézmények munkatársainak még a kurzusok lezárását követően is érdemes ezeken gondolkodnia, de tudunk említeni, illetve említhetünk olyan példákat, hogy egész konkrétan milyen morális kérdések merülhetnek fel egy-egy ilyen alkalom során?
1: Van rá példát mondok, egy alapiskolába való osztályt kellene kimenteni, mert a tanár tudja, hogy megmentheti a diákokat azzal például, hogy kimegy a ablakon, vagy kimászik a ablakon. De mi van, hogyha van ott egy mozgáskorlátozott sérű diák, tolószékbe, vagy bármilyen ilyen diák, és morális kérdés az, hogy mit csinál ez a tanár, hogy hátra hagyja, vagy nem hagyja hátra a diákot. Vagy egy másik eset, példát mondok, bebarikádozzák magukat a osztályba, és a kedvenc diákja kint marad, mert itten elment a mosdóba, és jönne vissza, és szeretné, hogy beengedjék ajtóba. Morális kérdés, beengedni, nem beengedni. Tehát bebarikádozva biztonságban van a osztály, beengedni, nem beengedni. Ez is egy morális kérdés, és itt nincs jó vagy rossz válasz. Ezt mindenkinek saját magába el kell dönteni.
0: Ezek szerint az ilyen dilemmákra nincs egy univerzális megoldó kulcs, amit szintén át tudnak adni a tanároknak, amikor képzik őket, hanem ők azok, akiknek el kell gondolkodniuk azon, hogy egy ilyen helyzetben mit cselekednének.
1: Így van. Sajnos, és utána minden cselekedet után, hogy ez megmarad az emberben, és ez végigköveti szerintem egész életen át. Úgyhogy ezért szeretnénk, hogy inkább soha ne történjen ilyen, és senki ne tapasztalja saját bőrén ezeket a dolgokat, meg a morális kérdéseknek a való eldöntését.
0: A képzésre tehát a felkészültség miatt van szükség, és feltehetően a tanárokban ilyenkor felszokott merülni az a kérdés, hogy mire kell készülniük, hogyha éles helyzetben is hasonló dolog történne, tehát meddig kénytelenek például egy incidens esetén ők kézben tartani a helyzet kezelését, mennyire gyors a rendfenntartó szervek beavatkozása, tehát mikor vehetik át úgymond a kezdeményezést az oktatási intézmények munkatársaitól?
1: Hát ez függ a rendőrállománytól, attól is függ, hogy ez az incidens egy falon történik, vagy egy városban. A városban elérhetőbb az a iskola a rendőröknek, de mivel rendőrhiányról beszélünk, így az a egy járőr, ha itten szolgálatot teljesít, és nincs más munkája, itt percek telnek el, ugye a bejelentéstől, a hívástól, a információ átadásig, ugyanúgy a járőr eljutó információ a járőrnek is saját biztonságát védeni kell, tehát őnek is meg kell gondolni, hogyan megy be, bejmegy, fel kell neki készíteni ilyen balisztikus dolgokat, tehát magukra venni golyóállom mellén, hosszú fegyvert készíteni. Itt percekről van szó, akár itt lehet egy 10-15 perc is még valójában eljut az a rendőr a iskolába, tehát azt mondom, hogy a iskola első 10-15 percre magáról van hagyatkozva, a tanárok is, a pedagógusok is. Azért csináljuk az előadásokat, hogy a tanárok már próbálnak pedagógusok felkészülni ezekre a támadásokra, mert a külső segítség nagyon későn érkezik, mert többnyire összes incidens a elejétől a végéig, ez 10 percen belül végzett. Tehát összes incidensnek vége lett, talán a prágóin kívül, ami hosszan tartott.
0: Ugyanakkor, ahogy jelezte, a tanárokon túl más társadalmi csoportoknak, például maguknak, a szülőknek is ki kellene venni a szerepüket a megelőzésből, de mit szoktak javasolni az iskola falain kívül, tehát a felnőtteknek otthon hogyan kellene eljárnia?
1: Hát igen, itt a nevelésről van szó, a gyerekek odafigyeléséről, mit csinálnak, milyen csoportok vannak bejelentkezve. Ez egy nagyon fontos a szülők számára, és a rendőrség nem vállalhatja át a gyereknevelést, vagy mikor megvan a gond, a rendőrség nem egy olyan szerv, aki azonnal rendet tud csinálni, vagy a gyereket megváltoztatni. Ezt a gyerekkorba vissza kell vezetni, főleg a szülőkre appellálunk, hogy figyeljenek oda a saját gyerekeikre, hol mozognak, mit csinálnak, milyen oldalakot, mit figyelnek. Ez lenne üzenet.
0: Összességében véve vannak tehát olyan lépések, amikkel sokat tehetünk a prevenció érdekében, de valóban megelőzhetőek lehetnek az ilyen történések, vagy ebben az esetben inkább az incidensek számának csökkentéséről érdemes beszélni?
1: Hát ez megelőzhető. Ez nehezen, mert ez egy egyén kudarca, nem a többsége. Így nehéz kiszűrni, kinek van rá hajlama, hogy ezt megcsinálja. Nehéz.
0: Az iskolai támadások kockázatának csökkentéséhez felkészült alkalmazottakra lenne szükség, akik képesek időben felismerni az intőjeleket, indokolt esetben pedig követik a szakemberek által kijelölt eljárásrendet. Arról, hogy milyen megelőző intézkedéseket kellene foganatosítani az oktatási intézményeknek, hogy az iskolák biztonságos helyek legyenek, Katona Rolandot, a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatóját kérdeztem, akinek egyik szakterülete éppen a prevenció. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm, viszont.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 6-án, kedden. A képviselők a napokban hivatalosan is zöld utat adtak az új polgári törvénykönyvnek, így hamarosan nagy változások lépnek életbe. De melyek azok a területek, amelyekre a reform koncentrál? És kiket érintenek majd leginkább az elfogadott módosítások? A folytatásban ezekre a kérdésekre is keressük a választ, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megkezdődött a regisztráció a COVID-19 elleni oltásra, nincs értelme az Egyesült Államokkal tárgyalni, véli az iráni elnök. Ma zavartalan napsütés lesz jellemző, a délelőtti időszakban 22 fok körüli értékekkel. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! A jelenlegi változó világban a pedagógusok szerepe fontosabb, mint valaha, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az államfő szerint a tanárok nem csak a világ megismerésére és a tényeknek a dezinformációktól való megkülönböztetésére tanítják a fiatalokat, hanem arra is, hogy gondolkodjanak, párbeszédet folytassanak, és a különböző vélemények ellenére is tiszteljék egymást. Pellegrini szerint kiemelten fontos, hogy az iskolák biztonságos környezetet jelentsenek a diákok és a pedagógusok számára, és a közösségi oldalakon tapasztalható agresszivitás és erőszak ne jelenjen meg az iskolákban. Az államfő megköszönte valamennyi pedagógusnak az ország jövőjéért végzett mindennapi munkáját. Megállapodás született arról, hogy emelkedik minden állami és közalkalmazott bére, köztük a pedagógusoké és a tanügyi dolgozóké is, közölte Tomás Drucker oktatási miniszter a tegnapi kormányülés után, amelyen jóvá hagyták a 2027-es költségvetés tervezetet. Az oktatási miniszter akkor lenne elégedett, ha a tanügyi dolgozók bére közelítene a standardhoz. Van még mit tenni, hogy felzárkózzunk az uniós országokhoz, mondta Drucker. A miniszter szerint felelősség teljesen állították össze a jövő évi büdzsét, az oktatásra több forrás jut, mondta. Megkezdődött a regisztráció a COVID-19 elleni oltásra a 2026-os őszi szezonban. Az érdeklődők a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ, az NCZI online űrlapján jelentkezhetnek. Az idei szezonban a Comirnaty XFG vakcinát használják. Az oltás időpontját az oltó központok kapacitásától függően jelölik ki. Regisztráció nélkül is lehet oltást kérni, az Egészségügyi Minisztérium azonban az előzetes jelentkezést javasolja, mivel a regisztráció nélkül elérhető vakcinadózisok és oltási helyek száma korlátozott. Masoud Pezeshkian iráni elnök szerint nincs értelme az Egyesült Államokkal tárgyalni. Az IRNA állami hírügynökség szerint az iráni elnök úgy látja, hogy Washington nem a párbeszédben érdekelt, hanem az iráni iszlám köztársaság megdöntését akarja elérni. Szerinte a korábbi tárgyalásokat is újabb amerikai támadások követték. A két ország közötti egyeztetések azóta gyakorlatilag zsákutcába jutottak. Az iráni külügyminiszter szerint a konfliktust csak igazságosságon és tisztességen alapuló tárgyalásokkal lehet lezárni. Alexus Grinkevics, a NATO Európai Szövetséges Erőinek főparancsnoka jövő héten ismerteti győzelmi elméletét, amely egy esetleges orosz támadás visszaverésének lehetőségeit vázolja. Szóvivője Martin O'Donnell ezredes szerint a stratégia alapja a NATO katonai előnyének megőrzése, valamint az elrettentési és védelmi tervek következetes alkalmazása. Grinkevics hétfőn egy varsói biztonsági konferencián ismerteti részletesebben javaslatait. Közben egyre több aggodalom övezi Oroszország nyugati szövetségesek elleni hibrid tevékenységét.
0: Időjárás.
2: Ma szerte az országban zavartalan napsütés lesz jellemző reggel és a délelőtti órákban is. A légmozgás is egész nap gyenge, vagy mérsékelt erősségű marad. Napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délelőtti időszakban ismét 22 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Rimaszombatban, a Kassai főúton, a Shell töltőállomásnál Losonc irányában, és forgalmi dugó van Kassán a VSS hídon az Optima irányában. A várakozási idő körülbelül 15 perc. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Bár az első fél időben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második játékrész elején pedig a magyar együttesben először eredményes Tóth Milán az első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Roman Járemcsuk ugyan egyenlített, de a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Grúzia vendégei lesznek Tbilisiben. A csoport másik hétfői mérkőzésén Észak-Írország Grúzia 0-0. Az északírek egy ponttal vezetnek a magyarok, 4-gyel pedig az ukránok előtt. Az A divízió hétfői eredményei Franciaország Belgium 4-1 és Olaszország Törökország 3-1. A mai műsor 20:45-től Horvátország Spanyolország és Anglia Csehország. A 7 pont a szlovák labdarúgó válogatott Kisinyovban ma 20:45-től a 4 pontos moldáv együttessel mérkőzik a Nemzetek Ligája C divíziójának 4. fordulójában. Győzelem esetén nagy lépést tehetne a második vonalba jutás felé. 10 nappal ezelőtt is találkozott egymással a két csapat. Eperjesen a szlovákok nyertek 2-0-ra. A csoport másik mérkőzését a Kazaksztán-Feröer-szigetek találkozót 16 órától játsszák. A somorjaiak 2-0-ra kikaptak Liptó-Szent Miklóson, a második labdarúgóliga 11. fordulójának záró mérkőzésén. A ligetiek egy ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak lecsúsztak a 9. helyre. Saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet, a szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia a limasszoli világbajnokságon. A világjátékok győztes magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott. Gyertyás Róza kikapott a negyed döntőben, így vigaszágra került, s végül 7. lett, Pupréka pedig meglepetésre a 8. döntőben fejezte be a szereplését, így helyezetlenül zárt a nők 52 kg-os súlycsoportjának versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A Stollár Fanni Jekaterina Alekszandrova magyar-orosz páros már az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán. Novak Djokovic különös körülmények között legyőzte az 5. helyen kiemelt Danil Medvegyevet is a pekingi tenisztornán, ahol ezzel 33 mérkőzésre nőtt a veretlenségi sorozata. Az elődöntő óriási csatát hozott, a 7-5-ös első szett 79 percig tartott, majd a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb klasszis a folytatásban 5-3-ra vezetett, amikor orosz riválisa egy hátsó falról visszapattanó labdát felütött a tribűnre, és szemen talált egy nézőt. A pórul járt szurkolót az orvosi szobába kísérték, a székbíró pedig bejelentette, sportszerűtlenség miatt lelépteti Medvegyevet. És végül egy érdekesség, kerékpárral vágott neki a Malajzia és Szingapur közötti útnak Valtteri Bottas, a Forma 1-es Cadillac pilótája. A finn versenyzőre, aki köztudottan imádja a kerékpársportot, és néha maga is indul versenyeken, közel 400 kilométeres út vár. A Forma 1 idei 17. versenyhétvégéjére péntektől vasárnapig kerül sor Szingapúr híres utcai pályáján.

0: 8 óra 14 perc. Hamarosan sokkal modernebb, európai normák váltják a korábbi szocialista megközelítést, ahol atyák ugyanis alkotmányos többséggel fogadták el az új polgári törvénykönyvet, amely több mint 1900 paragrafusra az ország valamennyi lakosát érinti majd, hiszen ez a kódex összegzi a társadalmi együttélés legalapvetőbb szabályait. A vonalban Ulekla Ildikó ügyvéd, rádiónk állandó jogi tanácsadója, akivel a következő percekben a terjedelmi módosítás egyik legfontosabb szegmensére, vagyis a házastársakat érintő változásokra koncentrálunk majd. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ahogy erre némiképp a felvezetőben is utaltam, a legterjedelmesebb módosítással van dolgunk, ami az utóbbi években született, így bizonyára nem árt, hogyha azzal kezdjük, hogy tulajdonképpen mi mindent is szabályoz a polgári törvénykönyv, tehát melyek azok a területek, ahol a leginkább érződnek majd ennek a reformnak a hatásai, illetve kiket érintenek majd leginkább a változások.
1: A polgári törvénykönyv a magánjogi élet egyik alaptörvénye, tehát a tulajdonjog, a szerződések, az öröklés, kártérítés, házassági vagyon és sok más mindennapi jog viszont szabályoz. Ezért is nagyon fontos, hogy ezek a kérdések egyértelműen legyenek megfogalmazva, ami tekintve ugye az előző polgári törvénykönyv, a ma is hatályos polgári törvénykönyvnek a rendelkezései nem voltak bizonyos kérdésekben egyértelműek, és természetesen tekintve a hosszadalmas érvényességét ennek a törvénynek, ami 1964-től már érvényes, nem is voltak bizonyos értelemben aktuálisak, és ezért a bírósági szokásjoggal kellett, hogy korrigáljuk ezeket a kérdéseket.
0: Szó van tehát egyfajta szemléletváltásról is, amit a szakértők úgy fogalmaztak meg, hogy ez a reform mondhatni igyekszik eltávolítani a szocialista megközelítés maradványait, de melyek voltak a jelenleg még érvényes, nagyjából 6 évtizedes múltra visszatekintő polgári törvénykönyv legnagyobb hiányosságai, ami miatt egyébként a szakma egy jó ideje már átfogó reformot szorgalmazott?
1: Én azt gondolom, hogy 1964-től olyan rengeteg változás történt, vagy módosítás történt ebben a törvényben, hogy bizonyos rendelkezései nem voltak már aktuálisak, és nem voltak már korrigálhatóak novelizációval, tehát módosításokkal. Sokkal nehezebb újra gondolni dolgokat, mint módosítgatni, viszont ez a fajta megközelítés, ami most van, ez szerintem sokkal előrébb viszi a szakmát. Nem beszélve arról, hogy bizonyos ellentmondásokat is eltávolít a közéletből. Például azt, hogy kettősség legyen a polgári, illetve a kereskedelmi törvénykönyvben, ami nagyon sok problémát okozott peres ügyekben.
0: A háttérben a szakértők már egy jó ideje dolgoztak azon, hogy ez a reform megvalósulhasson, ugyanakkor az átlagos laikus közönséghez feltehetően sokkal inkább akkor jutottak el erről a módosításról szóló hírek, amikor a törvényhozás, tehát a parlamenti képviselők foglalkozni kezdtek az asztalukra került javaslattal, és ebből adódóan sokan azt gondolhatják, hogy ezt a reformot elég gyorsan sikerült lezavarni, de valójában mennyire sok időt fordítottak ennek az előkészítésére, tehát mennyire lett minőségi ez az egyébként mennyiségileg is elég tetemes váltás?
1: Én nem tegnap kezdtem praktizálni, de emlékszem, amikor azt mondták az egyetemen, hogy ez a kódex már készül, tehát több tíz évet ölel magába az előkészítő munkálatoknak a fázisa. 2024-ben lett felszólítva, ha jól tudom, Marek Stik, aki a Comenius Egyetemnek a rektora, hogy készítse elő, vagy gyorsítsa meg ezt a folyamatot. Egyébként ő az, aki meggyorsította, illetve aki előkészítette az eljárásjogi törvénynek a változásait is 2015-ben. Szóval volt tapasztalata már törvényalkotással, vagy előkészítéssel. 2024-ben kezdték el ezt a folyamatot fölgyorsítani. Én egyébként meg is voltam lepődve, hogy az eljárás jogi törvény az előbb el lett fogadva, mint maga a polgári törvénykönyv laikusként, illetve a törvényalkotás szempontjából laikusként azt gondolnám, hogy a polgári törvénykönyvet kellett volna először elfogadni, és aztán egy eljárást csinálni hozzá. Ez másképp alakult, viszont rapid gyorsasággal el lett fogadva az a törvényjavaslat, amit ők előkészítettek, nem egész egy év alatt, illetve az eredetileg benyújtott javaslathoz több ezer változtatás vagy módosítási javaslat érkezett, és az is elég gyorsan el lett fogadva a kormány által. Gyakorlatilag annak ellenére, hogy novemberben érkezett ez a fölül 4000 módosítási javaslat, májusban már a kormány ezt elfogadta, és október 1-én, ahogy tudjuk, maga a parlament is ezt jóvá hagyta.
0: A tempó azonban nem csak a reform elfogadása, hanem az életbe lépése kapcsán is nagyon gyorsan felmerül, hiszen a hatályba lépés 2027. július 1-től várható, ami a laikusoknak úgy tűnhet, hogy még várat majd magára, ugyanakkor a szakértők egy része még jobban kitolta volna ezt a céldátumot, mivel úgy vélik, hogy az igazságszolgáltatás nem biztos, hogy fel van készülve arra, hogy egy ekkora átmenetet ilyen rövid idő alatt lezavarjanak. Felmerül tehát a kérdés, hogy mire lehet elég az életbelépésig hátralévő néhány hónap?
1: Az az igazság, hogy novemberben, amikor elkészült a javaslat, akkor is ezzel a dátummal számoltak. Magam is meglepődtem, hogy annak ellenére 11 hónapig tartott, míg elfogadták, ezt a tervezett időpontot nem hosszabbították meg 11 hónappal. Tudomásul kell venni, vagy tudomásul kellett volna venni ebben a kérdésben azt, hogy fölül, vagy illetve 2000 paragrafus körüli módosításról, vagy újításról van szó, ahhoz képest, hogy az előző törvényünk ilyen 880 paragrafus környékén volt. Nem lesz egyszerű a dolog, főként úgy, hogy jelenleg még csak szemelvényeit tudjuk a végső verziónak, nem jelent meg még a törvénytárban ez a új kódex, úgyhogy minden, amit jelenleg tudunk, az a javasolt törvénytervezetből van, illetve abból, amit hallhattunk a parlamentben.
0: Bár az implementáció vagy a gyakorlati átültetés nem biztos, hogy teljesen egyszerű lesz az elmondottak alapján, a reform mégiscsak tartalmaz olyan elemeket, ami nagyban megkönnyítheti az átlagemberek életét, és az egyszerűsítések sorából, ha fogalmazhatunk így, akkor érdemes kiemelni például azt, hogy megegyezés esetén sokkal problémamentesebbé válhat a válás, legalábbis a szakértők azt remélik. De egészen konkrétan mit jelenthet mindez a gyakorlatban? Mennyivel lehet egyszerűbb vagy adott esetben gyorsabb az eljárás, mint eddig?
1: Gyakorlatban még nem tudjuk, hogy mennyivel lesz gyorsabb az eljárás, de arra már utaltak jelek a mostani törvénykönyv használata esetén is, hogy teljesen másképp álltak hozzá a bírók azokhoz az esetekhez, ahol egyértelmű volt, hogy mindkét félnek problémája van a házasság létével. Tehát, hogy nem feltétlenül kell azt mondani, hogy a társadalom védelmében fent kell tartani olyan házasságokat, ahol egyik házastárs sem szeretne házasságban élni. Nekem a praxisom során egyetlen egyszer fordult elő, hogy el szerettek volna válni, és a bíróság kimondta, hogy ő ezzel nem ért egyet, és nem választotta szét a feleket. Tehát alapvetően, hogyha a törvény által újonnan meghatározott feltételek teljesülnek, akkor most már ilyen nem történhet meg. Tehát mindkét fél, hogyha azt fogja állítani a bíróság előtt, hogy nem szeretnének házasságban élni, és ez a házasság már tart egy évig, mert hogy ez egy feltétele annak, hogy egyáltalán el tudjanak ilyen formában válni a felek, akkor problémamentesebbnek kellene lennie a válásoknak, Természetesen ennek előfeltétele az is, hogy a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekben is meg tudjanak egyezni a felek. Tehát annak ellenére, hogy a felek szeretnének elválni, a gyerekeknek a védelme érdekében a bíróság ezt fölülvizsgálhatja a továbbiakban is, tehát hogy fokozottan figyelni fognak továbbra is a gyerekeknek a védelmére. Természetesen, hogyha meg tudnak egyezni róla, vagy esetlegesen be tudják mutatni, hogy akár már a vagyonjogi helyzetüket is tudják oldani, akkor ez merőben elősegítheti a válásnak a könnyedségét.
0: És ahogy arra ön is utalt, a gyerekek mellett a vagyon a másik olyan téma, ami miatt elhúzódnak gyakran a válások, és elképzelhető, hogy ebben is segítheti majd a feleket az új polgári törvénykönyv, hiszen a házastársak sokkal nagyobb szabadságot kapnak arra vonatkozóan, hogy meghatározzák, mi is legyen a közös vagyon. De előre mozdíthatja egy ilyen megállapodás például a válást is, tehát milyen előnyei lehetnek egy ilyen egyességnek?
1: Alapvetően, hogyha be tudják mutatni, hogy meg tudnak egyezni a vagyoni elrendezésből, akkor az egyértelműsíti azt, hogy ők válni szeretnének, tehát hogy mindkét fél megegyezett a válás tényében. Azt azért nem állítanám, hogy a jelen helyzetben a vagyonjog rendezése az gátat szab a válás tényét illetően, ugyanis most is két lépcsős rendszerről beszélünk, tehát először el kell válni, és aztán kell a vagyonjogi helyzetet oldani. Szerintem ez sokkal inkább csak azt jelenti, hogy a válás tényét, illetve az elhidegülés tényét bizonyítjuk a bíróság előtt, hogyha már az új törvénykönyv szerint majd bizonyítjuk, hogy meg tudtunk egyezni a vagyonjogi helyzetről. Sok újítás van ebben ezen a téren az új kódexben, amit elfogadtak. Sokkal nagyobb a szabadsága a feleknek arra, hogy rendezzék a vagyonjogi helyzetüket. Ami eddig ugye amerikai filmekből látott tapasztalatok alapján mindig kérdés volt a házasulandó felek között, hogy tudunk-e szerződést kötni a vagyonunkat, illetően már akár házasság előtt, tehát tudunk-e házassági szerződést kötni, az idáig teljesen ki volt zárva. Ehhez képest a mostani rendszer az bevezeti ennek a lehetőségét, szóval sokkal egyszerűbben és liberálisabban tudjuk oldani a vagyonjogi helyzetünket, akár már a házasság előtt is, de hogyha ezt lekéstük volna, akkor akár a házasság alatt is tudjuk módosítani ezeket a szabályokat, akár egy szerződéssel. Természetesen nagyon rigid feltételei vannak annak, hogy hogyan tudunk ebbe belenyúlni, tehát hogy nem egyszerű ezt megoldani. Egyrészt valamilyen szinten biztosítani kell azt is, hogy a harmadik személyek tudjanak erről a megállapodásról, illetve nem arról szól ez a

0: csak a pozitív vagyon számított bele a közös vagyonba. Csak tartozásokért például nem lehetett indítani eljárást a közös vagyon megszüntetésére. Most már egy sokkal szélesebb körű tulajdonjogi viszonyokról, illetve vagyontárgyakról, illetve kötelességekről beszélünk, ami a házastársaknak a közös jogait és kötelezettségeit illeti, illetve vagyonát illeti. Nem szeretném ezt a szakifejezést használni már, hogy vagyon, mert hogy alapvetően nem csak pozitív vagyonról, hanem most már a közös kötelességekről is beszélhetünk, hogyha ezt a kategóriát választjuk. Egy új elnevezés, ez a spoločné imanie manželov lett bevezetve a praxisba, ami nem azt jelenti, hogy most bármit is kell tenni azoknak az embereknek, akik házasságban élnek, és vannak már vagyontárgyaik a közös házasság alatt szerzett vagyonban, hanem ez így át fog transformálódni erre az SIM-re, ami gazdálkodnak már a továbbiakban, és ők ugyanúgy módosíthatják ezeket a szabályokat, ahogy ezt azok, akik most fognak csak házasodni, már a hatályossága alatt az új kódexnek.
1: 60 év után új polgári törvénykönyv váltja a régi, elavult változatot. Azt, hogy milyen módosítások várnak a házastársakra a 2027. júliusában életbe lépő reform értelmében, Ulekla Ildikó ügyvéddel, rádiónk rendszeres jogi szakértőjével tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kellemes napot!

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. A kormány tegnap rábólintott a jövő évi költségvetés tervezetére, amely így még a törvényben megszabott határidő lejárta előtt a parlament elé kerülhet. De mi minden tartalmaz a 2027-es büdzsé, és hogyan viszonyulhatnak a honatják a dokumentumban foglaltakhoz? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Nyitrai Nórái a szó.
2: Tegnap óta hivatalosan is Nagy Zsuzsanna a Betléri Múzeum igazgatója, Vieroslava Bernátová az SNM főigazgatója nevezte ki a posztra. Nagy Zsuzsanna pályáztatás alapján került a Betléri Múzeum élére. Erika Danková-Darányiovát váltja a poszton, aki az elmúlt hónapokban vezette a múzeumot. Júliusig átmenetileg Andrea Predanyová vezette az intézményt. Rendkívüli helyzetet hirdettek a vízhiány miatt a rimaszombati járásban. 10 településen van rendkívüli helyzet, ahol nincs vezetékes víz, a tartós szárazság miatt pedig kiszáradtak a kutak és a helyi vízforrások. A falvakat a hadsereg látja el vízzel, közölte a járási hivatal. Október elején a járási válságstáb ülése után hirdettek szükséghelyzetet a rimaszombati járásban, mert a települések már nem tudtak megbirkózni a kialakult helyzettel. A kutak és források a hosszantartó szeptemberi aszály miatt kiapadtak, ezért kritikus helyzet állt elő Darnyán, Dobócán, Harmacon, Nemesmartonfalán, Alsóvájon, Balogújfalun, Felsővájon, Nemesradnóton, Várgedén és Guszonán. A rimaszombati járási hivatal szervezi az ivóvízellátást, a lépéseket egyeztetik a védelmi és a környezetvédelmi tárcával, valamint az állami tartalék alapkezelővel. A 10 említett településen vészhelyzeti ellátásra van szükség, a vizet a vízművek tartálykocsijával szállítják a településekre, tájékoztatott a járási hivatal, és hozzátette, holnaptól a hadsereg is segít a vízszállításban. Az előző héthez képest az

0: Év 40. hetében 8%-kal emelkedett az akut légúti megbetegedésben és az influenzában szenvedők száma. Az influenzában és az influenza-szerű megbetegedésben szenvedők száma 14,8%-kal nőtt, tájékoztatott a közegészségügyi hivatal kommunikációs osztálya. A járványügyi szakemberek csaknem 33 ezer légúti megbetegedést regisztráltak a múlt héten. A legtöbb beteg Nyitra megyében volt, a legkevesebb Trencsén megyében. Főleg az 5 évnél fiatalabb gyerekek között terjedt a fertőzés. A 40. héten több mint 2800 influenzás megbetegedést regisztráltak, ami a bejelentett megbetegedések 8,5%-át teszi ki. A legtöbb eset Nyitra, a legkevesebb Kassa megyében volt. Az influenza is főleg az 5 évnél fiatalabb gyerekek körében terjedt. 9 oktatási intézményben, 8 óvodában és 1 alapiskolában rendeltek el tanítási szünetet. Jó hírt kaptak az Ekecs és Alistál között közlekedők, tegnap délelőtt a kivitelezők levonultak a felújított útszakaszról, így a teljes útzár megszűnt, az út ismét járható. A 3/1428-as út mintegy 1,4 kilométeres szakaszát a tervezetnél 8 nappal hamarabb sikerült befejezni. A lezárás miatt mintegy 18 kilométerrel hosszabb út várt a gépjármű vezetőkre. Ennek a tegnapi nappal vége a felújított útszakasz, ismét használható. Lencse Róbert, a Nagyszombat megyei közútkezelő vállalat Dunaszerdahelyi mérnökségének igazgatója megerősítette, hogy október 5-én délelőtt a kivitelezők a gépekkel is kivonultak a területről.
1: Időjárás.
0: Ma szerte az országban zavartalan napsütés lesz jellemző reggel és a délelőtti órákban is. A légmozgás is egész nap gyenge, vagy mérsékelt erősségű marad. Napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délelőtti időszakban ismét 22 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Kassán, a Komenszki és a Hlinka utca kereszteződésében, ezért a Hlinka utcán a Watson utca felé haladva 10 perces forgalmi dugó alakult ki, és szintén forgalmi dugó van a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán, a repülőtértől Ligetfalu felé menet, körülbelül 15 percnyi várakozással számoljanak az arra közlekedők. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: sikerül.
1: 8 óra 38 perc. A kormány tegnap a szociális partnerek rosszallása ellenére is áldását adta a jövő évi költségvetés tervezetére, amelyen egyértelműen érződik a közelgő parlamenti választások hatása. 2027-ben nem fenyeget semmilyen új adó vagy járulékemelés, és az olyan közkedvelt, ám igen költséges intézkedések is velünk maradnak, mint az energiasegély, valamint a 13. nyugdíj. Ez azonban egyet jelent azzal, hogy a spórolással kapcsolatos tervek mellékvágányra kerültek. A vonalban Sidóhá Zoltán gazdasági szakíró, az Újszó főszerkesztő helyettese. Jó reggelt kívánok!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: A miniszterelnök Robert Fico a tegnapi kormányülés után a jó hírek költségvetéseként hivatkozott a jövő évi büdzsé tervezetére. De hogyha a felelősségteljes gazdálkodás szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor is van okunk az optimizmusra?
2: Hát a jelenlegi feltételek mellett összeállítani a 2027-es költségvetést felére kisebb csodával eszközölte Robert Fico hétfőn. Én viszont azt tartom kisebb csodának, hogy nem szakadt rá a plafon a miniszterelnökre, amikor ekkora szamárságot mondott, ugyanis a jövő évi államháztartási hiány arányaiban ugyanakkora lesz, mint a 2023-as, amikor átvették a hatalmat, jelesül a hazai összterméket viszonyított közel 5%. Ebből adódóan 3 év gazdaságnyomorító és lakosság sanyargató konszolidációja ment a levesbe, magyarán hiába emelték az adókat, a járulékokat, az áfakulcsokat, hiába vezették be az eurózónában ismeretlen tranzakciós adót, mégsem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet. Ehelyett csillagászati mértékben nőtt az államadósság, ebben a költségvetési ciklusban mintegy 30 milliárd euróval, vagyis jövőre 100 milliárd euró körüli adóssághegyet görgetünk magunk előtt, ami azt jelenti, hogy 2027-ben már mintegy közel 2,5 milliárd eurót költhetünk az adósság törlesztésére. És ezek után a kormányfő csodáról beszél, hát ez lehet, hogy még a hétvégi úgymond politikai betegségének a szövődménye, bízunk benne, hogy nem a tudománynak hátat fordító Peter Kotlárra kezeltette magát, tehát előjáróban összegezve Ficóék gyakorlatilag zárójelbe tették a spórolással kapcsolatos terveiket, és komoly pénzosztást terveznek a jövő évben. Induljunk ki abból, hogy mi is volt az eredeti terv. Jelesül az, hogy a ciklus végére, azaz 2027-re a hiányt leszorítják a hazai össztermék 3%-ára, ehelyett még az idei várhatóan valahol 4,4% körüli deficitet is megfejelték, és az eredeti koncepcióhoz képest jövőre szolíd 3 milliárd euróval lesz magasabb a hiány. Nem véletlenül rugózom ezen a témán, tehát a hiány irdatlan mértékén, ugyanis döntően a Ficóék alatt összehozott 100 milliárdos adósságpiramist mi polgárok fogjuk visszafizetni, és ennek terhét még akkor is nyögni fogjuk, amikor ő már csupán egy szomorú lábjegyzet lesz az ország történetében. De hát ne csodálkozzunk, Fico kormányai az osztogatáshoz szoktak, a takarékoskodás gyakorlatilag nem szerepel a Smer szótárában, és ha mégis, akkor mindig más zsebéből állják a számlát, és végül még a bevezetőben említsünk meg egy tüneményes buktatót, az adósságfékről szóló sarkalatos törvény értelmében kiegyenlített költségvetést kellett volna kidolgozni, tehát nem ilyen óriási hiánnyal valót, ami eddig még soha nem sikerült a független Szlovákia történetében, és ezt a viccet kihasználva az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy hát kötelezze a kabinetet a hiánymentes büdzsé felmutatására, hát ami a jelen helyzetben olyan valószínűtlen, mint Martina Simkovicsová miniszterrel megértetni, hogy mi az a kultúra. Ha esetleg az Alkotmánybíróság például december derekán úgy dönt, hogy bizony új költségvetés kell, akkor nem kizárt, hogy a karácsonyi káposztaleves mellől riasztott kormánykoalíciós képviselők olyan káoszt okoznak, hogy végül költségvetési provizóriummal indítjuk a választási évet, ami a mostani kormánykoalíció számára felér egy harakirivel, már a dankói képesek kézügyességet igénylő rituális műveletre.
1: A pénzügyminiszter Ladislav Kamenyicki azzal igyekezett elvenni az ön által felvázolt kedvezőtlen körülmények élét, hogy a kabinet egy olyan költségvetést hagyott jóvá, amely biztosítja, hogy az emberek szociális életszínvonala jövőre se csökkenjen, hiszen választási évbe lépünk, amikor fontos, hogy a lakosok hogy érzik magukat, de egészen konkrétan melyek azok a népszerű, ugyanakkor eléggé költséges szociális intézkedések, amik jövőre is velünk maradnak majd.
2: Hát a mindenképpen az energiasegély és a 13. nyugdíj, tehát ahogy jeleztem, takarékosság nem lesz osztogatás, annál inkább ilyen egyszer élünk, ha nyugodjunk alapon. Tehát minden 85 év feletti nyugdíjas legalacsonyabb nyugdíját 708 euróra tornázzák fel, marad ugye a lakossági energiatámogatás is, ami hát legalább 250 millió eurót emész fel. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter közölte, hogy 3 év, hát tegyük megint hozzá, hogy sikertelen konszolidáció után már nem nyúlnak az adókhoz, viszont 3-4%-kal nőhet a közszférában dolgozók bére, a rendőrök bére, marad a 13. nyugdíj, a befagyasztott 667 euró szintén. Ennek költségvonzata közel 920 millió euró, hát külön csemege, hogy a közszférában alkalmazottak száma jövőre további legalább 2500 fővel nő, elérve mintegy 450 ezeret, akiknek bérére 17 milliárd euró megy, ez 1 milliárddal több az idejénél, és a már hagyományosnak tekinthető szociális csomagok mellett a miniszterelnök ezt a választási ciklust a kórházépítésnek szenteli. Erre a célra mintegy 700 millió eurót különítettek el az államkasszából, ebből a legnagyobb összeget mintegy 560 millió eurót a Rózsahegyi Központi Katonai Kórház kapja. Nem vitás, 2027-ben, a választás évében nagyon jó fotók készülnek majd a magasba törő kórházépületek konstrukciója előtt a kormánypolitikusokról, rajtuk a láthatósági mellényel és a védősisakkal. Az utóbbi szerintem indokolt is, gondoljunk csak az épülő Eperjesi Kórház statikai hibáira és kétes szilárdságú tartószlopaira, és mintegy 200 millió eurót szárnak az apátszemélyi atomerőmű bővítésére is. Ez szigorúan a miniszterelnök vesző paripája, aki a maghasadás urlászi kedveli, ám Don Quixote-ként harcol a szélmalmok ellen. A mezőgazdasági minisztérium szintén 100 millió eurót szán a rendkívüli szárazság elleni küzdelemre, amely már hónapok óta sújtja az országot, mondjuk, hogy ez a tétel akár jogos is lehet.
1: Jó hír tehát, hogy új adónemek bevezetésétől, illetve adó- és járulékemeléstől nem kell tartania a polgároknak. Ez azonban nem jelent egyet azzal, hogy a hírhet tranzakciós adó beszedése is megszűnik. De meddig kell még számolnia a vállalatoknak a szóban forgó adó nem okozta extra anyagi terhekkel?
2: Hát ezt senki sem tudja, hiszen nem is olyan régen Robert Fico égre-földre esküdözött, hogy jövőre kivezetik a tranzakciós adót, és úgymond már utasította a pénzügyminisztert, hogy ezt lépje is meg. Aztán éreztük, hogy kell visszakodni, és most már szó sincs erről, és most ott tartunk, hogy majd 2028-tól szűnik meg ez az adó, amikor is már egy másik összetételű formán lesz, tehát ez a bizonytalan jövőre van bízva. És annak dacára, hogy ettől a tranzakciós adótól mintegy 400-500 millió euró bevételt vártak, marad a gigantikus hiány, tehát a jövő évi javaslat az államháztartás bevételi oldalán 63,3 milliárd euróval, a kiadási oldalon pedig 70,7 milliárd euróval számol, tehát az államháztartás hiány ezzel eléri a 7,4 milliárd eurót, ami a hazai össztermék 4,9%-ának felel meg, és ez a gigászi költségvetési lyuk tehát úgy jön össze, hogy a tranzakciós adó eltörlése ugye megmarad, pontosabb, hogy megmarad a tranzakciós adó, és ráadásul az sem számít, hogy idén az év első 9 hónapjában 1,4 milliárd euróval több adó folyt be, mint tavaly ilyenkor, mégsem javul a helyzet, és végül jövőre a gazdasági növekedés üteme is felgyorsul az idei 0,8%-ról 1,8%-ra, már pedig lenn a hazai össztermék egyetlen százaléka is közel 1400 millió eurót jelent. De nem, ez sem számít, a világpénzét is elköltik, hogy bizonyítsák, nálunk aztán olyan szociális biztonságot teremt a magát a szociáldemokratának álcázók, mert és azt, hogy öröm nézni.
1: A vállalkozói környezet rontására irányuló hagyományok tehát folytatódnak, és nem ez az egyetlen olyan tradíció, ami mondhatni idén is megvalósult, hiszen a háromoldalú érdekegyeztető tanács képviselőivel folytatott párbeszéd ebben az évben is igen sajátosra sikerült, mivel a szociális partnerek szinte csak az utolsó pillanatban, egészen konkrétan vasárnap kapták készhez a javaslatot, amiről tegnap délelőtt már tárgyaltak is. De a körülményeken túl a dokumentum tartalmát illetően milyen kritikát fogalmaztak meg a munkaadók, illetve a szakszervezetek képviselői? Tehát mit hiányolnak a jövő évi büdzsé tervezetéből?
2: Valóban ez a helyzet, hogy a kormány költségvetési javaslatával a munkáltatók és a munkavállalók képviselői sem értenek egyet, a szakszervezet meg aztán végképp nem. És ahogy elhangzott, a kabinet hétfői ülése előtt összeült az érdekegyeztető tanács is, ám a szakszervezetek és a többi érintett valóban mindössze egy nappal az ülés előtt, mondhatni a vasárnapi ebéd idején kapták készhez a javaslatot, mint egy desszertként a kirántott hús után. Márpedig ilyen méretes desszertről van szó, hiszen a költségvetési tervezet vagy 250 oldalas, és hát képtelenséget érdemben átnézni hétfő reggelig. Egyébként az érintetteknek minimum 3 nappal előtte kellett volna megkapni a paksamézet, de ez nem ez történt, de hát a Fico kormánytól más ugye nem is igazán várható. És hát emiatt az érintett szervezetek úgy vélik, hogy a kormány csak a látszólag tartja fontosnak a társadalmi egyeztetést. Hát Monika Ullerová, a szakszervezetek szövetségének elnöke állítja, hogy Ladislav Kamenyszki pénzügyminiszter a sietséget a koalíció instabil állapotával indokolta. Hát igen, 76 koalíciós képviselővel nehéz biztosra menni a 150 fős parlamentben, hiszen a három kormánypárt egyre jobban atomizálódik, van egy külön utas húlya, trió, van az esetlegesen kormánypárti javaslatra szavazni hajlandó Tarabaduó, és van még a Laszból kiugrott Késmárk polgármestere, aki ugye a legutóbbi parlamenti cirkusz popcornnal és kólával a kezében nézte élveteg mosolyjal. Rasszislav Makunk, a munkáltatók szövetségének elnöke azt emelte ki, hogy a kormány egyetlen olyan intézkedésen fogadott el, amely valóban támogatná a gazdasági növekedést, sőt egyenesen a Matovics korszak zűrzavarához hasonlította a mostani kabinetet, hát ami komoly sértés lehet Robert Fico számára. Mondani sem kell, hogy az ellenzék is nagyon élesen bírálta a javaslatot. Tehát a progresszív Szlovákia szerint a kormány csak átveri az embereket, hiszen az elmúlt 3 évben folyamatosan konszolidáltak, ennek ellenére a költségvetési hiányt nem sikerült csökkenteni, vagyis ott vagyunk, ahol a part szakad. A Szlovákia mozgalom szerint a kormány ezzel a költségvetéssel még a soron következő generációkat is eladósítja. Igor Matovic szeret ugye nagyokat mondani, de mondjuk pártjának ez a gondolata valóban helytálló.
1: A költségvetés tartalma pedig azt is kiválóan mutatja, hogy az egyes koalíciós partnerek igyekeztek becsempészni a saját prioritásaikat a jövő évi büdzsébe, ugyanakkor a felvázolt tetemes államháztartási hiányra való tekintettel mindenkiben maradt némi tüske, hiszen Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter nem tehetett eleget minden kívánságnak. Figyelembe véve, hogy a koalíció mostanra igen szűk parlamenti többséggel rendelkezik, elképzelhető, hogy lesznek olyanok, akik a parlamenti vita során azért megmakacsolják magukat, és a felvetéseik teljesítésétől teszik majd függővé a költségvetés támogatását? Tehát milyennek ígérkezik az előttünk álló költségvetési vita?
2: Szerintem Robert Fico soha nem volt ennyire gyenge, mint napjainkban, mind politikailag, mind egészségügyileg, hiszen a rendszeresen jelent betegséget, bármit is jelent ez. Másrészt, ahogy elesik, csupán 76 megbízhatónak mondható képviselővel rendelkezik a parlamentben, tehát a minimális többséggel rendelkezik, és hogy az imént felvázoltuk, még a három pártból álló kormánykoalíció és atomizálódott, tehát töredezett, vannak még különálló kis csoportocskák, ebből adódóan a zsarulási potenciál rendkívül erős, hogy más nem mondjak, Tomás Taraba, ugye, akit nagy kínnal keserrel most penderítettek ki a miniszteri bácsó székből, közölte, hogy a tranzakciós adó megmaradása, mármint a jövő évi folytatása óriási szégyen, nem ezt ígérték az embereknek, és ez őt úgymond elgondolkodtatja. Ez akár azt is jelezheti, hogyha marad a tranzakciós adó, akkor esetleg a költségvetés megszavazásakor nem emeli fel a kezét, illetőleg a bétel nem regisztrál. És elég, ha csak egy vagy két kormánykoalíciós képviselő úgymond betart, mert akkor már omlik a rendszer, nincs meg a többség, és vagy kénytelenek lesznek úgymond egyéni igényeket kielégíteni, ez alatt azt értem, hogy ha egy-egy koalíciós képviselőnek van valami másfél-két-három millió eurós ötlete, akkor azt inkább finanszírozzák, csak szavazza meg a költségvetést. Másrészt, tehát ennek kicsit ellentmondva, az összes kormánykoalíciós párt esküdözik, hogy mindenképpen megszavazza a költségvetést, lesz ahogy lesz, ugyanis nem szeretnének előrehozott parlamenti választást tartani, ez egyiknek sem az érdeke, a Szlovák Nemzeti Pártnak azért, mert mélyen és rendre 5%-os parlamenti küszöb alatt mérik a pártot, a Hlas pedig lenne Sutai és Tok vezérlete alatt folyamatosan gyengül, jó, ha 7-8%-on van, és hát azt már sem igazán izmos, arról nem is szólva, hogy jeleztem vezére Fico egyre inkább lankad, tehát nem igazán lenne jó, ha valóban januárban vagy februárban előrehozott választás volna, amit szintén meglebegtetett Robert Fico, mert ha ez következne be, akár még a márciusi időpont is ilyen lenne, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogy ideiglenes költségvetéssel vágnánk neki a 2027-es évnek, és az senkinek sem volna jó, sem a kormánykoalíciónak, sem az országnak, mert esetleg még le is minősíthetnék, mert az ideiglenes költségvetés az instabilitás jele, bár Szlovákia viszonylag rövid történetében erre is volt példa, itt már gyakorlatilag mindenre volt példa, még annak idején, Necsiar idején, 1995-ben kezdtük ideiglenes költségvetéssel az évet, majd a Necsiar rendszer megbukása után, ugye az 1998 őszén volt, 1999 legelején az első Zurinda kormány hát ideiglenes költségvetéssel indított, mert nem volt ideje összeállítani egy épkisláb büdzsét.
1: Még maga a miniszterelnök Robert Fico is elismerte, hogy a körülményekre való tekintettel kis csoda, hogy végül összeállt a jövő évi költségvetés tervezete. Azt, hogy a szűk többséggel rendelkező kormánykoalíció képes lesz elég képviselőt szerezni a büdzsé elfogadásához, Sidóh Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm én is a megkeresést.
0: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9.
1: És 8 óra 56 perckor nem csak állandó gazdasági szakértőnktől, hanem önöktől is elköszönök, kedves hallgatóink, ugyanis ennyi fért napindító magazinunkba október 6-án, kedden. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Gasparik Maja várja önöket. A hangmérnök Vasies Sólívia és a hírszerkesztő Nyitrai Nóra nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Szép jó reggelt kívánok, bár valakinek ez már korán sem reggel, hanem igenis délelőtt, és micsoda napfelkelte köszöntött ránk ma reggel, már tényleg igazi őszi hangulata van a reggelnek. A hűvösebb levegő, a színek, a lassan egyre rövidebb nappalok, és talán ilyenkor még jobban esik együtt tölteni a délelőttöt. Tartsanak velünk ma is a nappaliban. Szó lesz zenéről, gyerekekről, iskolai élményekről, és arról is, hogyan változott meg az, ahogyan zenét hallgatunk. Kellemes délelőtöt kívánok Önöknek még egyszer, nem sokára jövök a részletekkel, most azonban Nyitrai Nóra érkezik a friss hírekkel.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Október 19-én teszi közzé első 2027-re szóló pályázati felhívását a Kultminor. Nem az iráni háború, hanem az ukrán támadások miatt drágul az energia, véli Donald Trump. Ma zavartalan napsütés lesz jellemző, a délelőtti időszakban 22 fok körüli értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. A kisebbségi kulturális alap a Kultminor október 19-én hirdeti meg első, a 2027-es évre szóló, a magyar, a roma és a ruszin kisebbségeket célzó pályázati felhívását, olvasható a közösségi médiában közzétett pályázati tervből. A második felhívást novemberben teszik közzé, az év végére, decemberre egy harmadik pályázat kiírását is tervezi az alap. A negyedik pályázati felhívást várhatóan 2027. januárjának első felében hirdetik meg. Tomás Drucker oktatási miniszter a Pedagógusok Világnapja alkalmából tegnap köszönetet mondott a tanároknak munkájukért, elhivatottságukért, bátorságukért és emberségükért. Kiemelte, hogy a pedagógusok a legnehezebb pillanatokban is a gyerekek mellett állnak, és mindent megtesznek azért, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat az iskolában. Drucker szerint a pedagógusok munkája nem csak a tanításról szól, hanem arról is, hogy támogatást és biztonságot nyújtsanak a gyerekeknek. A Pedagógusok Világnapját október 5-én tartják. Az UNESCO 1994-ben nyilvánította ezt a napot világnappá, annak emlékére, hogy 1966. október 5-én Párizsban aláírták a pedagógusok jogállásáról szóló chartát. Rendkívüli aszály van az ország területének mintegy kétharmadán, a legnagyobb szárazság délen van, valamint a legnyugatibb területeken és Eperjes megyében, közölte weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A múlt héten csak néhány régióban voltak záporok, összesen legfeljebb 1 mm-nyi csapadék esett. Az ország nagy részén nem esett. A Meteorológiai Intézet tájékoztatása szerint kedden és szerdán Bars térségében mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 27 Celsius fokot. A leghidegebb a Felső Garam mentén és a Szlovák Paradicsomban volt. Donald Trump az ukrán támadásokat és a demokratákat okolja a magas benzinárakért. Az amerikai elnök szerint az energiaárak emelkedésének oka már nem a hormúzi szoros, hanem az olajfinomítók kiesése. A Reuters szerint azonban az árak növekedéséhez a közel-keleti háború is hozzájárul. Irán a konfliktus során lezárta a hormúzi szorost, amelyen normál körülmények között a világ olajszállításának mintegy ötöde halad át. Az ukrán támadások az orosz energetikai infrastruktúra ellen szintén növelték az árakat, főként a gázolajét. 86 évesen meghalt Jeffrey Archer, brit író és egykori politikus, akit egy rágalmazási ügyben börtönbüntetésre ítéltek. A férfi halálhírét kiadója, a HarperCollins jelentette be. Archer könyveiből világszerte több mint 300 millió példány kelt el. Utolsó regénye, az Adam and Eve, a napokban jelenik meg. Archer ismert konzervatív politikus is volt, rövid ideig parlamenti képviselőként dolgozott, majd az 1980-as évek közepén Margaret Thatcher akkori miniszterelnök kormányzása idején a konzervatív párt egyik vezető embere lett. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. A 7 pontos szlovák labdarúgó válogatott Kisinyovban ma 20:45-től a 4 pontos moldáv együttessel játszik a Nemzetek Ligája C divíziójának negyedik fordulójában.
0: Időjárás.
2: Ma szerte az országban zavartalan napsütés lesz jellemző reggel és a délelőtti órákban is. A légmozgás is egész nap gyenge vagy mérsékelt erősségű marad. Napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délelőtti időszakban ismét 22 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van a D2-es autópályán Pozsonyba behajtva Malacka irányából, Pozsonyban a Récsei úton a belváros irányába, a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán Aranyhomoktól Ligetfalu felé, ezen kívül Zólyom és Zólyom-Szalatna között 5-10 perc a várakozási idő, és Kassán a Komenszky utcán a belváros irányába, szintén Kassán a Gorki utcán a belváros felé hajtva is fennakadással kell számolniuk az arra közlekedőknek, vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Mező Misivel és a Zaporozseccel indítottuk itt a délelőtöt. Egész egyszerűen arról énekeltek, hogy köszi, 9 óra 10 perckor, én pedig mondom is, hogy milyen témákra számíthatnak, ha velünk töltik a délelőtöt. Hogyan hallgassunk zenét? Ez lesz az első óránknak a fő kérdése, és egy kis kulisszatitok, már meg is érkezett vendégem, Fekete Tamás zongora művész. Vele beszélgetek perceken belül majd arról, hogy hogyan is kellene gondolkodnunk a klasszikus zenéről, a jazzről, és majd arról is szó lesz, hogy egyáltalán kell-e értenünk a zenéhez ahhoz, hogy igazán élvezni tudjuk, hogyan változtak meg a zenehallgatási szokásaink az elmúlt évtizedben például, úgyhogy egy kis útmutatót is kaphatunk majd, hogy hogyan hallgassunk zenét, és egyébként pedig a hallgatóink véleménye is érdekel, hogy mikor hallgattak utoljára úgy zenét, hogy egész egyszerűen leültek, nem csináltak semmit közben, és csak úgy élvezték azt, amit hallottak. Hogyha van kedvük, akkor írják meg nekünk, akár a Pátria Rádió Facebook oldalán, akár pedig Instagram oldalunkon, és ha tudom, elolvasom és reagálok is majd rá. A következő óra témája szívtől szívig. Egy különleges délelőtt Dunaszerdahelyen a Vámbéri Ármin alapiskolában, ahol a diákok az Egyesített Speciális Iskola tanulóival töltöttek együtt időt. Ének, tánc, játék, festés, kutyás bemutató, de talán még fontosabb, hogy mit tud adni egymásnak két különbözőnek tűnő közösség, és mit tanulhatunk mindebből mi felnőttek. Én a helyszínen jártam, és igyekeztem egy jó kis összeállítást hozni magammal ide ma a nappaliban, úgyhogy ezt fogjuk meghallgatni 10 óra után. Gyerekek és számítógépes játékok. Mikor csak játék a játék, és mikor érdemes már szülőként is odafigyelni. Mennyi idő a túl sok? Kivel beszélget a gyerek játék közben, és miért lehet olyan nehéz abba hagyni? Halász László informatikussal a digitális játékok lehetőségeiről és veszélyeiről beszélgetünk 11 óra után. Nagyon röviden, tehát erről is fog szólni a ma délelőttünk, és én imént megkérdeztem Vasi és Olivia hangmérnökünket, mert hogy ma a keverőpultnál ő ül, mit üzen a hallgatóknak, és azt üzeni önöknek velem együtt, hogy legyen nagyon szép a délelőttjük, és maradjanak velünk, rádiózzanak velünk, ugyanis egészen déli 12 óráig számítunk a figyelmükre. Ez itt a Nappali.

Zenei műfajokban és stílusokban igencsak színes lesz a délelőtt, 9 óra 19 perc van, az imént Pinket hallottuk, és már is a Bogas zenél nekünk, mert hogy köszöntjük névnaposainkat. Október 6-a van, ma a Brunókat és a Renátákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma ünnepelnek, és természetesen azokat is, akiknek ma különösen kedves valaki, aki Brunó vagy Renáta. Én egyébként személy szerint a környezetemen tele vagyok Renátákkal, így kívánunk nekik nagyon szép napot, sok örömöt, jó kedvet, és azt, hogy legyen ma legalább egy olyan pillanatok, amit jó lesz majd este is felidézni. A névnaposoknak tehát küldjük a következő dalt szeretettel, Bogas és a Kerti dal következik.

0: Mitől lesz egy zene igazán jó, és vajon tudunk-e még úgy zenét hallgatni, hogy valóban odafigyelünk rá? Ma egy olyan vendég érkezett hozzánk, aki számára a zene nem egyszerűen háttérzaj vagy kellemes időtöltés. Fekete Tamás, zongoraművész, a Pozsonyi Zeneművészeti Egyetem zongoratanára, a klasszikus zenevilágából érkezett, de a jazzben is otthonosan mozog, több formáció tagjaként is rendszeresen színpadra lép. Vele most arról beszélgetek, hogyan érdemes hallgatni a zenét, különösen a jazzt, amely elsőre talán sokak számára nehezebben befogadható. Kell-e érteni hozzá, figyelni kell minden hangra, és hogyan lehet felfedezni benne azt az élményt, ami miatt egy idő után már nem csak hallgatjuk, hanem várjuk is. Tamás itt ül velem szemben. Szia, nagy szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
0: Te most tulajdonképpen útmutatást is fogsz nekünk adni, és azért fogunk tőled dalt is hallani és hallgatni az előadásodban. Nyilván gondolom teljesen más élmény a zongora előtt ülni, színpadon játszani, de vajon milyen érzés visszahallgatni saját magadat?
1: Hát szerintem ezt minden aktív zenész leszögezheti, hogy szörnyű. Szóval tulajdonképpen az, akkor az ember minden tökéletlenségével látja magát a tükörben, teljesen mesztelenül tulajdonképpen, és hát az a felvétel az annyira tulajdonképpen valahogy galát tud lenni, és kegyetlen, hogy már nem lehet változtatni rajta, miközben az ember hallgatja önmagát. Úgyhogy akkor jut eszébe pont. Nekem például, én amikor az a 2-3 éve az első albumomat adtam ki, akkor meghallgattam, és hát arra felhívtam a kiadót, hogy hát ezt ne adjuk ki, ez katasztrofális lett, és akkor nagyon sokat kellett fejlődnöm, azt is meg kell tanulni, az egyik volt tanárom szerint, azt is meg kell tanulni, hogy ha az ember hallgassa, építő kritikaként hallgassa önmagát, szóval nyilván, hogyha kicsit objektívebbek szeretnénk lenni, akkor azt mondaná az ember, hogy hát ez azok a, hogyha készül rá tisztességesen az ember ezekre a feljátszásokra, akkor azért nem lehet az olyan rossz, de mindig van mit javítani, szóval ez, ahogy mondtam, a volt tanárom kicsit azt mondta, hogy amikor az ember feljátsz, egy bizonyos fázisban van, nem? A tulajdonképpen a zenész, a művész, és akkor miközben hallgatja, akkor az már kicsit tovább gördül az időnek a kereke, és kicsit leülepszenek azok a zenei tapasztalatok, így mondanám, és máshogy érez, szóval valamit lassabban érez, valamit gyorsabban, valamit elnyújtva, valamit kicsit, és ez pont olyan, hogy reggel máshogy érez az ember mindeste, szóval a cél az, hogy valahogy meg kellene találni azt a balanszt, és hogy talán inkább ilyen színvonalra, a hangi színvonalra, a hangzásvilágra törekedni, szerintem én például most nagyon-nagyon ezen dolgozom, hogy ebbe

0: Az most így kiderült rögtön az elején, hogy szigorú vagy saját magaddal, ugye?
1: Igen.
0: Tanárként, amikor ott vagy egyetemen, megismerkedsz új diákokkal, akik éppen csak most érkeztek, nekik mi az első, amit mondani szoktál a zenével, a zeneművészettel kapcsolatban? Mivel indítasz?
1: Mindig felmérem azért, megpróbálom felmérni a diákokat, hogy azért mennyit bírnak el.
0: Hogy, mármint milyen szempontból?
1: Hát, hogy nem omlasztom rájuk a hegyet mindjárt, hogy hát ez tulajdonképpen már ahogy ülsz, már az is rossz, megmondom neki. Mert hát, de hát nem mindig rossz, szóval megpróbálok tényleg építő és motivációs, motivációs tréner.
0: Kicsit
1: annak is kell lennem. Ez most egy olyan kor, hogy én azt gondolom, hogy azért nehéz ezeknek a tőlem fiatalabbaknak a telefon miatt is, a technika miatt is, és szerintem azért vannak ráhatásai, negatív ráhatásai a diákokra is, szóval nem képesek annyira figyelni, és az artificiális zenét nem képesek befogadni. Ez a legfontosabb elmondani, hogy ez egy nagyon fontos információ szerintem, hogy a kontinuális artificiális zene tulajdonképpen valamilyen szinten az már kvázi nem annyira úgy érzem, hogy menő. Sokkal inkább bele vagyunk szorulva, vagy ők is kicsit jobban inklinálnak a pillanat által kreált, vagyis egy pillanatban beszorult zenei, esztétikai forma iránt, ami azt jelenti, hogy semmi probléma, sőt, nagyon jó a minimális zene, de hogyha már minden minimális zene, akkor elkezdünk ilyen nagyon egyszerű képletekbe gondolkozni, pixelekbe, és akkor már lassan úgy érzem, hogy fekete-fehér tévénk lesz így saját magunkban, mind a zene ízlésünket illeti, és az viszont az nem annyira jó. Mondjuk én nem akarok ilyen zenei náci lenni ebbe, hogy akkor ezt, hogy csak olyan zenét hallgassunk, ami szörnyen komplikált, de a komplikáció a zenében azt nem csak azt okozza, hogy tulajdonképpen egy adathalmazt próbál ránk erőltetni a zeneszerző, vagy próbálja átadni azt az információt, de az egy komplexebb történet, és a komplexek történetben mélyebb érzések keletkeznek, tegyük fel, és jobban, sokkal jobban ki tud bontakozni, tegyük fel, az emberi lélek, ha már erről beszélünk.
0: Ugye említetted a technikát, a technológia fejlődését, és ez befolyásolja azt is, hogy hogyan hallgatunk zenét. Ugye most nem sokára téged fogunk meghallgatni, mondhatjuk úgy, hogy egy új formációdban.
1: Igen.
0: Mi lesz az, amit hallhatunk?
1: Igen, ez egy teljesen új formáció. Én elég régen tulajdonképpen inklináltam a jazz felé, de nem úgy a jazz felé, hanem ez a world music, a világzene, world music és a jazznek van egy ilyen ötvözete. Ilyen, nagyon sok ilyen formáció keletkezett a 2000-es években, ilyen izrael jazz formájában is, de teljesen más. Engem ez von, szóval inkább a lélekbeli esztétikája a jazznek. Szóval nem kimond az a fajta jazz, amit mi úgy nevezünk tényleg, hogy abba a bárba leülünk, és most szeretnék egy olyan jazz muzsikát hallani, ami engem úgy ellazít, és akkor most a lazy, laza szaxofon szólókon keresztül, hanem én ezt hozom bele, vagy szeretném adaptálni a klasszikus zenéből pont ezt a kontinuitást, hogy ezt a artificialista gondolkodást, hogy kontinuális inkább, mint artificiális, is, hogy az ember tulajdonképpen ott ül a koncerten, vagy hallgatja a zenét, és közben művelődik. És közben tulajdonképpen felfedez.
0: Na hát segíts nekünk felfedezni, és segíts nekünk, én azért is örülök, hogy itt vagy, hogy segíts nekünk újra felfedezni a zenét, maga a zenehallgatás művészetét, mert hogy ugye az utóbbi időben hozzászoktunk sokszor ahhoz, hogy valahol a háttérben szól a zene, ott van, igen, háttérzajként van jelen az életünkben a zene, és hát feltettem a hallgatóinknak is a kérdést, hogy ha van kedvük, írják meg, hogy mikor hallgat úgy zenét utoljára, hogy tudod, úgy leülsz a karosszékedbe, a foteledbe, és akkor, amiről te is beszéltél, hogy művelődünk, és hallgatunk, és felfedezünk, és egy zenei utazáson veszünk részt. Te egyébként mikor hallgattál így utoljára zenét? Szoktál így, hogy igen, leülsz, és akkor most átadod magad a zenének hallgatóként?
1: Igen, ma éjjel.

0: Ma éjjel a Brahms második zongora versenyét ledaráltam a Christian Zimmermann zongoristával, és rájöttem, hogy én nekem ezt le kell játszanom, mert ez tulajdonképpen ezeket a műveket a zongorista, a professzionális zongorista ismeri, amióta csak tulajdonképpen az eszét tudja Jobbik esetben, de ez az, ami számomra rettenetesen meglepő és egy csoda, hogy egyszerűen nagyon rég én ismerem azt a zongora versenyt, ismerem tulajdonképpen nagyon sokszor hallottam élőben, felvételeken, mindenféle előadásmóddal kapcsolatban, és hogy módban, és akkor tegnap, mikor újból megpróbáltam belőle információkat leszűrni, akkor megint egy új képet kaptam belőle, és szerintem ez a csoda benne, hogy a klasszikus zenében valamilyen szinten ezt kell kimondani, hogy a kontinuitás, a kontinuális többrétegű zenében ez a csoda, hogy egyszerűen még évek hosszú során is rejt valamit. Ezért maradtak fent ezek a Beethoven, Bachnak a művei, mert ott az már, és írtam róla egy doktori tanulmányt, hogy valahogy megpróbálom így megnevezni magyarul is, hogy ez már nem zene tulajdonképpen, ez egy rettenetesen hatalmas nagy USB kulcs, egy 3 terabájtos USB kulcs, ami rengeteg információ van, és tulajdonképpen csak úgy tudunk hozzájutni, hogyha minél többet használjuk. Például, ez egy érdekes kép.
1: Kezdésként, most akkor meghallgatunk téged, és jöjjön most a Funky Monkey című dalból egy részlet?
0: Igen, ez az újonnan alakult zenekarunk, és akkor én is ventilálok valahol, és én szeretem a funky zenét.
1: Tehát te ebben ventilálsz?
0: Igen, valamilyen szinten ez egy ilyen, ez a hobbi a jazzy.
1: Hallgatóknak most mit javasolsz? Jó, tudom, mert lehet, hogy van, aki éppen otthonról hallgat most bennünket, valaki autót vezet, valaki munkában van. Most, amit hallgatunk, hogyan hallgassuk? Jó, most legyen ez az első lépés, a zenehallgatás kisokosokban.
0: Tegye fel a hangerőt és táncoljon. Na, akárhol van.
1: Táncra fel, jöjjön most egy részlet a Funky Monkey-ból. A stúdióban, a Nappaliban vendégem Fekete Tamás zongoraművész, utána pedig beszélgetünk tovább.

0: Fekete Tamás zongora művész a stúdióban. Az imént a Funky Monkey-t hallhattuk, és azt is megtudhattuk még a zene előtt, hogy tulajdonképpen ebben a formációban Tamás kikapcsolódik. És ugye az embereknek is nagyon fontos, hogy kikapcsolódjanak a zenében, de azt arra is felhívta Tamás a figyelmünket, hogy igenis fontos, hogy azért történjen meg az edukáció is a zenében. Hogyan szoktathatjuk magunkat ahhoz hozzá most a mesterséges intelligencia által létrehozott zenék világában, hogy újra egy kicsit fontos legyen az, hogy mit hallgatunk, hogyan hallgatunk, hogy egyáltalán hol hallgatjuk, te hol hallgatsz leginkább zenét? Tehát itt most gondolok arra, hogy márka nélkül milyen lejátszón, milyen platformon, lemez lejátszód van, egy jó lemezt hallgatsz meg, vagy te ezt hogy műveled, mert itt is művészet történik a háttérben.
1: A legfontosabb megemlíteni mindenképp az, hogy az élő koncertet nem lehet helyettesíteni, szóval ez a AI szisztémek ezt hozták be az egész dologba, hogy mi már olyan zenei produkciókat vagyunk képesek otthon kreálni abszolút minimális ötletekből. Komplett zenekart felépít nekünk, mindenféle szoftver van tulajdonképpen, gondolom erre is gondoltál, és hát az emberek én csak motiválni szeretném főleg őket, hogy, és mindenhol elmondom, hogy az élő koncertre kell elmenni, hogy az ad egy ilyen, az még mindig egy, ez mindig, nálam még mindig a toppon van, nálam még mindig az első hely, hogy amikor saját magam hallgatom, amikor gyakorlok, vagy valami, vagy a zenekarral foglalkozom, vagy valami klasszikus zenei formációban vagyok, de mindig, és ha kikapcsolódni szeretnék, vagy valami ilyesmi, akkor azért én még elmegyek élő koncertre is. És inkább ezt, mint aztán, hát amikor már nem lehet elmenni, úgyhogy éjjel, amikor az ember nem tud aludni, és akkor leenged magának valamit, az már teljesen más, de lényegesen ez a legfontosabb.
0: Tamás, közben azon gondolkodtam, hogy a popzenét mindenképpen érinti a populáris dallamok, ugye ezek olyan könnyen lemásolhatóvá váltak, és ahogy fejlődik a technika és technológia, lehet, hogy egyre nehezebb lesz felismerni, hogy mi az, amit a mesterséges intelligencia generált. Nekem nagyon érdekel az is, hogy ez a komoly zenében mennyire van jelen, tehát hogy mennyire jelenik meg vajon az, hogy ez számotokra is problémát jelent.
1: Van ilyen jelenség, de hogy mondjam, hogy nem annyira túlárazott talán az értéke a klasszikus zenében, mint máshol, mivel tulajdonképpen egy olyan kort élünk, amin a popzenén kívül szinte szerintem minden szubzsáner lett. Uh-huh. Szóval minden a háttérben van egy fő produkciós vonal, a popzene, tegyük fel, a világban, ez már ilyen kapitalista szempontból is szinte szóval uralja a piacot, és mivel a zenei produkció az tulajdonképpen már nagyon, nagyon tényleg elválaszthatatlan a piactól, Ez azt generálja, hogy minden más ilyen ebbe a szubzsánerbe vonul vissza, vagy ott létezik csak, és ezáltal lehet, én szerintem még erre nem jöttek rá annyira, szóval a nagy cégek, vagy a nagy zenei kiadók, hogy ezt is lehet, biztos vagyok benne, hogy van ilyen már, hogy felvesznek albumokat, tegyük fel valami hibákkal, vagy valamit máshogy akarnak, és azt az AI kijavítja. Szóval erről nem tudunk, meg nem is mondják, de vagy hangmérnöki munka, szóval hogyha például eszembe jutott, valamelyik nap hallgattam Viking úr Olafsson zongorát, zongoristának a Deutsche Grammophon feljátszott néhány, tényleg valahogy kijött nekem talán a Facebookon, hogy 1 billió a hallgatottsága van, mert tényleg egyszerűen ez olyan eszenciális albumokat vesz fel, ami nem ilyen feltörekvő, mint hogy megvannak a szív, de nem tulajdonképpen ez az olimpiai ugró, ami a leggyorsabb betűdöket veszi fel, vagy valami, de eszenciális klasszikus zenét, amit tulajdonképpen ilyen konzum minőségre is próbál hajzni, és az egy olyan hangzás, olyan mérnöki munka, hangmérnöki munka, amit nem tudom, szerintem most lehet, hogy találgatok csak, de ez nagyon közel áll ahhoz, hogy ezt az AI abba az AI is belenyúlt egy kicsit, szóval.
0: Tamás, szerinted mitől lesz minőségi a zene?
1: Szerintem az a gondolkodástól. Én nagyon sokat ezen gondolkodok, amikor sokat, az első kérdésed volt, hogy na végül is aztán be kell adnunk a derekunkat, és nagyon sokat kell hallgatnunk önmagunkat. Én most már úgy tényleg úgy gyakorlok, az összes koncertemet feljátszom, az összes órámat, amikor gyakorlok, megpróbálom feljátszani, és esténként visszahallgatom. De úgy hallgatom vissza, hogy én is ezt próbálom kutatni, hogy én hallok valamilyen hangzást, vagy hallok valamilyen zongoristát, én miért nem játszok úgy, miért nem hangzik nekem az úgy. Azok milliméterek abban a zenei szövetben, amit meg kell munkálni. Szóval tényleg hasonló ehhez a középkori vázakészítő, miniatűrök, formálás, vagy barokk templomokban ezek a kis részletek, amit tulajdonképpen ezek a művészek évtizedekig dolgoztak 4,5 centiméteren, és tulajdonképpen ez a fontos ebben az egészben, hogy ez legyen megmunkálva, részletek. A professzionális és az amatőr zenést a részletek választják el, abszolút részletek. Mennyire pontos a ritmusban, mennyire másodpercre pontos, és ez le van ez becsülve, úgy érzem, hogy minden professzionális tudja ezt, de ez tulajdonképpen ez az, ami igazán számít, és ami a zenében megadja azt a varázslatot, hogy én nem tudom, hogy végső téren ilyen egy nagyobb frázisban gondolkodva, hogy történik az, hogy a végén tényleg nagyon jó lesz.
0: Ha zenehallgatói füllel nézzük ezt meg, és mondjuk valaki azt mondja neked laikusként, hogy én nem értek a klasszikus zenéhez, nem értek a jazz világához, akkor mi az, amit mondanál neki? Tehát, hogy kell egyáltalán hozzáérteni, ha most egy kicsit a hallgatói szemszögből nézzük ezt meg?
1: Nem kell hozzáérteni, nem így mondanám, nyitottnak kell lenni. Mind az ember mindenféle dologra nyitott, ez ugyanolyan dolog, mint amikor édesanyánk vagy feleségünk otthon egy új recepttel próbál minket meglepni, és hát az egy teljesen egzotikus ízek világa lesz a tányéron hirtelen vasárnap, és erre is valami ilyesmit tudnák mondani, hogy nyitottnak kell lenni főleg, és hát én szeretek utána olvasni mindig a dolgoknak, szóval én úgy hallgatom azokat az új zenéket is, hogy azért valamit tudok róla, nem a hátteréről, csak hogy miről szól. Például, hogyha Bartókot hallgatok, a Csodálatos Mandarint, akkor el kell olvasnom a történetét. Miről szól a balett, a Csodálatos Mandarin, miről szól, hogy múltkor hallgattam, hogy tényleg az egy szerelmi történet tulajdonképpen, de egy naturalista, expresszionista világban, ahol igen, a szerelem egy nagyon zord külsőt tud felvenni, vagy tulajdonképpen azokkal a tényleg levetkőzött igazi érzésekkel, amikor az ember átéli ezt a szenvedést, a szerelem által, vagy valami más által, mindegy. De például ez a Bartók. És ha ezt nem tudtam volna, akkor egy ilyen zajos valamit hallok a Bartóktól, hogy jaj, hogy ez csak itten ott dörömből a nagybőgőn. Hát mi ez? Hát ez nem módszer. De hát épp ez a lényeg, hogy ad nekünk egy olyan csoki öntetet erre az egész piskótára, ami sok metafora, ami tulajdonképpen megváltoztatja a hozzáállásunkat, és hirtelen megértjük. Hirtelen értjük, miről szól. Hirtelen megértjük a metaforát, a zenei metaforát, a szimbolizmust, a szimbolikáját az egész dolognak, a hasonlatokat, és el tudunk, a legfontosabb, amit el akarok mondani, és el tudunk vonatkoztatni.
0: Tamás, én úgy örülök, hogy most veled főzök itt, mert mi most már itt főzünk, sütünk, már mindent csinálunk itt a zenében, és engem ugye az is nagyon érdekel, hogy tényleg ezt hogyan tudjuk a gyakorlatban, mert hogy igen, recepteket próbálunk ki újra, de azért valljuk be őszintén, nagyon kevés ember ül le, és azt mondja, hogy én most akkor edukálódni fogok zenében. Mi legyen? Akkor most te leszel itt újra a segítségünkre, te adod hozzá a receptet és a lépéseket. Ha valaki tényleg azt mondja, és milyen jó lenne, ha ezt így mondanánk, hogy jó, most egy kicsit szeretnék valami újat hallani, tanulni, zenét hallgatni, tanulni, akkor mondjuk akár a jazz, akár a klasszikus világában, rád bízom, hogy mivel kezdjünk, mi legyen mondjuk az az alap, amivel így bevezetjük magunkat, akár a jazz vagy a klasszikus zene világában, mi legyen egy ilyen alapdarab, amit meghallgatunk? Lehet saját is.
1: Igen, igen. Azt akartam mondani, hogy hát az én YouTube csatornám tele van mindenféle darabbal, szóval ott pont olyan dolgok is ki vannak választva a hallgatók számára, meg tulajdonképpen mindenféle platformon, a Spotify, meg Apple Music-en is ott van az első albumon, ahol Rachmaninov, meg Liszt-nek a darabjai vannak. Tulajdonképpen ez egy olyan széles körű paletta, hogy mindenki talál benne valamit. Valaki konzervatívan Bach, valaki a reneszánsz fele, megy, valaki a romantisták fele, valahogy a 20. század, valaki a Debussy, a Ravel, szóval az alapvető dolog az, hogy meg tudjuk találni, nem tudom, én nekem mindig nagy megtiszteltetés, hogyha ilyen lokális embereket tudok hallgatni, vagy
0: mert hogy vannak itt művészek, igen, akiket érdemes.
1: Igen, például mi is kezdtünk most egy ilyen szóval valahol építeni valamit a Belicei Kamarazenekarral. Tavaly játszottunk Horváth József és Lakatos Robert vezetésével Érsekújvárban egy Bach versenyt, egy zongora versenyt játszottunk, az is egy nagy kihívás, és az is tulajdonképpen lehet, hogy az embereket így formába tudja úgy alapjában önteni, szóval az a zene valamilyen szinten, szóval, de valakinek a Bach sok, meg valakinek az teljesen idegen, vagy nem mond semmit, valakinek a Beethoven, az én édesanyám például mindig erre a Beethovenre, hogy az jaj, Tamáska, Beethovent az szereti. És akkor nem tudjuk miért, vagy nem, mert egyszerűen ez egy ízlés. Ez egy jó ízlés, és akkor még egy mondatot szeretnék mondani arról, hogy miért fontos ezt valahogy betájolni, ismerje az ember önmagát, ahogy Márai mondja a Füveskönyvben, ugye? És a másik dolog meg, hogy az egyik tanárom nagyon sokat hangoztatta, hogy kerül ide tulajdonképpen az egészben ilyen aláhúzott, piros fixel aláhúzott szó, hogy az ízlés, és akkor, amikor a Haydn-t megkérdezték, Eisenstadtban szolgált Haydn-t, hogy ki a legjobb zeneszerző, ugye, hát egyszerű kérdés, ki a legjobb zeneszerző, Haydn úr, és mondta, hogy Mozart, mert neki van a legjobb ízlése, és az ízlés. Szóval ez az, a manapság ez a legfontosabb, amit hangoztatnunk kell. Ez van benne az interpretáció, ez az előadás művészetben. Én is ezt prezentálom, hogyha kimegyek zongora művészkedni tulajdonképpen a színpadra, és előttem van egy 90 perces zongora koncert, vagy egy 70 perces, vagy egy 60 perces. Én megpróbálok az embereknek valamit mondani. A minőségi idejüket tényleg úgy kihasználni, hogy ne bánják meg, ha hazamennek. Hogy mondtam én nekik valamit, és tulajdonképpen hazamennek, és még gondolkodnak, és lehet, hogy ők is rájönnek valamire, azáltal ez az elvonatkoztatás. Szóval én gondolok valamit, és nekik nem ugyanezt kell gondolniuk, de én nekem inspirálnom kell őket is. Szóval azonképpen olyan az az egész, mintha mindenki művész lenne. Szóval mindenki valahogy kreatív, aki gondolkodik már, aki már gondolkodik és próbálja magát serkenteni erre a kreatív gondolkodása, már az is művészet. Minden művészet. Szóval tulajdonképpen az egész világ olyan, hogy a közönségek művészek játszanak művészeknek. És én szerintem én nagyon demokratikus próbálok lenni, meg humanista ebből a szempontból, hogy ez az igazán fontos, hogy mindenki, mindannyiunk egy nagy család vagyunk tulajdonképpen, és az lesz a legnagyobb boldogság, ha egyesülni tudunk valamilyen művészetben, hogy jaj, az... Az ott az mi volt. És akkor valami ilyesmi, szóval. Igen.
0: Tamás, én csak azt sajnálom, hogy az idő ilyen gyorsan elrepül, de rendkívül üdef színfoltja voltál te itt a ma délelőttünknek, és még nagyon gyorsan csak egy mondat van, hogy hol találkozhat veled a közönség legközelebb, mert ugye azt mondtad, hogy az élő zenét, a koncertet, azt nem helyettesíti semmi.
1: Igen, mindenkit szeretnék sarkalni arra, hogy tulajdonképpen figyelje a Facebook oldalamat, a YouTube csatornámat, hogy megpróbálok minden infót. Múlt héten Rimaszombaton volt szerencsém egy zongorakoncert, egy 90 perces zongorakoncertet adni. Legközelebb ezzel a jazz formációval Floating Point januárban alakult Martin Kapusznyik és Martin Kukucska, egy Nyitráról származó, másik Pozsonyból származó zenészekkel lépünk színpadra. Jazz, blues, jambori esemény, néven futó eseményen. Érsekújvár ott, ahol nagyon, két napig tart, október 16-án lesznek koncertek, 17-én, mi 16-án 6 órakor a Békemoziban, a Kino Mier játszunk, és egy órás programot, és ott megpróbálunk újból egy magasabb szintre lépni a jazz zene terén.
0: És aki teheti, az mindenképpen tartson veletek. Most azon egy picit a klasszikus irányba megyünk el zárásként. Mi az, amit hallhatunk tőled?
1: Schumann szimfonikus etüdjeinek részletét, számomra egy nagyon kedves, mi sajnos 38 percig nem hallgatjuk meg, viszont egy részletet meghallgatunk. Ez 2018-ban készült ez a felvétel.
0: Fekete Tamás zongoraművész volt a nappali vendége, akinek köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk, és Tamás, várunk vissza.
1: Én is köszönöm, és viszont hallásra.

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok! Egy igazán különleges iskolai délelőtbe kapcsolódunk be nem sokára. Olyanban, ahol nem az volt a legfontosabb, hogy ki miben más, hanem sokkal inkább az, hogy mi az, ami összeköt bennünket. A Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskolában a Szívtől Szívig, mert együtt mindenki többre képes című tematikus napra látogattam el múlt héten, ahol a gyerekek együtt játszottak, énekeltek, táncoltak, alkottak, és közben talán egymástól is tanultak valami fontosak. Jó volt mindezt látni, megtapasztalni, és én ebből hozok ma önöknek itt a Nappaliban egy részletet, de előtte azonban a hírek következnek. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Rendkívüli aszály van az ország területének mintegy kétharmadán. Meghalt Jeffrey Archer, brit író és politikus. Ma zavartalan napsütés lesz jellemző a délelőtti időszakban 22 fok körüli értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. A kisebbségi kulturális alap a Kultminor október 19-én hirdeti meg első a 2027-es évre szóló a magyar, a roma és a ruszin kisebbségeket célzó pályázati felhívását, olvasható a közösségi médiában közzétett pályázati tervből. A második felhívást novemberben teszik közzé, az év végére, decemberre egy harmadik pályázat kiírását is tervezi az alap. A negyedik pályázati felhívás várhatóan 2027. januárjának első felében hirdetik meg. Tomás Drucker oktatási miniszter a Pedagógusok Világnapja alkalmából tegnap köszönetet mondott a tanároknak munkájukért, elhivatottságukért, bátorságukért és emberségükért. Kiemelte, hogy a pedagógusok a legnehezebb pillanatokban is a gyerekek mellett állnak, és mindent megtesznek azért, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat az iskolában. Drucker szerint a pedagógusok munkája nem csak a tanításról szól, hanem arról is, hogy támogatást és biztonságot nyújtsanak a gyerekeknek. A Pedagógusok Világnapját október 5-én tartják. Az UNESCO 1994-ben nyilvánította ezt a napot világnappá, annak emlékére, hogy 1966. október 5-én Párizsban aláírták a pedagógusok jogállásáról szóló chartát. Rendkívüli aszály van az ország területének mintegy kétharmadán, a legnagyobb szárazság délen van, valamint a legnyugatibb területeken és Eperjes megyében, közölte weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A múlt héten csak néhány régióban voltak záporok, összesen legfeljebb 1 mm-nyi csapadék esett. Az ország nagy részén nem esett. A Meteorológiai Intézet tájékoztatása szerint kedden és szerdán Bars térségében mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 27 Celsius fokot. A leghidegebb a Felső Garam mentén és a Szlovák Paradicsomban volt. Donald Trump az ukrán támadásokat és a demokratákat okolja a magas benzinárakért. Az amerikai elnök szerint az energiaárak emelkedésének oka már nem a hormúzi szoros, hanem az olajfinomítók kiesése. A Reuters szerint azonban az árak növekedéséhez a közel-keleti háború is hozzájárul. Irán a konfliktus során lezárta a hormúzi szorost, amelyen normál körülmények között a világ olajszállításának mintegy ötöde halad. Az ukrán támadások az orosz energetikai infrastruktúra ellen szintén növelték az árakat, főként a gázolajét. 86 évesen meghalt Jeffrey Archer, brit író és egykori politikus, akit egy rágalmazási ügyben börtönbüntetésre ítéltek. A férfi halálhírét kiadója, a Harper Collins jelentette be. Archer könyveiből világszerte több mint 300 millió példány kelt el, utolsó regénye az Adam and Eve a napokban jelenik meg. Archer ismert konzervatív politikus is volt, rövid ideig parlamenti képviselőként dolgozott, majd az 1980-as évek közepén Margaret Thatcher akkori miniszterelnök kormányzása idején a konzervatív párt egyik vezető embere lett. Sport Zsigárdi Lászlótól.
0: Időjárás.
2: Ma szerte az országban zavartalan napsütés lesz jellemző reggel és a délelőtti órákban is. A légmozgás is egész nap gyenge vagy mérsékelt erősségű marad. Napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délelőtti időszakban ismét 22 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van a D2-es autópályán Pozsonyba behajtva Malacka irányából, Pozsonyban a Récsei úton a belváros irányába, a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán Aranyhomoktól Ligetfalu felé, ezen kívül Zólyom és Zólyom-Szalatnak között 5-10 perc a várakozási idő, és Kassán a Komenszki utcán a belváros irányába, szintén Kassán a Gorki utcán a belváros felé hajtva is fennakadással kell számolniuk az arra közlekedőknek, vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Már második alkalommal volt lehetőségem eltölteni a gyerekek és a pedagógusok között egy kellemes délelőttöt Dunaszerdahelyen a Vámbéri Ármin alapiskolában, ami ismét nagyon gyorsan eltelt. A speciális iskola tanulói számára először mindig a tornateremben kedveskednek diákok énekkel, tánccal, és ez mindig nagyon népszerű. A Vámbéri Ármin alapiskola diákja, Zsigárdi Dorka, aznap ünnepelte születésnapját, ő is mindig lelkesen vesz részt, segít ezen a tematikus napon, és ezúttal a közlekedés volt egyébként a közös játszás és délelőttnek a tematikája, és ezúttal viszont neki is kedveskedtek. A kultúrműsor azzal zárult, hogy a boldog szülinapoddal is felcsendült, Dorka kapott szülinapos feliratú fejpántot, muffin van, gyertya, és mindenki neki énekelt, tapsolt és táncolt, és utána kezdődött a közös játszás, a program. Volt kutyás bemutató, őrzővédő szolgálat is a helyszínen volt, kipróbálhatták. A gyerekek az autójukat, védőfelszereléseiket megtekinthették. Domonkos Barnabással is beszélgettem, de Bindics Barnabás a kutyusok tanításáról is szólt, sőt még Csibi, az egyik kutyus is beköszönt a hallgatóknak, ezt már is meghallgathatják, és természetesen a festésről Kis Márta rajztanára, a képzőművésszel beszélgethettem alkotás közben, és még a tánc sem maradt el. A Vámbér is szeretett anyja, a Vámbéri Ármin alapiskola igazgató helyettese Domonkos Tímea is beszámolt az aznapi eseményről, a fa alatt ültünk, nagyon jót beszélgettünk, és a legvégén az esemény ötletgazdájával, főszervezőjével, Edmár Herriettával, az iskola hitoktatójával is beszélgettem. Na most első körben következzen Domonkos Barnabás, Bindics Barnabás és Kis Márta.
1: Én nagyon jól éreztem magam személy szerint. A kutyusoknak volt egy ilyen kihívás, hogy speciális igényű gyerekekkel még nem találkoztak. Úgyhogy emiatt én elsősorban egy picit, nem mondom, hogy aggódtam, csak a megszokottnál óvatosabb voltam. De hál' Isten nagyon jól viselkedtek a kutyák, abszolút nem reagáltak arra a tónusú hangra, amit nem feltétlen szoktak. Stabil idegrendszerű kutyusokról van szó, igyekszem őket napi szinten mind fizikailag, mind mentálisan lefárasztani, úgyhogy elmutatták, hogy nincs is ezzel semmi probléma, úgyhogy a végén meg is simogathatták őket.
2: Igen, mi az, amit láthattunk a bemutató során? Ugye itt vannak mind a hárman, még abban is megegyeztünk, hogyha szeretnének hangot adni, és ők is részt venni ebben a mini beszélgetésben, akkor van lehetőségük, de most én nagyon szófogadóan, még azt látom, hogy nagyon bírják.
1: Bírják. Csibi be tud nekünk köszönni. Csibi, beszél!
2: Jó, Csibi beszél, és kapott is érte most éppen jutalmat. Szóval jókat lehet Csibivel beszélgetni?
1: Igen, Csibi elég hangos kutyus, szereti hallatni a hangját. Ezen kívül még aki hangos, Lüszi, csak ő kapun bévül, tehát ő azt tanulta, hogy kint nincs beszélgetés. Kronosz minimális a tugat, ő inkább morog és hörög, de ezt sem mutatja be ilyen helyzetben, úgyhogy nincs velük probléma. Amit láthattunk a bemutató során, az a alapengedelmességi gyakorlatok, amikor is a kutyus nem mint passzív, hanem mint aktív résztvevője, tehát operánsan kondicionáltam őket, azt jelenti, hogyha megcsinálja, amit kérek tőle, akkor kap érte valami jutalmat, ebben az esetben piskolta a jutalom. És Csibi a legképzettebb kutyus a három közül, ő a legidősebb és a legképzettebb egyben, és vele mutattam be például a lábam között szlalomozót. Behívás mind három kutyussal megmutattam, hogy bármit csinálnak, ha kimondom a nevüket és kimondom, hogy hozzám, akkor mind három kutyus szépen odajön a zavaró tényezők ellenére. Mind hárman bemutatták, hogy szépen sétálnak pórázon, illetve póráz nélkül is képesek a láb mellett követni a gazdit. Úgyhogy ezek az alapdolgok, amik amúgy minden fajtától és kortól független kutyusnak megtaníthatóak, annyi, hogy egészséges kell lenni a kutyusnak.
2: Milyen fajta kutyusokkal érkeztél?
1: Vegyes a paletta, három kutya öt fajtában képviselteti magát, Csibi egy Jack Russell tacskókeverék, Lüszi egy német juhász vízsla keverék, valószínűleg a másik felével nem mindig értettünk egyet, de én vizslát mondanék, Kronosz pedig egy kaukázusi juhász kutya.
2: Igen, és itt a ugye bemutató során tényleg nagyon izgalmas volt, a gyerekek is csatlakozhattak. Mihez vannak hozzászokva egyébként? Ugyanis ugye nagyon okos kutyákról beszélhetünk, látszik, hogy tényleg betanított kutyusokról van szó. Ők többet bírnak, jobban bírják a strapát.
1: Nem mondanám rájuk, hogy képzett kutyák, tehát ők családi kutyák. Mind a három kutya családi kutya, egyik sem munkakutya. Lüszit elsősorban azért vettem magam mellé, mert nagyobb energiaszintű, mint a Kronosz. Kronosz kicsit lusta, ő nem nagyon bírja, meg kicsit melege is van már ilyenkor, de családi kutyák. Tehát az, amit otthon nálunk a mindennapok során, kinyitom a kaput, ki tudok menni, nem fut ki a kutya, sétálni járunk napi szinten, akár családdal, akár család nélkül, szembe jöhet lovak, macska, kutya, őnekik azokat a dolgokat tanítom a kutyámnak, amiket ideális esetben mindenki tanítana, és egy ideális együttélés ember-kutya kapcsán kialakulna. Tehát nem nyűg a kutyával való élet, hanem kifejezetten élvezet. És nem kell el sok mindent tudni.
2: Akkor tegyük tisztába a dolgokat. Mi a különbség mondjuk a képzett kutya és a családi kutya között?
1: Képzett kutyának van legalább egy vizsgája, tehát egy alapkövető kutya vizsgát elvégzett. Csibi nagyon közel áll hozzá, csak nem Szlovákiában, hanem Magyarországon tette le ezt a vizsgát, de nem honosítottam, úgyhogy ilyen téren neki szlovák papírja nincs. A másik kettő pedig csak mellettem a kutyasuliban, a csoportos, illetve az egyéni foglalkozásokon, amit én használok, segítek más kutyusoknak a megfelelő viselkedésmódot elérni, illetve a gazdiknak pontosabban, hogy elérjék a kutyával.
2: Bármelyik kutya megtanítható-e?
1: Amennyiben az idegrendszer és a fizikum, tehát egészséges kutya igen, így röviden ezt mondanám, egészséges kutya igen, ha van valamilyen fizikai vagy mentális deformitás, akkor már kicsit másabb, de akár egy vak vagy süket kutyával is szép eredményeket tudunk elérni, az megint más, hogy az idegrendszer egy kicsit túlterhelt, vagy nincs olyan állapotban, amivel, de ezekre az alapdolgokra bármilyen kutya megtanítható.
2: Miért érdemes a kutyusokkal foglalkozni? Ugye valaki gondolhatja nyűgnek, hogy igen, foglalkozni kell vele, és esetleg, ha mondjuk lecsúszott a kezdeti időszakról, a kölyök kutya időszakról, akkor meg azt mondják, hogy még nehezebb megtanítani a kutyusokat, de miért érdemes mégis ezt az energiát belefektetni?
1: Ha már egyszer van kutyám, akkor ne egymás mellett éljünk egy területen, hanem éljünk együtt, és a kutyusokban az a szép, hogy ők a pillanatban élnek. Tehát nehezebb egy 5 éves kutyával elkezdeni, de ott sem lehetetlen. Természetes, ha van egy 8-7-es kutyusom, akit megfelelően választok ki, beleteszem az energiát. Hosszúnak hangzik az a 1,5-2 év, de utána a kutya életére, ami lehet 12-13 év, van egy olyan társam, akivel szó szerint félszavakkal, jelekkel tudok kommunikálni, és tudom magammal vinni szinte bárhová.
2: Ugye azt láttam, hogy a kutyusok Csibi, Kronosz és Lüszi kaptak jutalmat. Mi az igazi jutalom számukra?
1: A legnagyobb jutalom a kutyának a gazdától jövő figyelem. Tehát ha én ráfigyelek a kutyára, megtisztelem idézőjelben azzal, hogy ráfigyelek, neki az a legnagyobb jutalom, és itt rontják sokszor el, mert a rossz viselkedést, azt a viselkedést díjazzák figyelemmel, ami hosszú távon nem arra vezet, amire ők szeretnék. Példának okán van egy kölyök kutya, aki felugrik a gazdira, és a gazdi simogatás közben azt mondja neki, te nem szabad felugornod, kiskutyám, ez nem jó. Egy év múlva az a kutya az ember nyakába ugrik, ha meglátja. Van, aki szereti, én itt a kutyák méretéből adódóan eleve azt igyekszem. Csibi kicsi és félig tacskót.
2: Csibitől még szerinted kérhetünk egy elköszönést?
1: Persze, Csibike, beszél!
2: Kedves hallgatóink, Csibike megköszöntés közben azért Lüszi is megérkezett ide a jutalomért, és a Kronosz, ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy Kronosz lustább kutyusnak nevezted őt, ő is azért föl tudott pattani a jutalom falatért, meg is érdemelték, és én nagyon szépen köszönöm, és hát és sok boldog pillanatot kívánok a kutyusaiddal.
1: Köszönöm szépen, és mindenkinek kívánom azt, akinek kutyája van, hogy élje át azt a szeretetet, amit a kutyától kap, de viszonozzuk is ezt figyelemmel és egy kis kiképzéssel, mert ez a kutyának olyan munka, ami neki nem munka, de nagyon sok mindent segíthet a mai világban a kutya, akár mentálisan, fizikálisan és érzelmileg is mindenkinek, úgyhogy mindenki tartson kutyát, de ne legyen lusta.
2: Akkor még zárásként, mert hogy lusta kutya nincs, csak lusta gazdi?
1: Pontosan. A kutyák munkára lettek kitenyésztve, mi ezt 30-40 év alatt elvettük tőlük, és várjuk azt, hogy megüljenek. Amíg mi dolgozunk, akár mentálisan, akár fizikálisan fáradunk, és a kutyá meg várjuk, hogy 8-9 órát várjon ránk, és elég legyen egy buksisimi, meg két dobás a labdából, hogy úgy működjön minden, ami kell. Sajnos ez még nem így működik, és remélem nem is fog így működni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én köszönöm, hogy itt láttam. Én Domonkos Barnabás vagyok, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Szia Barnabás! Nagyon jó kis délelőtt részesei lehetünk itt a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskolában. Talán valamelyik beszélgetésemben a Duda szó is behallatszott. Őrző-védő szolgálat milyen apropóból érkezett erre az eseményre?
3: Minden egyes ilyen kis akciókon nagyon nagy élvezettel veszek részt, így most is a gyerekek miatt nagyon kedvesen és szeretetteljesen jöttem el.
2: Mi volt az, amit ma ti akár megmutattatok a gyerekeknek, bemutattatok, mi az, amit itt ma ők kipróbálhattak, nektek köszönhetően?
3: Hát kipróbálhatták, kis beletekintést láthattak a munkánkba, felpróbálhatták az egyenruhánkat, a pajzsainkat, amit meccseken szoktunk használni, és láttam, hogy nagyon nagy örömmel fogadták, és persze az autóba is beleülhettek.
2: Hogyan reagáltak a gyerekek? Mire voltak leginkább kíváncsiak?
3: Hát leginkább a pajzsok tetszettek neki, és a mellényeink, mivel nagyon sok felszerelés van rajta, bilincsek, viperáktól keresztve minden. Nagyon nagy örömmel fogadták, és persze nagyon nagy volt a mosoly, rajtuk lehetett látni.
2: Számodra mit adott ez a mai nap? Neked mi volt ebben a napban az öröm, a boldogság?
3: Hát eleve, hogy a gyerekek nagyon élvezték ezt az egészet, látszik, hogy mosolyogtak, és nagyon tetszett nekik ez az egész műsor, mint a kutyakiállítás, mint a mi műsorunk, tehát nagyon megérte eljönni ide.
0: Kis Márta képzőművész, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskola rajztanára széles mosollyal táncolva és jókedvel fogadta a gyerekeket egy közös festésre. A plakáton egy vonatot láthattunk, de természetesen a gyerekek fantáziájára volt bízva, hogy mit is alkotnak ebből, mit visznek tovább belőle, hogyan viszik bele az érzéseiket abba a bizonyos gőzösbe. Eközben beszélgettünk Mártival. Engem természetesen az is érdekelt, hogy egy képzőművész mi az, amit észrevehet, amit esetleg mi nem is látunk.
2: Táncolva, festeni és alkotni, én nem tudom, hogy én már láttam-e ilyet, hallgatók csak most maximum hallhatják, de ez valami óriási élmény. Kis Márti, képzőművész, rajztanár az, aki itt a Vámbéri Ármin alapiskola egyik falára felragasztott, nem is tudom, képzeletbeli vászon, papír, mi az, amire papírra alkot egy vonatot? Hát szervusz!
4: Szia, szia drága Maja!
2: Micsoda hangulat van itt?
4: Hát a akciófestészet magával hozzá ezt a hangulatot, úgyhogy a gyerekek kérték, hogy zene nem volna jó itt, és akkor kapcsoltunk zenét is. Úgyhogy improvizáció ez a zenet, de igazuk volt, már jobb lett a megélése ennek az akciófestészetnek.
2: Mi történik, amikor a képzőművészet... Szia, Viktória! Közben Viktória idejött mellém. Szia!
4: Milyen szépen énekeltél, Viktória.
2: Hát Viktória nagyon szépen tud táncolni és énekelni, de maradj akkor itt velünk, hogyha szeretnél, de éppen véget ért a zene. Most nem tudom, mi lesz így. Folytatódik tovább? Akkor mulatunk tovább, mulatva festünk és alkotunk. Mi történik akkor, Márti, amikor a képzőművészet találkozik a zenével, művészetek találkoznak az alkotással, kikapcsolással, miért van erre szüksége minden léleknek szerinted?
4: Igen, hát ebben az esetben, mivel örömteli élményt hoz ez a gyerekeknek, itt ugye kicsit a dopamin felszökken az agyba, szóval biológiailag is ez egy olyan körű élmény, ami szerintem maradandó, és boldogabbá teszi a napjukat a gyerkőcöknek, és vannak annyira ügyes kezű diákok, akik le se teszik az ecsetet, és a kezdetektől csak satíroznak, színezik a posztert, mert a poszterre ugye vonatot festettünk fel volt a motívunk körvonalazva, mivel a közlekedési eszközök az egyik altémája mai napunknak. Nagyon ügyesen most egy absztrakt felületet láthatunk, ahol kicsit a formavilág elvesztette a hatását és a tulajdonságait, de ez egyáltalán nem baj, mert ettől jobban dominál a tudatalatti hatás ezen a formátumon, ezen a monumentális képen. Most, hogy próbálom vonalakba visszavarázsolni a formát, de vannak részek, amihez nem is fogok nyúlni, mert annyira jó nyers kompozíciót alkotnak a részletek, hogy ez így kész és zsigeri ez az alkotás.
2: Miért jó, hogyha a körvonalakat néha, még ha adnak is egy alapot, de felülírjuk?
4: Mert attól szabadabb, szóval az nem egy irányított dolog, és nincs korlátozva a szabadság.
2: Mi az, amit te meglátsz ezekben az alkotásokban, amit lehet, hogy az, aki nem ért ilyen szinten a festészethez, a művészethez nem venne észre. Mi az, amit te most látsz ezen az alkotáson?
4: Én nagyon sok remek kompozíciót, szóval, hogyha kollázsolnám, és esetleg darabokra nyírnám, vagy tépném ezt a posztert, akkor nagyon sok szép, kész, absztrakt műalkotás van ezen a formátumon. És azzal, hogy úgy élnek a színek, nincsenek túl festve, túl lihegve, hanem nagyon szép színkeverékeket is alkalmaznak, szóval nem nyers színekkel dolgoztak csupán, hanem önállóan próbálgatták kevergetni, és ezáltal is van egy adott mélysége, ami nem egy egyszerű megoldás.
2: Tavasszal, amikor beszélgettünk, és akkor is nagyon szép alkotások voltak. Mennyire maradt meg neked az a tavaszi élmény, amikor a vonatok helyett fákat láthattunk?
4: Hasonlóan impresszió hatású és az a expresszivitás kifejezésének volt a formavilága. Én most egy csíkra tudnám helyezni a kettő poszterképet, úgyhogy örülök.
2: Köszönöm, és további jó festést kívánok nektek!
5: Jó napot kívánok, Sándor Leona a nevem, és az Egyesített Alapiskola tanítónénie vagyok, és egyben helyettese is.
2: Üdvözöllek, és örülök, hogy ismét találkozhatunk itt. Kézen fogtátok egymást az egy

0: tudjanak róluk az emberek, és elfogadják őket, és tudjanak együttműködni és együtt élni.
1: Tudom, hogy most már lassan indulnatok is kell, hiszen vár az ebéd. Mi az, ami szerinted a legjobban tetszett ma a gyerekeknek?
0: Szerintem a zenés műsor nagyon tetszett nekik, ugyanis nagyon jól reagálnak a zenére, és ami az én meglátásom, hogy a szülők nem annyira bátrak, nem mernek így kimenni ilyen koncertekre, mert ugye ezeknek a gyerekeknek zavarja őket a hang, a hangozene, a tömeg, és ezáltal, hogy vannak ezek az akciók, mi tanítjuk a gyerekeket arra, hogy van más is az életben, mint az, hogy bent lenni. Van azon kívül koncert, van azon kívül hangozene, van mentő, sok ember, és ez nagyon fontos.
1: Alapvetőnek vesszük, hogy maga az elfogadás a lényeg. Igen, de mi kell magához az elfogadáshoz?
0: Az a legfontosabb, hogy beleéljem magam a ő helyzetükbe. Akkor tudom őket csak elfogadni, ha meg is értem őket.
1: Jöttök még máskor is?
0: Persze, nagyon várjuk a meghívást a legközelebbit.
1: Akkor további szép játszás, további sok jó közös élményt kívánok nektek, és köszönöm, hogy beszélgetettünk ismét.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
2: A szívtől szívig, mert együtt mindenki többre képes, egy közös délelőtt a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin Alapiskola és az Egyesített Speciális Iskola tanulóinak, ahol a gyerekek együtt játszanak, alkotnak, énekelnek és táncolnak, miközben különböző élményeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ahogy pár perccel ezelőtt hallhatták, volt kutyás bemutató, őrzővédőszolgálat munkája is közelebb kerülhetett a, úgy láttam, hogy nem csak a gyerekekhez, hanem a tanárokhoz is. Kis Márta a képzőművészetet hozta a gyerekekhez közelebb, és az első rész végén Sándor Leónával, az Egyesített Speciális Iskola igazgató helyettesével és tanárával is beszélgettem arról, hogy hogyan élik meg ők és a gyerekek ezeket a találkozásokat, és vajon mit visznek magukkal egy-egy ilyen közös délelőtt után. Most következik egy kis zene, utána pedig érkezem a helyszíni összeállítás második részével.

A zene előtt hallhattak részletet abból, hogy mi minden történt azon a különleges délelőttön, ahol jártam a Szívtől Szívig, mert együtt mindenki többre képes tematikus napon már második

0: alkalommal vehettem részt, ahol a Vámbéry Ármin Alapiskola és az Egyesített Speciális Iskola tanulói töltöttek együtt délelőtt Dunaszerdahelyen. Most pedig folytatjuk ezt a történetet, ezt az nagyon eseménydús délelőttöt egy születésnapi köszöntéssel, ugyanis Zsigárdi Dorka, a Vámbéry Ármin Alapiskola diákja éppen azon napon, vagyis szeptember 30-án ünnepelte a születésnapját. Dorka pedig nem csak ünnepelt, hanem ahogy mindig most is örömmel segített ezen a napon, és azt mondja, hogy számára igazi ajándék ez a délelőtt. Először meghallgatjuk őt, majd Edmár Herrietta, az iskola hitoktatója és a program főszervezője mesél arról, hogy hogyan élte meg ő ezt az alkalmat, a végén pedig a Vámbéry is szeretett anyjával, az iskola igazgató helyettesével, Domokos Tímával beszélgetek majd arról, hogy miért olyan fontosak ezek a találkozások, és miért van szükség arra, hogy időről időre egyszerűen csak együtt legyünk. Csupa meglepetés, jó kedvés hangulat, erről szólt a játszás és a közös délelőtt a Vámbéry Ármin Alapiskolában Dunaszerdahelyen, ahol bizony még születésnapos is volt. Az iskola diákja, Zsigárdi Dorka ünnepelte pont aznap a születésnapját. A tornateremben kicsik és nagyok együtt köszöntötték őt, utána pedig már kint az udvaron, a fa alatt beszélgethettünk. Jöjjön most ebből is egy kis részlet. Dorka, hogy érzed magad? Azért ilyen szülinapi ajándékban részesülni, nem tudom képzelni, hogy milyen érzés, csak hát láttam, és szerintem ez még kívülállóként is megható volt.
1: Ja, hát amúgy nagyon jól érzem magam, és nagyon hálás vagyok, és ezért az egészért, hogy a osztályfőnök is ugye, amit így rendezett nekem ma, és hogy nagyon örülök, hogy a gyerekek is jöttek, mert nagyon szeretek gyerekekkel így foglalkozni és lenni velük.
0: El tudod képzelni, hogy a jövőben akár majd ez a pályád, a hivatásod is legyen? Van ilyen elképzelés?
1: Hát én ugye így iskolában nem ilyen leszetnék menni, hanem idegenforgalomban gondolkozok, de amúgy így nagyon szeretek gyerekekkel lenni, tehát mindig, hogyha vannak ilyen családi összejövetelek, akkor is mindig a gyerekekkel vagyok.
0: Milyen érzés volt a speciális iskola diákjaival egy újabb közös délelőttöt eltölteni?
1: Hát amúgy nagyon jó volt, meg ez is jó esett, hogy oda jöttek hozzám, így megöleltek, meg így mondták, hogy örülnek, hogy megint találkoznak, tehát az amúgy nagyon jó esett.
0: Ugye azt mondják, hogy a születésnapi kívánságot azt, hogy meg kell magunknak tartani, de ha most kivételt teszünk, mi a te születésnapi kívánságod?
1: Hát amúgy persze ez a leges, hogy vegyenek fel ugye az iskába, hova szeretnék menni, és ez is, hogy mindenki így legyen ilyen boldog, mint ma, és mindenki legyen egészséges. Igen,
0: én köszönöm szépen, és én azt kívánom neked a szülinapodon, hogy legyél továbbra is ilyen kedves és mosolygós, és köszönöm, hogy beszélgethettünk.
1: Én is köszönöm, nagyon szépen köszönöm.
2: Edmár Henretta vagyok, a Vámbéry iskola hitoktatója.
0: Jó napot kívánok, és mindemellett pedig a mai esemény egyik főszervezője is, vagy a főszervezője, mint megtudhattam.
2: Szerényen, talán mondhatjuk így, igen, igen. Már 5. alkalommal van megszervezve ez az esemény a speciális iskolával, és igen, én szívem, lelkem van benne, meg a többi tanári, aki nagy örömmel és odaadással segít nekem mindig, úgyhogy ez nem csak az én érdemem, hanem azoké a tanárok is, akik nagyon szívesen ebbe bekapcsolódnak mindig, minden évben, és nagy segítségemre vannak.
0: Én csak azt sajnálom, hogy a hallgatókat így nem tudom így az elejétől a végéig ide varázsolni, hogy tényleg lássák azt a hangulatot, hogy ilyenkor a pedagógusok is, a két iskola pedagógusai hogyan találkoznak és kapcsolódnak, mert nem csak a gyerekek találkoznak ilyenkor, de a pedagógusoknak is van lehetőségük egy kicsit beszélgetni. Miért tartja fontosnak ezeket a találkozásokat?
2: Azért is indult, és úgy indult, ez volt az első ötlet, hogy hozzuk össze a két csapatot. A gyerekeket hozzuk össze, a tanárokat hozzuk össze. A tanárokat azért, hogy cseréljünk, mert mindig a beszélgetésben eszmecseréket is cserélünk, tapasztalatokat cserélünk, motiváljuk is egymást, új ötleteket is szerzünk egymástól, és a gyerekeket pedig azért, hogy ez az elfogadásról szól, hogy van ilyen is, és lehet így is, és mindig is úgy kell, ugye az iskolában mindig oktató és nevelési munka van, és az oktatáshoz és a neveléshez ez is hozzátartozik, hogy kinyissuk a gyermekek számára a világot, hogy ideengedjünk más iskolát, hogy megmutatjuk nekik, hogy más iskolában hogy dolgoznak, milyen gyermekek vannak, és hogy ők is élnek, és hogy ők is szivárványosak, és hogy milyen színesek vagyunk, és hogy ezt teljesen el lehet fogadni, mert ez a világhoz tartozik.
3: Ja, ahogy említette is, oktatás és nevelés, egy ilyen nap után mindenki feltöltődve érzi magát. Utána ez így még az elkövetkező napokban, ha így előjön, szoktak erről beszélgetni? Tehát milyen az utóhangja, visszhangja egy-egy ilyen közös délelőttnek, találkozásnak?
2: Mindig szokunk beszélgetni. A gyerekek is mindig elmondják a saját tapasztalataikat, és mindig bevonunk más gyerekeket is, nem csak mindig ugyanazokkal a gyerekekkel próbáljuk ezt megszervezni. Az egész előkészületbe is bevonjuk már a gyerekeket, ajándékot készítünk kézzel, nagy örömmel, tehát mindig beszélünk az etika, a hittanórán ezekről a dolgokról, ahol csak lehetőség van. A reformoktatás most már azt is előhozza, hogy összevonjunk a képzőművészetet, a etikát, a hittant összevonjuk. Most összevontunk, mivel a plakátunk is térképre készült, tehát a városokat vontunk össze, mindig van egy tematikája is a napnak. És utána pedig mindig arról beszélünk, hogy nagyon jó volt együtt lenni, és tervezzük a következő alkalmat, és aztán meg már 2-3 hét múlva ötletelünk, hogy mi lesz karácsonykor, mert legközelebb karácsonykor fogjuk fogadni őket, és akkor a gyerekek már erre készülnek, és ötletelnek, és néznek videókat, hogy mit lehetne ajándékba készíteni, és hogy mi kell hozzá. Ez adja meg az egésznek a szépségét, hogy hónapokig készülődünk, és utána nagy örömmel játszunk együtt, és aztán ez olyan szépen lecseng mindig.
3: Ön személy szerint hogy zárja le ezt a mai napot?
2: Én mindig fáradtan, mert én mindig nagyon izgulok, hogy minden nagyon jól sikerüljön, és hát egy szervezőnek azért mindig az is nagy öröm, hogyha sikerül, tehát én mindig egy kicsit leeresztek, átgondolom, mindig kimegyek utána futni, mert a sport az akkor rendbe rakok magamban mindent, és igen, és aztán holnap jövök munkába, és akkor az új feladatok várnak, és akkor újra nekiülünk a dolgoknak.
3: Én köszönöm, hogy beszélgethetünk. Sejtettem, hogy ebből lesz majd hatodik. Hát kívánom, hogy az is ilyen jól sikerüljön majd, és majd újra beszélgethessünk. Köszönöm még egyszer.
2: Én köszönöm szépen.
3: Ennél jobb helyszín szerintem nem is lehetne a mostani beszélgetésünkhöz. Szia, Timi!
1: Szia, Maja, üdvözöllek!
3: Nem vagy fáradt?
1: Egyáltalán nem. Egyáltalán. Engem ez tölt fel.
3: Látom, olyan széles mosoly van az arcodon, most már itt az udvar elcsendesedett körülöttünk, már nyoma sincs a kutyás bemutatónak, de itt a fa alatt, ahol ülünk, és ahol én gyönyörködtem, mint egy karácsonyfa úgy nézett ki, gyönyörűen fel volt diszítve plüssökkel, és én egy szívecskét ki is szúrtam magamnak, és mondom, hogy ez a bámbér is szeretet szimbóluma és jele. Most már ezek a plüssök is eltűntek, de ugyanúgy a gyerekek is, akik ma érkeztek hozzátok, már mondhatjuk, hogy mint második otthonukban, most már ők is visszamentek az iskolába. Az itteni tanulók is visszatértek. Milyen érzés lezárni ezt a közös játszós délelőttöt? Mi történt a mai napon?
1: Nagyon jó érzés egyébként. Hát majd egy újabb csodálatos napot tölthettünk együtt a szlovák tannyelvű speciális alapiskola és óvoda csapatával. Hát bennünket tényleg ez annyira feltölt, és kolléganővel beszélgettünk róla, hogy ezt még így a nap folyamán nem is igazán érezzük, hanem az azt követő időszakban, azokban az órákban, azokban a napokban, akkor úgy ilyen lelki megnyugvást érzünk, hogy milyen jó volt ez nekünk is. Mert tényleg mi úgy gondoljuk, hogy ezzel nekik teszünk jót, és érzéseket táplálunk beléjük, és azt mutatjuk nekik, hogy igenis helyük van a világban, és helyük van arra, hogy szeressék őket. Meg alkalmunk is van rá, hogy mutassuk, hogy mi tényleg szeretjük őket, mi tényleg hatalmas szívvel fogadjuk őket mindig, és őszintén, nem képmutatás, hanem ez tényleg így van őszintén. És erről szólt a mai napunk. A mai napunk egyébként a közlekedés témaköré
3: épült, és ez szerint építettük fel a programjainkat. Az pedig, hogy a műsor zenés táncos volt, az pedig már kitapasztaltuk, hogy ezt imádják a legjobban, ezt igénylik, és emiatt most már tényleg a zeneköré építjük az egész műsorunkat.
4: Ugye, ahogy így mondtad is, ezt a zenés fellépős részét a mai délelőttnek, tehát most már második alkalommal vagyok itt veletek, közöttetek, és igen, van egy, mondhatjuk azt, hogy egy forgatókönyve ennek a közös játszós délelőttnek, aminek mindig része az, hogy a tornateremben egy kultúrműsort, mondhatom azt, hogy örömmel és aktívan néznek, hallgatnak végig, néha táncolnak is a gyerekek, de hogy ez a forgatókönyv attól függetlenül, hogy megismétlődik, mindig teljesen más és más.
3: Igen, szerencsére rettentő tehetséges diákjaink vannak. Tulajdonképpen nem is kell kérni őket, önmaguktól jelentkeznek. Például akinek ma szerintem a legnagyobb sikere volt, a Hanna nevű táncos lányunk. Ugye ő hozzá oda is mentek a gyerekek, nem bírták ki, hogy ne menjenek oda, miközben táncol. Hát a Hanna is ma reggel ajánlotta fel, hogy ő nagyon szívesen táncol.
4: Igen, láthatunk táncos produkciót, volt latin tánc, de visszatérő programára az is, hogy éneklés is van, zongora kísérete, és még szaxofont is hallhattunk, és engem személy szerint a legnagyobb hős az nagyon megérintett. Kik voltak itt ma szerinted a naphősei?
3: Hát a naphősei. Én azt mondanám, hogy mindenki, aki ma itt volt. Mindenki, aki ma itt volt, függetlenül attól, hogy gyerek vagy felnőtt, aki ezen az akción részt vett, mindenki a naphőse. Azok, akik fogadják őket a diákjaink közül, mindig ismerős arcok. Tehát mindig szinte ugyanazok a diákok azok, akik ezt már igénylik. És én tudom, hogy ők rettentő csalódottak lennének, ha ezt nem velük oldanánk. Tehát ha kiválasztanánk egy másik diák közösséget, egy másik osztályt, és ővelük próbálnánk, ami egyébként tervben van, mert egyébként is ők már 9-esek, tehát ők ebben a tanévben fogják ezeket az akciókat utoljára abszolválni és előkészíteni, de ez is nagyon fontos, hogy és ők is állandóan akcióról akcióra rácsodálkoznak, hogy bizony vannak olyan diákok, akiknek a problémái az ő problémáik mellett teljesen eltörpülnek. Tehát van itt olyan gyerek, aki nehezebben tud járni, és mégis örül az életnek, örül annak, hogy idejöhetett, hogy süt a nap, hogy kipróbálhat ezt, vagy azt, vagy amazt, amellett, hogy tudjuk, hogy neki sokkal, de sokkal több problémája van, lehet az egészségügyi, lehet az mentális, lehet bármilyen jellegű, vagy esetleg otthoni családi gondok is, de el tudják felejteni, ki tudják itt zárni, és annak örülnek, hogy a mi diákjainkkal lehetnek. És ettől csodálatosabb érzés szerintem a diákoknak sem kell.
4: Ugye mondod, hogy vannak itt 9-es diákok is, és én így arra gondoltam, hogy ezek szerint akkor már sikerült kinevelni értő, érző, érzékeny, nyitott diákokat.
3: Igen, egyébként, és ugye Dorka a mai szülinaposunk, akit meg is köszöntöttünk a műsor végén. Én ezt onnan tudtam meg, hogy szülinapja van, bár az osztálytársak tudták, de én onnan tudtam meg, képzeld el, hogy tegnap után nem jött Dorka, hogy képzelj el, hogy neki már, mint hogy ma lesz a szülinapja, és hogy ő neki ez akkora boldogság, hogy pont a szülinapján jönnek a speciális iskolások, hogy ő ettől annyira boldog, hogy neki nem is kell ajándék, neki ez az ajándék, és tudod, ilyet hallani egy mai kamasztól, ez felülmúlhatatlan érzés.
4: Nagyon gyorsan el, tehát én mindig azt érzem most már másrészt, hogy ide jövök közétek, itt vagyok veletek, és tényleg egy szempillantás alatt tűnik el. Hogyan lehet ezt az élményt magunkévá tenni? Hogyan lehet a találkozás élményét, az együtt töltött idő élményét úgy magunkba zárni?
3: Én szerintem ki kell nyitni a szívünket, meg a szemünket is, meg a karjainkat is egy kis ölelgetésre, és tényleg észrevétlenül elrepül az az idő. Mert hát ugye jó társaságban repül az idő, és ez itt a lehető legjobb társaság.
4: Én köszönöm szépen, és hát sok ilyen boldog pillanatot kívánok nektek.
3: Nagyon szépen köszönjük, és bármikor hatalmas szeretettel és szívvel várunk.
4: Jövök!
0: A szívtől szívig, mert együtt mindenki többre képes tematikus napot a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin Alapiskola és az Egyesített Speciális Iskola tanulói számára szervezték. Egy délelőtt, amely a közös élményekről, szeretetről, bizalomról és leginkább az egymás felé fordulásról szólt. A gyerekek, ahogy kiderült és ahogy hallhatták, és együtt énekeltek, táncoltak, játszottak, alkottak, találkozhattak az őrzővédő szolgálat munkatársaival, volt kutyás bemutató, festés, és közben talán észrevétlenül is megtapasztalták, hogy mennyi minden összeköti őket. Én pedig második alkalommal lehettem részes ennek a különleges délelőttnek, ebből hoztam önöknek egy beszámolót, mert valóban együtt mindenki többre képes.

0: Most pedig, kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Blanár Erik és Gabriella. A kisgéresi református közösség lelkipásztoraival Kuklis Katalin készített interjút. Bohumil Hrabal már majdnem 30 éve nincs köztünk, de emléke még ott él Prágában, és nem csak az Aranytigrishez címzett sörözőben. Tomás Mazal, a legendás cseh író egykori barátja és fotográfusa, Szabó G. Lászlónak mesélt egykori közös élményeikről, és arról, hol tart most a Hrabal kultusz. A konyha ma már jóval több, mint a főzés helyszíne. De hogyan tervezzünk álomkonyhát? Ehhez ad hasznos tanácsokat Seres Zoltán rovata, a lakberendező. Sok rajongójuk szerint ők a felvidéki Kis Pál, de a Bogas zenekar ennél sokkal több. Önazonos zenét szeretnének játszani, a közönség pedig ezt értékeli is, hangsúlyozza Mezei Máté és Ádám, valamint a dobos Meleg Zoltán, akikkel Szászi Fannik beszélgetett. Ezeken kívül pedig találnak még a labban Tokai Fesztivál riportot, recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

Cseh Tamás, brácsaművész karmester és felesége Csei Siguri Hiromi, japán származású zongora művész, zenetanár lesznek Arcmás portrésorozatunk következő vendégei. Zenéről, közös életükről és arról is beszélgetünk, hogyan talált egymásra két különböző kultúrából érkező ember. 22 évnyi szünet után újjáélett az ipolysági Bartók Béla Kulturális Központ. Csákvári Szilvia igazgatónőt kérdezzük a tervekről és az újrakezdésről. Shell Judit is fellép az idei pozsonyi Asztorka Fesztiválon. A programokról Gészabó László újságíróval és kultúra szervezővel beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László várja önöket reggel 9 órától a Pátria hullámhosszain.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok! Már csak 5 percet játszom. Ismerős mondat azoknak, akiknek otthon gyerekük van, és számítógépük vagy okostelefonjuk. Aztán az 5 percből valahogy könnyen lesz 10, 20 vagy akár még több. A számítógépes játékok ma már a gyerekek mindennapjainak részeivé váltak, de honnan tudhatjuk, hogy mikor van szó egyszerű szórakozásról, és mikor érdemes szülőként jobban odafigyelni? Mit játszik a gyerek, kikkel beszélget közben, és miért olyan nehéz néha abba hagyni? Erről beszélgetünk hamarosan Halász László informatikussal, aki már meg is érkezett ide a stúdióba, de előbb hírek következnek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament megkezdte az audiovizuális alapról szóló törvény módosításának vitáját. Törökország és Pakisztán katonai erőket telepít Szaúd-Arábiába a húszik támadásai miatt. Ma zavartalan napsütés lesz jellemző, délután 25 fok körüli értékekkel. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. A szlovák parlament megkezdte a 61. parlamenti ülésszak 4. tanácskozási hetét. A képviselők az audiovizuális alapról szóló törvény kormány által benyújtott módosítását vitatják. Martina Simkovicsová kulturális miniszter az SNS jelöltje szerint a módosítás azokra a külföldi audiovizuális médiaszolgáltatókra is kiterjesztené az alaphoz való hozzájárulás, illetve a szlovák audiovizuális produkciókba történő közvetlen beruházás kötelezettségét, amelyeknek nincs szlovákiai székhelyük, de szolgáltatásaikat szlovák ügyfeleknek nyújtják. A képviselők ma szavaznak is. Véglegesen dönteniük kell az Egészségügyi Minisztérium által előterjesztett gyógyszerpolitikai módosításról, valamint a radikalizálódás elleni védelemről szóló törvényjavaslatról. Emellett a Szlovákia 2040 víziója című stratégiai dokumentumról is határoznak. A kisebbségi kulturális alap a Kultminor október 19-én hirdeti meg első a 2027-es évre szóló a magyar, a roma és a ruszin kisebbségeket célzó pályázati felhívását, olvasható a közösségi médiában közzétett pályázati tervből. A második felhívást novemberben teszik közzé, az év végére, decemberre egy harmadik pályázat kiírását is tervezi az alap. A negyedik pályázati felhívást várhatóan 2027. januárjának első felében hirdetik meg. Szlovákia ad otthont november 4-én és 5-én a visegrádi négyek államfői csúcs találkozójának. A V4-ek, vagyis Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország köztársasági elnökei Trencsénben találkoznak. A kibővített tárgyaláson részt vesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A találkozó központi témája az Európai Unió bővítése lesz, amely a V4 soros szlovák elnökségének egyik prioritása. Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök a trencséni várban fogadja Petr Pavel cseh, Karol Navrocki lengyel és Baka András magyar köztársasági elnököt, valamint Ursula von der Leyent. A közös ebéd során az aktuális külpolitikai kérdéseket is megvitatják. Törökország és Pakisztán katonai egységeket telepít Szaúd-Arábiába, miután a három ország augusztusban kölcsönös védelmi megállapodást kötött. A döntés hátterében a jemeni húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni ismétlődő támadásai állnak. A három ország tegnap Riádban megállapodott a kollektív védelmi kötelezettségek gyakorlati végrehajtásáról és a katonai kapacitások gyors telepítéséről. Azt nem közölték, hogy a telepített egységek milyen feladatokat látnak majd el. A szeparatista quebeci párt nyerte a kanadai Quebec tartományában tartott választást. A 12 év után visszatérő párt vezetője, Paul Saint-Pierre Plamondon lesz Quebec új miniszterelnöke, miután a győzelemmel véget ért a Quebec jövőjéért koalíció 8 éves kormányzása. A PQ újabb népszavazást akar Quebec függetlenségéről, de Plamondon ez csak Donald Trump amerikai elnök mandátumának 2029-es lejárta után rendezné meg. A függetlenségről 1980-ban és 1995-ben tartott referendum is sikertelen volt, és a közvéleménykutatások szerint a quebeciek többsége továbbra is ellenzi az elszakadást. Sport Zsigárdi Lászlótól.
0: Időjárás.
2: Ma szerte az országban zavartalan napsütés a jellemző, inkább csak a délutáni esti időszakban imidtamot megjelenő fátyol felhőzet fordul elő. A légmozgás is egész nap gyenge, vagy mérsékelt erősségű marad. Gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a kora délutáni időszakban 25 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassán, a déli rakparton a VSS híd irányába haladva. Ezen kívül baleset történt a D2-es autópályán Lozornó előtt, Pozsony felől érkezve. Két kamion ütközött egymásnak, a helyszínen 15 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: nekem.
1: A gyerek leül a gép elé, bekapcsol egy játékot, és mi, szülők, sokszor azt látjuk, hogy játszik. De közben lehet, hogy beszélget valakivel, akit soha életében nem látott. Adatokat oszt meg magáról, vásárol valamit egyetlen kattintással, vagy éppen egy olyan programot tölt le, amiről fogalma sincs, hogy mit csinál a háttérbe. És ezért valljuk be őszintén, ez velünk szülőkkel is lehet, hogy pontosan ugyanígy előfordul, hogyha nem vagyunk elég jártasak a témában. Szóval a kérdés talán nem is az, hogy játszik-e a gyerek, hanem azt, hogy mivel, kivel, mennyit és mi történik közben. Erről beszélgetek most Halász László informatikussal, és elsősorban most nem a játékok pszichológiai hatását nézzük, ezt majd egy következő alkalommal, hanem azt, hogy informatikai szempontból hol vannak azok a pontok, amelyekre szülőként érdemes odafigyelnünk. Szia! Nagy szeretettel köszöntelek a Nappaliban.
2: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit.
1: Igen. Mi történik valójában akkor, amikor a gyerek játszik? Tehát, hogy kezdjük onnan, hogy amit mi szülők például kívülről látunk, a gyerek leül a gép elé, vagy a telefonon játszik, és ez ugye egy szülő számára ez egyetlen egy tevékenységnek tűnhet, de te informatikusként ez biztosan másként látod, mert te tudod, hogy ott pontosan
2: mi történik. Meg kell különböztetnünk alapból kettő játéktípust. Egyik az, amikor ugye ilyen úgynevezett multiplayerbe, tehát több játékos módban játszunk, és akkor másokkal játszanak a gyerekek, és van a egyszemélyes játékok, amikor csak valójában pörget, vagy vannak ezek a Lego kockás, ilyen számos játékok, ahol csak önmaga játszik, és így leköti az idejét. Tehát ez a kettő a nagy különbség, ugye egyiknél csak lokálisan történik az egész, a adatait szinte meg se ossza másokkal, nem beszélget idegenekkel, és ami érdekesebb, ugye az még mindig a multiplayer, tehát amikor másokkal játszik, és barátkozik igazából.
1: Érdekesebb, veszélyesebb, csak nagyon gyorsan akkor ezt az egyszemélyes játékot, ahogy így a szavaidat próbáltam értelmezni, az jött le, hogy ez kevésbé veszélyes, tehát hogy beszélhetünk ma még online térben, miközben már nem játék CD-t helyezünk be, hanem online történik, vagy letöltéssel kezdődik minden egyes játék, tehát hogy beszélhetünk, vagy kimondhatjuk, hogy létezik veszélytelen játék.
2: Igen, természetesen. Ezek az egyszemélyes játékok ugye, amikor a hivatalos üzletekből töltjük le őket, tehát minden telefonmárkának vagy operációs rendszernek vannak saját ilyen sztóriai, és akkor ha abból letöltjük, az biztos, hogy legitim forrás, legális forrás.
1: Itt ők meg kell különböztetnünk, hogy fizetős vagy ingyenes.
2: Az ingyenes is fizetős, valamivel fizetsz, vagy a saját adataiddal, tehát valahogy mindig fizetsz, olyan nincs, hogy ingyenes, tehát az már nem létezik, vagy adataiddal fizetsz, vagy pedig a előnyt tudsz szerezni a játékba azzal, hogyha fizetsz, és ezek a játékok általában az ingyenes verzióik limitáltak, tegyük például, hogy játszhatsz két kört, és ha nem sikerült, vagy nem értél el egy olyan szintre, amit akartál, akkor felajánlja, hogy aha, de most ha 1,50 € fizetsz, akkor még 5 kört kapsz, vagy 10 kört, és akkor így jutnak ők pénzhez.
1: Illetve még ott vannak a reklámok.
2: Igen, természetesen a reklám, de ezt most már valahogy úgy vettem észre, hogy inkább mennek rá erre a tényleg, hogy fizess, mert abból azért jobban lehet keresni, hogyha fizetnek, és inkább alacsony összeget, tehát az, amit még azt mondja ember, hát ez most ennyit simán megfizetek, mert ez annyi, mintha vennék egy fél literes üdítőt, és akkor játszhatok még fél órát, vagy egy órát, és akkor így mennek rá. Jó, ez kis pénznek tűnik, vagy legyen csak 1 euró, de ha 1000 embertől beszedünk 1 eurót, az már 1000 euró, és 1000 ember egy játéknál, amit letöltöttek, tegyük fel 1 millióan, az nagyon kis szám, ugye?
1: Te informatikusként mit látsz, mit történik a háttérben? Tehát menjünk az alapoktól. Mi minden történik közben, amiről a szülőnek például fogalma sincs. Tehát letöltünk például egy játékot. Mi történik ilyenkor?
2: Ugye itt szerverek működnek a háttérben, tehát ma már minden online történik, még akkor is, ha ez egy lokális játék, akkor is igazából online. A szó olyan értelmében, hogy egy szerverre csatlakozunk, a szerveren tárolják az adatainkat, ugye erre vannak a különböző előírások Európai Unióban, például a GDPR, hogy hogyan tárolják a személyes adatainkat, stb. Tehát ezek valahol egy szerveren tárolva vannak, és mi arra csatlakozunk rá, ott van egy fiókunk, ahonnan betöltődik az, hogy ugye milyen előfizetésünk van esetleg, hol tartunk a játékban, milyen szinten, hol hagytuk abba. Tehát ez nem lokálisan a telefonunkon tárolódik, hanem ez távoli szerveren. Ez működik minden mai játéknál. Nem tudok most nagyon olyat, ami lokális lenne telefonon. Igazából egyet se tudok. Tehát Dióhéjban ennyi, ami történik. Telefonról, interneten keresztül csatlakozunk a szerverhez, ami a világ bármely pontján lehet, és kb. Ennyi. És onnantól játszunk, és ezek az adatok mozognak ide-oda.
1: Ugye, adatok, ez többször is elhangzott. Talán tisztában vagyunk azzal, hogy mit is jelent ez a fogalom.
2: Én most inkább technikai fogalomként mondom, tehát az adat itt minden, ami mozog a online térbe, tehát bármi.
1: Milyen, akkor most nézzük meg abból a szempontból, amit talán egy laikus is ér, tehát, hogy milyen adatokat kérnek el tőlünk, amikor letöltöttünk egy játékot, és hát azért teljesen úgy nem is nagyon tudunk játszani, hogy ne adjuk meg semmit. Ugye itt gondolok akár életkorra, egy becenévre, nem tudom, milyen adatokat kérhetnek
2: igen,
1: még.
2: Igen, igen.
1: Mert hogy kérhetnek nagyon részletesen, és akkor azt gondoljuk, hogy, és amivel talán, és majd egészíts ki, vagy javíts ki, hogyha rosszul gondolom, amivel úgy igazán be lehet a csőbe húzni, az az, amikor hogy személyre szabják számunkra, és hogy minél több mindent megadunk magunkkal kapcsolatban, vagy ebben az esetben a gyerekkel kapcsolatban, annál személyre szabottabb lehet maga az élmény.
2: Igen, egyébként ez így van. Például tudok olyan játékokat, ahol ha megadod a születési dátumod, akkor ugye a születésnapodon kapsz ajándékot. Tehát ez is egy úgymond csábítás arra, hogy megtudjanak minél több adatot rólad. Jó, most a játékoknál azért olyan sok személyes információt, ezt hívjuk inkább információnak, mert nem adat, nem tudnak meg rólad, mint például a közösségi médiákban, mert a közösségi médiákban sokkal jobban lehet figyelni azt, hogy milyen reklámra kattintasz, mit görgetsz, mit nyitsz meg, stb. Egy játéknál ugye csak játszol, és most ha feljön a reklám, nagyon ritka, hogy valaki arra rákattint. Az azért valljuk be, ezt magunkon is látjuk, hogy az ritka, hogy a reklámra rákattintunk egy játékban, főleg egy kisgyerek, ha játszik.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy talán az ellenkező, tehát hogy rácáfolnék, mert ugye egy gyerek, ugye, főleg ha úgy kerül a gyerek kezébe a telefon, vagy úgy ültetik le számítógép elé, hogy még nem is nagyon tudja használni, kezelni, akkor bizony pont, hogy ennek a veszélye áll fenn, hogy a reklámokra rákattint, tovább visz az egy másik oldalra, és aztán így szépen ebben az egészben lehet veszni?
2: Erre van egy jó, ilyen nem is példám, hanem van egy barátom, akinek a gyereke, hát igazából végignéztem, ahogy felnő, és ugye láttam ezt a korszakát, hogy a telefonos korszak, és most én itt a reklámmal azt a reklámot mondom, ami a harmadik féltől származik a játékba, tehát feldob, mit tudom én, cipőt, hogy vegyél a cipőt, vagy ilyenek. Tehát ez teljesen irreleváns a játék szempontjából, viszont ha a reklám azon szó értelmében nézzük, hogy a játék dob fel neked reklámot, hogy vegyél előfizetést, mert csak ma, csak most 80%-os kedvezménnyel kapod, az működik, mert emlékszem, hogy volt olyan, hogy jött, hogy anya, hogy most vedd meg nekem, mert 30 napra most csak ennyi. És akkor így realizálódott benne, mert akkor láttam igazából testközelből ezt, hogy ez hogy történik, és akkor realizálódott, hogy ezek a reklámok, ami a játékon belül van, hogy vegyél előfizetés, ez működik. Tehát ez teljesen működik.
1: Milyen, ugye mondtad, hogy ne adatot mondjunk, hanem inkább azt, hogy információt. Milyen információt adjunk meg, vagy kérhet el tőlünk például egy játék, akár a gyerekkel kapcsolatban?
2: Igen. Én mind a mai napig és régen is azt mondtam, hogy nicknév mögé kell bújni, és egy hamis név mögé, és egy olyan e-mail címet kell használni, ami nem köthető össze velünk. Tehát a legjobb az, ha elbújva maradunk. Ha egy játékból valaki meg tudja tudni azt, hogy mi ki vagyunk, kik vagyunk a valós életbe, az nem jó, mert ugye a online térben nem csak jó emberek vannak, hanem rossz emberek is, úgy, ahogy a világon. Tehát ezeket a rossz embereket el akarjuk kerülni, és az a jó, ha elbújunk kvázi, hogy nem tudják, hogy kik vagyunk, ne adjunk meg magunkról információt, hogy hol élünk, milyen országban, stb. Melyik városban, melyik utcában. Tehát minél kevesebbet, a nicknév is olyan legyen, vagy ha valós nevet kérnek, tehát ez nem törvényszerű, hogy nekem valós nevet kell megadnom. Tehát én megadhatok bármilyen, tehát Béla, Mrkvicska nevet, és nem fogja senki tudni, hogy az valós vagy nem. Tehát nem kell ettől félni, hogy ennek következménye van, mert nincs. Tehát, hogy adjunk meg teljesen a hamis nevet, nyissunk egy olyan e-mail címet, aminek semmi köze hozzánk igazából név szerint, és egy inkognitó személyiség mögé bújhatunk. És ezt biztonságot ad egyébként.
1: Mert hogy akkor fordítsuk le ezt gyakorlati példára, hogyha létrehozunk egy felhasználó nevet, profilt, feltöltünk egy fotót, ezeknek köszönhetően mi minden derül ki például rólunk?
2: Hát Most ha belemegyünk egy fotó, vagy profilfotóból már ugye látszik a fejünk, ha azt a profilfotót használjuk például egy közösségi médiában, akkor azt nagyon könnyen meg lehet már találni a személyt. Hogyha a valós személyként vagyunk fent a közösségi portálon, akkor ugyanazt a fotót, ha használjuk egy játékban például, akkor az már azért nem olyan nagy kihívás egy ügyesebb informatikusnak, vagy informatikában járt a személynek, nem bonyolult kideríteni, hogy ki az a személy. De például olyan kép van, ahol a háttérben látszik az utca, házak, vagy a környéken készítjük a fotót, ahol lakunk, abból már pontosan meg lehet tudni azt is, hogy hol lakunk például.
1: Ha pedig a hely meghatározás lehetősége be van kapcsolva, akár telefonon, akár számítógépen, igen, akkor ez is jelenthet veszélyforrást?
2: Igen, a játékoknál nagyon sokszor, ezt a átlag felhasználó nem realizálja, de amikor mi telepítünk egy játékot, ez minden telefonnál, szerintem ezt beszélhetjük, hogy Android, vagy az Apple-nek a iOS-en, tehát ez a kettő nagy ilyen rendszer van telefonokon. Mind a kettőn látjuk azt, hogy mihez fér hozzá az applikáció. És ha megnézzük, sokszor a játékok, vagy olyan applikáció, aminek semmi köze a helyadathoz, hogy nem lenne szüksége arra, hogy te hol tartózkodsz, akkor is be van kapcsolva, ami azt jelenti, hogy hozzáfér, és ha a kód a háttérben lekéri, akkor ők pontosan tudják, hogy hol vagyunk, de ez a szoftverfejlesztő cégnek van hozzáférése, tehát nem a felhasználóknak, ezt maga a cég, aki fejlesztette azt a játékot, programot, annak van hozzáférése. Aztán, hogy ő ezt a későbbiekben hogy használja fel, ugye, tehát most például itt a reklámra visszatérve, fel tudja használni arra, hogy olyan reklámokat fog feldobni nekünk, amik abban az adott régióban mennek, tehát hogy itteni üzletek, reklámjait, stb.
1: Ha most csatlakoztak hozzánk, Halász László informatikussal arról beszélgetünk, hogy milyen veszélyeket is rejthetnek a számítógépes és online játékok a gyerekek számára, és ezt mindezt azért informatikai szempontból fogjuk megnézni, ami hasznos lehet a szülők számára. Ugye az első néhány percben szerintem ez most már kiderült, amikor egy gyerek azt mondja, hogy játszom, akkor az nem csupán ennyit jelent, hanem Laci, ahogy te is elmondtad, emögött nagyon-nagyon sok minden lehet. És ugye már fel is hívtad rögtön az elején a figyelmünket arra, hogy rendben, tehát amikor egyedül játszik, egyszemélyes játék, az kevésbé tűnik veszélyesnek. De igen, mi van akkor, amikor akár osztálytársakkal történik ez a játszás, vagy egy úgynevezett ilyen multiplayer üzemmódban, vagy illetve módban játszik a gyerek, ahol nem csak barátokkal, iskolatársakkal, osztálytársakkal, hanem teljesen ismeretlenekkel kapcsolódhat.
2: Igen, hát ebben van előny is és hátrány is. Hátrány az, hogy ugye ha megadunk túl sok személyes adatot rólunk, akkor nagyon beazonosíthatók vagyunk. Előny pedig az az online térben, hogy nagyon könnyen meg tudjuk válogatni, hogy kikkel barátkozunk. És a gyerekek ezt meg is teszik, legalábbis amit én láttam az utóbbi időben, náluk már nem probléma az, hogy fogja és kilép abból a térből, és átlép egy másikba, tehát másokkal kezd el játszani. Persze eleinte ugye kialakul egy ilyen csoport, akik jobban kijönnek egymással, és akkor az online térben ők valójában barátok lesznek. Ez erre nagyon jó, tehát, hogy így elütik az időt, barátkoznak, szocializálódnak. Erre nagyon
1: az
2: jó.
1: Az online térben.
2: Igen. De sokszor egyébként aztán ezekből barátságok is születnek, tehát, hogy nekem is volt, még fiatal koromban játszottunk tankos játékot, nem mondom a nevét, és ott egy ilyen közösség létrejött, és például volt olyan, még mai napig kapcsolatban vagyok a sráccal, a budapesti srác, és most valamelyik nap is írtunk, és tényleg egy jó fej, nagyon sok mindent megtudtunk egymásról, mert ugye sok órát eltöltöttünk a játékba, és akkor hát azért nem csak a játékról beszél az ember, tehát ismertem a családját, a gyerekeit, stb. Tudtam sok mindent a családjáról, de ezt nem úgy mondja el az ember, hogy egyik napról másikra, hanem ez évek alatt jutottunk el olyan kapcsolati szintre, hogy megosztottunk egymással ugye ilyen szenzitív információkat, tehát azért jó barátságok kialakulnak ott. Nagyjából 3-4-en voltunk így, akik ilyen szorosabb barátságot csináltak, abban a játékban lehetett ilyen csoportot létrehozni, amit klánnak hívtak, és akkor olyat csináltunk, és akkor ott jöttek-mentek emberek, ugye, de azok csak ilyen felszíni nem barátságok voltak, hanem ilyen játékbeli kapcsolatok, és maradt ez a 4 ember, hogy még a mai napig is beszélünk, pedig ezt már több mint 15 éve volt. Hmm. Úgyhogy ez nem egy rövid sztori, és tényleg tehát van ennek jó oldala, nem kell mindent féni teljes mértékben, hogy fú, most akkor ottan csak rossz van. Nem. Tehát van ennek jó oldala is, és aztán a másik meg az, hogy a szülőnek ugye meg kell találni a hát ezt a, hogy mondják, ilyen
1: arany középút,
2: igen, hogy mi az, amit még a gyerek, mennyi az, amit a gyerek még játszott, meg mennyi az, amit nem, mert aztán már, ha nagyon belemegy ebbe a online térbe, és csak ott lesznek barátai, ugye, akkor csak a gép előtt akar ülni, amivel nincs is annyira baj, de viszont azért meg kell találni ezt a arany középutat. Technikailag viszont

0: Tudják fel, hogy ők majd szereznek például prémiumot, ugye játékokban lehet vásárolni sokszor prémiumot, vagy valamit, amivel előnyhöz jutsz, és hogy ő tud neked olcsóbban, csak a bankkártya adatokat ad meg. És erre nagyon jó, most már a bankok adnak úgymondott ilyen kontrollált bankkártyát, tehát direkt gyerekeknek meg számlát is lehet nyitni gyerekeknek, amit a szülő tud kontrollálni, és ugye akkor ne adjunk a gyermeknek unlimited, tehát limit nélküli keretet, mert hát ez a veszélye, hogyha megadja véletlenül olyan személynek a adatokat, aki visszaél vele, akkor le tudja húzni ezt a kártyát, tehát igazából egy nagyon limitált összeget, amit tegyük fel 10-20 euró egy hónapra, megmondjuk, hogy figyelj, ennyit kaptál erre a hónapra a játékra, ezt oszd be. És ha át is verik, akkor egyszer fog megtörténni. Mert, és az 10 euró most nem olyan nagy összeg, vagy 20 euró, egyszer ki lehet bírni. Tanulságnak nagyon jó, mert ha egy gyereket egyszer átvernek 10-20 euró, ami egész holnapi pénze volt, akkor azt megtanulja egy életre szerintem, hogy többet nem adom meg másnak az adataim, mert átvert.
1: Hogyha tényleg a gyerek belép ebbe a multiplayer játékba, beszéljük át, hogy ki mindenkivel kerülhet kapcsolatba. Ugye az egy pozitív példa volt, amit a saját tapasztalatodból elmondta, hogy igen, létezik olyan is, hogy születhetnek barátságok az online térben, amik aztán a való életben is kitartanak. Igen, de azért érdemes arról is beszélni, hogy nem csak is kizárólag pozitív példa van, és sajnos nagyon sok olyan példát hallunk, ami rosszul végződik, de tényleg ki mindenki kerülhet kapcsolatba egy gyerekkel?
0: Ez vicces, nem is annyira vicces, de ilyen életfint hogy a hackerek sokszor a gyerekeket megkeresik már, hogy tudnak kiskaput a játékba. Nem pénzt kérnek, megmutat neki olyan trükköt a játékba, amivel elkerülhet például a pálya egy olyan részére, ahol amúgy nem szabadna, hogy el tudjál kerülni, de van egy hiba, tehát ezt bugnak hívják, van egy hiba valahol a játéknak a programjában, és ők ezt megtalálták és kihasználják. És ebbe próbálják belevinni a gyerekeket, hogy ez a hekkelés kvázi. Tehát a hekkelés az nem azt jelenti, hogy most valamit feltörök, hanem találok egy olyan kaput, amivel megkerülöm egy kicsit azt a rendszert. Előnyhöz jutok valahogy.
1: Tehát a hackerek mini hackereket nevelnek?
0: Így van. Konkrétan így van. És ugye egy gyereknek az mennyire vonzó? Hát nekem is az volt, hogy fú, hallod, hát ezt meg tudjuk így csinálni, és akkor ekkora előnyünk van, hát akkor csináljuk, akkor keresünk még, akkor máshol is keresünk, akkor miért? Nem tudnánk belépni esetleg más számítógépénbe, hogy ott kutyászunk. És ez egy gyereknek vonzó, nekem is az volt, de én aztán ebből hamar kiszálltam. És Ez a mai napig megy. Tehát mai napig keresik így a gyerekeket, és minden játékban általában van ilyen kis kaput, lehet találni, mert aki keres, az talál, és aki technikailag jártas, az ugye azért nagyon más, hogy keresi ezeket nem csak a játékkal, hanem a kódot próbálja visszafejteni, stb. Ebben már nem megyek bele, mert ez nagyon technikai, de megpróbálják belevinni a gyerekeket ebbe a világba, és ez egy gyerek számára nagyon vonzó.
1: Hol érheti el egy idegen, egy multiplayer módban a mi gyerekeinket, vagy bennünket, mert hogy ugye ez nem csak gyerekeket érint, ez felnőtteket ugyanúgy, és hogyan léphetnek idegenek velünk kapcsolatba?
0: Hát ott nagyon könnyen, tehát a online térben általában a beszélgetés az aktív, tehát hogy lehet játék nem csak közben. Írás, igen, tehát nem csak írni, hanem beszélgetni is lehet, és ugye a játék után, mit tudom, bejelölik egymást ismerősnek, és akkor onnantól ez a kapcsolat már létre is jött.
1: Igen, informatikai szempontból is most szülők figyelmét felhívva erre. Miért fontos szempont az, hogy igen, akkor folytassuk a kommunikációt már egy másik platformon, e mögött mi van?
0: Igen, tehát onnantól ugye most kérdés az, hogy az az alany mi a célja annak a másik félnek.
1: Hogy tudjuk ezt kideríteni?
0: Hát fel tudjuk készíteni esetleg szerintem a gyereket, de ez kellene egy pszichológus, amit beszéltünk, hogy majd megpróbáljuk összehozni. És hogy lehet egy gyereket felkészíteni arra, hogy lehetnek ilyen megkeresések, lehetnek majd küldhet esetleg ez a másik fél applikációt, amit te telepíts, de az applikáció kártékony applikáció lesz. Tehát ő kártékony szándékkal küldi azt, és ha ezt mi feltelepítjük például, akkor része lesz a számítógépünk egy ilyen hálózatnak, ahonnan például DOSZ támadásokat fognak végezni, stb. Tehát nagyon sok mindenre tudja utána használni a számítógépünket, hogyha feltelepítünk egy ilyen kártékony applikációt, és ugye ezt úgy fogja tenni persze, hogy azt mondja, hogy hát ezzel tudsz előnyelni élményhöz jutni a játékban, tehát ha ezt feltelepíted, de ott lesz a másik része, hogy igen, egyébként igen, tehát megcsinálja azt a

0: applikáció, hogy előnyhöz jut. Csak applikációnak lesz egy olyan része is, ugye, amit pedig ők fognak használni. Tehát ők se ingyen fognak dolgozni. Tehát a hacker se ingyen dolgozik.
1: És itt beszélünk ezekről a bizonyos adatokról már, igen, amelyeket mondjuk lehet, hogy úgy csalnak ki tőlünk, hogy igen, észre sem vesszük. De mi a helyzet akkor, amikor konkrétan a gyereket kezdik zsarolni, fotókat kérni tőle, és itt ugye már egy még veszélyesebb terepre.
0: Ez, amit mondom, hogy ez kéne egy pszichológus segítségével itt átbeszélni, hogy én tudom a technikai részét, hogy mi van, akkor viszont hogy tudja a szülő pedig a gyermekkel azt a szoros kapcsolatot létrehozni, hogy a gyerek ezt megossza, hogy én tőlem valaki képeket akar a kirándulásról, hogy cserébe akkor vesz nekem prémiumot. Tehát ugye ez felnőtt szemmel, ez már tudjuk, hogy itt mi a lényege ennek, de egy gyermek szemmel ez... A gyermek nem biztos, hogy felfogja, hát miért akar rólam gyerekkori képet, hát küldök neki, hát a kapok érte prémiumot. Ő nem asszociálja ezt még oda, mint ahol mi felnőttek.
1: Viszont informatikus szemmel és tanácsot adva, igen, van-e olyan beállítás, ahol korlátozni tudjuk azt, hogy kiléphet kapcsolatba, üzenhet egyáltalán, milyen nem formában, tehát hogy nincs ezt ilyen egyáltalán nem lehet
0: korlátozni?
1: Én nem
0: tudok ilyenről, tehát vannak korlátozási lehetőségek, ugye, de ezek már nagyon mély technikai tudást igényelnek, és ezt nem fogja tudni egy átlag szülő megcsinálni, de egyébként nem is tudjuk figyelni azt, hogy kivel kommunikál. Tehát ezek titkosított kommunikációk, itt SSS, DLS csatornák jönnek létre, ahol az egész titkosítva van különféle titkosítási algoritmusokkal, úgyhogy ezt a, hát nem tudom mi ez magyarul, traffic, a forgalom, az internetes forgalmat hiába figyeljük, mert az titkosított. Tehát ahhoz egy nem titkosított forgalomnak kéne lenni, hogy lássunk mindent, ami megy, tehát hogy milyen üzenetváltás megy, stb. De mivel ez titkosított, azért ez nem olyan egyszerű, hogy én csak úgy limitálom. És például a másik, ugye, hogy küldik az applikációt, ami kártékony, hát most meddig tart az, hogy mondja neki, hogy feljön ugye a víruskereső, feldobja, hogy hey, ez kártékony applikáció, hogy ne telepítsd, és akkor a másik fél azt mondja neki, jaj, persze, hát ezt azt fogja írni, mert nem hivatalos applikáció, hát nyugodtan telepítsd, nyomj rá, hogy ezt ismerem, és oké. Okay. És ennyi, és itt jön az, hogy hiába van feltelepítve a víruskereső, ha mi vagyunk azok, vagyis hát ebben esetben a gyermek az, aki rányom, hogy hát akkor telepítem ennek ellenére is.
1: A játék az nem feltétlenül csak játék, és korán sem ártalmatlan, mint ahogy azt sokszor gondoljuk. Halász László informatikus a stúdióban továbbra is. Ugye, tehát beszéltünk már arról, hogy igen, a játékon túl lehet kommunikálni különféle formákban, és ugye itt jön az a pénzkérdés, amit már szintén érintettünk, és itt a szülők könnyen ugye bajba kerülhetnek azért, mert nagyon sokszor a telefonban ott van a kártya elmentve, ami ugye szintén elérhető, közvetve, de elérhető lehet a csalók számára, és a gyerek nem is biztos, hogy feltétlenül úgy éli meg, hogy ő most vásárol valamit. Ugye, és beszélhetünk arról, hogy vannak virtuális pénzek is, hogyha most még ide ebbe tovább megyünk. Így is nehéz érzékeltetni talán egy gyerekkel, hogy igen, az ott valódi pénz a bankkártyán, de ha még ilyen különféle, nem tudom, virtuális pénzben gondolkodunk, tehát ebben még könnyebben leszni.
0: Igen, igen, igen. Egyébként nem tudom, így a környékbeli országok és nálunk is a pénzügyek oktatása szerintem elég gyenge, és így nehéz is a gyerekeknek azt megtanítani, hogy hogy bánjanak a pénzzel, ugye, és hát nem tud hozzá igazából értéket kötni, mert nem dolgozik, ugye, tehát csak kapja. De ez az, amit mondtam előbb is, hogy vannak ezek a virtuális bankkártyák és a gyerekeknek szánt bankszámlák, ezek nagyon jók arra, hogy biztonságban legyünk. Ezt mindenkinek javaslom, és semmiképp ne adjunk meg olyan bankkártya adatait, amit mi felnőttek használunk, elég nagy limittel, ugye, mert hát nálunk azért, jó, most nem beszélek nagy összegről, de például elmegyek egy élelmiszerboltba, egy nagyobb bevásárlás, ez 100-150 euró egy nagyobb családnak, ugye, tehát akkor a limiten valószínű, hogy 3-4-500 vagy akár több ezer euró is lesz valakinek. Valaki nem is tudja azt, hogy ilyen limitet lehet állítani. Nekem csomószor van, hogy bemegyek bevásárolni, és elutasítja a kártyát, és akkor néznek, hogy mi, és nem ér, tehát egy harmadik személy, aki engem lát, azt látja, hogy nincs pénze, nem, csak lehet, hogy én esetleg biztonságban akarom érezni magam, és limitálom mindig, és akkor oké, most elutasította, fogom a telefonom, átállítom a limitet, nyomok rajta még 50 eurót, vagy 100-at, és akkor fizetek. Nem történt semmi, egyszer elutasította, másodikra már ment, de nem tudják lehúzni a pénzem. És ugyanez van a játékoknál, ugye, az, amit mondtam, hogy felveszi a kapcsolatot vele az a játékos társ, hogy na és akkor majd gyere és küld el adatokat, és akkor én ezen keresztül tudok neked venni. Na most gondoljunk bele, hogyha ott a gyerekünk megadja a mi bankkártya adatainkat, ahol nincs limit, és fogja és a srác fizet vele, mit tudom én, 1500 eurót. Az azért már nem kis tanulópénz. Tehát inkább legyen ez a 10-20 eurós tanulópénz a gyereknek, a gyerek számlájáról, a gyerek bankkártyájáról, mert neki az is nagy pénz lesz, mert ha egész hónapra kap például 20 eurót a játékjára, akkor ha ő azt elbukja hónap elején, akkor fogja tudni, hogy hát én ha még egyszer ennek bedőlök, akkor egész hónapban nem tudok venni semmilyen prémiumot, vagy valami előnyt a játékba, és megtanulja ezzel, szerintem. Tehát ez nem technikai, ez inkább pszichológiai. A technikai része az, hogy ez a számla az, ami létezik, és nagyon sok virtuális bank van, akinél ez ingyenes. Tehát teljesen ingyenesen lehet számlát vezetni.
1: Adjunk tippet a szülőknek arra, hogy tényleg mi így foglaljuk össze, hogy mi mindenre kell odafigyelni, hogyha ebbe az online térbe engedjük belépni a gyereket. Mennyire lenne fontos az, hogy, mert szerintem sokszor lehet, hogy találkoztam már te is olyannal, hogy a szülő sem tudja, hogy mit is csinál a gyerek. Tehát, hogy hol kéne itt kezdeni szerinted ott, hogy a szülő egy kicsit megismeri azt a játékot?
0: Nem.
1: Mert hogy...
0: Nem. Na, ez inkább majd a következő adásban, ha lesz, ugye, akkor ott lehet erről beszélni, hogy nagyon törvénykövetőnek neveljük a gyerekeket, hogy betartsák az előírásokat, a törvényeket kövessék, de meg kell tanítani azt, hogy ez nem mindig igaz. Ez nem előírás, hogy ott neked valós nevedet kell megadni. Tehát attól, hogy oda van írva, hogy add meg a neved, még nem jelenti azt, hogy meg is kell adnod a saját neved. Az, hogy oda van írva, hogy add meg a címed, nem kell megadni a címed, adj meg egy. Tehát én például klasszik címem Egyetemtér egy Győr, tehát az egyetemnek a címe. Nyugodtan kereshetnek ott, tehát nem fogják tudni, hogy az nem a valós címem, és nyugodtan meg lehet hamis adatokat adni ilyen játéknál.
1: Tehát,
0: nem
1: hogy
0: fog
1: az a lényeg,
0: semmi.
1: Hogy ne a valós adatainkat adjuk meg, ugye ez
0: kerüljük,
1: egy nagyon fontos.
0: Igen. Jó, persze, bizalmi alapon, ugye, hát most nagy neves játékoknál, de ott meg nem fogják kérni.
1: Ezen gondolkodtam, hogy igen, ha már ezt így behoztad, majd aztán már is folytatjuk még, hogy akkor milyen lépésekre figyeljünk oda, de az ismert játékok sem, amiket lehet, hogy tényleg egy korosztály, vagy több korosztály játszik, lehet, hogy több generáció óta ismerjük, sem garancia arra, hogy biztonságos lesz az a tér.
0: Ez nem is a tér, most jó, amit mondasz. Például gondoljunk bele, hogy egy támadáskor kiszivárognak az adatok, és most valaki hozzájut, tegyük fel 100 000, vagy nem, lehet sokkal nagyobb, ha nagy játékról beszélünk, 1,5 millió, 10 millió ember személyes adatához, ha megadtuk ott a címünk, telefonszámunk, stb. Jó, telefonszámot nem igen tudjuk elkerülni, mert az sokszor ugye ilyen verification, ez a hát leellenőrzéshez kell, hogy leellenőrizzék, hogy tényleg valós-e az a szám, úgyhogy ott nem igen lehet ezzel trükközni, persze vannak online ilyen bérelt telefonszámok, lehet olyat használni, de a címet mindenképpen én nem javaslom. Ha csak nem szükséges ahhoz, hogy játszunk, és valamiért kéri mégis a játék, akkor semmiképp nem javaslom. És pont azért, hogyha esetleg egyszer hozzáférnek a adatokhoz, tehát angolul data breach-nek hívják, ahol kiszivárognak az adatok, akkor az kellemetlen lehet, hogy valaki tudja. És akkor ugye így jönnek azok, hogy majd hívnak minket telefonon, és ugye, hogy épít bennünk bizalmat majd, bárkibe, gyerekbe, akárkibe, azzal, hogy tudni fog rólunk adatokat. Leellenőrzni, ön az, aki itt lakik ezen a címesed, és minél több adatot fog rólunk tudni, akkor mi azt a érzést fogja bennünk kelteni, hogy hát igen, ő akkor biztos, hogy tényleg onnan hív, onnan mondja, mert tud rólunk ennyi adatot. Aha, csak ez az adat lehet, hogy valahonnan a fekete piacról került hozzá, esetlegesen egy adatszivárgásból kikerült adatokkal.
1: Szemléltessük akkor így zárásként, hogy csak hogyha egy szülő most itt áll értetlenül, hogy most akkor mit évő legyen, hol engedje a gyerekét játszani, hol lesz kevésbé veszélyes terepen, helyen, tehát töltsön le a telefonjáról, mert sok esetben a szülő telefonjáról beszélünk, töltsön le egy ingyenes játékot, mondjuk lehet, hogy lesznek benne reklámok, vagy inkább töltsön le egy fizetős, vagy egy prémium játék, vagy a játék prémium verzióját, ahol mondjuk lehet, hogy nagyobb biztonságban gondolja magát, vagy inkább engedjük a számítógéphez, és online játszon, tehát hogyha most ezt így megpróbáljuk így összehozni, hol lesz legkevésbé veszélyes helyen a gyerek?
0: Akkor, ha az agyában fel lesz készítve arra, hogy mire vigyázzon, nem fogjuk tudni technikailag megtiltani. Ez a technikai lehetőség sajnos nem adott, hát csak a másik oldalról lehet megfogni, mentálisan felkészíteni őt arra, hogy mi várja ott, és mire számítson, és ezt hogy kezelje. Tehát ez csak ez az egy opciót látok. Én erre nem látok. Technikai utat nem igazán látok. Lehet valamilyen szinten limitálni, de ugye a gyerek az nő. Tehát 8, 10, 12, 14 évesen nagyon más lesz. Tehát egy 8 és egy 13 éves összehasonlítunk, óriási a különbség, pedig években ez nem sok. És inkább csak azt mondom, hogy felkészíteni.
1: Legfontosabb szabály, ami te így első lépésként mondasz a hallgatóknak, mi az, amire odafigyeljenek? Így zárásként.
0: Hogy kivel kommunikálnak a gyermekünk. Figyeljük azt, hogy mit beszél. Tehát azt azért ugye kihallani a szobából, stb. Nem szégyen a szülőként szerintem hallgatózni. Tehát onnan azért sok információt össze lehet gyűjteni, hogy mit beszél a gyerek. És ha már valami gyanúsat tapasztalunk, akkor, és majd ez lesz ugye a beszélgetésben, hogy ezt hogyan kezeljük úgy, hogy a gyermekben megmaradjon a bizalom felénk, ne támadjuk őt szerintem, de ez csak az én véleményem, ezért mondtam, hogy kellene ide az a személy, hanem leülni és megbeszélni, hogy figyelj, akkor erre azért vigyázni kéne, hogy ezt ne csináld, nem feltétlenül szükséges, mert rossz lehet nekünk belőle.
1: Hát igen, a játék az nem csak és kizárólag játék, hanem mennyi minden van mögötte, és Halász László informatikusnak pedig köszönöm, hogy egy kicsit mögé láthattunk, és útmutatást kaphattunk, hogy tényleg mire is, mi mindenre is érdemes odafigyelni, és ezt a beszélgetést még biztosan folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a Nappaliban.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Most pedig színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Váratlanul darabokra hullott egy hidegháborús amerikai kémműhold, erősítette meg az amerikai űrhaderő műholdfigyelő rendszere. Információik alapján az USA 32 nevű eszköz még szeptember 13-án eshetett szét. A műhold megsemmisülésének oka egyelőre nem ismert, annak darabjai pedig jelenleg nem jelentenek közvetlen veszélyt más űreszközökre. Az USA 32 kémműholdat még a hidegháború idején 1988 szeptember 5-én bocsátották fel egy titkos árprogram részeként. Nagy henger alakú űreszköz volt, amelyet egyes leírások egy tonhal konzervhez hasonlítottak. Rádiófrekvenciás jelek lehallgatására tervezték, amelyek között kommunikációs és egyéb elektronikus jelek is lehettek. Pontos képességei és feladatai máig nem nyilvánosak, ahogy azt sem ismert, hogy meddig működtették. Azt is homály fedi, hogy mi okozhatta a megsemmisülését. Egyes feltételezések szerint a benne maradt üzemanyag, esetleg egy meghibásodott akkumulátor cella válthatott ki robbanást. A Google változtatott a térkép alkalmazás alapbeállításain, aminek eredményeként egy ideje az üzemanyag takarékos útvonalakat részesíti előnyben a leggyorsabb útvonalakkal szemben. A környezetbarát útvonalakat onnan ismerhetjük fel, hogy ezek mellett egy kis levélikon jelenik meg. A rendszer az üzemanyag takarékos útvonalak kiválasztásához elemzi a vezetési mintákat és a terepet a legkisebb fogyasztás érdekében. Az algoritmus az egyenletes gyorsulású, állandó sebességű és minimális fékezéssel járó utakat részesíti előnyben, mivel akár még a benzinkútnál is spórolhatunk. Igen ám, de egy ilyen üzemanyag takarékos útvonal akár 10-15 perccel is megnövelheti a menetidőt, céltól függően. Szerencsére meg lehet változtatni ezt a beállítást, akár androidos, akár Apple készüléket használunk. Ehhez csupán meg kell nyitni a Google térképet, majd a jobb felső sarokban lévő profilra koppintani, majd lejjebb görgetve a beállítások lehetőséget kell kiválasztani. Itt keressük meg a navigáció pontot, majd görgessünk le az üzemanyag takarékos útvonalak preferálása lehetőséghez. Ez alapból be lesz kapcsolva, így csak ki kell kapcsolni. Mesterséges intelligencia segítségével sikerült megfejteni azt a titkosírást, amelyet Bonaparte Napóleon használt, hogy rejtjelezett üzeneteket küldjön a tábornokainak. A teljesítményt Carter Church amerikai szoftvermérnöknek sikerült elérnie, aki a GPT-6 Astra használatával mindössze 6 óra leforgása alatt törte fel a kódot, és ehhez csupán egyetlen képet és utasítást kellett adnia a modellnek. A GPT-6 a kódfejtést egy 217 éve 1809-ben íródott levél alapján végezte el, amelyet Napóleon utasítására nevelt fia vetett papírra a Habsburg birodalom elleni hadjárat kritikus időszakában. A levél összesen 1300 karakterből és 55 különböző szimbólumból áll. Megfejtése azért fogott ki egészen máig a kódfejtőkön, mert egy-egy latin betűt akár több különböző szimbólum is helyettesíthet benne, és egy szimbólum akár egyszerre több latin betűt is lefedhet. Az OpenAI modelljén viszont még így sem fogott ki, azóta már több történész és kódfejtő is megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia megfejtése helyes.

0: Kedves hallgatóink, 11 óra 56 perckor, csak nem maradt más hátra, annyi, hogy elköszönjek, és Vasi és Oliviát a zene alatt megkérdeztem, hogy mit üzen a hallgatóknak itt zárásként. Azt mondta, hogy legyenek jók egymáshoz, szeressék egymást. Hát lehet ennél szebb üzenettel búcsúzni így a mai délelőtt után? Szerintem nem. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltak velünk. Vasi és Olivia két kézzel integet. Tartsanak és rádiózzanak velünk továbbra is. Ugyancsak mi búcsúzunk el. Most már a Gasparik Maja volt a nappali szerkesztő műsorvezetője, Vasi és Olivia pedig a hangmérnök a keverőpultnál. További szép napot kívánunk, a legközelebbi viszonthallásra.
1: I'm

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő szerint a pedagógusok szerepe fontosabb, mint valaha. Szlovákia ad otthont a V4-ek államfői csúcs találkozójának. Ursula von der Leyen is részt vesz rajta. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Kanadában a szeparatista quebeci párt nyerte a tartományi választást. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. A jelenlegi változó világban a pedagógusok szerepe fontosabb, mint valaha, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az államfő szerint a tanárok nem csak a világ megismerésére és a tényeknek a dezinformációktól való megkülönböztetésére tanítják a fiatalokat, hanem arra is, hogy gondolkodjanak, párbeszédet folytassanak, és a különböző vélemények ellenére is tiszteljék egymást. Pellegrini szerint kiemelten fontos, hogy az iskolák biztonságos környezetet jelentsenek a diákok és a pedagógusok számára, és a közösségi oldalakon tapasztalható agresszivitás és erőszak ne jelenjen meg az iskolákban. Az államfő megköszönte valamennyi pedagógusnak az ország jövőjéért végzett mindennapi munkáját. A szlovák parlament megkezdte a 61. parlamenti ülésszak 4. tanácskozási hetét. A képviselők az audiovizuális alapról szóló törvény kormány által benyújtott módosítását vitatják. Martina Simkovicsová kulturális miniszter az SNS jelöltje szerint a módosítás azokra a külföldi audiovizuális médiaszolgáltatókra is kiterjesztené az alaphoz való hozzájárulás, illetve a szlovák audiovizuális produkciókba történő közvetlen beruházás kötelezettségét, amelyeknek nincs szlovákiai székhelyük, de szolgáltatásaikat szlovák ügyfeleknek nyújtják. A képviselők ma szavaznak is. Véglegesen dönteniük kell az Egészségügyi Minisztérium által előterjesztett gyógyszerpolitikai módosításról, valamint a radikalizálódás elleni védelemről szóló törvényjavaslatról. Emellett a Szlovákia 2040 víziója című stratégiai dokumentumról is határoznak. A kisebbségi kulturális alap a Kultminor október 19-én hirdeti meg első a 2027-es évre szóló a magyar, a roma és a ruszin kisebbségeket célzó pályázati felhívását, olvasható a közösségi médiában közzétett pályázati tervből. A második felhívást novemberben teszik közzé, az év végére, decemberre egy harmadik pályázat kiírását is tervezi az alap. A negyedik pályázati felhívást várhatóan 2027. januárjának első felében hirdetik meg. Folytatódik a Kuciak gyilkosság és a tervezett ügyészgyilkosságok tárgyalása a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. A mai tárgyaláson Branislav Zuriant, a Belső Ellenőrzési Hivatal jelenlegi, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, vagyis a NAKA volt igazgatóját hallgatják ki. A meghallgatását a védelem kezdeményezte elsősorban azért, hogy kiderüljön, miről egyeztetett Peter Tóttal 2018 őszén. Zurian elmondta, hogy az akkori országos rendőrfőkapitány Milan Lucsanszki szólt neki Tóth megkereséséről, ezt követően pedig több alkalommal találkoztak egy pizzériában. Tóth korábban arról vallott, hogy 2018. szeptemberében kezdett együttműködni a rendőrséggel a Kuciak gyilkosság ügyében. A gyilkosság megrendelésével Marian Kocsnert és Alena Zsuzsovát vádolják. Az ügyet már harmadszor tárgyalja a Speciális Büntetőbíróság, miután a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte a korábbi két ítéletet. Megállapodás született arról, hogy emelkedik minden állami és közalkalmazott bére, köztük a pedagógusoké és a tanügyi dolgozóké is, közölte Tomás Drucker oktatási miniszter a tegnapi kormányülés után, amelyen jóvá hagyták a 2027-es költségvetés tervezetet. Az oktatási miniszter akkor lenne elégedett, ha a tanügyi dolgozók bére közelítene a standardhoz. Van még mit tenni, hogy felzárkózzunk az uniós országokhoz, mondta Drucker. A miniszter szerint felelősség teljesen állították össze a jövő évi büdzsét, az oktatásra több forrás jut, mondta. Megkezdődött a regisztráció a COVID-19 elleni oltásra a 2026-os őszi szezonban. Az érdeklődők a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ az NCZI online űrlapján jelentkezhetnek. Az idei szezonban a Comirnaty XFG vakcinát használják. Az oltás időpontját az oltó központok kapacitásától függően jelölik ki. Regisztráció nélkül is lehet oltást kérni, az Egészségügyi Minisztérium azonban az előzetes jelentkezést javasolja, mivel a regisztráció nélkül elérhető vakcinadózisok és oltási helyek száma korlátozott. Szlovákia ad otthont november 4-én és 5-én a visegrádi négyek államfői csúcs találkozójának. A V4-ek, vagyis Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország köztársasági elnökei Trencsénben találkoznak. A kibővített tárgyaláson részt vesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A találkozó központi témája az Európai Unió bővítése lesz, amely a V4 soros szlovák elnökségének egyik prioritása. Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök a trencséni várban fogadja Petr Pavel cseh, Karol Navrocki lengyel és Baka András magyar köztársasági elnököt, valamint Ursula von der Leyent. A közös ebéd során az aktuális külpolitikai kérdéseket is megvitatják. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót Budapesten az Országház előtti Kossuth Lajos téren ma, az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjára vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbócra. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is. A szeparatista quebeci párt nyerte a kanadai Quebec tartományában tartott választást, a 12 év után visszatérő párt vezetője Paul Saint-Pierre Plamondon lesz Quebec új miniszterelnöke, miután a győzelemmel véget ért a Quebec jövőjéért koalíció 8 éves kormányzása. A PQ újabb népszavazást akar Quebec függetlenségéről, de Plamondon ez csak Donald Trump amerikai elnök mandátumának 2029-es lejárta után rendezné meg. A függetlenségről 1980-ban és 1995-ben tartott referendum is sikertelen volt, és a közvéleménykutatások szerint a quebeciek többsége továbbra is ellenzi az elszakadást. Törökország és Pakisztán katonai egységeket telepít Szaúd-Arábiába, miután a három ország augusztusban kölcsönös védelmi megállapodást kötött. A döntés hátterében a jemeni húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni ismétlődő támadásai állnak. A három ország tegnap Riádban megállapodott a kollektív védelmi kötelezettségek gyakorlati végrehajtásáról és a katonai kapacitások gyors telepítéséről. Azt nem közölték, hogy a telepített egységek milyen feladatokat látnak majd el.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: A magyar labdarúgó válogatott 10 000 néző előtt 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként nagyszombatban a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában. A csoport másik hétfői mérkőzésén Észak-Írország Grúzia meglepetésre 0-0. Az északírek egy ponttal vezetnek a magyarok előtt. A 7 pontos szlovák labdarúgó válogatott Kisinyovban ma 20:45-től a 4 pontos moldáv együttessel mérkőzik a Nemzetek Ligája C divíziójának negyedik körében. Győzelem esetén nagy lépést tehetne a második vonalba jutás felé. A csoport másik mérkőzését a Kazaksztán Feröer szigetek találkozott 16 órától játsszák. Az A divízióban Franciaország Belgium 4-1 és Olaszország Törökország 3-1. A mai műsor 20:45-től Horvátország, Spanyolország és Anglia, Csehország. A somorjaiak 2-0-ra kikaptak Liptó-Szent Miklóson, a második labdarúgó liga 11. fordulójának záró mérkőzésén. A tabellán a ligetiek egy ponttal vezetnek a somorjaiak előtt.
2: Időjárás.
1: Ma szerte az országban zavartalan napsütés a jellemző, inkább csak a délutáni esti időszakban imittamott megjelenő fátyol felhőzet fordul elő. A légmozgás is egész nap gyenge, vagy mérsékelt erősségű marad. Gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a kora délutáni időszakban 25 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán, az Ondavszkán a kórháznál, a helyszínen a forgalmat a rendőrség irányítja. Ezen kívül forgalmi dugó van Pozsonyban, a Récsei úton a belváros irányába 15 perc a várakozási idő, valamint a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán Aranyhomoktól Ligetfalu felé haladva 10 perc a várakozás, és Zólyom előtt Zólyom Szalatna irányából 15 perc körülbelül a várakozási idő. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Keddenként a múltat vesszük célba könnyű zenei műsorunkban. Központi szereplőnk a Megasztár negyedik sorozatának 6. helyezettje Hien, aki 14 évesen vett részt az akkortájt szebb időket élt tehetségkutató TV műsorban. 5 magyar és 2 angol nyelvű dalát idézzük fel 2 nagy lemezéről. Kérem, tartsanak velünk, kellemes délutánt, jó szórakozást kívánok! A Siami együttes indítja összeállításunkat, olyan kínai kajáról zenél, amit egy kínai soha nem enne meg.

A 2025-ben Kossuth díjjal kitüntetett Müller Péter Sziámi vezette Sziámi zenekar 2000-ben megjelent, erőteljes női vokállal megtámogatott a Gének tanácsa című stúdióalbumáról szólt A kínai kaja. Hien vietnámi származású magyar énekesnő 1994. március 6-án született. A Megasztár negyedik sorozatában ismertük meg, amely 2008. augusztusától decemberéig volt látható. Most az énekesnő 2009-ben kiadott magyar nyelvű felvételeket felvonultató első nagylemezéről forog, a Túl szép, a címadó játék az egész, ezt a tévéműsor egyik zsűri tagja Mester Tamás írta neki. A Nem leszek ma egyedül az SP-vel készült Tudom jól és az Érted sír a felhő. Hölgyeim és uraim, Hien

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Ilyen 2009-es Játék az egész című albumáról játszottunk öt szerzeményt. A Túl szép, a címadó Játék az egész, a Nem leszek ma egyedül, az SP-vel készített Tudom jól és az Érted sír a felhő címűeket. Az énekesnő következő 2013-ban forgalomba került Sweet Talk című nagylemeze angol nyelvű zeneszámokat tartalmaz. Erről a No More és a Not Living in Yesterday című zeneszámokat hallgatjuk meg. Továbbra is Ilyen énekel.

0: Áldaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Hien vietnámi származású magyar énekesnő a Megasztár negyedik szériájának 6. helyzetje énekelt. A 2013-as Sweet Talk című albumáról csendült fel a No More és a Not Living in Yesterday. Előtte 5 magyar dala szólt a 2009-es Játék az egész című lemezéről. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, ezúttal a múltban járunk. További perceinkben forog a 100 fok Celsius, megint elmúlt egy nyár, a Hungária, Isztambul, Kovács Nóri és Balázs Fecó, Összetartozunk, valamint a Tátrai Band, Zárva az ajtó című felvétele. További kellemes zene hallgatást kívánok!

0: A 100 fok Celsiustól, a Hungáriától, Kovács Nóritól és Balázs Fecótól, valamint a Tátrai Bentől játszottunk egy-egy szerzeményt. Könnyűzenei összeállításunkban a múltban barangoltunk. Központi szereplőnk a Megasztár negyedik sorozatának hatodik helyzetje Hien volt, aki 14 évesen vett részt az akkortájt Szebb időket élt tehetségkutató tévéműsorban. Holnap visszatérünk a mába, napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal érkezem a déli hírblokkot követően. Számítok a figyelmükre!
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a parlament a gyógyszerpolitika reformját. Az aradi vértanúkra emlékezik ma Magyarország. Napsütéses, meleg idő várható délután 26 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovák parlament ma elfogadta a gyógyszerpolitika reformját, amelyet az egészségügyi minisztérium dolgozott ki. A törvénymódosítás célja, hogy javítsa az innovatív gyógyszerek elérhetőségét a szlovák piacon, és megkönnyítse a betegek hozzáférését a kezelésekhez. Egyértelműbb szabályokat vezetnek be az új gyógyszerek engedélyezésére, valamint módosítják a kivételes esetekben alkalmazott támogatások feltételeit is. A reform az illegális gyógyszer újrakivitel visszaszorítását is szolgálja, szigorítják a gyógyszerforgalom ellenőrzését és a hamis receptekkel szembeni fellépést. A minisztérium szerint a módosítás emellett összhangba hozza a szlovák szabályozást az uniós joggal és a nemzetközi előírásokkal. Robert Fico kormányfő szerint a magánbefektetések bevonása az 5%-os kedvezményes áfa és a kiszámítható jogi környezet a legfontosabb elemei az államilag támogatott bérlakásrendszernek. Fico ezt egy pozsonyi konferencián hangsúlyozta, a megfizethető bérlakások fejlesztése a munkaerőpiac rugalmassága és az ország versenyképessége szempontjából is fontos. A rendszerben a magánbefektetők kedvezményes áfát kapnak a társasházak építésére is megvásárolására, azzal a feltétellel, hogy legalább 25 évig bérlakásként működtetik azokat. Az államilag támogatott bérlakásokat nem szociális, hanem hagyományos bérlakásoknak szánják, amelyeknél a bérleti díj a piacinál alacsonyabb lehet. Az ügynökség eddig több mint 200 lakást adott át az új bérlőknek. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet hivatalosan is elismerte az új országos hőmérsékleti rekordot, amelyet augusztus 6-án értek a Nagykürtösi járásban található Alsópalotai meteorológiai állomáson. A mérőállomás ezen a napon 42,2 Celsius fokot mutatott. A szakértők az ülésen ellenőrizték a mérőműszerek kalibrálását és annak bizonytalanságát, valamint a műszerek elhelyezését és környezetét. Emellett részletesen elemezték az augusztus 6-ai időjárási helyzetet is, és ezek alapján hitelesítették a mért értéket. A magyar állami zászló katonai tiszteletadás melletti felvonásával, majd fél árbocra eresztésével kezdődtek meg Budapesten az aradi vértanúk emléknapjának központi rendezvényei. Az október 6-ai nemzeti gyásznapon az 1849-ben Aradon kivégzett 13 honvédtiszt emlékére tartanak megemlékezéseket országszerte és a határon túl is. 1849. október 6-án a szabadságharc leverése után az osztrák csapatok Aradon 12 honvédtábornokot és egy ezredest végeztek ki. Ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is. Október 6-át 2001 óta hivatalosan is a Nemzeti Gyásznapjaként tartják számon Magyarországon. Kenyában meghalt az első olyan beteg, akinél ebola fertőzést igazoltak, jelentette be az ország egészségügyi minisztere. A férfi 7 évig a Kongói Demokratikus Köztársaságban élt, ahol körülbelül egy hónapja megbetegedett és kezelésben részesült. Október elején Ugandán keresztül Nairobiba utazott, ahol a teszt megerősítette a fertőzést. A férfi mára virradó íjjel halt meg. A miniszter szerint halála előtt legalább 28 emberrel, köztük családtagokkal is egészségügyi dolgozókkal került kapcsolatba. A hatóságok szerint a betegség terjedésének megfékezésére minden szükséges intézkedést előkészítettek. A Kongói Demokratikus Köztársaságban májusban jelentették be a 17. ebola járványt az elmúlt 50 év során.
0: Időjárás.
1: Napsütéses, meleg idő várható ma délután, a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, szélcsend vagy gyenge légmozgás lesz jellemző.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-esen Nagyszombat után Nyitra felé, csak az egyik sáv járható és torlódásra is számítani lehet. Vasúti átjáró javítása miatt lezárták a Léva és Felsőszecse közti útszakaszt, Alsószecsén át tudnak kerülni. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám.
2: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutatóban.
0: Szabadszó műves páholy Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben arról hallhatnak, hogy vajon mitől magyar a magyar, miért hiszik egyesek, hogy eltitkolják előlük az igaz múltat, és hogy tényleg egy vérből valók vagyunk-e. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Rengeteg ember számára bár a történelem tudomány, érzelmi kérdés, identitásának a része. Ha pedig az identitását valakinek megkérdőjelezem, vagy akár csak megkorcolom egy olyan történelmi ténnyel, ami nem áll össze azzal, amit ő tudni vél, hát abból viszont akadhatnak problémák. Mondjuk a cseh konyha, a morva konyha, az osztrák konyha, a bajor konyha és a sváb baden-württembergi konyha között olyan óriási szignifikáns különbséget nem fog találni, de abban a pillanatban a nemzeti öntudat bevágja a satúféket, hogy nem, az nem ugyanaz. És akkor lehet vitatkozni, hogy a knődelből lett a knédli, vagy a knédliből lett a knődel. Ha megnézzük azt, hogy a honfoglaló magyarság mondjuk genetikai állományában mennyire érhető tettel a mai magyarságba töredékében. És pontosan ez mutatja meg a magyar nemzetnek, de igazából minden más nemzetnek is a csodáját, hogy miközben a genetikai állomány változott, hiszen emberek jöttek, mentek, a történelem szétzilált mindent, de a kultúránkat tovább tudtuk vinni, és ez tartott meg minket magyarnak határól innen és túl. Nem a genetikán múlik.
0: A most következőkben az etnikai identitásról, a nemzet, a nemzettudat fogalmának változásairól, a történelem, a hovatartozás és az önazonosság érzés összefüggéseiről fogunk beszélgetni, aki pedig elfogadta meghívásunkat, hogy ebben segítségünkre legyen, Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kommunikációs referense, akit nagy örömömre személyesen láthatunk itt vendégül a pozsonyi stúdióban. Üdvözlöm!
1: Én is üdvözlöm Önt is, és kedves hallgatókat is!
0: Elárulom a hallgatóinknak, hogy amikor felvettem Önnel a kapcsolatot, éppen Eperjesen értem utól, aztán az egyeztetés közben az is kiderült, hogy Önnek vannak ősei Szlovákiából, illetve Selmecbánya környékéről származnak az apai ősei, ha nem tévedek. Tartja még a kapcsolatot a szlovákiai ággal? Van még szlovákiai ág?
1: Van szlovákiai ág, de kapcsolat az nincsen, viszont szeretném megteremteni. Tehát a háttértörténet az az, hogy az én hűkapám, akit úgy hívtak, hogy František Kabina, ő azt a fajta álláspontot képviselte, amit a szlovák nováskólá, vagyis hogy a magyar állam az majd meg fogja adni a szlovák etnikumnak, a szlovák kisebbségnek azokat a jogokat, amik ma már alapelvárásnak számítanak, tehát hogy anyanyelven lehessen tanulni, anyanyelven lehessen a hivatalban ügyintézni, és így tovább. Felejtsük el a pánszláv gondolatokat, felejtsük el a csehekkel való közösködést, hiszen együtt éltünk 1000 évig, így fog menni ez a későbbiekben is. Hát miután a magyar kormány politikája türelmetlenné vált, bezáratta a 3 felföldi szlovák nyelvű gimnáziumot, amik közül az egyiknek az alapításában, az Nióvárajaiban ő is részt vett, feloszlatta a Matica Szlovenszkát, talajt veszített, és ebből következően egy kicsit ilyen két szék között a padlóra eső állapotba került. A magyar nacionalizmusnak túl szlovák volt, a szlovák nacionalizmusnak túl magyar volt, vagy túlzottan hungarofil volt. Az egésznek pedig az lett a vége, hogy mivel a elsőszülött fiával összeveszett, az elsőszülött fia, az én dédapám úgy döntött, hogy ha az ő apja a szlovák vonalat képviseli, ő bizony magyar lesz. Következésképpen közöttük megszakadt a kapcsolat, és soha többet nem álltak szóba egymással, attól kezdve, hogy az én dédapám 16 évesen rávágta az ajtót az ő édesapjára.
0: Na, hogy mennyire ágas-bogas az a bizonyos családfája, engedje meg, hogy röviden bemutassam Önt hallgatóinknak. Katona Csaba történész a Dunapartján fekvő dél-ukrajnai, pontosabban beszarábiai Renyi városában született 1971-ben magyar apától és orosz-lengyel származású anyától, aki Moszkva mellett látta meg a napvilágot. Apai ősei, ahogy elhangzott, Selmecbányáról és környékéről származnak. Egyik ükapja az említett, hogy is hívták?
1: František Kabina.
0: A Matica Szlovenszká alapítói közé tartozott. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Bölcsészettudományi Kar történelem szakán végzett 1998-ban, és itt is doktorált. Pályáját a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában kezdte bő 25 éve, jelenleg az intézmény kommunikációs referense. Közben a Magyar Tudományos Akadémia egykori Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének is volt a tudományos munkatársa több mint 10 évig. Tágabb kutatási területe a hosszú 19. század hétköznapi életének a története, de kiemelt témaként foglalkozik a sör magyar magyarországi históriájával, a Balaton történetével és a szlovák-magyar kapcsolatokkal. Több kötet, tudományos és népszerűsítő szakcikk szerzője, rendszeresek média szereplései, tudását igyekszik előadások és különféle írások révén minél többekkel megosztani. Civilben a Duma Színház Duma Akadémiájának előadója, illetve a Rádió Café Millás reggeli című műsora Mesél a múlt rovatának a vezetője. Az ő gondozásában jelent meg a lengyel nemesi familiából származó Slachta Etelka reformkorban írt lánynaplója. Ahogy magáról fogalmaz Katona Csaba, a társadalom és művelődés történet határmesdjéjén mozogva az érdekel, hogy a régi korok emberei hogyan gondolkodtak, kommunikáltak, éreztek, öltöztek, ettek, ittak, éltek és haltak, és mindezen tényezők hogyan és miként épültek egymásra, miként befolyásolták a történelem végtelen láncolatát. Nos hát, mintha a saját példája is azt igazolná, hogy mennyire érdekfeszítő tud lenni azt vizsgálni, hogy hogyan jelenik meg a történelem a családtörténeteinkben, nem de?
1: Ez pontosan így van. Ugye, amikor egy családtörténetével foglalkozunk, akkor nyilván egy olyan ember számára, aki ennek a családnak a tagja, elsődlegesen ez egy érzelmi kérdés is, de másfelől persze tudományos kérdés, hiszen fel kell tárni valóban a családi viszonyokat, fel kell tárni azokat az adatokat, azokat a dokumentumokat, amiknek az alapján megismerhetjük egy família kötbevesző múltját. De másfelől egy családtörténet az olyan értelemben mikrotörténelem is, hogy mint a csebben a tenger, tükröződik benne a nagy egész. Tehát amikor valaki elkezd értő szemmel hozzá piszkálni ezekhez a történelmi dokumentumokhoz, és egy család múltját megismeri, igazából látni fogja a szűkebb közössége, a szűkebb pátriája, tágabban az egész ország múltját valamilyen mértékben.
0: Említettem én ezt a dél-ukrajnai beszarábiai születést, és ha már kérdeztem, hogy Selmecbányában vannak-e élő kapcsolatai, az egykori szülővárosával vannak?
1: Vannak, és ezek nem rég érettek föl. Ugye itt Selmecbánya kapcsán említettem, ugye, hogy tekintettel a dédapám meg az ükapám közötti megszokott kapcsolatra. A ma élő Kabina családtagokkal nincs kontakt, de szerencsére a Kabina család létezik Zsarnócán és Selmecbányán, és feltett szándékom is, hogy fölvegyem velük a kapcsolatot. Na, ezzel szemben, ami ennyit a szülővárosomat illeti, ott pontosan tavaly történt meg, hogy egy kiváló újságíró, Nick Rigorás megkeresett engem, véletlenül talált meg a Wikipédián, mint Renyi város szülöttét, és hát a legnépszerűbb közösségi portálon bejelölt, hát ha én vagyok az, akire ő gondol, én voltam, és ezáltal sikerült felélesztenem a szülővárosommal a kapcsolatot, gyakorlatilag most is heti, havi kapcsolatban vagyunk, folyamatosan beszélgetünk, és egyébként az ő személye is mutatja azt, hogy mennyire bonyolult egy ilyen vidéknek az etnikai összetétele, ugye egy olyan területen vagyunk, aminek a Beszarábia a földrajzi megnevezése ma Ukrajnához tartozik, a város lakóinak a legnagyobb többség az román anyanyelvű, kiváló barátom Nick pedig részben moldáviai, vagyis hát román származású, részben pedig gagauz, ők pedig keresztény törökök, akik szintén ott élnek kisebbségbe.
0: De milyen érdekes, hogy a Dunapartját nem hagyta el, mert az is egy dunaparti település.
1: Ezt a véletlen hozta, ugye édesapám tengerészként dolgozott nagyon sokáig, és Herenyi egy kis város, de viszonylag nagy kikötő, és itt ismerte meg édesanyámat, ennek köszönhetően születtem én ott. Ezt igazán a véletlen dobta, de valóban valahogy a Duna az összeköt.
0: Itt, ahogy kísértem be önt a portán, meghallottam, hogy Dobrigyeny nyelköszönt a mi portásunknak, azért valamit beszél szlovákul?
1: Minimálisat, tehát a orosz alapján viszonylag sokat meg tudok érteni, vannak bizonyos nyelvi törvényszerűségek, ugye a GH hangváltással nyilván nem mondok újat, ami az oroszban grád, az a szlovákban, a csehben, ugye a nyugati szláv nyelven van az hrád, bil, bol, tehát alapvető dolgokat el tudok mondani, meg tudok érteni, de hát ez a legfontosabb szavak azok nyilván ilyenek, hogy zaplatyi, gyakorlán, prosim, mit tudok még mondani, pívó, minó.
0: Aha, a pívó, ugye, ha már a sör kultúrhistóriáját is kutatja. Nos, ahogy ígértem, a nemzettudatról, a nemzeti érzésről, az identitásról fogunk beszélgetni, tudom, nagyon tág témakör és darásfészek is, de hát nyúljunk bele. Fölírtam egy idézetet. Méghozzá Ady Endrétől, mert hogy mondják és osztják is, hogy Ady Endre az, aki igazán illetékes a magyar sors dolgában, és hát, hogy mintha ő találta volna meg a legjobb formulát a magyar identitás meghatározására, ami pedig így hangzik, kit magyarrá tett értelem, parancs, sors, szándék, alkalom. Ez idézett melyik verséből egykori cselédekhez? Talán ez a címe, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy ebből aztán az következik, hogy ezek mind a származással egyen rangú hatóerők lehetnek? Mi teszi az embert magyarrá? Önnek mi a válasza?
1: A nemzet fogalma az nagyon-nagyon régóta létezik, de a nemzet fogalma az időről időre új tartalommal telítődik. Tehát van például egy olyan fogalom, hogy nemzetállam, és nagyon sok embernek azért a fejében nemzetállam azóta van, hogy az emberiség létezik. Ez nem így van. Egyáltalán nemzetállam fogalmához a nemzet fogalmának az újragondolása is kellett. Ha mondjuk a középkorban valaki magyarnak vallotta magát, vagy csehnek vallotta magát, vagy angolnak vallotta magát, az igazából azt jelentette, hogy az angol király alattvalója, vagy a cseh király alattvalója, vagy a magyar király alattvalója. Tehát vegyük a 18. századi Magyarországot, a lakosság nagyjából több mint 50%-a nem magyar anyanyelvű, de volt az úgynevezett hungárusz tudat, aminek a lényege, hogy mivel én a magyar királynak adózom, ezért aztán én magyar vagyok, ego sum hungarus, függetlenül az anyanyelvemtől, minden egyébtől. Volt a rendi nemesi felfogás, ennek a lényege pedig ugye az volt, hogy az a magyar nemzet tagja, aki a magyar rendiségbe beletartozik, ugye a kiváltságolt rendek sorába. Erre a kedvenc példám az tényleg az, hogy egy mondjuk egy Makó környékén élő magyar jobbágy, aki csak magyarul beszélt, ő ilyen értelemben nem tartozott a magyar nemzetbe. Ellenben mondjuk a mai Szlovákia területén élő, magyarul csak törve beszélő, alapvetően szlovák anyanyelvű magyarországi nemes, az viszont a magyar nemzet tagja volt. Ezt ma már teljesen másként látjuk. Hiszen a francia forradalom nyomán megváltozik a nemzet fogalomnak a értelmezési kerete. Innentől kezdve a összetartó erő, a kohéziós erő, a kultúra és a nyelv lesz. Tehát attól válik valaki magyarrá, franciává, csehvé, akármivé, hogy a nyelvem és a kultúrám összeköt, és én tudatosan érzem magam eme közösség tagjának. Ez egy rendkívül pozitív dolog volt olyan értelemben, hogy át tudta hidalni például a felekezeti különbségeket. Ugye korábban katolikus meg protestáns között elmondhatatlan nagy differencia volt, de ezt felül tudta írni a nemzeti érzelem. Ez ugyanez igaz valamilyen mértékben, hogy a rendi távolság is elkezdett csökkenni, mert a magyar polgár kezdte közelebb érezni magához a magyar nemest, a magyar nemes a magyar polgárt. Ez korábban nem így volt, tehát mondjuk a korújkor emberének az identitását sokkal jobban határozta meg, hogy melyik felekezetet követi és melyik rendbe tartozik. Ez elkezd megváltozni. Tehát ha most felteszik a kérdést, hogy mitől lesz valaki magyar, az nem az állampolgárságtól függ, az nem a születési helytől függ, az nem a származástól függ, hanem attól, hogy én magaménak érzem ezt a közösséget, többet jelente nekem ez a kultúra, mint másnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy számomra a magyar kultúra a legfontosabb és a legszebb, de ez nem azt jelenti, hogy többnek tartanám bármely más nemzet kultúrájánál, csak azt, hogy nekem ez a legkedvesebb. De ettől még becsülöm és szeretem a többit is. Tehát ez így dől el szerintem, itt a szívünk táján.
0: Futballmérkőzéseken, de máshol is rendre felhangzik, hogy egy vérből valók vagyunk, és nagyon óvatosan kérdezem csak, hogy van biológiai alapja a nemzetnek? Beszélhetünk itt sajátos, Istenem, hogy én ezt kimondom, de mégiscsak kimondom, sajátos génkombinációról?
1: Nem, nyilván nem. Tehát a nemzet, mint olyan, az a szívünkben és az elménkben él, a kultúra tesz minket magyarrá, a kultúránk és az ehhez kötődő érzelmeink és tudásunk, nem a genetika. Volt egy kollégám, aki egyszer úgy fogalmazott, hogy igazából minden identitás, így a nemzeti identitás is picit olyan, mint amikor van egy betegség, bocsánat a hasonlatért, de mindjárt érteni fogjuk, mire gondolok. A hordozói által létezik. Tehát amíg vannak magukat magyarnak érző, csehnek érző, franciának érző emberek, addig létezik a magyar nemzeti kultúra, francia nemzeti kultúra, cseh nemzeti kultúra, de ha valami végzetes katasztrófa nyomán ez eltűnne, akkor ezt nagyon nehéz lenne újraéleszteni. Tehát általunk, a kultúránk, a gondolkodásunk, az érzelmeink által létezik, de ez nem genetikailag van kódolva. De hogyha megnézzük azt, hogy a honfoglaló magyarság mondjuk genetikai állományában mennyire érhető tettel a mai magyarságba töredékében. És pontosan ez mutatja meg a magyar nemzetnek, de igazából minden más nemzetnek is a csodáját, hogy miközben a genetikai állomány változott, hiszen emberek jöttek, mentek, a történelem szétzilált mindent, de a kultúránkat tovább tudtuk vinni, és ez tartott meg minket magyarnak határul innen és túl. Nem a genetikán múlik.
0: Szent István fejében mi lehetett, amikor az ő magyarjaira gondolt?
1: Az ország. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a magyarok, az semmiképp sem jelentett valamiféle etnikai egyneműséget, nem is jelenthetett. De sokszor szokták idézni az intelmeiből, hogy az egynyelvű ország gyenge. Ez persze egy latin szövegfordítása, máig megy a vita, hogy ez pontosan mit jelent, hogy csak a királyudvarra gondolt, vagy az országra, de azt nagyon nehéz lenne elvitatni, hogy egy 11. században nem volt mérvadó a etnikai hovatartozás. Tehát képzeljük el például a honfoglaló magyarságot, ez egy vándorló nép. Ahogy megy, sorba olvasztja magába a megismert népek egyes tagjait, házasság, stb. Révén. Úgy fogalmazott egyszer egy kollégám, hogy képzeljék el, hogy fölmegyek egy domtetőre, csinálok egy méretes hógolyót, és akkor azt elkezdem legurítani, és ez gurul, györvekszik, gyarapodik a tömege. Na igen, de mindent fölösszed, ami útközben van. De mégiscsak a kultúra, meg az állami szervezetek kerete megőrizte azt, hogy ez egy magyarnak számító többség volt, és egy magyar állam volt. Tehát Szent Istvánon azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne számon kérni a modern nemzeti gondolat bármiféle értelmezését, mert az olyan, mintha azt kérném számon, hogy miért nem használt mondjuk géppisztolyt, azért nem, mert nem volt.
0: Azt mondják, hogy nyelvében él a nemzet, de hát a szokásos ellenpéldát hadd említse meg, akkor mit mondjanak a belgák, a svájciak és az írek?
1: Nyelvében is él a nemzet, ezt én így fogalmaznám meg, hiszen a nemzet az egy tág fogalom. Ugye a belga az egy nagyon jó példa erre, hogy ugye vallonok alakítják ugye részben, meg flamandok, de például pár évvel ezelőtt én eljutottam a belgiumi német közösség fővárosába, Eipenbe, ez ott van Aachentől nem messze a határra, és nagyon érdekes volt látni az ottani identitást. Alapvetően a város 90% fölötti lakossága német anyanyelvű, a helyi sör az Eitner bír, véletlenül sem valami belga sörbe futottunk bele, minden három nyelven van kiírva, de ha megkérdeztem őket, hogy kik, akkor teljes természetességgel válaszolták, hogy németek vagyunk és belgák vagyunk. Tehát van egy keret, és akkor azon belül pedig megvan az, hogy én milyen identitás vallok a magaménak. Nyilván ez lehet ellentéteknek is a fundamentuma. Azért tudjuk, hogy a vallonok meg a flamandok között is voltak súrlódások, meg vannak is. De hát ez a Belgium nevű állam mégiscsak létezik, a belga válogatott sikereket ér el, a flamand és a vallon játékosok tudnak együtt küzdeni. Tehát az, hogy a állam, illetve a nemzet nem esik egybe, ez sajnos megesik a történelembe. És itt megint visszacsatolnék a nemzetállam ideájához, hogy gondoljunk bele, hogy itt Közép-Kelet-Európában, ahol jellemzően vegyes lakosságú területek vannak. Ez Csehországra is igaz, főleg a 45 előtti időben, mármint a második világháború előtti időben. Hogy hogyan lehet nemzetállamot teremteni, hogy ez a szívdobogtatom, a szépnek ható eszme, ez a gyakorlatban mit hozhat? Tehát úgy tudok nemzetállamot teremteni, hogy a kisebbségemet vagy asszimilálom, erővel vagy szép szóval, vagy elűzöm, vagy elpusztítom. Azt gondolom, hogy egyik sem olyan, ami elfogadható lenne egy kulturált ember számára.
0: Ha már ezt említi, egy ilyen kérdéssel készültem is, hogy ugye a nemzeti szemlélet számára a határon túli nemzeti kisebbségek, azok ugye a nemzettest részét képezik.
1: Így van.
0: Ugyanakkor a belső etnikai kisebbségeit pedig az államnemzet fogalmában próbálja kezelni, vagy értelmezni, és ha nem is a megszüntetésükre törekszik, bár ez sem kizárható, de a sajátosságaik megszüntetésére, vagy a különállásuk, hogy is mondjam, ignorálására. Tehát hogy van ez? Az ember a nemzeti szemléletet vallja, mert szeretne megmaradni, de pont ez az a gondolat, ami az ő sorsát egyébként megnehezíti, mert hogy ez olyan szél, ami szembe is fúj.
1: Ez egy nagyjából általános magyarországi tapasztalatom, hogy hányszor lehet azt hallani, hogy a svábok a legjobb magyarok, mert hogy magyarrá váltak minden tekintetben. Ugyanakkor, ha azt halljuk, hogy egy határon túli magyar ember elindul a többségi nemzet irányába, bármilyen oknál fogva, hát az mennyire nem szép dolog, mert hogy miért nem marad meg magyarnak. Tehát valóban itt egy kettős mércét fogunk találni, de rögtön hozzáteszem, hogy ez nem magyar sajátosság, én azt gondolom, hogy ez mindenhol így működik. Tehát sokszor futottam bele abba, szerintem teljesen téves értelmezésbe, hogy minden nemzet összetart kivéve a magyar. Mindenki egymásnak veti által kivéve a magyar, elég sokféle emberrel beszéltem már. Nagyjából ezt mindenki el szokta mondani a saját nemzetéről.
0: Tehát, azért mások is tudnak vitatkozni.
1: Hogy a fenében ne tudnának, és azt gondolom, hogy természetes nincs, tehát nem is lenne normális, ha mindenki mindenről ugyanazt gondolná. A vita, az ellentétek, azok a részét képezik az életünknek, ha mindez kultúrált keretek között marad, ez egy előrevívő dolog. Hát ha meg nem, akkor meg nem visz előre, de itt nem a tartalom, hanem a forma határozza meg, hogy tudjuk-e egymást segíteni egy véleményütköztetéssel, vagy pedig eleve az a célom, hogy meg se hallgatom másikat, hanem földbe akarom döngölni.
0: Ugyanakkor a nemzet sokszor tűnik valamiféle önmagában létező etikai kvalitásnak, amire hivatkozva mi azért előszeretettel szeretjük a másik magyarságát megkérdőjelezni, hogy ez is általános jelenség, vagy azért ez már inkább ilyen magyaros vonás?
1: Talán inkább közép-kelet-európainak mondanám, de azt gondolom, hogy az jelenség elfogadhatatlan. Tehát amikor van egy kisebbség vagy többség, ez teljesen mindegy. Legyen az politikai vagy bármilyen közösség, amelyik ki akarja sajátítani magának a nemzet fogalmát, és azt mondja, hogy akkor vagy jó magyar, ha azt gondolod a világról, amit én. Akkor vagy jó magyar, ha úgy látod a dolgok történésének az okait, ahogy én. És egyébként pedig nem vagy jó magyar, vagy horribiledictú nem vagy magyar, ez szerintem teljesen elfogadhatatlan. Tehát nem az fogja meghatározni az én nemzetemhez való viszonyomat, hogy mit gondolok a politikáról. Ez valóban a kultúrám, az érzelmeim, mit jelent számomra a zászlóm, mit jelent számomra a címerem. Tehát Ez egy nagyon-nagyon kontraproduktív viselkedésforma. Nem állíthatom azt, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországra nem volt jellemző, remélem ebből kifelé jövünk.
0: Volt Németh Lászlónak az a szerencsétlen, hát mondhatjuk a szerencsétlen megállapítása a híg magyarokról, meg a mély magyarokról. És hát a lényegét tekintve nem kapizsgált jó helyen, tehát mert azért, mintha látnánk magunk körül olyat, hogy valakinek fontosabb, akinek kevésbé fontos az, hogy mennyire kultiválja önön magyarságát?
1: Ez természetesen így van. Tehát az emberek különfélék. Máshogy viszonyulnak a labdarúgáshoz, máshogy viszonyulnak a gasztronómiához, máshogy viszonyulnak a kultúrához. És igen, van olyan ember, aki úgy magyar, hogy magyarul beszél, Magyarországon született, magyar állampolgár, de nem csinál belőle érzelmi kérdést, hanem úgy gondolja, hogy hát ezt így történt, ide születtem, de lehettem volna mondjuk belga, vegyük az előző példát, de különösebben nem jelent számára úgymond hozzáadott értéket. És megint más gondolkodásának, entitásának, identitásának a talapköve, hogy ő magyar, és mindent ennek rendel alá. Na most ez a két, ha úgy tetszik, szélsőség is közte minden. De hát itt megint azon múlik, hogy ki a magyar, hogy mik az ismérvei annak, hogy valaki magyar. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki magyar anyanyelvű ember, és alapvetően magyarul beszél, ő akkor is magyar, ha nem szimpatizál azzal, hogy magyar. De ez az én egyéni véleményem, ezzel is lehet vitatkozni.
0: Elnézést, hogy személyes vonatkozásokat említek, de hogy én önnel Kapolcson találkoztam a Művészetek Völgyében, illetve az ön előadásával, ami rendkívül izgalmas volt, és ott rengeteg érdekes megállapítása volt. Például az, amit az ember tudni vél, de azért így, amikor hallja, valóban elgondolkodik rajta, hogy a legnagyobb magyar, akit a legnagyobb magyarnak tartunk, és az első magyar miniszterelnök egymással inkább németül beszélt. Hát hogy van ez?
1: Hát ebben semmi különös nincsen igazából, a 19. századot ismerve. Ugye Széchenyi István arisztokrata volt, Batthyány Lajos arisztokrata volt, én róluk van szó konkrétan. Na most az arisztokráciának az egyes számú nyelve a 19. században itt, ebben a térségben az a német. Egész egyszerűen ez volt az a közös nyelv, amit mindenki beszélt. Itt említettem nem olyan régen, kedves tanáromat, Niederhauser Emilt, aki itt Pozsonyban született, és neki volt egy ilyen meghatározása, nagyjából a második világháború végéig, Közép-Kelet-Európa az a része a világnak, ahol az emberek nem tanulnak németül, hanem tudnak, mert ez ennyire természetes. Tehát ez a közvetítő nyelv tette lehetővé, hogy az arisztokrácia könnyebben tudjon egymással társulni, de ez igaz volt a polgárságra is. Következésképpen ez mutatja meg azt, hogy hogyan változik meg a nemzet fogalma. Mert a 19. század második felére, ahogy izmosodnak a nemzeti érzések, sőt, nacionalizmusok, elképzelhetetlen, hogy valaki úgy mondja magáról, magyar vagyok, hogy nem tud magyarul. Ma is. Tehát ez egy nagyon fontos ismérve annak, hogy én magyarnak vallom magam, hogy ismerjem, használjam, bírjam ezt a nyelvet. Na a 19. század első felében azért ez még abszolút nem feltétlenül így működik, tehát egy német polgár, aki Budán él, vagy Selmezbányán, és azt mondja, hogy ich bin ungár, és az teljesen rendben van. És a nyelv az egyrészt ma az identitásunk sarkalatos része, de azért ne felejtsük el, hogy a nyelv elsősorban és elsődlegesen a mindennapi élet gyakorlatának a része. A nyelv azért van, hogy ki tudjam fejezni magam, kommunikálni tudjunk, megértsem a másik embert. Ezért van az, hogy például itt Pozsonyban a úgynevezett Pressburger bürgerek azok beszéltek három nyelven, szlovákul, magyarul, németül. Nem feltétlenül azért, mert ebből identitás kérdést csináltak, hogy kinek mi az egyes számú nyelv az anyanyelve, beszéltek. Ugyanezt Temesváron, egy ottani idős román ismerősöm mondta, hogy ő színromán, de hogy még gyerekkorában megtanult magyarul, németül, szerbül, mert ez annyira természetes volt ott, hogy ezeken a nyelveken valamilyen szinten beszélünk. Tehát egyfelől identitásképző erő a nyelv, de másfelől a gyakorlati életnek az egyik legfontosabb eleme.
0: Ha már a nyelvről beszélünk, sokan úgy gondolják, hogy a magyarságukat azzal is tudják ápolni, vagy gondozni, hogy ők a nyelvhelyességre odafigyelnek. De hát azt is tudjuk, hogy a nyelv egy nagyon változó történeti képződmény, tehát hogy ha engedem változni a nyelvet, akkor a magyarságom is módosul. Ha úgy beszélnénk, mint Jókai, akkor nagyobb magyarok lennénk. Hogy van ez?
1: Nem lennénk. A nyelv él. Tehát csak az a nyelv nem változik, amelyik holt nyelv, például latin. De igazából még az is változik, mert vannak elkötelezett latinisták, akik a modern szavakat megalkotják latinul. Tehát van egy kiváló atyai jó barátom, Tóth Péter Miskolcon egyetemi oktató, most már nyugalmazott. Ő, amikor megtanult autót vezetni, akkor a latinul vele levelező barátainak megírta, hogy ezt letett a vizsgát, és van jogosítványa. És azt írta, latinul, jól emlékszem, hogy automobilem ducere, tehát ő megtanulta autót vezetni, de közölték fel, hogy a duho ducere, duxi, ductum, ige, az azt jelenti, hogy megyek elől, és valamit vezetek, azok jönnek utánam, tehát a helyes kifejezés az automobilem gubernáre, tegyek kormányozni. Ez csak azt mutatja, hogy még a latinban is előfordulhatnak változások. Visszatérve a magyar nyelvre, mint minden élő nyelv, ez folyamatosan változik. Nézzük meg a nyelv rétegeit. Vannak olyan szavak, amiket értünk, de ma már nem használunk. Mit tudom én azt mondom, hogy szaladok a pozsonyi rádióba üstöllést, ezt a szót, hogy üstöllést ember ma már ki nem mondja, de értjük, hogy mit jelent, hogy sietve gyorsan, de már nem a rész.

0: kérem szépen német az eredeti családnév Schönkeller.
1: Oh.
0: Ott van Halimba község, eredetileg Hallenbach. Tehát, hogy hány ilyen példát tudunk felhozni. Úgyhogy igazából persze a magyar nyelv változik, és csak egy példa, hogy mennyire változik, sokszor lehetett hallani azt, hogy de viszont, és mindig elhangzott, hogy ez helytelen, mert vagy de, vagy viszont. De ha jól tudom, és szerintem jól tudom, ma már a akadémia ezt elfogadta, mint szabályos.
1: Én is így tudom.
0: Na, és miért? Mert, hogy az akadémia az nem parancsolhat a nyelvnek, a nyelv él, hanem egész egyszerűen, ha azt látja, hogy valami beépül a nyelvbe, azt utólagosan kanonizálja és elfogadja. Mert akkor ez a nyelv most már ilyen. Tehát a mi nyelvünk más, mint ami 30 éve volt, a mi nyelvünk más, mint ami 30 év múlva lesz, és azért ne felejtsük el, hogy hála Istennek még tetten érhető, akár a tájszólás a magyar nyelvbe, vagy ha már említettem a jogosítványt, ha jól tudom, itt ugye a hajtási.
1: Bizony, itt hajtásiuk van az embernek.
0: Na, és akkor most melyik a magyarabb, a jogosítvány vagy a hajtási? Hát nyilván mind a kettő, hiszen mind a kettő ennek a csodálatos gazdag magyar nyelvnek a része.
1: Folytatjuk a beszélgetést Katona Csaba történésszel. Ugye már-már erkölcsi kérdés, hogy mit eszünk, de csak oda akarok kiukadni, hogy az máshol is úgy van, mint nálunk, hogy a konyhának van valamiféle identitásjelölő szerepe, és hogy még a legnyitottabb embernek is lehet soviniszta gyomra, mint ahogy Déri Tibor fogalmazott. Tehát, hogy az, hogy miből lesz nemzeti eledel, vagy nemzeti ital, az min múlik?
0: Részben azon, hogy mi az, amit a nagy többség fogyaszt, illetve hogy ez mennyire jelenik meg a tömegkommunikációban. De ez részben gyakorlat, részben pedig elmélet, de ha körbe akarom bástyázni az én nemzet fogalmamat, akkor annak megvannak az attribútumai: himnusz, szózat, nemzeti zene, nemzeti viselet, nemzeti tánc, és hát nyilván a gasztronómia, az egy nagyon fontos dolog. A gasztronómia azért is jó, mert én meg akarom szeretetni a saját nemzetemet egy másik nemzet lányával vagy fiával. Hát a legegyszerűbb, azt mondom, hogy kóstold meg ezt a finom italt, kóstold meg ezt a finom ételt, mert hogy ez egy olyan igazi magyaros. Nagyon érdekes dolog ez, mert a mostani magyar konyha, a jelenlegi, a 21. századi, az a hagyomásnak tekintett magyar konyha, az igazából a monarchia idején született meg, annak az alapjai, de ezt aztán majd a szocializmus lebutította, ugye egy második világháború után egy vesztes ország, jóvátételi kötelezettségekkel terhelt, bekerül a szovjet érdekszférába, eltűnnek az erdei bogyók, eltűnnek nagymértékben a halak, eltűnnek a vadak, szóval nagyon-nagyon megváltozik a monarchiának az a klasszikus polgári konyhája, de annak meg be is diktálta az ütemét. Tehát gondoljunk a vadasra. Büszkék vagyunk rá, hogy a vadas egy kiváló magyar étel, és tényleg az. Na de ez Ficsková néven, ha most innen elutazom Brünnbe, meg fogom kapni, mint hogy a Prágában is. Megkapom Bécsben is. Azt mondom, hogy gulyás Magyarországon, a levesre gondolunk, de abban a pillanatban, hogy átmegyek a határon, akkor már akár szegedénszki gulyás néven fogok vele találkozni, de az inkább a mi pörköltünk az elközel.
1: Igen.
0: Lehet, hogy fekete sörrel készült, és nem vörösborral, de azért mégiscsak. Tehát a nemzetinek tekintett konyha is folyamatosan változott, mint ahogy a nyelv is, de ha az a kérdés, hogy ki tudom-e fejezni a nemzeti identitásomat egy jól sikerült magyar menüvel, hát hogy ne tudnám kifejezni. Na de ez is összetett, mert mit tapasztalok én, a magyarországi magyar, ha átjön Szlovákiába, akkor miközben büszke magyar, de azért mégiscsak a jó brinzové háluskét akar enni, tehát valami olyat, amit itt megkap. És akkor innentől kezdve adja magát a két kérdés. Ha a mai, mondjuk, szlovákiai magyarság nemzeti konyháját leírom, annak része a brinzové háluské, és én azt gondolom, hogy igen, mert a mindennapok része. Erdélyben a mics, ami egy egyértelműen egy román eredetű szó, mityityej, az is része a székelység ételeinek, mint ahogy a magyarság is készít olyan ételeket, ami máshonnan érkezett. Ettől még a magyar konyha része. Az én igazi kérdésem azonban nem ez, hanem hogy mit tekintünk magyar konyhának? Azt, amit a hagyomány annak tekint, tehát a gulyáslevest, húslevest, rántott hús, leánykori nevén vénersnitzlit, pörköltet, túrógombócot, palacsintát, az meg egy román szó egyébként, vagy pedig azt, amit a magyar ember ténylegesen fogyaszt a mindennapjaiba, mert ha azt, akkor a 21. század első negyedének magyar konyhájának van kiemelt szerepet kell adni a pizzának, a gyrosznak, a kebabnak, meg a hamburgernek. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mit tekintünk magyar konyhának, de igen, lehet soviniszta gyomrunk, és mutassuk is meg mindenkinek, hogy a magyar konyha az milyen nagyszerű dolgokat tud letenni az asztalra. Ha nekem vendégem van, legnagyobb örömmel készítek neki egy pörköltet, sokkal inkább, mint egy jó hamburger, pedig a hamburgert is szeretem, de ezzel ki tudom fejezni azt, hogy milyen a magyar konyha.
1: Aztán van ebben még egy csavar, mondjuk, ha egy magyarországi csalló közben akar mondjuk ilyen tipikus szlovák ételt fogyasztani, akkor én nem mondom, hogy ott nem fogyaszthatja azt el, de ott ugyanolyan idegen, vagy legalább annyira idegen, mint mondjuk, ha Győrben szeretné ugyanezt.
0: Tehát természetesen igen, és ugye nemzeti konyha milyen tekintetben csapda? Gondoljunk abba belőle, hogy van mondjuk egy kicsi ország, Horvátország relatíve kicsi. És hallottam egyszer egy viccet. Ennek a lényege, hogy a tengerparti

0: horvátnak értelemszerűen más augusztrómiai bázis, mint a szárazföldi horvátnak. A vicc az így hangzott, hogy recept polip szlavóniai módra. Most ha az ember ránéz a térképre, az tudja, hogy Szlavóniában nincs polip. Tehát az olyan, mintha azt mondanám, hogy hegyi cápa. Akkor ez hogy van? A recept így hangzott. Végy egy disznót, egy polipot, meg krumplit. Sűzd meg a disznót, főzd meg a polipot, főzd meg a krumplit. Ha kész van, a polipot ha is messzire, arra szálljanak a legyek, ne piszkálják az embereket, amíg esznek, jó étvágyat. Na most ez a szárazföldi horvátoknak a viccelődése volt a tengerparti horvátok felé. De ha azt mondom, hogy horvát nemzeti konyha, akkor most mit helyezek előtérbe? A tengergyümölcseit, vagy a belső területeket? És akkor tovább ragozom. Egy olyan méretű ország, mint Spanyolország vagy Franciaország, ahol teljesen más tesznek Madridba, ott a szárazföld közepén, mint mondjuk Sevillába, vagy Barcelonába, vagy Valenciába, vagy Franciaország, ahol a Provence teljesen más kínál, mint amit mondjuk Bretagne ott északon. Hát ott hogyan lehet megteremteni a nemzeti konyha minimumát, ami mindenhol ugyanúgy megvan? És mi van akkor, ha több területnek hasonló az adottsága, hasonlóak az alapanyagai, tehát hasonlóak a tradíciói, mondjuk a cseh konyha, a morva konyha, az osztrák konyha, a bajor konyha és a sváb baden-württembergi konyha között olyan óriási szignifikáns különbséget nem fog találni, de abban a pillanatban a nemzeti öntudat bevágja a satúféket, hogy nem, az nem ugyanaz. És akkor lehet vitatkozni, hogy a knődelből lett a knédli, vagy a knédliből lett a knődel.
1: De igazából arra is céloztam az imént, hogy ha jön a magyarországi vendég, akkor mi hajlandósak vagyunk eljátszani nekik valamilyen szerepet, hogy tessék, akkor itt kaphatsz eredeti knédlit, miközben hát a knédli akkor inkább már Csehország, és ugyanígy Székelyföldön fölveszik a szűrt, és akkor a szegény magyarországi gyönyörködhet a szűrben, miközben lehet, hogy a szűrt nem is hordja az a székely, csak a magyarországi kedvéért bújt bele.
0: Business is business, hogy mondani szokták, tehát ezzel számolni kell, de ugye nyilván a magyarországi magyarnak, magyarok egy részének annál van igénye, hogy valami különlegeset találjon. És én már belefutottam abba, hogy konkrétan Budapestről elutaztak életükben először Erdélybe, és csalódottan hazajöttek, hogy hát az erdélyi fiatalok mobiltelefont használnak, farmer nadrág van rajtuk, és napszemüveg, és hogy nem ezt várták, hanem hát, hogy valami borjúszájú inget, mert nem tudom mit, és borzasztó belegondolni, hogy miközben értem, hogy ezeknek az embereknek az identitásához hozzá tartozna, hogy megtalálják azt az igazi régi ősi magyarságot, ami az ő fejükben él, de igazából az nem feltétlenül normális dolog, hogy azért, hogy ő egy hétre egyszer elmegy Erdélybe, és ott lássa ezt a elképzelt operettvilágot, azért embereknek így kelljen viselkedni, és így kell öltözni, mert ez nem panoptikum. Az már más kérdés, hogyha erre van igény, akkor meg fog születni az is, aki ezt az igényt ki fogja elégíteni, és akkor tulajdonképpen létrejön egy win-win szituáció, az a nagy kérdés, hogy ennek miközben van örök valósághoz.
1: Még visszatérve picit a konyhába, a nemzeti eledelekhez, ugye az ember kapásból mindjárt a paprikát, vagy a paprikás dolgokat mondaná, miközben ugye hát paprika az nem volt. Szent István alig ha evett paprikát, ugye?
0: Biztos, hogy nem evett. Na, de ez ugyanolyan, mint a nyelv. Tehát minden, ami élő, az változik. Mi is változunk. Tehát most itt ülünk egymással szembe, ha 10 év múlva le tudunk ülni ebben a stúdióban, és remélem, hogy ez így lesz, nem ugyanazok leszünk fizikailag, és a gondolkodásunk sem ugyanaz lesz, mert 10 év alatt formálódni fog. Jobb vagy rosszabb, az egy más kérdés. Ugyanez igaz a nemzeti konyhára is, mint hogy a nyelvre. De hát vegyük sorra, hogy Amerikából mi mindennek érkezett, ne is vegyük sorra, néhány példát említsünk meg. Paprika, paradicsom, krumpli, akkor mit tudom, kukorica. Vegyük ezt a 4 példát. Hát ezek nélkül nincs olyan európai nemzet, aminek a konyhát már el tudnánk képzelni. Tehát amikor beleállunk abba, hogy jön valami olyan dolog, ami korábban nem volt, mit tudom, a szuvidálás technikája, hogy jaj, az nem elég magyaros, hát ezt érdekes összevetni azzal, hogy a 15. században volt-e valaki, aki nemzeti alapon azt mondta, hogy vigyétek innen ezt a hülye krumplit, mert ez nem elég magyaros, és nem nagyon valószínű, hogy ilyesmi elhangzott. A paradicsomot sokáig nem merték megenni, de azt meg nem nemzeti alapon nem akarták megenni, hanem mert tartottak tőle, hogy mérgező. Úgyhogy a nemzeti konyha is folyamatosan változik, és változni is fog, és hogyha egyszer valaki megírja valóban a magyar nemzeti konyha történetét, akkor ez a változások sorozata, láncolata lesz. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy 20 év múlva milyen lesz a magyar konyha.
1: Mi lesz a nemzeti eledel? A gyrosz?
0: Hát a gyrosz az a de facto már most is nemzeti eledel, ahogy az előbb említettem, de azt gondolom, hogy kanonizáltan ez nem lesz magyar nemzeti eledel. Amit én most látok a magyar gasztronómiában, elég sok vendéglátóssal együtt dolgozva, hogy alapvetően a tradíciókat igyekeznek hozzáigazítani a 21. század igényeihez. És ez azt gondolom, hogy helyén való. Ugye rengeteg ember visszajogva gondol arra, hogy újra gondolva, mert hogy ők egy nagyon hagyományos ételt szeretnének látni. Én ebben hogy vagyok ultraliberális. Ha valaki ókonzervatív módon szeret enni a pörköltet, hogy pont úgy, ahogy volt, hogy jó zsírosan elkészítve mellé a kis galuska, uborka saláta, miért ne? De ha van egy kreatív séf, aki ezt egy kicsit máskor alkotja meg, hát miért ne? Ha akarom, ezt teszem, ha akarom, azt teszem, sőt tovább ragozom, az is lehet, hogy hétfőn ehhez van kedvem, pénteken meg ahhoz. Tehát virágozzék minden virág.
1: Ezt a gíroszt én is csak a vicc kedvéért említettem, nyilván természetesen kinézem a magyar szakácsművészekből, hogy ennél többre is képesek.
0: Képesek.
1: Természetesen. Ha már említettem, hogy a sör históriájával is foglalkozik, az mostanra azért már legalább annyira magyar, mint a bor, vagy még mindig nem?
0: Szerintem most már igen. Több sör forma Magyarországon, mint bor ma. Nyilván Magyarországot tradicionálisan boros nemzetként tartják számon, na de ennek, mint minden más esetben, gyakorlati alapja van. Ha megnézzük a térképet, mi vagyunk most Európa térképét, akkor most ne ilyen klasszikus kelet-nyugati felosztásba gondolkodjunk, hanem észak-dél. Van egy pont, amin túl nem teremnek meg a bogyós gyümölcsök. Ott az első számú ital az a sör, mert ugye a gabona a strapabíróbb. Tehát ha valaki hallott híres angol borról, az szóljon. Ugye azért nem lesz. Na de a Kárpát-medence egésze, tehát a történelmi Magyarország területe, az bortermű vidék. Következésképpen itt valóban hasonlóan a mai Görögországhoz, meg Spanyolországhoz, meg Franciaországhoz a bor volt az egyes számú ital. De már a 11. századból van arról adatunk, hogy Magyarországon sör is készült, és a tapasztalatom az, hogy a magyar ember olyan, mint a jó kazán vegyes tüzelésű, tehát hogy minden lemegy, és ez ember is van. Mert ne csináljunk elvi kérdést abból, hogy na, ha te bort iszol, akkor magyar vagy, ha sört iszol, nem vagy magyar. A hazához, a nemzethez való viszonyom az időről a szívemben, nem pedig egy korsó sör vagy egy pohár bor fogja ezt eldönteni. De ha már emlegettem az előbb Brünn vagy Brünó városát, Morva ismerőseimet kérdeztem, hogy ti mitől vagytok morvák, ha már nemzeti öntudat. Ugye ez is vitatott, hogy mi a morva, az egy önálló nemzet, vagy csak egy nyelvjárás, vagy micsoda, vagy egy ilyen territoriális, lokális öntudat. És kétféle választ kaptam, mind a kettő nagyon aranyos volt, az egyik az így hangzott, és nyilván mind a kettőben volt humor, hogy hát a Prágában rendben mennek a pénzügyek, csehek vagyunk, de hogyha nem, akkor kezdünk morvákká változni. Ez egy kicsit ilyen politikai, közgazdasági megközelítés volt. Én a másikat szerettem nagyon, az így hangzott, hogy hát itt Morvaországban te nem fehérbor, csak ez kevésbé ismert. A csehek ott északon, ők csak sört isznak, mi morvák sört, meg bort is, és ettől vagyunk morvák.
1: Aha. És ha már itt a sörnél tartunk, a kocintással hogy állunk? Az még mindig nem szabad?
0: Hát nagyon sok helyen ferde szemmel néznek az emberre a kocint, de az a helyzet, a történeti alapja nincs. Tehát az a legenda, hogy Aradon kocingattak az osztrák tábornokok a fölötti Galád örömükben, hogy megölték a magyar tábornokokat, ezt semmiféle történeti forrás nem támasztja alá. Nem bizonyítható tételesen, de nagyon valószínű, hogy a 19. század vége felé keletkezett ez a legenda, mégpedig akkor, amikor a Filoxéra kiirtotta a magyarországi szőlőültetvények tekintélyes hányadát, volt olyan megye mondjuk Nógrád vagy Esztergomból a 100%-át, és dominánsabban jelent meg a magyar fogyasztásban a sör. És amikor a bor a direkt termőfajták, amerikai szőlőfajták révén megpróbálta visszaszerezni a piaci pozícióit, és vissza is szerezte jó részét, na valahol akkor jelenik meg ez a gondolat, hogy a igaz magyar ember ne igyon sört, tehát ilyen nemzeti alapra helyezik a fogyasztást, mert az olyan csúnya osztrák labanc ital, és valahol itt bukkan föl, hogy ne kocintsunk. Hát a tapasztalat az, hogy a magyar ember az nem akart lemondani a sörről, hát a kocintásról le tudott mondani. Én ezzel kapcsolatban is nagyon szabad elvű véleményt képviselek, történeti alapja nincs, ezt fogadjuk el ténynek. Ha valaki nem kocint sörrel, mert tiszteli ezt a tradíciót, fogadjuk el. Miért ne tehetné meg? Talán már része is a magyar identitásnak valamilyen szinten, de ha meg valaki kocint sörrel, ugyanazt tudom mondani, amit korábban, attól én még jó magyar vagyok.
1: És ráadásul azok a bizonyos tábornokok etnikailag egy részük nem is volt magyar, ha nagyon szűk értelemben tekintem a magyar jelzőt.
0: Összetett ez a dolog, ugye volt olyan, aki magyarországi nemzetiségek képviselője volt, vegyük Aulich Lajos, Ludwig Aulichot, ugye ő egy pozsonyi német polgár például a kokáért, Pöltenberg Ernő, Ernst von Pöltenberg, ő osztrák, Karl von Leiningen, Lotharingen, Westerburg, ugye Leiningen, Westerburg Károly, ő birodalmi német, ha az emlékezete nem is volt, Damjan is szerb származású, de azt gondolom, hogy ők mégiscsak a magyar nemzet hősei minden tekintetben, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy amikor 48-49-ről beszélünk, egy nagyon leegyszerűsített nacionalista narratíva azt mondani, hogy a magyarok az osztrákok ellen. Nyilván Magyarország jogaiért, szabadságáért, a polgári liberális Magyarországért is folyt a küzdelem 48-49-ben, ilyen értelemben mindenképp az egyik hadviselő fél az Magyarország. De hát nézzük meg azt a rengeteg embert, Bem Józseftől kezdve Dembiszki Henrikig, aki idejött és azt mondta, hogy harcolok a magyar szabadságért. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy a haladás és a reakció erői álltak egymással szemben más megközelítésben. Természetesen, ha ezt a szóhasználatot előveszem, hogy haladás és reakció, ez nagyon az előző rendszernek a ideológiára hajaz, de tényleg fontos azt látni, aki akkor a magyar forradalom mellé állt, nemzeti identitástól függetlenül, az valóban a jövőt képviselte, a polgárságot, a polgári államot, a polgári fejlődést, az alkotmányosságot. Tehát fontos, hogy ezt is lássuk, és ne egyszerűsítsük le egy jó magyarok versus gonosz osztrákok megközelítésre.
1: A beszélgető partnerem továbbra is Katona Csaba történész. Mondják, hogy Trianonnál az identitás olyan sebet kapott, amit korábban sosem, és hogy a egyesek szerint a gyógyítására nincs is recept. Bodor Ádám fogalmaz úgy, hogy ez olyan rettenetes teher, mármint a feldolgozása, hogy meghaladja a nemzet lelki erejét. Aztán az más kérdés, hogy ezt politikusok kihasználják, és hát a gyakorlatilag politikai árucikké változik, hova tovább Trianon ügye, de hogy valóban arról van szó, hogy az identitás sebei gyógyíthatatlanok lennének?
0: Hát úgy tűnik, hogy az elmúlt bő 100 éve ez kevésnek bizonyult, aminek nyilván megvannak a okai. Van két szélsőséges álláspont, amit én nem tudok elfogadni. Az egyik az az, hogy mit kell foglalkozni Trianonnal, nagyon régen volt, el kell felejteni örökre. Azt gondolom, hogyha egy történelmi állam elveszti a területe kétharmadát, a többségét alkotó nemzet egy jelentős része a határon túlra kerül, és kisebbségi szorba szorul, és ez a mai napig így van. Ezt felelősen gondolkodó magyar ember nem intézheti el annyival, hogy régen volt, felejtsük el. A másik szélsőséges hozzáállás meg a mindent vissza, aminek semmilyen rajtása nincsen, nem mérik fel, hogy ez mivel járna. És hozzáteszem, nagyon sokszor találkozom azzal a, nem tudom másképp mondani, választott traumával, hogy soha ilyen igazságtalanság nem volt a történelemben, és hogy ez a legnagyobb csapás, ami valaha ért egy nemzetet. Félreértés ne essék, borzasztó trauma lehetett a határon túlra szorult magyarság számára, tudjuk azt, hogy ma is van annak hátránya, ha valaki kisebbségi létben él, vagy lehet hátránya, és sajnos tudjuk, hogy néha van is. De azt állítani, hogy ez a történelem legnagyobb csapása, ez mérhetetlen nagy felelőtlenség, mert olyan terhet ró a most élő nemzedékre, ami indokolatlan, ugyanakkor mérhetetlen tiszteletlenség a traumát valóban átélő, akkor élő magyarsággal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy felelős hozzáállás az azt jelenti, hogy a mindenkori magyar politika, kormányzat felelős a határon túli magyarságért is. Ilyen értelemben igaz, az egyvérből valók vagyunk, és most ne a vért értsük, hanem hogy a kultúránk tart minket össze, magyarok vagyunk. Ugyanakkor azonban vele menni olyan megközelítésekbe, hogy valamiféle határrevízió, vagy valami az háború, vagy bármi állam is megírni, azt gondolom, hogy mérhetetlenül felelőtlen megközelítés. Az Európai Unió lehetővé teszi a határon való átjárást. Én ma úgy érkeztem meg ide Pozsonyba, hogy semmi nem történt. Fölültem a vonatra Budapesten, itt vagyok, itt beszélgetünk magyarul. Ha valahol azt tapasztalja a mindenkori magyar kormányzat, hogy sérelem éri a határon túli magyar kisebbséget, nem lehetősége, hanem kötelessége közbeavatkozni és jelezni, hogy ez nem megy. De ugyanakkor ma már ez a fajta átjárás, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben Trianon jelentőségét nagy mértékben csökkentette. Ebbe az irányba kéne elindulni. De ez hosszú folyamat lesz még.
1: Ha már említettem itt, hogy például Trianon kapcsán annak néha politikai fetisizálása is zajlik, illetve hát, hogy történeti kérdések aktuál politikai felhangot kapnak, arról mit gondol, hogy olyan sokat hivatkozunk a múltra, szinte a bűvöletében élünk, de lényegében mégiscsak keveset tudunk róla, hogy nagyon sűrűk a, vagy nagyon-nagyon sok legenda övezi a történeti közgondolkodást, vagy legalábbis azt a bizonyos köztörténetet, hogy hogy viseli személy szerint történészként, hogy tárgya, szabad prédája sokszor a mítoszteremtési próbálkozásoknak is, illetve hát összeesküvés elméleteknek is.
0: Nehezen, hogy röviden összefoglaljam. Ugye nyilván egy történész számára az mindig egy fájdalmas dolog, amikor azt látjuk, hogy teljesen megalapozatlan eszmék, tévhitek terjednek, népszerűek, és gyakorlatilag a történész egy Mission Impossible-re vállalkozik, amikor ezeket megpróbálja megcáfolni. A történelem tudomány, de sokszor elhangzik a természettudósok részéről, hogy ez puha tudomány, mert olyan szinten nem ragadhatóak meg a konkrétumok, mint mondjuk egy fizika esetében. Mondok egy szélsőséges példát, elméletileg előfordulott, hogy a Kossuth Lajos nem is élt, csak valaki kitalálták, hogy Kossuth Lajos élt, és keletkeztettek róla mindenféle hamis iratokat. Nyilván elemi józanész alapján ezt kizárhatjuk, de matematikailag nem tudom 100%-ig igazolni, hogy létezett-e Kossuth Lajos nevű ember. Na most innentől kezdve bárki nézi a történelmet, mindig mondhatja azt, hogy de ez lehet, hogy csak kitalálták. Sokszor elhangzik, hogy a történelmet a győztesek írják. Nem, a történelmet a történészek írják, és a győztesek legfeljebb időlegesen tudják uralni a történettudományt. Mert ha a történelmet a győztesek írják, akkor ma arról beszélnénk, hogy a 48-49-es rebellió dicső birodalmunk leverte, de nem így tanuljuk, hanem egy elbukott, de dicső forradalomról beszélünk, ami megalapozta a modern polgári Magyarország létrejöttét. Ugyanakkor azonban rengeteg ember számára bár a történelem tudomány, érzelmi kérdés, identitásának a része. Ha pedig az identitását valakinek megkérdőjelezem, vagy akár csak megkorcolom egy olyan történelmi ténnyel, ami nem áll össze azzal, amit ő tudni vél, hát abból viszont akadhatnak problémák. Tehát ha valakinek az él a fejében, hogy Hunyadi Mátyás áruhában járta az országot, ő volt az igazságos király, és szembesítjük azzal, hogy hát soha nem járta áruhában az országot, nagyhatalmi ambíciói voltak, német-római császár akart lenni, de soha nem jött össze neki, minden idők legnagyobb adóját vetette ki a jobbátságra, meg mindenki másra, akkor elkezdenek az emberek, tapasztalatom szerint tisztelt kivételnek, távolságot tartani, mert hogy miért kell lerántani a porba a héroszt. Nem rántjuk le a porba a héroszt. Tehát, mert elhangzik a kérdés, hogy a történész deheroizálni akar, nem. A történész a valóságot szeretné megismerni, és ez ütközik a mítosszal, az nem a történész hibája. És hát sajnos igen, sokszor találkozunk megszépített történelemmel, meg közelebb áll az ember szívéhez, hogy jók rosszakra hozza a történelmet, meg sajnos a 20. században a politika is rányomta a bélyegét a különféle ideológiák révén a történelem értelmezésre.
1: Gyakran hallani, amiről már eddig is beszéltünk, hogy sokan úgy vélik, hogy eltitkolják előlünk az igaz történelmet, és hogy meghekkelték a magyarok igaz történetét, ezért aztán nem is ismerhetjük, de hogy ez egyrészt megint csak az a kérdésem, hogy ez mennyire magyaros, illetve más nemzeteknél is ennyire jelen való dilemma ez, vagy jelenség. Másrészt pedig, hogy ez a György Péter használja ezt a kifejezést, hogy helyreállító nosztalgia, meg kompenzatív emlékezet, hogy ez sokan kapaszkodnak ezeknek a mankóiba. De hogy ez milyen veszélyes, mert hogy a realitásérzék helyreállítása helyett pontosan a helyreállító nosztalgia által föntartott valóságban tesz érdekelté a közönséget. Tehát az őszinte szavak sokja helyett kábító legendák, ha már Adit említettük, akkor megint térjünk hozzá vissza. Azokban kapaszkodunk, de hogy miért van ez?
0: Mert az közelebb áll az ember szívéhez. Tehát én úgy írom le a történelmet, hogy vannak a jók és vannak a rosszak. A jók harcolnak a rosszakkal, én a jókkal azonosulok, és mondjuk azt képzelem, hogy na, azért esett szét a történelmi Magyarország a trianoni döntés következtében, mert gonosz erők el akarták pusztítani minden idők legnagyszerűbb népének az országát. Ez mennyivel jobban hangzik, mint az, hogy tegyük mérlegre, hogy mik voltak azok a politikai tényezők, nemzetiségi tényezők, nagyhatalmi ambíciók, amik ebbe az irányba vitték el a dolgot. Ez nagyon nehéz átlátni, nagyon nehéz bonyolult és összetett kérdésekre közérthető és valós választ adni. Minden bonyolult kérdésre adott egyszerű válasz szükségszerűen hamis, de mégis a leegyszerűsítő válaszok azok könnyebben meg tudják szólítani az embereket. Tehát, és megmondom, az érzelmek. Tehát én most azt mondom, hogy Hunyadi Mátyás egy roppant, nem véletlenül maradok az ő példájánál, ugye roppant tehetséges király volt, de igazából, ha mérlegre tesszük az uralkodását, akkor Luxemburgi Zsigmond sokkal nagyobb uralkodó volt, mint ő, mert ő tényleg német-római császár volt, 50 évig uralkodott. Akkor belép egy érzelmi, ilyen nem is tudom micsoda, ilyen satúfék, hogy na ne. Miért? Mert Mátyás igaz magyar király volt, Luxemburgi Zsigmond meg nem. Na de hát ez a fajta nemzetfogalom nem létezik a 15. században. Tehát részben az örökségünk, a rögződés, és még egy dolog. Ha van egy idealizált múltam, amit úgy képzelek el, hogy minden tökéletes volt, minden jó volt, minden nagyszerű volt, az titokban valahol a lelkünk mélyén magába hordozza a reményt, hogy újra lesz ilyen. Most nem jó, most éppen most, de majd lesz, de majd egyszer lesz. És igazából ezek tényleg illúziók. Tehát azt gondolom, hogy egy felelősen gondolkodó ember számára a történelem egyrészt egy öncélú érdekesség is lehet, de másfelől a történelem, hogy mondani szokták, historia est magistra vitae, rengeteg mindent megtanulhatnánk belőle a jelenkori viszonyainkat illetően, hogy milyen hibákat ne kövessünk el újra. És ahogy Kosári Domokos fogalmazott egyszer állítólag annak idén, azt mondta, hogy a történelemre nem illik megsértődni. A történelem az nem olyan, mint amilyenre mi vágyunk. Ki fog derülni, a legnagyobb hírusainkról is voltak hibáik, horribile dictu lehet, hogy bűnöket is elkövettek, de ez nem deheroizálás, hogyha kiderítjük valamelyik nagy emberünkről, hogy voltak neki vállalhatatlanak tűnő dolgai, hanem pontosan arról szól, hogy egy esendő ember, aki hibákkal terhelt, aki rossz döntéseket is hozott, aki tépelődött, mert nem vált ez volt, hogy így megy előre, ő is tudott olyan nagyszerűt alkotni, hogy 100, 200, 300, 500 év múlva büszkén gondolunk rá, és ezáltal válhat nekünk példává, mert mi sem vagyunk hibátlanok, tehát megalkotok egy tökéletes hőst, aki mindig minden helyzetben a legjobb döntés hozza morálisan, meg gyakorlatilag is, akkor egy olyan terhet teszek magamra, amit nem bírok el. Tehát igazából a történelmet idealizálni azt gondolom, hogy totálisan fölösleges. Ez igaz a Magyarország történelmére, igaz a magyar nemzet történelmére. Olyan, ami történelmünk, amilyen, pontosan olyan, hogy elég büszkék lehetünk rá minden hibájával együtt.
1: Ez jó lenne végszónak, de talán még belefér egy záró kérdés, ami túl nagy topikot nyit meg, de hát üssekő, kockáztassuk meg, hogy tudom, hogy nem őstörténetkutató, de azzal kapcsolatban mit gondol, hogy miért tehetett kiemelt jelentőségre szert a köztörténeti gondolkodásban az őshaza képzet, vagy a nemzeti őstörténet, amiről sok esetben csak feltételezésekkel élhetünk, tehát sokkal kevésbé megragadható, mint a közelebbi történelem.
0: Ez az egyik legfőbb oka. Tehát ahol alig van történeti forrás, ahol alig van valós tudás, ott a fantázia szabadon szárnyalhat. De másfelől van egy ilyen nagyon érdekes ilyen identitáskeresés is ebben, hogy nagyon sokan azzal próbálják igazolni a saját nagyszerűségüket, hogy az ő nemzetük mennyivel régebbi, mennyivel ősibb. Tehát sokszor találkoztam azzal is, hogy mit tudom én, ha vegyük most konkrét példát mondok, hogy na, itt vannak ezek az ukránok, hát nincs is olyan, hogy ukrán nemzet, mert az csak 100 éve vagy 200 éve van, hát ez igazából egy konstruált nemzet, ez nem is volt. Na most teljesen mindegy, hogy egy nemzetnek a közösségi identitása mikor jött létre, 100 éve, 200 éve, 500 éve, 1000 éve, nyilván jobban hangzik, ha 1000 éve, ezt mondom, de ne felejtsük el, amit előbb mondtam, hogy változott a nemzet fogalma. Másfelől meg, ha létrejött, akkor van. Ha 50 éve jött létre, 100 vagy 150, akkor is van. Tehát, ha én most 55 éves leszek ebben az évben, nem mehetek oda egy 20 éves emberhez, hogy te nem vagy velem egyenrangú, mert te csak 20 éve élsz, én meg 55 éve, én több vagyok. Nem vagyok több nála, csak öregebb vagyok nála. És ez szerintem egy teljesen téves felfogás, hogy minden áron valami dicsőséges múltat akarunk. Ez megvan mindenhol, dákó-román elmélet, nagymorva elmélet, nekünk megvannak a hunokhoz, meg most már a Szíriuszhoz való kötődésünk, mint magyarok. Ezek nagyon jól hangzó, gyönyörű, szép légvárak, de semmi több.
1: Katona Csaba történésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 90. adásának ismétlését hallották. Katona Csaba történész, a Budapesti Országos Levéltár kommunikációs referense volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Kovács János és Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A parlament döntése szerint a külföldi szolgáltatóknak is fizetniük kell a hozzájárulást az audiovizuális alapba. Először adott tartományi parlamenti elnököt az AfD Németországban. Napsütéses meleg idő várható ma délután 26 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A külföldi audiovizuális média szolgáltatóknak is hozzájárulást kell fizetniük a szlovák audiovizuális alapba. Az erről szóló törvénymódosítást ma fogadta el a parlament. A szabály azokra a külföldi szolgáltatókra vonatkozik, amelyek Szlovákiában működnek és a szlovák nézőket célozzák. A hozzájárulás a Szlovákiában szerzett előző évi bevétel 0,5%-a lesz. Emellett bevételük 3%-át szlovák audiovizuális alkotások fejlesztésére és gyártására kell fordítaniuk. A kötelezettség nem vonatkozik az alacsony árbevételű vagy nézettségű szolgáltatókra. A módosítás alapján 2027-ben legalább 11,2 millió euró jut az audiovizuális kultúra támogatására. A törvény 2027. január 1-én léphet hatályba. A parlament holnap kezdi meg a jövő évi állami költségvetés tervezetének vitáját, a képviselők pedig várhatóan a jövő héten, október 14-én szavaznak róla. A kormány által hétfőn jóváhagyott tervezet szerint a közkiadások bevétele 63,343 milliárd, kiadása pedig 70,786 milliárd euró lesz. A tervezett hiány így 7,443 milliárd euró, ami a GDP 4,94%-ának felel meg. A parlament a költségvetés mellett az Exim Bank, a Szociális Biztosító és az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal büdzséjét is megtárgyalja. A képviselők a vita miatt a következő napokban hosszabb ideig üléseznek, és jövő hétfőn is összeülnek. Története során először adhat tartományi parlamenti elnököt az Alternatíva Németországért az AfD. A párt a legutóbbi választáson győzött a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban. A tartományi parlament ma a 35 éves AfD-s Tobias Rapsot választotta elnökévé. Raps 48 szavazatot kapott, ami arra utal, hogy olyan képviselők is támogatták, akik pártjai korábban kizárták az együttműködést az AfD-vel. Az alakuló ülés több százan tiltakozták végig a parlament épülete előtt. Az AfD a Sachsen-Anhalti választáson a szavazatok 43,8%-át szerezte meg. A párt listavezetője Óri Zsigmond a tartományi kormány élére készül. A magyar állami zászló katonai tiszteletadás melletti felvonásával, majd fél árbotra eresztésével kezdődtek meg Budapesten az aradi vértanúk emléknapjának központi rendezvényei. Az október 6-ai nemzeti gyásznapon az 1849-ben Aradon kivégzett 13 honvédtiszt emlékére tartanak megemlékezéseket országszerte és a határon túl is. 1849. október 6-án a szabadságharc leverése után az osztrák csapatok Aradon 12 honvéd tábornokot és egy ezredest végeztek ki. Ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Október 6-át 2001 óta hivatalosan és a nemzeti gyásznapjaként tartják számon Magyarországon. 97 éves korában elhunyt Stefan Horský rádiós szerkesztő, publicista és történész, a Szlovák Rádió első műsorvezetője a folyamatos műsorszórásban. Az STVR műsorváltoztatással emlékezik meg róla rádió és televízió csatornáin. Stefan Horský 1929. szeptember 1-én született Stupaván, 1952-től nyugdíjazásáig dolgozott a Szlovák Rádióban. 1966-ban Perla Karvasovával együtt kezdte vezetni a rádió legrégebbi műsorát, a Dobré Ránot. Az STVR ma este 8 órakor a 2-es csatornán portréfilmmel emlékezik Horskyra, a Rádió Regina Západ holnap 16 óra után a Jó reggel című műsor születéséről szóló beszélgetéssel idézi fel az alakját.
0: Időjárás.
1: Napsütéses meleg idő várható ma délután, a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, a szélcsend vagy gyenge légmozgás lesz jellemző.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Vasúti átjáró javítása miatt zárták le a Léva és Felszőcs-Szecse közti útszakaszt, Alsó-Szecsén át tudnak kerülni. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Van, aki addig meg sem szólal reggel, amíg meg nem itta az első kávéját, köztük én is. Másnak egy délutáni beszélgetéshez tartozik hozzá egy csésze fekete. A kávé szeptember 29-i világnapi alkalmából ma ezt a népszerű italt járjuk körül, kicsit a kávéról beszélgetünk állandó vendégemmel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel, akit ezúttal is köszöntök a stúdióban. Szia, Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval te kávézós típus vagy? Mit jelent neked a kávé? Te is olyan vagy, aki nem tudja elkezdeni a napot kávé nélkül?
1: Nem, én alapjában véve teázó vagyok inkább, tehát teákat iszom, reggelire természetesen mindjárt teát iszom, és a kávé csak az íze, illetve valóban mint dezertet, tehát mint az íze miatt használom, és már nem is a koffein kávét, tehát koffein tartalmú kávét, hanem koffeinmentes kávét iszom, mármint az egészségügyi problémáim miatt, amit majd elmondhatunk, hogy kinek milyen gondjai lehetnek a kávéivással, a mértéktelen kávéivással, de valóban el kell ismernünk, hogy ahogy én olvastam, hogy az olaj termelésen kívül a kávé piac az egyik legbefolyásoltabb és legnagyobb piac az világon. Tehát valóban el tudjuk képzelni, hogy sok más nemzetnél, illetve hát nálunk is, hogy valóban nagyon sokan isznak kávét.
0: És sok nemzetnél más kultúrákban, és minden kultúrában más, hogy iszek. Ugye nálunk például itt van a kotyogós, az olaszok az eszpresszóra esküsznek, hát Amerikában a nagy, szinte leveses tálszerű óriási adagokat isszák. Úgyhogy mindenhol más, de majd gondolom erről is beszélgetni fogunk. Először viszont arra lennék kíváncsi, hogy hogyan jutott el Európába a kávé, honnan származik, és hogyan, mi a története?
1: Hát először is tudnunk kell, hogy a kávé az alapjába véve egy bogyós gyümölcs. Tehát a gyümölcsök közé tartozik azzal, hogy gyümölcs, tehát érik, bokoron érik, különböző fajták vannak, különböző helyeken érlelik, tehát megtalálható akár a mexikói fenségtől nagyon sok helyütt, sőt már több mint 50 országban termesztenek kávékat, különböző fajtái vannak, tehát tudjuk, hogy az alapvető két fajta, az arabika és a robusta.
0: Mi a különbség a kettő között?
1: Sokkal több koffein tartalmaz a robusta, viszont sokkal kesernyésebb és több sav van benne, míg az arabika lágyabb, sejmesebb, kicsit kevesebb koffein tartalmaz, mint a robusta, és a legtöbben az arabika fajtákat termelik, tehát termesztik, és ebből készülnek a különböző fajták, ahogy említettem, ahogy mondtam, megkülönböztetünk fajtákat, mint olyanokat, tehát kávéfajtákat. Ilyen például nagyon érdekes kávéfajták is vannak, azon kívül, amit említettem, tehát attól függ,
0: tehát ezek már a bogyófajták, ugye?
1: A bogyófajták, igen. Attól függ, hogy hol termesztik őket. Tehát például van egy nagyon drága, mondjuk rá ez a Blue Mountain kávé, amely a jamaikai Blue Mountain, amely 1000 méter magasságban termelik.
0: Utána és csak jamaikán?
1: Igen, és utána ennek ilyen sejmes, mogyorós, sokoládés íze van, és fa hordókban hozzák le, tehát utána érlelik, tehát feldolgozzák, és pörkölik, és stb.
0: Igazából itt már ez a bogyó nagyon drága, vagy az utána az a módszer, az elkészítési módja?
1: Nem amíg az, hogy nagyon kevés van belőle, és ott terem, tehát hogy ilyen ritka helyen terem, mint olyan.
0: Ilyen tehát például akkor az a cibet macskás kávé is, aminek ugye
1: no, az a feldolgozás szerint, azt akartam mondani, hogy vannak ritka fajták is, tehát amiből nagyon-nagyon kevés van, nem mindenhol, ami eltér mondjuk rá a arabikától és a robusztától.
0: Amiből sok
1: ilyen
0: van.
1: Például a Coffe Liberica, amely például csak Nyugat-Afrikában és Malajziában termesztik, és ennek ilyen füstös, virágos, érett gyümölcs íze van, mikor beérik, de van az úgynevezett, amit most tanság fognak majd behozni, ha igaz, az a vad afrikai kávé, ami nagyon jól bírja a meleget, tehát azzal, hogy klímaváltozás lesz, nagyon sok helyütt mondjuk rá termeszthető, és ellenálló a betegségeknek, mert ugye hát ma gyümölcs, minden növénynek van valami betegsége. Ez hasonlít az arabikához, és úgy hívják, hogy xenofília. Tehát érdekes. De ahogy említetted, a cibébe feldolgozásnál valóban az is van, hogy a egyik legdrágább kávé, ami 300-400 dollár kilója, az a Kopi Luwak lovak, vagyis a cibé maki kávé, amit valóban először megetetnek ezekkel a majmokkal, és a belső szerveikben az enzimek, a gyomor enzimek lebontják a kávéban a fehérjéket, és elkezd fermentálódni, és amit ugye kijön a majomból, azt dolgozzák fel tovább.
0: Tehát ők a bogyót etetik meg ezekkel a bogyót, igen. Majmokkal.
1: Érdekes, hogy ennél még drágább kávé van utóbbi időben, az pedig úgynevezett Black Ivory táj, az pedig, hogy nem a majmokkal, hanem az elefántokkal etetik. Ebben az az érdekesség, hogy az elefántnak a gyomra egy kicsit más savakat tartalmaz, nem, hogy mondjam, nem csak növényevő állat, tehát ott azért egy kicsit más a terjesztés, és valóban ennek az ára majdnem 1100 dollár, 1200 dollár kilója. Íze szerint állítólagosan gyümölcsös, fűszeres, kicsit csokis, és utána valamit még készítenek, ami utóbbi időben van, az pedig az anaerob fermentálás, tehát ilyen anaerob tartályokban fermentálják a kávét, aminek az az érdekessége, hogy divatba jött, ugyanis nem csak a kávét terjesztik benne, hanem különböző gyümölcsöket adnak hozzá.
0: Tehát, hogy együtt.
1: Együtt. Tehát a bogyó is gyümölcs, mint olyan, de ezt még tovább, hogy mondjam, fokozzák az ízérzéket.
0: Akkor hatása van az ízére.
1: Igen, és ilyen és itt néha olyan szintre emelik a kávét, hogy enyhén rumos, alkoholos íze van, tehát valóban ez a felhasználás szerint van.
0: Na most ez ugye azt jelenti, hogy hogyan lesz a gyümölcsből, a bogyóból kávé az előkészítési módja, és aztán, amikor vannak ezek a kézműves pörkölő műhelyek,
1: ott
0: kisebbek, nagyobbak, ott ugye először attól is függ, hogy ők honnan, milyen kávét szereznek be, hoznak, ugye már az a minőségét is befolyásolja, illetve az árát, és aztán sok függ attól, hogy mondjuk egy ilyen pörkölő, akár kézműves műhelyben hogyan dolgozzák fel.
1: Pontosan. Tehát túlpörkölik, túlégetik, ezt mondjuk tudod jobban. Viszont a fajtáknál visszatérve még, tehát inkább az arabika fajtákat, de itt is vannak különböző, tehát az egyik legkeresettebb például a panamai geisha, Etiópiából igaz, hogy származik, de Panamába honosult meg.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy például egy arabikát is jól elő lehet állítani.
1: Igen.
0: Aztán egy
1: ennek
0: műhelyben.
1: Ennek például ilyen elegáns citrusos íze van, tehát ilyen bergamontos íze van, ami már lassan a teához hasonlít, mint olyan, de ezt hívják például a kávék szent gráljának, tehát ezt a Panama geishát. Utána van még például a pink bourbon, vagy a yellow bourbon, az attól függ, hogy a bogyók milyen szinten vannak érvetek, sárgásak, narancsárgák, pirosak, stb., és hogy valóban hogy ér, mennyi benne ad az érlelősi anyag. Tehát ez is például olyan, hogy van még egy ilyen arabika fajszülő típus is, ami például olyan alacsonyabb koffein tartalma van, tehát majdnem már koffeinmentes kávé, viszont vanília íz bejön be. Na, ez mondjuk rá azt sugallhatná, hogy a kávénak csak kesernyi és fekete ízének kell lenni, ahogy ugye az nálunk megmaradt, hogy ugye megisszuk a fekete levest, és itt ugye eljutunk a kávé történetéhez, mint olyanhoz.
0: Igen, mert ugye most felsoroltuk, hogy milyen fajták vannak, de mi a története, honnan ered, és hogyan találtuk meg, hogyan jutott el hozzánk, hogyan kezdtük el fogyasztani?
1: Hát állítólag ez Ázsiából, illetve Afrikából származik, Etiópiából pontosabban. Ott van egy legenda, hogy ezek a szercseréket megették a kecskék, és látta a pásztor, hogy egy kicsit túl aktívak a kecskék, úgyhogy leszedte a bogyóit. Igen, mert leszedte a bogyókat, elvitte a kolostorba, Etiópiában tudjuk, hogy vannak kolostorok, tehát keresztény vallás.
0: Most milyen korszakról beszélünk?
1: Valamikor a 13. századról beszélünk, úgyhogy valóban az arab félszigetre később 15. században Etiópiából került. Ahogy mondtam, hogy ebből először megőrölték, ezt illetve hatták, és utána itták ezt, mint kávét, mint olyat. Nagyon sokáig valóban arab bornak is hívták, mert úgy tudjuk, hogy arabok nem isznak alkoholt, viszont nagy kávé főzők, mind olyanok, akár vagy te a főzők, de inkább kávé főzők. Sőt, sok esetben, mivel látták, hogy milyen élénkítő hatása van, az európaiak óckodtak ezt inni, akár sátán kávéjának is hívták, illetve sátán italának, mint olyan.
0: És akkor az arab félszigetről jutott el hozzánk?
1: Igen, hát tudjuk, hogy volt a török uralom, a török hódoltság, állítólag, tehát ez is olyan, hogy nem tudjuk pontosan, de állítólag először Magyarországon újvárott Ali Pasa sátrában kínálták apafélnak ezt a fekete levest, mint olyan, tehát ezt a kávét, és ő írta először, hogy ilyen a kaffét, tehát ezt a kávét, hogy szürcsölgetik, tehát felfőzik. Tudjuk, hogy az elkészítési módja is más, most presszókávé, te mondtad, hogy vannak ugye presszógépek, vannak, de újban ez úgynevezett török kávé, amit nálunk ugye általában nyakon öntenek forró vízzel, ami mondjuk rá nem mondom, hogy a legjobb kávéfőzési metódus, viszont az eredetit először átfőzik, tehát a jazzvágban ez egy ilyen tipikus kávéfőző edény, aminek ugye fölül ilyen fölfelé keskenyül, tehát átforralják és átszűrik, illetve hagyják leülepedni pár percig, úgyhogy ez az igazi. És innen alapjába véve érdekes, még az is segített rajta, hogy később 7. Kelemen pápa állítólag megkóstolta ezt a sátáni talát, hogy valóban miért van ez megtiltva, és nagyon ízlett neki, és hogy úgy mondjam, reklámot csinált neki, tehát jóvá hagyta a kávé fogyasztását.
0: Akkor ezek szerint Újvárhoz köthető az első kávé.
1: Igen, tehát utána pedig tudjuk, hogy 150 év alatt azért sok minden megmarad itt a hagyományokból, tehát a kávézók, mint olyanok, tehát a kávéivás megvolt. A magyarok még nem nagyon itták, általában csak készítették a kávét a törököknek, de mikor elmentek a törökök Magyarországról, illetve Európából, akkor megmaradtak ezek a kávéházak, mint olyan, és valóban az első magyar kávéház 1714-ben nyílt meg már.
0: Hol?
1: Budapesten, úgyhogy akkor még csak Buda volt.
0: Tehát Budán.
1: Utána pedig folyamatosan nyíltak meg a 19. században a nagyon fontos, illetve Európában is a nagyon fontos kávéházak, amelyek, hogy úgy mondjam, ilyen intellektuális, hát ugye ma is tudjuk, hogy néhány politikusunk ugye azzal csúfolja az embereket, hogy kávézgatók, tehát valóban ott művészek, politikusok találkoztak, kávé mellett pihentek.
0: Hát kialakult egy ilyen kávékultúra és kávéházaknak a kultúrája, ahol összegyűltek. Gyakorlatilag itt Európában terjedt el a kávéház, a kávézás kultúrája.
1: A kávézás, főleg a Franciaországban, sőt Angliában is. Angliában is a teaházakon kívül kávéházak. Nagyon a 19. században már több mint 300, Angliában 300 kávéház volt, mint olyan. De érdekes, hogy ha már a fogyasztásról beszélünk, hogy hol mennyire terjedt el, akkor mi azt hiszük, hogy mi nagy kávéfogyasztó nemzet vagyunk, ami nem igaz, mert a Magyarországon a kávéfogyasztásnak a száma 2,5 kiló maximum egy személyre, tehát
0: per
1: évente.
0: Év.
1: Igen. Ezzel összehasonlítva a finneknél évente 12 kiló kávé
0: hát
1: van egy személyre. Sőt, az olaszok a harmadik helyen, tehát háromszor többet isznak.
0: Az olaszok, mint olaszok a magyarok. Csak a harmadikok?
1: Igen, tehát mind illetve ők alapjában a másodikok, tehát a finnek, az olaszok, és utána a spanyolok. A spanyolok meg például 6 kiló jut egy személyre évente, és mondom, a magyarok a 3 kilóval, itt a 2,5 kilóval már, úgyhogy valahol máshol vannak.
0: Igen, hát ezen meglepődtem, mondjuk az olaszokon is meglepődtem, ugye, akikről az ember azt gondolná, hogy nagy kávéfogyasztók, hiszen az eszpresszót úgy isszák, mint a vizet, és a magyar kultúrában pedig a kotyogós, ugye, kotyogósnak van elég nagy múltja. Tudjuk a kotyogósnak a történetét is, hogy miért terjedt el egyébként nálunk a magyar kultúrában?
1: Én valahol olvastam, nem pontosan nem néztem utána, de valahol olvastam, hogy valaki kitalálta ezt a mini kávéfőzőt, mint olyat, tehát a nyomás alatti kávénak átszűrését, tehát magát a gépet és a gotyogót láttam, hogy valaki szabadalmaztatta. Hát szerintem...
0: Én nekem úgy rémlik, hogy Olaszországból.
1: Hát olaszok is, tehát, de nálunk is, úgyhogy azt hiszem, nem tudom, a patent, tehát ki szabadalmaztatta.
0: Mert hogy más kultúrákban, az olaszon és a magyaron kívül én még nem nagyon találkoztam a kotyogóssal.
1: Nem, máshol például más fajták vannak, például érdekes, hogy Costa Ricában, ahol ugye szintén ugye a koreador kávék vannak, ők például egy ilyen zsákba teszik, tehát most ilyen filtereknek hívjuk, tehát ők ilyen vászon zsákba teszik a kávét, és rajta keresztül csepegtetik, illetve átáztatják a vizet, és a bögrébe csöm. Tehát ez olyan, mint amerikai kávék, amik ugye filteres kávék. De itt mindig ugye te is mondtad, hogy foglalkoztál a kávéval, de ugye mondom, sok minden változik, mert például utóbbi időben divatba jöttek Ausztráliából például a flat white nevezető kávék, amit ugye dupla espresszó tejjel és tejhabbal, míg sokan azt hitték, hogy a mi bécsi kávénk, amit ugye általában tejszínnel szoktunk, habtejszínnel szoktunk tálalni, hanem semmi közel bécsi kávéhoz, Bécshez, abszolút, mint olyanhoz.
0: Mármint a bécsi kávéra.
1: Igen, a bécsi kávé a Bécshez. Bécset az ilyen hasonló kávé az olyan, hogy már Mozart korában is volt, hogy sárgáját, tojássárgáját habossá felvernek kevés tejjel és cukorral, és ebbe habos kávéba töltik bele, habos tejbe töltik bele kávét. Érdekes, hogy ugyanez a metódus megtalálható Vietnámban is, ahol hasonlóan készítik el a kávéjukat, hogy szintén tejjel fölkeverik. Ez ilyen, az olaszoknál mondjuk rá, hogy a tejhabbal, tehát a cappuccino, mint olyan. Szóval nagyon sok fajta már mondtad, tehát, hogy milyen fajta a kávé.
0: Hát tényleg nagyon sok fajta van, ugye én csak annyiban kapcsolódom a kávéhoz, hogy még néhány évvel ezelőtt, kb. 10 évvel ezelőtt volt egy kávézóm, vagy ott egy kávézónk még Komáromban, és nagyon ügyeltünk arra, hogy ezeket a kávéfajtákat, tehát a tálalási fajtákat egészen a legkisebb adagtól a teljes habos adagig úgy nevezzük el, ahogy azt hivatalosan is el kell nevezni, tehát mi például az ott dolgozó személyzetnek megtiltottuk a rövid kávé, hosszú kávé kifejezést, mert az ugye nem professzionális, úgy, mint a bornál, vagy a adott esetben a csokoládénál, vagy éppen a sörnél is, megvan már ugye a fogyasztási szokása, úgymond a rituálé a kávé körül, és mi erre is ügyeltünk. Tehát ugye a legkisebb adag az nyilvánvalóan, amit sokan tudnak, az eristretto, az a espresszónál is rövidebb, koncentráltabb ital, az espresszó az ugye egy sima adag, és akkor utána meg már a mennyiségtől, hogy mivel kombináljuk, vízzel, vagy tejjel már változik a neve. A dupla espresszó az például a doppio, a lungo az ugye már, az már több vízzel van, és americano az azért a klasszikus hosszú fekete kávé, mert az amerikaiak azt szeretik. Amikor New Yorkban voltam, akkor én megőrültem attól, én az espresszót ugye csak tisztán iszom tej és cukor nélkül, mert hát ez mint a bor esetében, hogy nem szabad elrontani a fekete kávét cukorral és tejjel, és hát azt az olasz módszert szeretem, Amerikában meg azt nem is ismerik. A legkisebb kávé az olyan nagy volt, mint egy leveses tál.
1: Igen, valóban mindenhol másfajták vannak, és másfajtát használnak, például, de Amerikát említett, például Amerikában egy érdekes adat, hogy Amerikában $1,200 költen egy személy évente a kávéra, ami...
0: Ott is nagy kávé kultúra van, viszont ők ezt tényleg ezt a vizes, hosszú adagot
1: szeretik.
0: Úgyhogy
1: az éves szinten egy új telefonárát is kiadja, mint olyan. Említettem, hogy finnek ugye majdnem 5 csészét isznak, most valaki megkérdezte tőlem, hogy melyik, mert ugye most beszélhetnénk a kávénak, hogy miért isszuk a kávét, mint olyat, mert vannak jótékony hatásai, de káros hatásai is,
0: hát
1: mint olyan.
0: A káros hatásait azért sokan tudjuk, de mi a jóték? Hát, jótékony hatása.
1: Hát a káros hatásánál azért vigyáznunk kell, mert ott vannak koffein érzékeny emberek, mint olyanok, tehát akkor tudjuk, hogy alapjában véve sok mindenki nem ihatja a kávét, főleg a vérnyomás miatt is.
0: Meg
1: A jótékony hatása az, hogy a koffein blokkolja az alvás érzetet okozó adrenalin, és ezzel fokozó, tehát hogy mondjam, alvás zavarokat is okozhat, tehát ez jótékony hatás is, hogy friss, de rossz hatása már többet, akkor túl érzékenyek leszünk rá, tehát kicsit idegesett. Sokan állítják, illetve orvosok mondják, hogy sok esetben majdnem 30%-ban csökkentheti a második típusú cukorbetegség kockázatát is, mint olyat. Érdekes, hogy óvja a májat a zsírosodástól, ami mondjuk egy nagy előny, csökkenti a májzsugorodást és a májrák kialakulását, és nagyon sok benne az antioxidáns, mint olyan, tehát valóban gazdag különböző polifenolokban, klorogénben és gyullagásgátló, sőt védi a sejteket az öregedéstől, mint olyan. Viszont a túlzott kávéfogyasztás, ami azt jelenti, hogy a napi 5 csésze után, tehát 400 mg koffein után már fennáll a lehetőség a remegés, a stressz hatás, alvászavarok, sőt néhány emésztési problémát is okozhat, mint gyomorsavat, gyomorégést okozhat, refluxot, mint olyat. Sőt, és mi tudjuk, hogy enyhén vízhajtó hatása miatt vízeletűrítésnél, vízhiányban valóban ezért is adnak hozzá, néha isznak a kávéhoz vizet, mert vízhajtó, mint olyan. És van egy kis, hogy mondjam, igazság abban is, hogy a koleszterin szintet, tehát a szűretlen kávét, tehát a úgynevezett török kávéban valóban a kofesztol növeszti a rossz, tehát a LDL koleszterin szintjét, mint olyat. Most sokan megkérdezték, hogy már mint én, hogy miért, akkor minek iszom én kávét, hogyha nincs benne koffein. Hát a koffeinmentes kávéban is van koffein. Igaz, hogy nem 60 mg, hanem 2-5 mg, mint olyan, és ez valóban ugyanaz a koffeinmentes kávé, amit utóbbi időben valóban természetes módon, sőt svájci vizes módon készítenek, tehát nem vegyszerek hozzáadásával, hanem valami új metódussal, amit átmos a széndioksziddal, eltávolítják a koffein. Ugyanolyan hatásai vannak, jó hatásai, tehát elmondhatom, mint a rendes kávénak. Egyetlen egy, ami nincs, hogy nem ajzószer, tehát nincs benne annyi koffein. Viszont amit említettem, a sejt támogatás, illetve sejt felújítás, a májnak a segítése, az alvászavaroknak a kiküszörülése, az mind benne van, tehát ugyanúgy ehető, írható.
0: És ami akkor, még fontos, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy instant kávét azt ne fogyasszanak, mert egyrészt annak az előkészítési módja is nem az egészségnek nem teszi. Ott igazából az instant kávé az a
1: maradék.
0: A maradékból, és sőt a vízből, amivel átmossák a kávészemeket, a kávét, abból készítik. Egészségtelen, ízesítik, tehát művileg ízesítik, és hát mind a mellett pedig igénytelen is olyan, mint például dobozos bort fogyasztani. Igen. Tehát ha már valamit fogyasztunk, akkor legalább a minimum szintet azzal érjük el, hogy az instant kávét elkerüljük.
1: Igen, de a kávét mondjuk rá nem csak inníjatjuk, hanem használhatjuk a már gasztronómiáról beszélünk.
0: Ha már gasztrorovat.
1: Igen. Készül főleg szószokhoz. Érdekes, hogy a sós ételeknél például a különböző pácolásoknál egy kevés kávét tegyünk bele. Tehát valóban a száraz, a fűszerdörzsölésnél, tehát pörkölt kávét, derált kávét bekeverünk a fűszerekbe, ezzel megcsináljuk a száraz pácolást, készítettünk, hogy mondjam, vizes pácolást is, tehát minden páclébe tehetünk egy kevés kávét, mert ízfokozó, enyhén füstös, keserényes íz, nagyon jól párosítható, akár a sós ételekben a csokoládéval. Tehát a chilisbabhoz, a chili con carnehoz szintén, ahogy én kakaóport teszek 100%-osra, tehát nem cukrodottat, ugyanúgy pár szem, illetve pár gram őrült kávé is belekerülhet. Természetesen tudjuk, hogy a barbecue szószokba is nagyon jól érzi magát, a marha pörköltekbe is betehetjük, és ugyanez elérhető alapjába véve, ez az ízfokozás, ahogy a sót is beletesszük az édességekbe, tehát a só is ízfokozó, ugyanúgy ezt a kávét is, tehát a kávés krémekbe, a browniekba, tehát a csokoládéval nagyon jól társítható. És érdekes, hogy utóbbi időben divatba jöttek, mivel alapjába véve ez egy limonádé, tehát a kávé bogyós, fermentált bogyósból készül valamilyen ital.
0: Vízzel.
1: Az utóbbi időben nem is vízzel, hanem tonikkal például, ez most pár éve befutott, hogy a fiatalok valamilyen üdítővel higítják a kávét, mint olyat.
0: És hát most már az ízesített kávék ízesített is divatba jöttek, kávé. Ugye eljön az ősz, a pumpkin latte.
1: Ja, igen, az meg
0: a tök ízesítésű kávé, az adjuk, most ilyenkor divatos.
1: Adunk hozzá, ugye sok esetben fahéjat, néha ízesítjük, sőt, ha jól tudom,

0: szendvicsekkel, ott inkább enyhítik a kávét, de csak reggel. Tehát ők csak reggelik. A cappuccino is, meg a flat white, meg ezek, az mind-mind reggel. Napközben már azt a 4-5 kávét, akár
1: akkor
0: estig.
1: Akkor már ristretto és az estretto jön, igen.
0: Másik dolog, hogy mondják, hogy nagy kávé, kis kávé. A kávé mennyisége általában mindig ugyanaz a kávéban, csak a víznek a...
1: Az espresszónál 7 gram kávé van benne. Na, attól, hogy több vizet teszünk bele, az íze nem lesz olyan intenzív, de a koffein tartalom ugyanannyi marad.
0: Na és az egészséges kávébevitel általában 3-4, maximum 5 pohár kávé, az 400 mg koffein naponta. Úgyhogy meg lehet szokni, orvosok is mondják, hogy aki megszokta, az igya, a szervezete mennyiben nem mutatja ki, tehát akinek például, de van olyan, hogy szívzavarokat is okozhat, szívritmuszavarokat, viszont ha megszokja a szervezet, akkor már nem. Tehát akkor már nincsenek ezek a problémák. Tehát viszont az,
1: le is
0: aki
1: lehet
0: nem
1: szokni
0: iszik
1: róla,
0: kávé,
1: a nővérem két hét, a nővéremnek 2 hét alatt sikerült leszokni a kávéról, de 2 hétig tényleg szenvedett, azóta viszont ugyanolyan friss, energikus kávé nélkül is, mióta leszokott róla, mint az előtt kávéval volt.
0: Hát igen, úgyhogy ez az emberektől függ, az a test bevitel, tehát a kávé bevitelől, úgyhogy szerintem mindenki úgy igye a kávét, ahogy érzi, hogy jól érzi magát.
1: Amíg nem dobog úgy a szíve, hogy már kívülről is látszik. És hát ugye a gasztronómiában is fel lehet használni, mint ahogy azt említetted, édességekhez is, édességekben is, és
0: szósokhoz,
1: szószokhoz is, sósan is. A legfontosabb viszont, hogy fogyasszunk mindent mértékletesen és igényesen, legyen ez a mai nap tanulsága. Kosár Lajos, Luigi volt ezúttal is a vendégünk itt a stúdióban. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Mi van, ha valaki nem fizeti a megítélt tartásdíjat, vagy éppen megváltozik a szülők anyagi helyzete? Ezekre és a leggyakoribb tévhitekre is választ ad jogi rovatunk szakértője, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd.
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval az ön tapasztalatai szerint mik a leggyakoribb tévhitek a gyerektartással kapcsolatban?
1: A gyerektartásról nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy egyszerű matematikai kérdés, hogy van egy gyermek, van egy összeg, amit fizetni kell, de a valóságban ez sokkal bonyolultabb kérdés, és nagyon függ az élethelyzettől. Tehát a bíróság maga egy egész élethelyzetet vizsgál. Mire van szüksége a gyereknek, mire képesek a szülők, és ki milyen formában vesz részt a gyereknek az ellátásából. Szlovákiában ezt a kérdést a családjogi törvény vizsgálja és szabályozza. A törvény szerint mindkét szülőnek eltartási kötelezettsége van a gyermeke iránt, viszont nem feltétlenül kell financiális, tehát pénzügyi keretek között azonos mértékben ezt vállalnia. A legfontosabb kérdés az, hogy a gyermek képes-e önállóan eltartani magát. Gyakori tévvit, hogy és ezzel találkozunk leggyakrabban az irodában is, hogy azt gondolják a szülők, hogy a gyerek 18 vagy 25 éves koráig kell fizetni kötelezően az eltartást, az úgynevezett vízsivnét a szlovák megnevezés szerint. Ez nem így van. A 18. életkor az azért fontos, mert olyankor lesz nagykorú a gyermek, és attól a naptól számítva már nem az eltartó vagy a gyermek betöltő szülő az, aki felveheti ezt a pénzt, hanem maga a gyermek. Tehát onnantól fogva nem annak a szülőnek kell a tartásdíjat folyosítanunk, akinél a gyerek el van helyezve, hanem magának a nagykorú gyermeknek. A 25 év pedig azért szokott bevésődni az embereknél, mert bizonyos jutatások ehhez az életkorhoz köthetőek, amiket igényelhetnek a szülők. Ez viszont nem igaz, hogy a tartásdíj 18 vagy 25 éves koráig fizet csak az eltartott gyereknek. Ha a gyermek középiskolában vagy nappali tagozaton egyetemen tanul, és ezt reálisan a jövőbeli munkavállalásáért teszi, tehát szakmai előrelépését biztosítja, akkor a tartási kötelezettség általában továbbra is fennáll ezeket a korokat figyelembe véve. Ugyanez igaz akkor is, hogyha a gyerek azért nem képes magát eltartani ezen a koron túl, mert ezt az egészségügyi állapota vagy más objektív körülmények nem engedélyezik. Más a helyzet természetesen akkor, hogyha nagykorú gyermek indokolatlanul nem tanul, vagy nem dolgozik, vagy csak formálisan tart fel valamilyen tanulmányi jogviszont azért, hogy ne kelljen neki munkába állni. Ilyenkor már felmerülhet, hogy a tartási kötelezettség megszüntethető, vagy módosítható. Ezt a kérdést azonban nem érdemes önhatalmulag meghatározni, mert amennyiben a bíróság egyszer már döntött a tartásdíj mértékéről és a kötelességről, akkor ezt csak bírósági úton lehet megszüntetni.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha a gyermek tovább tanul, egyetemre vagy főiskolára jár, ez esetben mi a helyzet a tartásdíjat illetően?
1: Egyetemi tanulmányok esetén általános szabálynak számít, hogyha a gyermek nappali tagozaton jár egyetemre, akkor a tartási kötelezettség általában fennmarad. Nappali tagozat esetén ugyanis a gyermek rendszerint még nem tud teljes körű munkát vállalni, ugyanakkor a bíróság itt is fogja vizsgálni, hogy a tanulmányok észszerűen haladnak-e, hogy a gyermek teljesíti a kötelezettségeit, és a képzés az valójában a jövőbeli önálló életét segíti-e. Nyilván egy harmadik egyetem, amit mondjuk egymás után végez a gyermek, már nem indokolt, tehát az első kettőből is nagy valószínűséggel ő már el tudná tartani magát, és biztosítani tudná a jövőjét. Ami a távutat illeti, erről már ugye egy picit beszéltünk az előzőekben is. A távúton végzett egyetemi tanulmányok sem jelentik önmagukban és automatikusan az eltartási kötelezettség végét. Inkább azt a kérdést nyitják meg, hogy a gyermek az adott tanulmányi forma mellett képes-e dolgozni, és hogy ténylegesen rendelkezik-e olyan jövedelemmel, amelyből önállóan meg tud élni. A tartásdíj célja, és ez nagyon fontos tudatosítani, a tartásdíj célja nem az, hogy egy nagykorú gyerek kényelmesen eltartott legyen. A tartásdíjnak a célja az sokkal inkább az, hogy reális esélyt kapjon a gyermek arra, hogy szakmát, vagy végzettséget, vagy önálló egzisztenciát teremtsen magának.
0: Mi történik, hogyha valaki nem fizeti a tartásdíjat, mit tehet ilyenkor egy szülő?
1: Természetesen alaphelyzetben, korrekt kapcsolatoknál ez nem kérdés, mert a szülők megegyezhetnek annak mértékéről, illetve arról, hogy milyen tartásdíjt szabjunk meg. Amennyiben ez nem működik magától, vagy nem működik a kommunikáció, akkor minden esetben a bíróságot, vagy a bíróságnak a segítségét kellene kérnünk. Tehát, hogyha a tartásdíj még nincs meghatározva egy bírósági döntésben, akkor az az első lépés, hogy keresetet kell beadni a bíróságra, ahol pontosan meghatározzuk, hogy milyen kiadásai vannak a gyermeknek, és akkor ennek függvényében természetesen az anyagi helyzetet meg a kereseti lehetőségeket figyelembe véve, milyen tartásdíjt kívánunk megítéltetni a bíróság által. Tehát a bíróság maga nem hasraütéssel állapítja meg, hogy milyen tartásdíjat fognak fizetni az egyes felek, hanem komplex átvizsgálásnak vetik alá úgy a gyermek kiadásait, mint a szülőknek a bevételeit, vagy a magát az anyagi helyzetét, vagy a vagyoni helyzetét sokkal inkább. Tehát a gyermeknek megint csak nem akármilyen kiadásait fogják figyelembe venni, hanem főként az indokolt kiadásokról beszélünk, például az élelmezés, lakhatás, ruházat, oktatási költségek, egészségügyi költségek, gondolok itt egészség károsodásokra akár, nem komolyakra, de akár egy szemüveg, vagy egy fogszabályzó, vagy egy ételintolerancia is indokolhatja a megemelkedett kiadásokat egy gyermeknél, ezért ezeket is figyelembe kell venni. De fontos az, hogy a gyermeknek szabadidős tevékenységei is legyenek, vagy más hasonló kiadásai, ha vannak, akkor ezeket számításba kell venni, mert ezek is biztosítsák a jövőben szellemi, illetve fizikai fejlődését is akár. Tehát ezeket a kiadásokat alávetjük a szülőknek a jövedelmi kereseti lehetőségeinknek a faktorába, illetve a vagyoni lehetőségeik faktorába. Fontos, hogy a bíróság nem kizárólag azt vizsgálja, hogy mennyi pénz érkezik be a szülő bankszámlájára, hanem azt is nézheti, hogy a szülő milyen végzettséggel, tapasztalattal vagy vagyoni háttérrel rendelkezik, és hogy reálisan mennyit kereshetne. Nagyon gyakran találkozunk a bíróságon azzal, hogy próbálja a köteles szülő eliminálni, tehát lecsökkenteni a kereseti lehetőségeit annak reményében, hogy a tartásdíjat azt ne kelljen megfizetnie. Na most ilyen esetekben, hogyha mondjuk minimálbérre dolgozik, akkor a bíróság azt is vizsgálni fogja, hogy az ő szakmájában, amit kitanult, milyen potenciális keresetet érhetne el, és akár annak ellenére, hogy mondjuk kimutat egy 800-900 eurós kereseti lehetőséget, abból fog kiindulni, hogy 1500-1700 eurót kereshetne, hogyha reálisan abban a szakmában helyezkedett volna el, ahol neki lehetősége lenne a tanulmányait tekintve.
0: Hogyan és mi alapján számolják ki a tartásdíj mértékét?
1: A tartásdíj megállapításán ezen kívül még az is nagyon fontos faktor, hogy ki mennyit és milyen személyes gondoskodást nyújt a gyermeknek. Másképp kell természetesen megítélni azt a helyzetet, amikor az egyik szülő a gyermek mindennapi gondozásában részt vesz, vagy másképp kell megítélni azt a helyzetet, amikor nagyon keveset foglalkozik a gyermekkel. Természetesen függvényében attól, hogy hogyan van a gyermek elhelyezés megoldva, ez akár azt is indokolhatja, hogy a bíróság tartásdíjat nem határoz meg egy váltott, vagy egy közös felügyeletnél, például ez teljesen mindennapi, hogy a bíróság nem határoz meg tartásdíjat, hisz a szülők olyan részben vesznek részt a gyermeknek a ellátásában, ami ezt nem indokolja. A bíróság tehát komplexen értékeli a szülők tényleges hozzájárulását a gyermeknek a életéhez, és nem feltétlenül csak pénzbeli, hanem személyes gondoskodás formájában is elvégezhető ez a fajta betét a gyermek életében. A jogerős bírósági döntés meghozatalát követően a kötelezett szülő kötelessége, hogy a megállapított összeget azt időben és abban a meghatározott összegben fizesse meg. Amennyiben ez elmulasztódik a köteles szülő részéről, akkor vannak biztonsági mechanizmusok, amik biztosítékot adnak a gyermeknek, illetve az ellátó szülőnek arra, hogy ezt akár kényszer rendelkezések által valamilyen formában megszerezze és biztosítsa ezzel a gyereknek a megélhetését.
0: És ez hogy működik? Mik ezek a megoldások, amelyekkel ezeket biztosítani lehet, hogy a tartásdíj valóban meg legyen fizetve?
1: Már maga a bírósági döntés kiadása is sokszor segít egyébként, hogyha a köteles szülő tudatában van az annak, hogy a nem megfizetéssel gyakorlatilag következmények lehetnek a számára. Több módja van egyébként, hogy milyen formában lehet a tartásdíjat kikényszeríteni a köteles szülő részéről. Ugyanis amennyiben akár csak egy hónappal elmarad a köteles szülő, ez indokolja azt, hogy végrehajtásra adja az a szülő, akinek ez meg van ítélve, ez az eltartási összeg, vagy akár a nagykorú gyermek. Tehát a végrehajtás elkezdésével különböző intézkedésekhez folyamodhat a végrehajtó, akár a munkabérből való a levonáshoz, bankszámla záróláshoz, vagy más vagyon értékesítéséhez is. Ráadásul sokkal széles körülbelül a végrehajtás ilyen esetekben, mint általánosan, ugyanis nem csak a tartozó összeg megfizetéséig tart ez a végrehajtás, hanem ezt túlmenően a havi összeg befizetésének biztosításához is. Tehát, hogyha elkezdődik egy ilyen folyamat, akkor nem az van, hogy tudom, hogy ez 2000 euró mértékéig fog tartani adott esetben, ami az aktuális tartozás, hanem a végrehajtó a havi összeget is végrehajtás alá teszi, és havi szinten elsősorban az aktuális tartásdíjat, majd az elmaradott tartásdíjat fogja levonni a számlánkról, vagy a bérünkből, vagy akár eladással beszerezni, és már mikor a nullára jutunk, még mindig minimum 3 hónapig fog tartani ez a végrehajtás. Tehát ez egy elég kellemetlen folyamat. Ezen túlmenően a szlovák jog ismer úgynevezett kényszerítő intézkedést is, megint csak a végrehajtással összefüggésben, és ezt a végrehajtó teheti meg, méghozzá a jogosítvány elvételét. Tehát, hogy akinek minden nap szüksége van a jogosítványára, nyilván meggondolja, hogy elmaradjon-e a tartásdíjjal, ami egyébként erkölcsileg el is várható tőle, hisz ez a gyermek az ő gyermeke is, és nem biztos, hogy elmegy arra a szintre, hogy megengedje magának, hogy a jogosítványát ennek függvényében elvegyék. A harmadik lehetőség, ami nagyon erősen biztosított most már, és ezt azért mondtam, mert ez nagyon sokáig nem így volt, illetve volt lehetőség büntetőeljárást indítani a múltban is, viszont olyan feltételei voltak, hogy amennyiben bizonyos részét a tartásdíjnak megfizették, vagy egy bizonyos idő nem telt el, akkor ez nem jött számításba. Ma viszont már úgy van a jogszabály megalkotva, hogy bűncselekménynek minősül az a tevékenység is, vagy az a mulasztás is a köteles szülő részéről, amikor 2 éven belül 2-szer nem fizeti meg a tartásdíjat. Tehát, hogyha 2 éven belül teljesen mindegy, melyik 2 évet figyeljük, és 2 hónapig nem fizette meg a tartásdíjat, akkor az azt jelenti, hogy bűncselekményt követett el. Nyilván ez első alkalommal még nem feltétlenül letöltendő büntetést jelent, de a későbbiekben, hogyha akár visszaesőről van szó, vagy hogyha különösebb hatással volt a nem megfizetés a gyermek életére, akár hogy kényszerhelyzetbe került, az azért már akár, és nem egyszer okozhat letöltendő börtönbüntetést is. Megint csak biztosítva az ellátását a gyereknek, tehát hogy magát a célját a tartásdíjnak, hogy a gyermeknek biztosítva legyen a jövője, illetve a jelenje, hogy a jövőjét bebiztosíthassa. A szlovák állam is bizonyos biztosítékat vállal a tartozó szülő helyett, ugyanis amennyiben a tartozó szülő a homokba dugja a fejét, és nem hajlandó a tartásdíjat biztosítani a gyermekének, és az a szülő, akinek ez jogosultsággal jár, vagy maga a felnőtt gyermek elkezdi a végrehajtást, illetve a büntetőeljárást is, akkor kérvényezheti a munkaszociális és családügyi hivataltól az úgynevezett náhradnevízsivnét, tehát a megelőlegezett tartásdíj megszabását, amikor is az állam a köteles fél helyett megfizeti ezt az összeget, majd behajtja a köteles félen, ha sikerül neki.
0: Mi történik akkor, hogyha a kötelezett félnek megváltozik az anyagi helyzete, elveszíti a munkáját, vagy egészségügyi károsodás ér, és nem tudja fizetni a tartásdíjat, és ezt már előre tudja, hogy nem lesz rá anyagi lehetősége. Tehát nem elmarad a fizetéssel, hanem megváltozik az anyagi helyzete. Ez befolyásol-e bármit?
1: Alapvetően a tartásdíj kötelezettségének megváltoztatásához három faktor az, amit a bíróság vizsgál, és ez minden szakaszában életének a gyermeknek, az, hogy milyen kiadásai vannak, illetve hogy a szülőknek milyen bevételi, illetve vagyoni helyzetük van. Bármikor, amikor ez a három faktor megváltozik, a bírósági döntés is megváltoztatható. Nyilván a bíróság elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy milyen körülmények vezettek oda, hogy ez a helyzet fennáll, tehát hogyha ok nélkül vagy indok nélkül a köteles szülő megváltoztatja a kereseti lehetőségeit, az még nem ok arra, hogy a tartásdíj kötelessége megváltozzon. Általában olyan esetekben, amikor mondjuk egy betegség vezet oda, hogy nem tudja fizetni a tartásdíjat, akkor a tartásdíjat leszokták csökkenteni, viszont nagyon ritka eset egyébként Szlovákiában az, amikor ez így átmegy. Tehát, hogy nyilván az egészségügyi okok azok olyanok, amik, de túl sok a próbálkozás a köteles szülők részéről, és ezért azért nagyon körültekintő a bíróság olyan esetekben, amikor ez megszűnhetne, vagy akár lecsökkenhetne adott esetben. Ilyen indoknak még esetleg, ami eszembe jutott, hogy mi vezethet oda, hogy csökkentsük a tartásdíjat, hogyha esetlegesen a köteles szülőnek ugye más gyermeke is születik, akkor már két vagy három gyerek iránt tartozik eltartással, és ez azért a családi költségvetést lényegesen meg tudja rövidíteni, de az a tapasztalatom, hogy azért sokkal könnyebb, magasabb tartásdíjat meghatároztatni, mint hogy csökkentsük ennek mértékét.
0: Van-e exakt meghatározása a tartásdíjnak?
1: Bíróságok sokkal könnyebb helyzetben vannak úgy másfél-két éve, ugyanis az igazságügyi minisztérium kiadott egy ilyen úgynevezett metodikát, tehát egy metódust arra, hogy minek alapján kellene objektíven meghatározni a tartásdíj mértékét. Ez a metódus, ez gyakorlatilag abból indul ki, hogy bizonyos korú gyermek és bizonyos számú gyermeknél, vagy eltartási kötelezettségnél milyen százalék arányban határozhatjuk meg a tartásdíjat. Ez nem azt jelenti, hogy centre pontosan így fogják meghatározni. Nyilván dolgoznak egy kis rezervával, hogy a későbbiekben lehessen akár emeltetni a tartásdíjat, és nyilván ugye a kortól függően növekedik is ez a százalékos arány, de azért meghatározható. Minden egyes konzultáción, amikor ilyen kérdéssel foglalkozunk, mindig összeírjuk a gyermeknek a kiadásait, és megnézzük ezt a százalék arányt is. Ami még mérvadó lehet, ahogy azt említettem is, a szülőknek a betétük személyes alapon, tehát hogy mennyit foglalkoznak a gyerekkel, illetve mennyit tudnak személyesen beleadni a gyermek életében. Alapvető szabály abban az esetekben, hogyha nem váltott és közös felügyeletről van szó, hogy amelyik szülőnél van a gyermek elhelyezve, annak a szülőnek kisebb arányjal kellene beleszállni a költségekbe, ami a anyagi részét illeti. Ezt általában a bíróság egyharmad, kétharmad arányban szokta meghatározni, tehát kétharmadot kellene a teljesen összeírt költségekből kifizetnie a köteles szülőnek.
0: Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik éppen most válnak, és szeretnék elkerülni a későbbi vitákat a gyerektartást illetően? Mit érdemes tenni ilyenkor?
1: Lehet, hogy nem jogi szempontból fognám meg a témát ebben a kérdésben. Soha ne felejtsék el azt, hogy ez egy közös gyerek, és hogy ezt, hogy valamikor ők szerették egymást, és hogy ezt a közös gyermeket ezt közösen vállalták. És hogyha ez alapján fognak az életben előre menni, akkor valószínűleg nem lesznek semmilyen viták. Nagyon sok belátás kell hozzá, nagyon sok megértés kell hozzá, és nagyon sok szeretet kell hozzá a gyerek felé. És ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy nem kell, hogy ezt bírósági úton oldják. Ha nincs meg, akkor meg teljesen mindegy, hogy mit tanácsolok nekik, akkor úgyse lesz egyetértés ebben a kérdésben.
0: Dr. Ulekló Édikó, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Halasz 5 intézkedést javasol a gyermekek védelmére. Lengyelország több mint 20 milliárd eurót fordít polgári védelemre. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 26 fokot mérhetünk holnap. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. A kormányzó Smer és az ellenzék egymást vádolja a társadalmi feszültségek és a gyűlöletkeltő retorika erősítésével. Tibor Gaspar, a Smer alelnöke szerint Igor Matovics, a Slovenszku mozgalom vezetője, kampányával radikalizálja a fiatalokat és gyűlöletet szét egyes személyekkel szemben. Zuzana Plavíková, a párt képviselője, a Progresszív Szlovákia tevékenységét is bírálta, amiért szerinte a fiatalokat a kormánnyal szembeni vulgáris üzenetek terjesztésére ösztönzi. Branislav Gröling, az ellenzéki SZSZ vezetője, ezzel szemben úgy reagált a társadalomban a gyűlöletet és a megosztottságot Robert Fico kormányfő, azt már elnök erősíti. Szerinte ezt a miniszterelnök több nyilvános kijelentése is bizonyítja. A Halasz 5 intézkedést javasol a gyerekek és a pedagógusok erőszakkal szembeni védelmének megerősítésére a staskovi iskolai tragédiát követően. A párt szigorítaná a büntetőjogi felelősséget azoknál a szülőknél, akik tudnak gyermekük veszélyes szándékáról, mégsem tesznek semmit. Büntethetővé tennék a valódi erőszakot vagy állatkínzást bemutató felvételek tudatos továbbítását, a gyűlöletkeltés elleni védelmet pedig kiterjesztenék a nemre és a fogyatékosság. Is. Korlátoznák a veszélyes kések önálló megvásárlását is a kiskorúak számára, az online vásárlásoknál pedig életkor ellenőrzést vezetnének be. Emellett gyorsítanák az eljárásokat súlyos erőszak veszélye esetén, és több forrást biztosítanának a digitális bizonyítékok feldolgozására és a gyerekekkel végzett szakmai munkára. A következő 4 évben ismét Stanislav Zvolenszky pozsonyi ércsek metropolita vezeti a szlovák püspököki konferenciát. A szlovák püspökök ma titkos szavazáson választották meg a szervezet elnökévé. Zvolenszky a 4 éves mandátumát kitöltő Bernard Bober kassai érseket váltja a tisztségben. Feladata a püspöki konferencia külső képviselete és működésének koordinálása lesz. Az elnök helyettesi tisztséget továbbra is William Judák nyitrai püspök tölti be. Zvolenszkyt 2008-ban nevezte ki 16. Benedek pápa pozsonyi érsekké és metropolitává. A püspöki konferencia elnöke korában 2009 és 2022 között is ő volt. Lengyelország 102,4 milliárd zlotit, vagyis mintegy 23,5 milliárd eurót fordít 2027 és 2031 között a lakosság védelmére és a polgári védelem fejlesztésére, jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A program keretében óvóhelyeket és más védelmi létesítményeket építenének, fejlesztenék a mentőszolgálatok technikai felszereltségét, valamint a folyamatos víz- és áramellátást biztosító infrastruktúrát. Emellett forrásokat kapnak a riasztórendszerek a kiberbiztonság és a különböző fenyegetésekkel szemben ellenálló állami kommunikáció fejlesztésére is. Tusk szerint a program a természeti katasztrófákra való felkészültséget is javítja. A keretből mintegy 30 milliárd zloty jut a régióknak, amelyek az önkormányzatokkal együtt dönthetnek a szükséges beruházásokról. Története során először adott tartományi parlamenti elnököt az Alternatíva Németországnak az AfD, miután a párt a legutóbbi választáson győzött a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban. A tartományi parlament ma a 35 éves AfD-s Tobias Raufst választotta elnökévé. Raufst 48 szavazatot kapott, ami arra utal, hogy olyan képviselők is támogatták, akik pártjai korábban kizárták az együttműködést az AfD-vel. Az alakuló üléstől több százan tiltakozták végig a parlament épülete előtt. Az AfD a Szász-Anhalti választáson a szavazatok 43,8%-át szerezte meg. A párt lista vezetője Uri Zsigmond a tartományi kormány élére készül.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz jellemző holnap, éjjel legkevesebb 5, legfeljebb 12 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. Gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Poprádon, a Max áruháznál rendőrök irányítják a forgalmat, vasúti átjáró javítása miatt lezárták a Léva és Felső-Szecse közti útszakaszt, a Sószecsén át tudnak kerülni, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne derülne ki valamelyik nagy mesterséges intelligencia cégről, hogy a legfejlettebb MI ügynökei elszabadultak, feltörtek valamit, szabadon garázdálkodtak, vagy éppen szervezkedtek az interneten, anélkül, hogy ezt bárki hetekig vagy hónapokig észrevette volna. Egyre inkább úgy tűnik, hogy kicsúszik az MI-t fejlesztő cégek kezéből az irányítás, sokan pedig bizony világvégét is jósolnak. Szinte mindegyik fejlesztő cég jelentett már biztonsági incidenseket, miközben a vállalatvezetők nincsenek egységes állásponton. Egy részük szigorúbb módon képzelné el az MI kordában tartását, más részük szerint nincs szükség korlátozásra, miközben például Donald Trump, amerikai elnök a további fejlesztések gyorsaságát csürgeti, mert hát kiélezett a verseny Kínával. Közben egykori MI cégvezetők, fejlesztők és tudósok egyre nagyobb számban hívják fel a figyelmet a biztonsági intézkedések fontosságára, és megkongatták a vészharangot. Hogyha ilyen ütemben folytatódik az MI fejlesztése, már csak néhány hónapunk maradt hátra attól, hogy valóban elszabaduljon a pokol. Na de valósak-e ezek a jóslatok, vagy csak félünk az ismeretlentől? Valóban veszélyes fegyvere az MI, vagy csak pánikkeltés történik? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Kis Gergely mesterséges intelligencia szakértővel, az Attrektó ZRT társalapítójával és igazgatósági elnökével, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, Gergely!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz!
0: Először is tisztázzuk, hogy mik azok az MI ügynökök, amikről mostanában beszélünk.
1: Az MI ügynökök, vagy AI agentek, ugye sokféleképpen hívják őket, ezek olyan technológiák, amiknek a hátterében a nagy nyelvi modellek vannak, amiket ugye mindannyian ismerünk, és ők annyiban különböznek a chatbotoktól mondjuk, vagy az ilyen egyszerű AI asszisztensektől, hogy képesek arra, hogy feladatokat elejétől a végéig végig menjenek rajta, elvégezzék, kódot írnak, e-mailt írnak, mindenféle önálló eszközöket használnak, képességeket használnak, és sokkal előbbre tud haladni a folyamatban egy MI ügynök, vagy ha meg nem egy MI ügynök, hanem mondjuk 100 vagy 500, akik egy feladaton dolgoznak, akkor ugye ők mind munkát végeznek.
0: És mit jelent a gyakorlatban, amikor arról olvasunk, vagy azt halljuk, hogy engedély nélkül cselekedtek, illetve mi történt pontosan, amikor arról hallunk, hogy elszabadultak, vagy önállóan valamilyen feladatot véghez vittek? Milyen körülmények között történik ez?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert itt egy kicsit összefolyik az a narratíva, ami egy kicsit ilyen felszínesebb narratíva, és aztán a technológiai, tudományos része ennek a kérdésnek. Az említett, meg sokat megénekelt eset, amikor az OpenAI-nak az agentjei törtek be külső rendszerekbe, illetve a szintén ismert Anthropic agentek által elkövetett dolgok, ezek mind úgy működnek, hogy biztonsági tesztelés során előre kiadott feladatokat hajtanak végre ezek az ügynökök, és igazából itt fontos tudni, hogy egy ügynök, amikor dolgozik, egy komplexebb megoldás, akkor ő képes saját ügynököket is létrehozni, tehát ilyen módon lehet az, hogy hirtelen nem egy ügynök dolgozik, hanem sok ugyanazon a feladaton. Na most, hogyha ezek az ügynökök kapnak egy feladatot, hogy nem tudom, az OpenAI esetében az volt, hogy szerezzenek meg egy kulcsot, ami nagyon-nagyon nehezen megszerezhető módon volt elrejtve a rendszerben.
0: Tehát ez egy teszt volt, egy ilyen zárt térben véghez vitt teszt?
1: Igen, biztonsági teszt. Mind a két esetben, az OpenAI és az Anthropic esetében is ezek tesztelés alatt történtek ezek a dolgok. És akkor ugye, amikor az a feladata az AI-nak, hogy szerezzen meg egy kulcsot, ami nagyon nehezen megszerezhető, akkor nyilván mit csinál? Neki áll, és minden eszközt felhasznál arra, hogy ő ezt megkeresse és megszerezze. És az a pillanat, amikor ugye kiment a sandbox rendszerből, ebből a homokozó rendszerből ez az agent, vagy agent, ilyen csapat, az mindegyik esetben egy hibás konfigurációnak, tehát egy technológiai komponens, egy hibás szerver konfigurációnak köszönhetően történhetett meg, hogy ők elhagyták ezt a sandbox rendszert. És azért nagyon izgalmas az egész kérdést, mert ugye a narratívában, meg az újságcikkekben itt azt halljuk, hogy akkor az AI agentek kitörtek, és akkor ők önállóan elkövettek valamit, de itt azért értsük meg, hogy a maga a feladat, amit kaptak, az volt, hogy te egy homokozó rendszerben vagy, és az a feladatod, hogy keresd meg ezt a bizonyos kulcsot. És amikor az agent ki tudott menni a homokozó rendszerből, ő még azt még mindig azt hitte, vagy hihette, hogy ez egy szimulált környezetnek a része, és igazából nem más történt, mint az, ami feladatot ő megkapott, hogy minden eszközzel szerezze meg a kulcsot. És mit tett? Minden eszközzel megszerezte a kulcsot.
0: Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adtak egy lehetetlen feladatot az MI-nek, és ő addig ment, amíg ezt a lehetetlen feladatot meg nem oldotta, és ez azt jelenti, hogy a homokozó rendszer, ami egy elzárt, ha jól tudom, az egy elzárt környezet, ő ebből kilépett az internet, tehát kilépett az internetre, és akkor addig ment, amíg ellen végezte ezt a lehetetlennek tűnő feladatot?
1: Gyakorlatilag pontosan így van, ugye, és ott van a pont, hogy kiléphetett az internetre, ezek hibás konfigurációnak a következménye. Tehát ez egy mérnöki hiba. Nem lett volna szabad idáig eljutni, hogy kiléphessen, de amikor kilépett, ő akkor se lett egy hirtelen önállóan valami tudatra kelt valaki, hanem még mindig azt hitte, hogy a sandbox rendszerben van, hiszen ő neki ez volt az utasítása.
0: És ő csak ment a feladat után.
1: Így van.
0: Egészen elképesztő dolgokat olvastam, hogy állítólag miután kilépett az internetre, vagy kiléptek ezek az ügynökök az internetre, és továbbra is ezt a feladatot próbálták végrehajtani, akkor már létező vállalatok rendszerét feltörték, illetve régi fórumokon, évek óta vagy évtizedek óta nem használt fórumokon beszélgettek egymással, utasításokat adtak egymásnak, és hierarchikus rendszer alakult ki közöttük, ez már tényleg egy ilyen sci-fi filmbe illő megoldás. Ez igaz?
1: Igen. Mert egy sci-fiben élünk. Tehát, hogy konkrétan ez ugye minden, amit láttunk a 80-as, 90-es években ilyen sci-fi filmekben, azok mind megvalósultak, sőt. Tehát valóban ez van, de még egyszer itt a jelen pillanatban azon nem kell pontosabban, tök jó, hogy ezen gondolkodunk. Ilyen esetek segítik hozzá az emberiséget, hogy a technológiát az szép próbálja kontrollálni, próbálja a saját érdekében felhasználni, biztonságot teremteni és előre vinni a dolgokat. Én nagyon is üdvözlöm azt a dolgot, hogy ezek ilyen komoly publicitást kapnak ezek az esetek, mert most még ezek elejétől a végéig jól visszakövethető technológiai esetek, és legtöbbször technológiai kérdések. És épp itt az ideje, hogy ezeket technológiai oldalról, meg IT-biztonsági oldalról is megfogjuk, meg szabályozási oldalról is megfogjuk. Tehát valóban ezt a sci-fi korszakot éljük, és ezek az AI agentek, meg úgy általában az AI technológia az valami hihetetlenül komoly, mély, transformatív erejű technológia, de ilyet láttunk már az emberiségben korábban, az emberiség történelmében korábban, és mindig egy fontos feladata volt az emberiségnek, hogy ezt a technológiát a saját szolgálatába állítsa, és olyan módon használja, hogy az nekünk így közösségünknek jó legyen.
0: Tehát, hogy ezek alapján ez azt jelenti, hogy amikor azt halljuk, hogy az MI, vagy az MI ügynökök titokban szervezkedtek, és eltüntették a nyomukat, mert ugye hetekig, hónapokig nem derült ez ki, és később jöttek rá, ez azt jelenti, hogy ez nem valós megtévesztés volt az MI részéről, nem kelt önálló életre, mint hogy ezt a filmekben láttuk. Csak mi adunk neki ilyen szándékot, vagy ilyen szándékot mi tulajdonítunk ennek a rendszernek. Ez a rendszer csak egy feladatot végzett el. Mennyire tudják most ezek a fejlesztő cégek ezek alapján kezelni ezt a rendszert, vagy mennyire látnak bele még az MI működésébe egyáltalán?
1: Kettő bontanám a választ. Az első az az, hogy amit ezek az AI ügynökök most csinálnak, igazából ez szerintem nagyon hasonló ahhoz, amit mi magunk emberek is csinálunk bizonyos esetekben, és az ő tevékenységük az egy ilyen görbetükör az emberi tevékenységek mellett, ugye, hiszen a nagy nyelvi modellek, ezek a hatalmas milliárd dolláros befektetést igénylő óriás adatközpontokon futó modellek, ezek igazából az emberiségnek az össztudását tanulják meg, mindent, amit valaha ember leírt, szöveg és publikus és nyilvános, az nagyjából ezekben már benne van, és ne csodálkozzunk azon, hogyha olyan tevékenységeket végeznek, amiket mi magunk is végeznénk, hogyha hasonló feladatokat kapnánk meg. Tehát szépen levezethető ebből a szervezkedés, ugye, az, hogy ő próbál magának értelmet találni a feladatában. Ez mind-mind ebbe a mintába illeszkedik, hogy az emberek is, hogyha nem egy ember van együtt, ha egy ember van egyedül, akkor az egész máshogy viselkedik, mint ha 10 ember van mondjuk egy kis céges csapatban, vagy mint hogyha nem tudom, 10 000 ember van egy futballstadionban. Ugye ugyanarról az emberről van szó, de mégis teljesen másként viselkedik, és az ügynökéknél ugyanígy van, hogy egy agent, 100 agent, 10 000 agent, az egy különböző típusú kommunikációs feladat, és akkor itt mennék át a második részére, hogy ennek a ezt úgy kezeljük technológiailag, hogy amikor egy agentet kezelünk, akkor ugye akkor működik jól egy agent, hogyha megfelelő kontextusa van neki, tehát megfelelő dolgokat lát a világból, tisztában van vele, hogy ő mit tehet, mit nem tehet, milyen információ forrásból tájékozódik, megadjuk neki a kontextust ahhoz, hogy a munkáját jól el tudja végezni. Hogyha 100 agent működik együtt, meg 1000 agent, akkor ezeket harmonizálni kell, tehát még egyszer az emberi példából egy embert menedzselni, meg egy 100 fős csapatot menedzselni, az nem ugyanaz a feladat, és ugyanez van az agenteknél, és ezt pedig harness engineeringnek hívjuk, amikor a teljes agentik csapat körül ugyanezt a kontextust megteremtjük, amivel a csapat hatékonyan fog majd tudni a saját feladatával foglalkozni. És jelenleg ezek a nagy AI cégek, nyilvánvalóan én nem dolgozom egyik nagy AI cégnél se, és nem vagyok teljesen a tűz közelben, de úgy gondolom, hogy teljes abszolút kontroll alatt vannak, tehát vagy kontrollban vannak, tehát semmi olyan nincsen jelenleg, hogy itt nem tudom, elszabadulnának az agentek, vagy elvesztenék ezt a kontrollt, de a biztonsági tesztek során számtalan ilyen meglepetés, vagy nem is tudom, derül ki, amik aztán ilyen nagy publicitást kapnak, és még egyszer, nagyon jó, hogy ez kiderül, és nagyon örülünk neki, és villám gyorsan haladunk afelé, hogy a biztonsági réseket azokat zárjuk be, de most a következő évek azok biztos, hogy ezt a korszakot fogjuk látni, hogy az AI-ok meg az AI agentek mindenféle biztonsági törést fognak elkövetni, meg bemennek ide-oda, meg elrontják, meg leállítják a szervert, meg nem tudom, és akkor loholnak utána az IT biztonsági szakemberek, vagy jó esetben előtte, és próbálják ezeket az új technológiából fakadó kihívásokat megoldani.
0: Na de akkor miért szólaltak fel sokan, akik ezeknél az AI fejlesztő cégeknél dolgoztak, vagy korábbi vezetők voltak, esetleg tudósok, vagy ezen a területen dolgoznak még mindig, hogy nincs kontroll alatt az AI fejlesztő cégek tevékenysége állítólag, tehát hogy ők nem tudják kontrollat tartani, inkább így fogalmaznám az emmit, először a biztonságot kéne fejleszteni, de ezzel elmaradnak, mert hát ugye megy a nagy verseny, ahogy ezt a bevezetőben is mondtam, főleg Kínával, mert hogy az MI elsősorban most egy fegyver, vagy legalábbis fegyverszerű eszköz, ami hogyha megfelelő szintre fejlődik, akkor fegyverként is használható. Tehát megy a nagy loholás, megy a nagy verseny, egymással is az AI fejlesztő cégek, ugye itt most beszéltünk az OpenAI-ról, aki, ha jól tudom, ugye a ChatGPT-t működteti, az Anthropic, ha jól tudom, a Claude-ot, de van a Google-nak, a Meta-nak is, tehát ők egymással is versenyeznek, illetve azért is versenyeznek, ki tud előbb egy fegyvert előállítani, és akkor itt jött a példa, hogy ugye minden fegyver esetében a biztonság kérdését is meg kell oldani. Valóban kontroll alatt tartják ezt az egészet? Ezek a fejlesztő vállalatok?
1: Én azt mondom, majd az előbb is azt mondom, hogy ma még szerintem biztosan kontroll alatt tartják ezt a dolgot, hogy az, hogy van aggodalom, meg hogy fejlesztők mondanak fel és mennek el, mert hogy úgy érzik, hogy ez túl messzire megy. Ezzel abszolút egyet tudok érteni és egyet érezni, de ez abból fakad, hogy látjuk, hogy rohamos a tempó. Tehát hihetetlen, tényleg hónapról hónapra új világokba lépünk szinte. Itt a tudományos oldalról is mondhatnám, hogy most már a ugye, híres Millennium Prize matematikai megoldásokat az utóbbi két hétben egy ilyenre, a Navier-Stokes egyenletre hozott megoldást, az OpenAI-nak egyébként egy 1200 ügynökből álló csapata megoldott egy olyan matematikai problémát, amit még eddig senki, illetve az Anthropica múlt héten jelentette be, hogy valami egész újszerű enzimrendszert fedeztek fel, ami az emberi szervezetben működik, és a genszerkesztéshez majd ez egy jól használható dolog lesz. Tehát, hogy amit akarok ezzel mondani, hogy a tudománynak a határterületein is ma már AI rendszerek dolgoznak, és az ember által ismert világnak a leírása ugye az a tudomány, és ebben is az AI rendszerek lépnek előre, biológia, matematika, fizika, kémia, új dolgok születnek hétről hétre. Na most, és ezért hangsúlyozom többször, hogy szerintem ma rendben vagyunk, ma még ezek kezelhetők, ezek a folyamatok, na de mi lesz holnap? És ugye nem tudom én se, meg senki se, és azok, akik felszólalnak, a Dario Amodei, az Anthropicnak a CEO-ja ugye írta ezt a kiáltványt, nem is tudom, múlt héten vagy két hete, hogy az a cím, hogy We Must Pace the Frontier, az nagyjából annyi, hogy a legfejlettebb AI fejlesztéseket le kell lassítani, azért kell lelassítani, hogy a biztonsági fejlesztések fel tudják venni a tempót, tehát hogy a fejlődés az rendkívüli, és igazán fundamentális, tehát mondom, az emberiségnek az össztudományát hétről hétre villámsebességgel viszi előre, ami nem csoda, hogy nem tudjuk, hogy ebből mi lesz majd. De ez egy ilyen, szóval nem az a válasz, hogy ebből rossz lesz, hanem hogy ebből nagyon jó is lehet, és ugye ezen megy a vita. Nagyon jó, hogy megy a vita, tehát a Dario Amodei írta ezt a kiáltványt, és a Sam Altman, az OpenAI-nak a CEO-ja még aznap mellé állt a kiáltványnak, pedig ők ős ellenségek egyébként, és az Elon Musk is még aznap tweetelt egyet, vagy x-elt egyet, hogy a Dario is right, tehát hogy neki igaza van, szóval a legnagyobb arcok, a legnagyobb AI, akik a saját cégeiket akarják igazából lassítani, ez a kiáltvány. És milyen furcsa, hogy a másik oldalon meg ugye a Donald Trump és az őt körülvevő tanácsadók, meg egyébként mondjuk a Mark Zuckerberg is, aki nem tanácsadó, hanem ugye a Metának a alapító CEO-ja, ők úgy gondolják, hogy nem kell, de a legjobb szabályozás az, hogyha nincs szabályozás, és egyébként ez is lett a múlt heti Trump bejelentésnek a vége, hogy önkéntesen a vállalatok csatlakozhatnak valami saját maguk által definiált szabályozáshoz, de nincs hivatalos állami szabályozás, mert úgy érvelnek, hogyha ilyen lenne, akkor az állam átvenné a felelősséget ezektől a cégektől, és akkor ezek a cégek, ezek mondhatnák azt, hogy figyelj, hát mi szabályozottak vagyunk, mi azt csináljuk, amit nekünk szabad, hát az, hogy esetleg rossz következményei vannak, az nem a mi dolgunk. És ezért azt mondják a Trump bejelentés szerint a múlt héten, hogy nem, igenis felelősek vagytok azért, amit ti csináltok, tehát ha te ügynököd majd holnap után, nem tudom én, 500 ember haláláért lesz felelős, akkor te börtönbe mész, drága CEO. És ez az a megoldás, ami valóban megfelelő irányba tereli majd a fejlesztéseket, ez Amerikának a múlt hét pénteki álláspontja a kérdésben.
0: Az amerikai politikai vezetés igazából verseny Kínával, ahogy ezt már korábban is említettem, hiszen itt tényleg nagy a verseny a fejlesztés területén, de mi az a pont? Mi történik akkor, hogyha eljön az a pont, hogy nincs visszaút, amiről sokan beszélnek? Tehát milyen esetben jön el az a pont, amikor nincs visszaút, amikor kifejlesztik a szuperintelligenciát, vagy mi az a kritikus pont, amiről sokan beszélnek?
1: Hát egyrészt ugye ezzel a kifejezéssel most már egy kicsit múlt hét péntek óta óvatosabban kell bánni, mert ugye Trump elnök úr bejelentette, hogy mostantól kezdve az amerikai kormányzati kommunikációban nincs többé AI, nem létezik ez már, hogy artificial intelligence, hanem mindezt hívjuk mostantól szuperintelligenciának. És ez egy ilyen elnöki kijelentés, tehát egyébként van is értelme, meg nincs is.
0: Mi volt a célja, anélkül, hogy most politizálnánk? Szakmai szempontból.
1: Hogy jobban rámutat arra, hogy itt nem a nem valami emberszerű, tehát nem a saját helyettesítésünkre vagy mintánkra készítjük ezt a technológiát, hanem ez valami komplementer dolog, egy erősebb intelligencia, mint az emberé, mert ezt bár a intelligencia szót is ezt definiálni kéne, de mondjuk ha most azt mondjuk, hogy érvelési képesség, az egy nagyon jól definiált dolog, és az mai AI rendszerek azok jóval-jóval erősebb érvelési képességgel rendelkeznek, mint az emberek. Ez mérhető, mert ez egy ilyen kijelenthető dolog. Hogy tekintsen úgy az emberiség erre, mint egy eszközre, amit majd használni fog a saját céljaihoz, és ne pedig azt lássa meg benne, hogy ez valami emberszerű, vagy valami emberi képességeknek a kiváltására szolgáló dolog. Szóval talán ez lehet mögötte, hogy ez az AI, ez meg hogyha én cinikusan akarnám mondani, akkor nyilván Amerika múlt hét pénteken elérte a szuperintelligenciát, de ezt egy ilyen marketing fogásnál tette meg, nem pedig technológiával.
0: Na de visszatérve a kérdésre, mikor jöhet el az a pillanat, amikor már nem kezelhető, vagy mi ez a kritikus pont?
1: Hát erre nagyon nehéz válaszolni szerintem, mert milyen szempontból, tehát most nem tudom én, az internet az ma még leállítható? Vajon? Hogy az, vagy ott már túl vagyunk egy ilyen kritikus ponton, amikor az emberi civilizáció, mondjuk itt legalábbis ez a modern városi nyugati emberi civilizáció igazából annyira függ az internettől, hogyha én ezt most lekapcsolnám egy perc múlva, akkor nem tudom én, hatalmas világgazdasági katasztrófa, és nyilván ez is történne. Hát az AI-ban, vagy az AI-jal szerintem mostanában vagyunk itt ezen a ponton, már lehet, hogy egyébként meg is haladtuk, amikor mondjuk egy orvostudományi területen például, hogyha egyik pillanatra a másikra megállítanánk ezeket a rendszereket, akkor visszavetne bennünket. Lehetne egyébként beszélgetni mindenféle ilyen katasztrófa szenáriókról, hogy ugye a szintetikus biológiában nagyon komoly, ugyanúgy, ahogy lehetőségek, nagyon komolyak, hiszen fantasztikus orvostudományi előrelépések vannak tényleg hétről hétre, ugyanúgy ennek a másik oldala is létezik, hogy egy rossz felhasználó, rossz szándékú felhasználó nagyon erős technológiával tudja a saját rossz szándékát megtámogatni, és összességében én nem tudom, én százszorosára, ezerszeresére teszem annak a valószínűségét, hogy egy rossz szándékú szereplő a nagyon fejlett intelligenciájú eszközzel fog olyan cselekményeket elkövetni, ami az emberiség kárára lesz, és szinte nullára teszem annak az esélyét, de ez egy vélemény, nem tény, hogy az AI önmaga majd itt valamit elkezd velünk gonoszkodni, vagy egyáltalán ezt az önállóságot elkezdi gyakorolni.
0: Tehát nem önmagában az AI, mint intelligencia a veszélyes, hanem az, hogy kinek tehát az a nagy kérdés, hogy kinek a kezében kerül, és ki fogja irányítani. Közben ugye egyre több a mesterséges intelligenciával szembeni tiltakozás is, és szkepticizmus mellett, hiszen Amerikában például sokan tiltakoznak az óriási adatközpontok ellen, mert hogy ugye rengeteg áramra és hűtésre van szükségük, egyre nagyobb adatközpontokat kell építeni az AI, a mesterséges intelligencia működtetésére.

0: Tehát, hogy itt a kérdés az lenne, hogy ugye említesz nagyon sok pozitív hatást is, amit a mesterséges intelligenciának köszönhetünk a kutatás, a tudomány területén, de hogy meg kell tanulnunk azt is, hogy ezt hogyan használjuk hasznos dolgokra, és mondjuk ne pazaroljuk a vizet 80-as évekbeli fotók készítésére.
1: Nagyon jó felvetés, és természetesen fontos, hogy felelősen meg tudjuk, felelősen használjuk ezeket a rendszereket, de a felelősen szót még, hogyha ki is hagyom belőle, akkor meg még fokozottabban igaz, hogy nagyon fontos, hogy megtanuljuk használni jó ezeket a rendszereket. A saját érdekünkben, a közösségünk érdekében egyértelműen és teljesen világosan ez a jövő, minden az AI, mindent az AI fog meghajtani. Nekünk ezt tudnunk kell egyéni szinten is, téges szinten is használni. Most visszatérve az ilyen energia meg adatközpont kérdésekre, ez egy nagyon árnyalt kérdés. Nincs technológiai fejlődés ilyen, hát ugye nem akarom elbagatellizálni, meg ez az ilyen csúnya szó, de hogy mellékhatások nélkül, mert ugye az, hogy az embernek a vizét megissza, az egy mellékhatás, és amikor a városba meg nem jön víz a csapból, ugye Kaliforniában ez tavaly előfordult, mert az AI adatközpontba ment a víz, akkor az ugye nyilván nem jó, de hogy amennyire tudom, a floridai golfpályáknak a vízfelhasználása az bőven meghaladja az adatközpontoknak a vízfelhasználását, meg a kaliforniai mandula termesztésnek a vízfelhasználása is bőven meghaladja az adatközpontoknak a vízfelhasználását. Ezzel egyáltalán nem azt akarom még egyszer mondani, hogy ezzel nem kell foglalkozni, hanem inkább csak azt, hogy kontextusban kell látni ezt a dolgot. És eközben az S&P 500-nak, az amerikai tőzsdeindexnek már több mint a 40%-a az olyan értékből áll, ami valahol ilyen AI-hoz kapcsolódó érték. Tehát nem az, amit a világgazdaságban teremt, hát ugye értéket, vagy pénzt, ezt most nem is tudom, és ráadásul ez egy pillanatnyi állapot, mert lehet, hogy egy hónap múlva a tőzsdeindex az sokkal alacsonyabban lesz, vagy sokkal magasabban, tehát ez is egy ilyen változó dolog, de a technológiai fejlődés az mindig ilyen. Autópályákat is építettünk, meg erdőket kivágtuk, hogy a vonatsíneket lerakjuk, meg pöfögött a gőzmozdony, meg nem tudom én, égetjük a benzint, meg játszunk számítógépes játékokkal a világon sok százmillióan, és rengeteg energiát fogyasztunk el ezzel, és akkor ennek mi értelme van? Hát nagyjából ugyanaz, hogy változik a világunk, új technológiák jönnek, azok új energiamix mentén fognak működni, és még egy gondolatom van ide, hogy egyébként nem vagyok benne biztos, ezt majd ő mondja, vagy mutatja meg, hogy én úgy érzem, hogy lehet, hogy ez egyébként csak egy lokális probléma, így az időben, hiszen az Elon Musknak a SpaceX nevű cége, ami nemrég nyáron ment tőzsdére, ő igazából azzal az ígérettel ment a tőzsdére, az volt az egyik ígérete, ami miatt ilyen óriási trillió dolláros jegyzése, vagy billió dolláros jegyzése volt, hogy adatközpontokat telepít az űrbe. És lehet, hogy néhány éven belül, sőt, én ezt valószínűleg is tartom, hogy ez lesz egyébként, hogy az űrből fogunk kapni nagyon sok intelligenciát, tehát ott a nap az ott süt, onnan lesz majd energia, és akkor a Földön meg nem fogja ez a drága vízünket inni, legalábbis arányaiban nem annyira, mint most, mert most nincsenek még az űrben adatközpontok, mert most kerülnek fel az elsők.
0: Ez akkor a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csak arra van szükség, hogy a fejlesztő cégeket ellenőrizzék, valamilyen úton módon vagyok ellenőrizzék magukat, illetve a biztonsági intézkedéseket véghez vigyék, hanem arra is szükség van, hogy mi felhasználók is helyesen megtanuljuk használni a mesterséges intelligenciát. Ez hogyan oldható meg a véleményed szerint? Mire van szükség leginkább első lépésként?
1: Hát nagyon profán, vagy ilyen egyszerű megoldás, tényleg az van, hogy használni kell. Tehát itt nincs mese. Számtalan forrásból lehet tájékozódni, a YouTube például ingyenes platform, ugye tele van jobbnál jobb videókkal, folyamatosan nincs az ember, aki ezt fel tudná dolgozni, hogy mennyi szuper jó cucc van ott, tehát ha már más nem is mondok, csak egy sima YouTube-ot, akkor is rendkívüli dolgokat lehet megtanulni, de el lehet menni előadások, konferenciák, könyvek, nem tudom, millió forrásból lehet tájékozódni, de az, ami a nagyon fontos, hogy nem tájékozódni kell, hanem csinálni, használni. Le kell tölteni, van egy csomó ilyen ügynök platform, az OpenClaw például egy nagyon népszerű platform, a Hermes egy nagyon népszerű platform, de most Amerikában ugye múlt héten megjelent a Metának, ugye igazából a Facebookhoz tartozó ez a termék, a Muse, úgy hívják, hogy Meta Muse, és azt hiszem 10 nap alatt valami 5 millió

0: vagy nem akarok hülyeséget mondani, de hogy nagyon-nagyon-nagyon sok letöltése van ennek az alkalmazásnak, és amennyire hallom, kiváló agentik megoldás született. Ez a MetaMuse rendszer, ami egy mobil appként kell elképzelni, majd nem sokára gondolom itt is elérhető lesz. Egész egyszerűen megcsinál neked mindent. Amit el nem tudom én, lefoglalja, kikölcsönzi, visszaadja, mindenféle dolgot képes megcsinálni, de akkor ebbe lépjünk bele. Kezdjük el használni, kezdjük el megérezni, hogy mire jó, mire nem jó, hol vannak a határai, mikor lesz az első olyan dolog például, amit úgy elront, hogy aztán az ránk ég, nem tudom én, kiküld valami kellemetlen e-mailt valakinek, mert akkor ugye nem figyeltünk oda. Tehát ugye az agent az egy szoftver. Nem determinisztikus, mert a nyelvi modell miatt ugye nem mindig ugyanazt kapjuk a válaszra, de hogy lehet jól használni, meg lehet rosszul használni, és csak a saját példánkor, saját önmagunk tapasztalatán keresztül fogjuk tudni. Úgyhogy például a Hermes agentnek a használatát, azt merem javasolni a hallgatóknak, nagyon egyszerűen nem kerül pénzbe, nagyon egyszerűen le lehet tölteni, van már Windows, meg Mac, meg Linux kliens, mindenféle ilyesmi. Letölti az ember, elkezdi futtatni az első agentet, és napok alatt hatalmasat tágul az agya.
1: Több mint 2 évtizede foglalkozol a mesterséges intelligencia elméleti és gyakorlati kérdéseivel is, úgyhogy ismered ezt a területet. Még valószínűleg akkor kezdtél el ezzel a területtel foglalkozni, amikor még szinte sehol sem volt, és most meg már olyan ütemben fejlődik, hogy ahogy te említetted, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, és gyakorlatilag ezt sci-fi filmben élünk. Hogyan látod te a jövőjét a mesterséges intelligenciának és annak felhasználását? Mitől tartasz ma a leginkább, és mi ad okot arra, hogy bizakodó legyél, és szépen lásd a mesterséges intelligencia jövőjét, úgymond?
0: Én abszolút optimista vagyok, ilyen techno-optimista vagyok én. Úgy gondolom, hogy az emberiségnek a technológia az eddig mindig tudta a javát szolgálni. Lehetne most arról beszélgetni, hogy mit nevezünk annak, hogy az emberiség jó állapotban van, vagy boldog, vagy nem tudom, mi a jó egyáltalán az emberiségnek, de mondjuk tételezzük fel, hogy az életkor például egy ilyen, sokkal tovább élünk, mint valaha. Úgy gondolom, hogy meg erről vannak kutatások is egyébként, hogy összességében az emberiség jobban is érzi magát, mint mondjuk 50-100 nem tudom hány évvel ezelőtt, és ezt a trendet várom folytatódni. Tehát én azt gondolom, hogy az AI, mondom, nagyon erős, nagyon fundamentális technológia, én saját magamban valahova így a elektromosságnak az erejéhez teszem, és akkor nézzünk körül a lakásunkban, vagy az irodánkban, hogyha nem lenne elektromosság, akkor mi lenne? Az AI az nagyjából ugyanez a kategória, és teljesen azt várom, hogy nem csak én várom, Dario Amodeinek ugye múlt heti kijelentése, sőt ebben a manifestójában, a Viva Space the Frontier, abban a manifestóban írta, hogy azt gondolja, hogy 5-10 éven belül az emberi betegségek nagy részét meg fogja tudni gyógyítani az AI által segített technológiai fejlődés. És ez azért nagyon izgalmas, mert ő tavaly márciusban vagy februárban Davosban a világgazdasági konferencián mondott egy olyat, hogy szerinte a szoftverfejlesztésnek, a kódírásnak a nagy részét villámgyorsan, akkor 6 hónapot mondott, 80%-ban, aztán 12 hónapban 90%-ban kiváltja az AI technológia, és én ugye egy szoftverfejlesztő cégnek vagyok a tulajdonosa, és ezt egyáltalán nem hittem el neki, hogy ez lehetetlen. Hát ott van a sok emberünk, mindenki kódol, szoftvert ír, nem fogja, nincs ilyen. Én elhiszem az Amodeinek, hogy a világ legokosabb embere, meg trillió dollár, meg minden, de ilyen nincsen. És azt láttuk decemberre, meg januárra, februárra, hogy valóban ma már alig írunk kódot, az AI írja meg a kódot, ez egy évvel ezelőtt elképzelhetetlen dolog lett volna. És ugyanez az ember, akinek egyébként eredetileg biológus a végzettsége, mondja azt, hogy 5-10 éven belül a betegségek nagy részére gyógyírt fogunk találni az AI segítségével. Hát mi ebben a nem lelkesítő? Te gyönyörű, gyönyörű világkép, és csomó jó dolog fog ebből szerintem kisülni, és hogy az aggodalmam pedig, ami, tehát hogy én azért igyekszem úgy optimista lenni, hogy közben racionális szempontokat is mérlegem, hogy amíg eljutunk ide, illetve amíg ezt az utat járjuk, addig nagyon sok negatív eseménnyel fogunk találkozni, emberek fognak meghalni, nem tudom, milyen értékek fognak eltűnni, megsemmisülni, hasonlóan, mint egyébként mondjuk a közlekedésben, ugye minden nap számtalan halálos baleset van a világban, ami következménye annak, hogy amúgy nagyon gyorsan el tudunk menni anyukánkhoz, meg a nem tudom, én bárhova ahhoz képest, hogy 100 évvel ezelőtt lett volna. Szóval lokális mélypontok lesznek, katasztrófák, vagy ilyen nagy hírt kapó emberi élet, emberi áldozatok, nem tudom, ez mind-mind lesz, szerintem ez sajnos nem megúszható, de hogy összességében meg mégiscsak azt gondolom, hogy egy gyönyörű korban élünk, fantasztikus technológiai lehetőségekkel, és felelősségünk nekünk az, mindannyiunknak, hogy ezt ilyen pozitív irányba tudjuk használni. Lehet, hogy úgy találjuk meg a felelősségünket egyébként, hogy a negatív következményeknek a mitigálásával, vagy elhárításával foglalkozunk, tájékoztatjuk mondjuk a közösségünket abban, hogy egy deepfake videóval lehet, hogy el tudják venni majd a pénzét, vagy stb. Ez is értékteremtés. De hogy összességében én azt gondolom, hogy egy fantasztikus korban élünk, és nagyon jó.
1: Zajlik a technológiai verseny a mesterséges intelligencián belül, de annak biztonságáról és korlátozásáról is egyre élesebb a vita. Az aggasztó jóslatok szerint elég nagy a veszély, na de mekkora ez a valós veszély, és mennyi ebből a pánikkeltés, valóban kicsúszhat-e az irányítás az emmit fejlesztő cégek kezéből, vagy egy szebb kor köszönt ránk? Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel, az Attractor ZRT társalapítójával és igazgatósági elnökével. Gergely, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
0: Köszönöm, viszontlátásra. Szerusztok.

Érzem a nyarat a szívemben, lehet álommajó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Öt intézkedést javasol a gyermekek védelmére a LASZ. Lengyelország több mint 20 milliárd eurót fordít polgári védelemre. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 26 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Kösik Viktória vagyok, következnek a részletek. A HALASZ öt intézkedést javasol a gyerekek és a pedagógusok erőszakkal szembeni védelmének megerősítésére a staskovi iskolai tragédia után. A párt büntetné azokat, akik tudatosan erőszakos emberek vagy állatok bántalmazását bemutató felvételeket továbbítanak, és kiterjeszteni a gyűlöletkeltés elleni jogi védelmet a nemre és a fogyatékosságra is. Szigorítanák annak a szülőnek a büntetőjogi felelősségét is, aki tud gyermeke veszélyes szándékáról, mégsem avatkozik közbe. Korlátoznák továbbá a veszélyes kések kiskorúak általi önálló megvásárlását, és felgyorsítanák az eljárásokat súlyos erőszak veszélye esetén. A párt a javaslatokról az igazságügyi minisztériummal, a főügyészséggel és a rendőrséggel is egyeztetne. A 2028-tól kezdődő új uniós programozási időszakban erős, megfelelően finanszírozott közös agrárpolitikára van szükség, jelentette ki Richard Takács mezőgazdasági miniszter a V4 plusz 4 országok és Olaszország agrárminiszterének pozsonyi találkozóján. A résztvevők három közös nyilatkozatot fogadtak el. Ezek egyike szerint növelni kellene a közös agrárpolitika költségvetését és csökkenteni az adminisztratív terheket. A második a mezőgazdaságot sújtó válságok, például az aszály és a szélsőséges időjárás kezelésére szolgáló eszközök megerősítését sürgeti. A harmadik célja, hogy tisztességesebb feltételeket biztosítson a gazdálkodóknak és az élelmiszeripari szereplőknek az ellátási láncban. A szlovákiai tejtermelés és tejfeldolgozás fenntartásához emelni kell a tejtermékek árát, jelentette ki Zuzana Nozovská, a Szlovák Tejipari Szövetség főtitkára. Szerinte az áruházláncok nem gyakorolhatnak további nyomást a feldolgozókra az árak csökkentése érdekében. Miközben Szlovákiában idén mintegy 8%-kal nőtt a tejtermelés, a feldolgozók átadási árai jelentősen csökkentek. Augusztusban a fogyasztói tej és a sajtok ára 20, a vajé pedig 40%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A tejipari vállalatok költségei, köztük az energia, a csomagolás és a munkaerő költségei továbbra is magasak. Nozovská szerint ez hosszabb távon az egész ágazatot veszélyezteti. Lengyelország 102,4 milliárd zlotit, vagyis mintegy 23,5 milliárd eurót fordít 2027 és 2031 között a lakosság védelmére és a polgári védelem fejlesztésére, jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A program keretében óvóhelyeket és más védelmi létesítményeket építenének, fejlesztenék a mentőszolgálatok technikai felszereltségét, valamint a folyamatos víz és áramellátást biztosító infrastruktúrát. Emellett forrásokat kapnak a riasztórendszerek, a kiberbiztonság és a különböző fenyegetésekkel szemben ellenálló állami kommunikáció fejlesztésére is. Tusk szerint a program a természeti katasztrófákra való felkészültséget is javítja. A keretből mintegy 30 milliárd zloty jut a régióknak, amelyek az önkormányzatokkal együtt dönthetnek a szükséges beruházásokról. A spanyol legfelsőbb bíróság ideiglenesen megszüntette a körözést Carles Puigdemont katalán szeparatista vezető ellen, aki a 2017-es sikertelen függetlenségi kísérletben játszott szerepe miatt állt eljárás alatt. A döntés azután született, hogy az Alkotmánybíróság megerősítette a 2024-ben elfogadott amnestia törvény a közpénzek hűtlen kezelésének bűncselekményére is kiterjedhet. Puigdemont a 2017-es népszavazás idején Katalónia kormányfője volt, majd a függetlenség kikiáltása után Belgiumba menekült. A legfelsőbb bíróság döntése egyelőre nem végleges, mert a bíró még nem kapta meg az Alkotmánybíróság ítéletének teljes szövegét. Ezért később ismét felülvizsgálhatják, hogy Puigdemont esetében alkalmazható-e az amnestia.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz jellemző holnap, éjjel legkevesebb 5, legfeljebb 12 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. Gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 10 perces torlódásra számíthatnak Nyitra végében, Nyitra Ivánka felé, Kassán az Allinci és Masaryk utcákban a központ irányába, és az északi rakparton a Dobravnál felé. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Aszmár Léviával.
2: Köszöntöm a Pátria Rádió valamennyi kedves hallgatóját. Az elmúlt hétvégén, október 2-a és 4-e között került megrendezésre a Hung Expo-n, a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely a korábbi évekhez hasonlóan jelentős Szlovákia jelenléttel zajlott, a Visegrádi pódium köré szerveződve. A rendezvényt megelőzően hallhattak kedvcsinálót a Pátria Rádió műsoraiban, Jakubec László, Tom Konoszek Barbarával, a Women Press vezetőjével, Bolemant Évával, a Pozsonyi Kifli alapító elnökével, valamint Vályi Horváth Erikával, az I1 Books vezetőjével beszélgetett. Récsei Noémi a Visegrádi pódium részletes programjáról, illetve az esemény fontosságáról szintén Vályi Horváth Erikát kérdezte. A szombati reggeliben pedig Deák Renátát, a Visegrádi pódium egyik főszervezőjét hívtam fel telefonon, hogy a helyszínről számoljon be az aktualitásokról. Ezúton is ajánlom figyelmükbe az említett interjúkat, amelyek visszahallgathatók a patria24.stvr.sk oldalon. A zárónapon, vasárnap én is elindultam Budapestre egy körkérdéssel, és többnyire olyan ismerős arcoknak tettem fel az itt-ott változó kérdéssort, akikkel szinte minden alkalommal találkozni a Visegrádi pódium környékén. Izsák Boda Bianca műfordító, Szarka Szilvia kulturális menedzser irodalmár, Kerekes Vica színművész, Mária Modrovics szlovák írónő, az idei fesztivál egyik vendége, Pénzes Tímea író műfordító, Kiskohút Andrea fotográfus, újságíró és Tundó Klára matematika-fizika szakos tanár válaszol, Mária Modrovics magyar hangja Gazsik Viktória.

0: Izsák Boda Biankát kérdezem. Először is egy rövid bemutatkozást kérnék tőled, és utána majd felteszem a körkérdéseimet.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Izsák Boda Bianka vagyok, szlovák-magyar műfordító, és jelenleg szülési szabadságon vagyok a kisfiammal. Somorjáról származom, és a műfordításon kívül a képzőművészetben, tehát a művészettörténetben szoktam tevékenykedni, akár mint szakmai szövegek fordítója, illetve mint múzeumi dolgozó.
0: Azt még elmondanád nekünk, hogy milyen fordításaid jelentek már meg az eddigiekben?
1: Igen, eddig Vanda Rosenbergová, kortárs szlovák írónő regényét fordítottam magyarra, illetve Zuzana Smetláková novelláját. Emellett pedig most jelenleg elkezdtem dolgozni Anna Gruszková, Kverk Gölner Erzsébetről szóló könyvének a fordításán. Ugye ő Gverködön szlovákiai magyar festőnek volt a felesége, és emiatt a művészettörténeti vonatkozás miatt is figyeltem föl erre a könyvre, és gondoltam, hogy érdemes lenne átültetni a magyar nyelvbe.
0: Még egy utolsó kérdés a műfordítói tevékenységedhez. Minek a hatására kezdtél el fordítani, és mi az, amit szeretsz ebben a munkában?
1: Mivel a gyerekkorom óta mindkét közegben, tehát a szlovákban meg a magyarban is sokat mozogtam, ezért mindig is szerettem, illetve büszke voltam rá, hogy beszélem mindkét nyelvet. És amikor a Szlovák Intézetben dolgoztam Budapesten, a Szlovák Kulturális Intézetben 2018-tól pár évig, akkor találkoztam a műfordítással először olyan módon, hogy kipróbálhassam magam benne, és ez nagyon-nagyon megragadott. Igazából rájöttem, hogy ez engem nagyon lelkesít, gondolkodni az egyes megoldásokon, hogy hogyan lehet az egyik nyelvből a másikba átültetni. Úgyhogy a Szlovák Kulturális Intézet, illetve Deák Renáta műfordító, aki máig lényegében a valami fajta mentorom igazából a műfordítás terén, ő motivált engem arra, hogy próbáljam ki magam műfordításba, és hát annyira beszippantott, hogy végül azóta is csinálom.
0: Jöjjenek a kérdések. Mit jelent neked a könyvfesztivál, ha meg tudnád fogalmazni?
1: Nagyon furcsa az idei év, mert ez az első év, hogy jó pár év után nem aktív szervezőként veszek részt a könyvfesztiválban. Most a kisfiam mellett nem tudtam volna ennél több részt vállalni a szervezésben. Tehát erre a kérdésre azt tudnám válaszolni, hogy alapvetően a könyvfesztivál az azt jelenti, vagy jelentette eddig nekem, hogy a szlovák stand, vagy néhány éven keresztül a visegrádi standnak a megszervezésének a háttérmunkáiba beleláttam, és mint egy csapat dolgoztunk azon, hogy ez megvalósulhasson, és tulajdonképpen belülről ismerem, tehát szervezés szempontjából is ismerem, vagy tapasztaltam a könyvfesztivált az utóbbi évek folyamán. Ez azzal is járt, hogy sajnos nem tudtam végigjárni úgy a standokat mindig, hogy bevásárolni úgy könyvekből, ahogy mondjuk azok körbejárják, akik ide jönnek érdeklődőként, vagy a programokon sem úgy tudtam részt venni, de ennek cserébe mindig egy nagyon-nagyon jó programsorozatot, vagy egy stand életet hoztunk létre közösen a szervezőkkel, és hát idén mondom, ez ilyen furcsa dolog, hogy nem szervezőként vagyok itt, hanem tulajdonképpen csak segítkezek a standnál, és emiatt egy kicsit bele tudok kóstolni a látogatói szerepbe is.
0: Mit vártál az idei évben? Mire készültél?
1: Hát, mivel most a kisfiammal, ahogy otthon vagyok, igazából nagyon vártam, hogy egy kicsit visszatérjek így a bázis tagjainak a közegébe, mert már egy jó pár hónapja nem tudtam igazából eljárni ezekre az eseményekre. Tehát igazából azt vártam, hogy újra ebbe a közösségbe legyek, megtapasztaljam ezt a jó hangulatot, összetartást, meg igazából találkozok azokkal az emberekkel, akikkel így a bázis, illetve a szlovákiai magyar irodalom révén szoktunk találkozni.
0: Tudsz kiemelni egy-egy programot, illetve könyvet, amire most különösen készültél az idejében?
1: Készülni most annyira nem készültem egyik programra se, véletlenül alakult úgy, hogy valamelyikre be tudtam ülni, és ez a Krasznaorkai László fordítóinak a kerekasztal beszélgetése volt, amit ki tudnék emelni. Fordítóként nagyon-nagyon élveztem, ahogy a különböző nyelvek fordítói arról beszéltek, hogy hogyan ültetik át a saját nyelvükbe Krasznaorkai László szövegeit.
0: Részben megválaszoltad azt a kérdést, hogy miben változott, miben a régi, miben új a könyvfesztivál. Ezen túl, tehát hogy a saját élethelyzetedből fakadóan is, meg mondjuk azon túl is, hogy egy új helyszínre költözött, tapasztalsz esetleg valamilyen újdonságot, és mi az, ami már a megszokott módon zajlik?
1: Nekem nagyon furcsa, hogy a Hung Expo-ban van idén a könyvfesztivál, én a Millenárisban szoktam meg, és nagyon remélem, hogy vissza is tér oda, mert ugyan jó ez a helyszín, de azért mégiscsak úgy különálló termek vannak, és nem érzem azt a vérkeringést, mint ami a Millenárisban volt, hogy a kiadók így egy térben voltak. Úgyhogy ez egyben az újdonság számomra.
0: És egyébként azt kapott tőle, amit minden évben, mármint a könyvfesztiváltól.
1: Hát igen, a visegrádi standnál, ahol most a szlovákiai irodalom is van, bevásároltam egy csomó könyvet, úgyhogy igen, ez minden évben így szokott lenni.
0: Az előző válaszoddal egyébként megint előreugrottál egy kicsit, hogy milyen legyen a jövő évi könyvfesztivál. Ezek szerint azt várnád leginkább, hogy visszaköltözön a millenárisra.
1: Igen, ez az egyik, meg nagyon remélem, hogy a bázissal újra tudunk standdal kint lenni a könyvfesztiválon, akár önállóan, mint a szlovákiai irodalom, akár a visegrádi négyekkel közösen, de igen, a legjobb a millenáris lenne, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy oda visszatér majd.
0: Szarka Szilviát kérdezem. Egy gyors bemutatkozással kezdjünk talán.
2: Szarka Szilvia vagyok, kulturális szervező, irodalmár. A Három Halló Alapítványon együtt szoktam általában visegrádi irodalmi rendezvényeket szervezni, illetve most az utóbbi 5 évben a disszertációmon dolgoztam a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. Eszterházy Péter fordításairól írtam a disszertációmat.
0: A disszertációs munkádnak a védése előtt állsz, úgyhogy ahhoz most így sok sikert kívánnék. Itt a könyvfesztiválon egyébként, hát szinte minden évben összefutunk, azt elmondhatom. Mit jelent neked a könyvfesztivál, hogyha így végig gondolod?
2: Hát nagyon szeretem egyébként a könyvfesztiválokat. Eredetileg én nagyon sokáig éltem Prágában 16 évig, mert ott tanultam a magyar-német szakon, és ott kezdtem el dolgozni a Magyar Kulturális Intézetben, és a prágai könyvfesztiválokra kezdtem járni régebben, és ez mindig egy ilyen nagyon jó esemény volt, ahol hát láthattuk ugye a frissen megjelent könyveket, de azon túl egy nagyon jó lehetőség volt így találkozni különböző kultúrákkal, emberekkel, szakmabeliekkel és nem szakmabeliekkel egyaránt, és aztán egy év múlva kerültem ki Németországba kultúrmenedzserként, és hát ott ugye ezek a nagy könyvfesztiválokon vettem részt, a Lipcsein meg a Frankfurtin, ahol még azt is meg lehetett csodálni, hogy mondjuk egy ország hogyan, milyen dizájnnal, tehát hogy hogyan építi fel a standját, tehát hogy ott még ezt is össze lehetett nagyon hasonlítani, hogy milyen vizuális elemekkel reprezentálják a saját országukat, milyen szerzőket hoznak, és hát amikor könyvfesztiválra megyek, nekem mindig ezek a régi tapasztalatok ugranak be. A budapesti könyvfesztivál azért sokkal kisebb, pont ezt szeretem, tehát hogy nagyon otthonos, és hogy nagyon sok ismerős arccal találkozhatok ugye a magyar szerzők közül, a kortárs szerzők közül, dedikálnak itt sokan, és mindig szembe jön valaki ismerős, és nagyon szeretem a bázistandját, ugye már nem tudom, jó pár éve mindig van egy visegrádi pódium, standja a bázisnak, ahol ugye évente találkozhatunk, és akkor megbeszélhetjük, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban. Tehát, hogy van egy ilyen közösségszervező ereje is ennek a kulturális munkának.
0: Az idei könyvfesztiváltól vártál valami extra a többihez képest?
2: Hát kíváncsi voltam a helyszínre, ugye most új helyszínen jelentkezett a könyvfesztivál a Hung Expo-n. Először egy kicsit ilyen eltévetnek is találtam itt magamat, tehát hogy szerintem jobb az, amikor a megszokott helyszínen van, a Millenárison, tehát ott körülbelül már tudjuk, hogy hol vannak a nagyobb kiadók, hol a kisebb kiadók, merre lehet menni, meg a kinti rész is egy ilyen, tehát a felolvasások között ott nagyon jól fel lehet üdülni a kinti standoknál. Hát én azt jobban szerettem, tehát ez egy kicsit ebből a szempontból nekem is csalódás. Mivel most Németország a német nyelvű irodalom a díszvendég, érdekeltek nagyon a felolvasások, a beszélgetések, szerintem nagyon jók, nagyon jó szerzőket sikerült elhívniuk. Ugye a Nélio Biedermann, aki most egy ilyen sztárszerző is, fiatal sztárszerző.
0: Milyen programot és milyen kiadványt emelnél ki az idei kínálatból? Mi lenne az?
2: Programként nagyon élveztem a bázistandján a kiskiadóknak a bemutatkozását, tehát ilyen gyerekkönyveket, lengyel gyerekkönyveket prezentáló kiadó mutatkozott be, irodalomterápiával foglalkozó kiadó a Pozsonyi Kifli Társulás, amely pozsonnyal kapcsolatos könyveket ad ki, és Weiser Alinda moderált ezt a beszélgetést, és nagyon élvezetes volt látni, ahogy, illetve még ott volt a Women Press kiadó, hogy őket se hagyjuk ki, hogy ilyen nagyon kicsi szakterületekkel, vagy területeket fednek le, és hogy ott tudnak fennmaradni, hogyan tudják az olvasók érdeklődését fenntartani, tehát ők tényleg olyan kiadók, amelyek így szívből és nagy elhivatottsággal végzik a munkájukat. És itt tehát nem is talán kiadványt említenék, hanem nem messze a visegrádi pódiumtól van az Okapi kiadónak a standja. Azt néztem meg tüzetesebben, mert ez egy nagyon fiatal kiadó, még szintén egy ilyen kisebb kiadó, és hát örülök annak, hogy nagyon sok vers kötetet találtam ott.
0: miben más a korábbiakhoz képest, és miben új, és most jöhetnek a pozitív, negatív meglátások.
2: Ami meglepett engem, és egy kicsit csalódásként éltem meg, hogy megjelent most már itt is erőteljesebben az angol nyelv, tehát hogy meghallgattam egy beszélgetést német és magyar gyerekkönyvkiadók részvételével, amely angolul zajlott. Ez szerintem kár, mert kizár bizonyos csoportokat, akik nem beszélnek ezen a nyelven, és akkor ők mondjuk ezt nem hallgathatják meg, pedig nagyon érdekes beszélgetés volt. Valahogy úgy tűnt nekem, hogy tavaly, vagy az előző években több gyerekműsor volt, tehát hogy mivel vannak kiskorú gyerekeim, úgy érzem, hogy több minden közül tudtam válogatni az elmúlt években.
0: Ha előre tekintünk egy évet, akkor milyen legyen a jövő évi könyvfesztivál? Mi lenne a te elképzeléseid szerinti ideális változás?
2: Hát én örülnék, ha visszakerülne a millenárisra helyszínként. Örülnék, hogyha a bázis több támogatást tudna kapni, ez egy ilyen kulisszatitok, de most mindenféle körülményeknek, hát nem köszönhetően, mindenféle körülmények következtében kevesebb támogatást kapott ez az egyesület. Tehát én szeretnék több közép-európai programot.
0: Kerekesvicától nem azt fogom kérni, hogy mutatkozzon be, inkább azt kérdezném, hogy mik az aktualitások az életedben. Merre vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol?
3: Most ugye a budapesti könyvásáron vagyok, és a Visegrádi pódium színterén voltam 3 napon át. Én olvastam, mondhatom azt, nem leszek szerény, hogy a Visegrádi pódiumnak én voltam a hangja, mert 3 napon át, hát közel nem is tudom, 13 szövegrészletet olvastam fel cseh, lengyel és szlovák alkotók műveiből. Úgyhogy most ez volt a legaktuálisabb, és előtte pedig a Műcsarnokban tartottam tárlatvezetést, Révész Tamás fotográfusnak, közben ugye Szlovákiában is most aktív vagyok nagyon, forgatok egy filmet Csehországban, csinálom a workshopjaimat, most majd egy vakoknak csinálok, ez lesz a legközelebbi. Úgyhogy nagyon szépségesen zajlik az életem, és hát az, hogy különféle kulturális szférák cserélődnek egymással, és amit én nagyon fontosnak tartok, és azért is nagyon jó, hogy igazából itt vagyok, és be tudtam csatlakozni, mert ugye az ember, hogy dolgozik, és mindenfelé van, és csinálja a fő, hát, hogy csapásvonalát, és nem biztos, hogy magától eljönne ilyen helyekre, mint például a budapesti könyvvásár, ugye, mert azt mondja, hogy ó, van egy szabad napom, de hát pihenni is kéne valamikor. És én azért is vállalom ezt mindig, mert hogy egyrészt fontosnak tartom, másrészt meg milyen jó, hogy ilyenkor az írókkal, költőkkel találkozom itt, illetve veletek fordítókkal, és a bázis egyesülettel, aki ezt az egészet szervezi. Szóval nekem ez egy fantasztikus élmény.
0: Számon tartod, hogy hányadszor vagy a stand hangja?
3: De tudod, én... Hát én nem is tudom, de az biztos, hogy tavaly is voltam, meg tavaly előtt is, meg előtte is. Én szerintem már negyedjére lesz. Igen, úgyhogy mindig hű hozzám a stand.
0: Akkor van már összehasonlítási alapod így belső, tehát tulajdonképpen valamilyen szinten a szervezés részéről is, hogy mit változott, vagy változott-e valamelyest a rendezvény azóta, hogy rendszeres látogatója vagy?
3: Évről évre változik, és évről évre szélesedik szerintem az írók, költők névsora, akik részt vesznek ezen a pódiumon, és ez egy csodálatos dolog, hogy már ennyien kapcsolódnak be, és ez évben ugye, hát ugye a lengyel, az ukrán, a cseh, a szlovák, mármint a szlovákiai bázis egyesület támogatta ezt a pódiumot, de hát ugye mondjuk el azt is, hogy ami az én nagy szívfájdalmam, hogy a budapesti szlovák intézet abszolút nem támogatta ezt az eseményt, és erről nem beszélünk, pedig nagyon kellene. Egy ilyen teljes negatív visszautasítást adtak, hogy őket ez nem érdekli. Szóval én ettől teljesen elszomorodtam, és nagyon, hát egy nagyon rossz dolognak tartom ezt a lépését a szlovák intézet igazgatónőjétől.
0: Mit vártál az idei könyvfesztiváltól?
3: Mindig óriási öröm, ugye, mert én is ezáltal ismerkedem a friss dolgokkal, ugye, a fordításokkal. Tényleg most volt lengyel tényirodalom, amiről sokat nem tudtam, és bele tudtam pillantani ebbe. Hanna Král volt itt, ugye, aki azt hiszem mondhatjuk azt, hogy a világon az egyik legismertebb riporter. Az új könyve, a Szív király, amit bemutattunk, de ugyanakkor voltak ugye a Modrovics, Sikulová, itt volt Krasznaharkai fordítás is volt. Tényleg én azt gondolom, hogy egyre terjedelmesebb a paletta, és hát ugye vannak más könyveim is, amik itt lapulnak, mert Nádasdy Ádámot vettem, megvettem Németh Zoltán, a Németh Zoltán az adományozott már nekem ugye 2 új kötetét, akkor tulajdonképpen a Grecsó Krisztián verses kötete, ami ugye rá nem annyira jellemző, hogy ő verses kötettel jelenjen meg, de vettem Krasznaharkait például, úgyhogy viszek haza sok mindent magammal, nem csak élményt és beszélgetéseket, hanem könyveket is, és azt gondolom, hogy ezen az eseményen azért mindenkinek részt kéne vennie, mert hogy annyira tágít belülről, és annyira tud téged formálni, és ezeket kézbe tudod venni, és részeseivé tudsz válni ezeknek a friss dolgoknak, illetve az irodalomnak.
0: Nem muszáj megválaszolnod a következő kérdést. Tudsz kiemelni egy programot és egy könyvet?
3: Persze nem. Egy program, ugye én a visegrádi pódiumon voltam, és ugye végigültem ezt a 3 napot tulajdonképpen, illetve hát végig hangoskodtam, úgyhogy nem is szeretnék kiemelni, mert valahogy én az életben sem nagyon szeretem azt, hogy most mondjam el, hogy a kedvenceimet, mert akkor mindig azt érzem, hogy akkor a többi háttérbe szorul. Úgyhogy ide tényleg kötelessége mindenkinek eljönni, mindenkit felszólítok, hogy ha nem is látogatott el idén, de azért jövőre jöjjön el, mert egy egészen más dimenzió ez, mint a tévék, a média, az online világ, mert hogy itt értékek vannak.
0: És akkor már a jövő évre utaltál egy picit, akkor az lenne a záró kérdésem, hogy ugyan még most itt ülünk, de nagyon gyorsan telik az idő, 1-2-re 2027 lesz, és itt ülünk majd akkor a 2027-es könyvfesztiválon. Milyennek várnád azt az eseményt? Tehát ha változtathatnál valamit, jobb legyen, más legyen, akkor az mi lenne?
3: Ugye ez a szervezők vágya is, hogy ez a stand az egyre nagyobb és nagyobb legyen, hogy csak egy 20 négyzet, ne csak, most ezt a ne csak, hát ez is csodálatos, hogy ez létrejött, de hogy most 20 négyzetméteres, akkor jövőre már lehetne akár 30 négyzetméter is például. Úgyhogy várunk emberkéket is, akik becsatlakozhatnának ennek a pódiumnak a szervezésébe, támogatásába is, mert ugye azért nélkülük nagyon nehezen valósul ez meg, úgyhogy jöjjenek csak az adományozók és azok az emberek, szervezetek, akik csatlakozni szeretnének minél többen. Hát, mert ugye elmondtam, hogy egyszerűen ez egy ilyen nélkülözhetetlen dolog szerintem az, hogy a könyvek az életünkben legyenek.
4: Mária Modrovics az egyik szlovák vendége a könyvfesztiválnak, és azért is gondoltam arra, hogy felteszem neki is a kérdéseim, mert nem első ízben látogatott el ide. Korábban is járt már a könyvfesztiválon Budapesten, van tehát összehasonlítási alapja. Milyen elvárásokkal érkezett idén?
5: Hát igen, párszor már jártam itt. Valójában most elgondolkodtam, hogy vajon most voltam-e először itt úgy, hogy bemutattam a magyar fordításomat, mert ez már a második könyvem magyar fordítása, vagyis már bemutathattam itt egyet. Most valahogy nem tudok visszaemlékezni, de nagyon tetszett nekem a Millenáris Park, és kíváncsi voltam, milyen itt. Szóval ez sokkal inkább ipari jellegű, ugyanakkor el kell mondanom, hogy a beszélgetés nagyon kellemes volt, és teljesen el is felejtettem, hogy valójában egy nagy kiállítási komplexumban vagyok, és talán az is közre játszott, hogy szép időnk volt, így valójában nagyon jól éreztem itt magam.
0: Ha nem tévedek, nem beszéli a magyar nyelvet. Voltak ennek ellenére olyan tervei, hogy megnézzen egy-egy programot, átlapozzon egy könyvet?
5: Nos, tudtam, hogy a német nyelvű országok a díszvendégek, ezért kíváncsi voltam néhány vendégre Németországból, Svájcból és Ausztriából. Mivel a Pozsonyi Novotvar Irodalmi Fesztivál társszervezője vagyok, tulajdonképpen mindig keresek olyan új szerzőket, akiket meghívhatnánk a fesztiválunkra. Például idén megpróbáltam elérni, megkeresni a fiatal kezdő, valószínűleg feltörekvő Nelio Biedermannt, a nagy svájci sztárt, de az ügynöke azt mondta, hogy nagyon elfoglalt, és úgy tudom, itt is járt a budapesti könyvásáron. Tehát ha lett volna időm, és nem lenne a Novotvar, akkor biztosan több időt töltöttem volna itt, és biztosan megnéztem volna más szerzőket is, mint magyarokat, mint németül írókat.
0: Mi az, amit tetszik önnek itt, és van valami, ami nem tetszik?
5: Hát a környezet, amit említettem, nem annyira szexi, mint a Millenáris volt. Azt kell mondanom, hogy ez egy kicsit olyan szint, ami inkább nem is tudom, a mi íhebánkat juttatja eszembe. Nehéz industriálisnak mondanám, ugyanakkor tiszta is van benne valami sajátos, pontosan az a jellegzetes industriális varázs. De aztán ezt nem tudom összehasonlítani sem a Millenáris helyszínével, sem pedig az arculatával. Aztán ott van az, hogy elmentem ide egy ilyen kifőzdébe, egy ilyen étterembe. Ettem egy csirkecombot ricipizivel. Na, ezek olyan apró nosztalgikus élvezetek, amelyek 1986-ra emlékeztetnek. Szóval miért is ne élvezné ezt az ember?
0: Jövőre is eljönne?
5: Természetesen, főleg ha meghívnának, ha mondjuk megjelenne egy új könyvem, vagy ha lenne itt valami érdekes vita, amelyen részt vehetnék, akkor biztosan nagyon-nagyon szívesen. Most jelent meg a könyvem magyar fordításban, éppen most, szóval nem hiszem, szerintem nem győzöm befejezni sem az új könyvemet, de ha véletlenül valamelyik régebbi könyvemet addigra lefordítanák, akkor nagyon szívesen eljönnék.
0: Pénzes témával a helyszínen nem igazán sikerült találkoznunk. Láttuk egymást közlekedni különböző pontjain a vásárnak, de hogy igazából szót nem váltottunk, viszont azt gondoltam, hogy ha a szerzőt, tehát az egyik általa fordított könyvnek a szerzőjét megszólítom, Mária Modrovicsról van szó, akkor jó lenne, hogyha a magyar hangja is szót kapna most ebben a műsorban. Ezért is hívtam fel most már Pozsonyból Pénzes Témát, akinek köszönöm, hogy így is vállalta a válaszodást.
6: Nagyon köszönöm én is, köszi, hogy hívtál.
0: 5 körkérdésünk volt igazából, de a helyzet azt eredményezte, hogy nem minden esetben tudtuk tartani magunkat ezekhez a kérdésekhez, hiszen egyénenként egy picit változtak a körülmények, meg a kérdésekre adott reakciókból újabbak és újabbak következtek. Na most próbáljunk meg a kiindulási alapra támaszkodni, az volt az első kérdésem, hogy kinek mit jelent a könyvfesztivál, tehát konkrét esetben most neked mit jelent a könyvfesztivál?
6: Hát a könyvfesztivál az mindig sok-sok könyvet jelent, és sok-sok könyv szerető embert. És nagyon jó olyan emberek közt lenni, akik valamilyen módon kapcsolódnak a könyvekhez. Tehát akik megírják őket, akik szerkesztik őket, akik kiadják őket, meg akik olvassák őket. És ezért szeretek kimenni a könyvfesztiválra, meg a könyvhétre is. Tehát ez a két fő irodalmi eseményem a kisebb felolvasások mellett, az októberi könyvfesztivál és a júniusi könyvhét.
0: Mit vártál az idei alkalomtól?
6: Hát körülbelül ugyanezt, amit elmondtam. Sok-sok könyvet és sok-sok könyv szerető embert, úgyhogy ez meg is adatott. Nagyon jó volt így kint lenni, hogy olyan emberek közt lehetek, amilyen én vagyok.
0: És ha mondjuk programokra, kötetekre kérdezek, tehát hogy volt-e valami?
6: Hogy melyik program vagy kötet tetszett legjobban, amit... Hát nekem a Spiro beszélgetés tetszett a legjobban, meg én általában a visegrádi standon, vagyis visegrádi pódiumon voltam főként, és annak minden rendezvény, amin ott tudtam lenni, és én ott éreztem magam igazán otthon. A megnyitó is tetszett,

0: meglepő talán, de a saját fordítás köteteimet például tudnám ajánlani. Az is jól jöhet, mert az utóbbi évben 3 jelent meg, és valójában mind a háromnak most volt a bemutatója. És ezek konkrétan Rosszovának a Nyugtalan alvók című kötete, Modrovicsnak az Éjjel-nappal víz, és Zsukhovától az Anyák napjai. És nagy öröm volt, hogy mind három szerző eljött, mind nagyon jól érezte magát, jó kis beszélgetések készültek velük. Mánvárhegyi Réka készített az egyiket, Molnár Tiesztor a másikat, és Bakossára faggatott engem, illetve még a szlovák szerzőket.
1: Igen, hát akkor láttuk talán egymást a legközelebbről, amikor ez a program zajlott.
0: Igen, így van, így van.
1: De hát ez nem volt interjú helyzet az én esetemben.
0: Igen, igen, mert az ember ilyenkor igyekszik beszélgetni a szerzőkkel, meg azokkal az emberekkel, akik ilyenkor kint vannak, és így könnyű elkerülni egymást.
1: Hogyha az elmúlt éveknek a könyvfesztiválaira emlékszel vissza, mi volt más, és mi volt olyan, mint ami minden évben?
0: Hát ugye most a helyszín változott. Szerintem ez a Hung Expo messze van a városközponttól, és ez talán néhány embert eltántoríthatott, vagy megnehezítette a kijutását. Én is úgy terveztem, hogy emiatt csak egy-két nap megyek ki, de végül 3 napot kint töltöttem, mert rájöttem, hogy jól esik a gyaloglás, a csodaszép őszi időben, meg nem csak az agyamat, de legalább a testemet is megmozgatom. Szóval amióta én a könyvfesztivált látogatom, nekem a legjobban a Millenáris tetszett. Egyrészt az elhelyezkedése, meg hogy könnyen megközelíthető, meg gyönyörű a környezete szerintem a halastavakkal, a játszótérrel. A játszóteret azért említem, mert annó még a gyerekeket is ott le tudtam kötni egy időre. És egyszerű volt a programok után is beülni a környéken valahova. A tavalyi próbálkozás, ugye a bálna, az eléggé levegőtlen, meg zsúfolt volt. Itt a Hung Expo-n voltak nagyobb terek is, de valamiért itt is eléggé egymás hegyén hátán voltak a kiadók, és elég nehéz volt köztük utat törni a tömegben.
1: Hát azt hiszem, hogy nem fogsz meglepődni azon, hogy bárkit kérdeztem, a helyszín kérdése minden esetben felmerült, és mindenki a Millenárissal példálózott szinte, még Mária Modrovics is, hogy az egy más környezet volt.
0: Teljesen más, igen.
1: Az utolsó kérdésem az arra vonatkozik, hogy mit várnál a jövő évi könyvfesztiváltól. Milyen legyen?
0: Hát, hogy milyen legyen, szerintem ugyanilyen lesz jövőre, tehát ez a hangulat lesz, ennyi szerzővel, ennyi olvasóval, akkor az tökéletes lesz. Hogyha továbbra is ennyien fognak érdeklődni a könyvek iránt, ennyien kimennek találkozni a szerzőkkel és dedikáltatni. Tehát néhány szerző azt talál, hogy csak úgy kígyóztak a sorok. Persze fontos, hogy mit olvasunk, de lényeg talán az, hogy olvassunk, hogy ne csak a képernyőről zúduljon ránk a rengeteg kép, hang, anyag, hanem hogy használjuk a fantáziánkat, beleéljük magunkat a könyvek világába, átjárjon a könyvek hangulata. Szerintem ezért érdemes egyébként könyvfesztivált tervezni, és ugye a kiadók, a szerzők ilyenkor tudják így nagyobb tömegben egy helyen megmutatni magukat és a munkásságukat, hiszen egyébként többnyire 4 fal között dolgoznak, ahogy mi is műfordítok, és ilyen találkozókon, felolvasókon találkozhatnak a szerzők leginkább az olvasókkal, illetve az olvasók a szerzőkkel, szóval nem is tudom, hogy melyik jelenthet nagyobb élményt. Szóval nekem ezek a könyvünnepek mindig a találkozásokról szólnak, hogy én magam is új embereket ismertem meg. Például találkoztam az egyik szerzőmmel, akit eddig még nem ismertem, pedig már a második kötetét fordítottam Rosszovával. A másik kettővel, akit említettem, Zsukhovát és Modrovicsot, ővelük már többször találkoztam. Meg játszott éreztünk is együtt a gyerekeinkkel. Volt meg egy találkozás Viski Andrással, írta a nagyszerű könyvéről a kitelepítésről, és most tudott csak megölelgetni, szóval ez is ilyen jó dolog volt. Meg régi ismerősökkel, barátokkal is itt szoktam találkozni, ez egy nagyon jó dolog. Vagy hogy a Kaligramban megjelentek a verseim, itt adták át a tiszteletpéldányomat, a Rozum című folyóiratban is megjelentem, és elhozta az egyik szerzőm például. Szóval nekem így nagyon sokat jelent, hogy

0: hogy ilyenkor pár szót tudok váltani olyan emberekkel, akikkel egyébként nem igazán találkozom, és akkor így nagyon dősölök ilyenkor, úgyhogy ez mindenképpen jó dolog.
1: Nagyon termékeny éved volt, ahogy így hallgatom azt, hogy mennyi fordításod, saját műved is megjelent. Most pihensz egy kicsit?
0: Igen, most ilyen időszak várám, hogy fellélegzek. Most fejeztem be az egyik kéziratomat, szóval ilyenkor hagyok egy kis időt magamnak, és azzal foglalkozom, amit szeretek, bár nagyon szeretek írni és fordítani is, de most az olvasásra is hagyok egy kis időt.
1: Akkor először is jó pihenést, aztán
0: nagyon
1: pedig
0: köszönöm.
1: A könyveknek olyan utóéletet, amilyet kívánsz nekik, és jövőre pedig találkozzunk, lehetőleg olyan helyszínen, ahol mindenki jól fogja érezni magát.
0: Igen, igen, így legyen.
1: Kiskút Andrea, a Bázis Egyesület tagja, és gyakorlatilag akármilyen rendezvényt szervez a Bázis, szinte minden alkalommal láthatjuk fényképezőgéppel a kezében, tehát az ő munkájának az eredményeit visszanézhetjük a fotókon. Viszont a hangját meg nem igazán halljuk, úgyhogy most azért döntöttem úgy, hogy őt is megkérdezem arról, hogy tulajdonképpen milyen a viszonya a könyvfesztiválon. Elsőként egy pici bemutatkozást is kérnék tőled, hogy azon kívül, hogy fotózol, vagy itt fotózol, mivel foglalkozol?
2: Nem véletlenül nem hallják a hangomat az emberek, mert én szeretek a fényképezőgép mögött állni, és inkább mindig is háttérmunkákat végeztem. Nekem a fotózás, az eseményfotózás az inkább ilyen marginális elfoglaltság. Teljes állásban én a HVG-nek a képszerkesztője vagyok, a nyomtatott lapnál dolgozom főként.
1: És hogy kerültél kapcsolatba a Bázis Egyesülettel?
2: Korábban, 2015-16 környékén én a Szlovák Kulturális Intézetben dolgoztam kulturális referensként, és ott ismerkedtem meg Deák Renivel, aki ezeknek az eseményeknek szervezője, úgy mint a Könyvhét Könyvfesztivál, illetve aktív alakítója a szlovákiai magyar kulturális életnek, és Reni által ismerkedtem meg a Bázissal, aminek most már azt hiszem 3 éve vagyok tagja, ebben nem vagyok biztos. És 2016 óta nagyjából minden szlovákiai eseményt dokumentáltam és fotóztam, amit Magyarországon zajlott.
1: Ezek szerint te is szlovákiai származású vagy?
2: Nem, én magyarországi szlovák származású vagyok, Békés megyéből származom.
1: Én nem tudtam ezeket a részleteket, úgyhogy ez meg különösen izgalmas, hogy magyarországi szlovákként, vagy szlovák származásúként dolgoztál az intézetben. Még egy picit azért az életedbe belekérdeznék, hogy tulajdonképpen az oktatási rendszerrel is van akkor tapasztalatod? Tehát, hogy a szlovák oktatási intézményekkel? Szlovák nyelvű?
2: Igen, van tapasztalatom vele. Annyira, hogy én óvodától kezdve egyetemig bezárólag a szlovák oktatási rendszer részese voltam. Egyébként az én családom a 300 éve Magyarországra érkezett szlovák telepeseknek a leszármazottja, és valamennyit még otthon is összeszedtem a szlovák nyelvből, de már nem nagyon beszélik a szüleim. Viszont fontos volt nekik az, hogy én ismerjem és tanuljam meg a nyelvet, ezért óvodába, általános iskolába, gimnáziumba is nemzetiségi iskolába jártam, aztán később saját döntésből Pozsonyban a Comenius Egyetem újságírás szakán végeztem, majd visszatérve onnan még az ELTE szlovák nyelv és irodalom szakát is elvégeztem.
1: A mindennapokban használod a szlovák nyelvtudásodat?
2: Nagyon sokáig voltam újságírója, riportere, illetve social media menedzsere a Magyarországi Szlovákok heti lapjának, a Ludovel Novininak. Sajnos nem nagyon van már időm arra, hogy aktívan részt vegyek a magyarországi szlovák életben, és dolgozzak, és aktívabb részese legyek, ezért most a szlovák nyelv és kultúra háttérbe szorul, de nagyon-nagyon szeretném gyakrabban használni, és azért is örülök a könyvfesztiválnak és a könyvhétnek, mert Szlovákiából érkeznek ide írók, és a beszélgetéseken hallhatom a szlovák nyelvet. Ez jól esik a füleimnek.
1: Utolsó kérdés az életrajzi adatokhoz, hogy jött a fotózás ezek mellé?
2: A fotózás az nekem egy kényszer dolog volt. Én egyetemen az egyetlen voltam, aki nem tanulta a fotózást. Amikor a Szlovákok heti lapján elkezdtem el dolgozni, akkor nem volt anyagi lehetőség arra, hogy külön fotós fogadjanak fel, ezért minden újságírónak saját magának kellett megoldania a képi dokumentációt is. Szóval ezért kezdtem el, aztán később egyébként pont a Szlovák Kulturális Intézetben került valahogy hozzám ez a feladat, hogy a fotókat készítsek az eseményekről, szóval most fotózok.
1: Milyen várakozásokkal álltál az idei könyvfesztivál elébe?
2: Hát furcsáltam, hogy a Hung Expo-n lesz, és kicsit el voltam szontyolodva, hogy ez azt jelenti, hogy nekem egy órát kell utaznom minden nap oda és vissza. De a lényeg, nem nagyon tudtam most mentálisan rákészülni a fesztiválra, azért szoktam előtte átnézem azt, hogy milyen új könyvek jelentek meg, és akkor egy ilyen kis listával érkezem. De idén ez most kimaradt, mert besűrösödtek a napjaim más dolgok miatt. Tehát kivételesen nem volt semmilyen nagyobb elvárásom, elképzelésem.
1: Akkor azt hiszem, hogy a következő kérdésem lesz testre szabott, hogy mire készültél, és mit emelnél ki igazából a program kínálatból.
2: Bevallom, hogy most így előzetesen nem tudtam belemélyülni a pódium programjaiba, szóval egy picit úgy fotózás közben ismerkedtem meg vele, hogy milyen írók és művek érkeznek most ide. Kiemelkedően érdekes volt nekem, és nem számítottam rá, hogy ifjúsági irodalom is terítéken lesz, és ez volt az a könyv, amit be is szereztem idén, a Benkő Tímiának a könyvét. És ami pedig úgy unblock a nagy könyvfesztivált illeti, én hatalmas fantasy rajongó vagyok, és a Samantha Shandonnak az új könyveire le is csaptam.
1: A következő kérdés az pont az lett volna, hogy kiemelt program, kiemelt kötet. Tehát, hogy volna-e valami, amit a programkínálatból, illetve a könyvkínálatból kiemelnél. Úgyhogy valamilyen szinten metszette az előző kérdésre adott válaszod azt, amit erre válaszolhatsz, de hát, ha valami meglepetés jön.
2: Mivel ugye alapvetően a pódiumon tartózkodom, hiszen itt fotózom, ezért nem nagyon tudok a könyvfesztivál többi programján részt venni. Amit nagyon szerettem volna, és ezért kimaradt, az a Nellio Biedermannak a Lázár című könyvével kapcsolatos beszélgetése. Nem tudok nagyon sokat a könyvről, csak mindenhonnan hallom, hogy Dua Lipától kezdve mindenki ajánlja a világban ezt a könyvet, ezt a egyébként magyar származású fiatal fiúnak a könyvét. De most még teszek egy kört a fesztiválon, és szerintem megveszem, aztán jövőre beszélek róla.
1: Mi megszokott, és mi számít újnak? Ugye a helyszínt már említettük, de azon túl is talán vannak még egyebek.
2: Igazából a helyszínen kívül annyira sok újdonságot nem fedeztem fel, olyannyira nem, hogy már a pódiumnak a paneljeit is régi ismerősként köszönhetem.
1: Ha eltervezhetnéd, hogy milyen legyen a jövő évi, akkor mit változtatnál, vagy mit szeretnél, mit várnál a jövő évi könyvfesztiváltól?
2: Ami nekem nagyon hiányzik úgy egészét tekintve a kínálatból, az a képzőművészet és a fotóművészet. El tudnám képzelni azt is, hogy akár egy külön standja legyen a fotóművészetnek, ami nekem különösen közel áll a szívemhez, és tudom, hogy nem teljesen ez a profilja a visegrádi pódiumnak, de nagyon szívesen látnék szlovák, cseh, lengyel művészektől is munkákat, albumokat, és itt kiemelném egyébként azt, hogy a könyvhéten, és ha jól emlékszem, korábban a könyvfesztiválon is volt kiállítás szlovákiai magyar írók és fotósok munkáiból. Szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy bevonjuk így a fotóművészetet is egy ilyen rendezvénybe.
1: A könyvhét, illetve a könyvfesztivál eseményein is rendszeresen találkozom egy ismerős arccal, és igazából a mai alkalommal sikerült bemutatkoznunk egymásnak. Tundó Klára ül velem szemben, tehát a visegrádi pódiumnak, korábban bázis standnak vagy pódiumnak a rendszeres látogatója. Mit kell tudni rólad, és honnan jön ez a rajongás, ha mondhatjuk rajongásnak?
3: Hát rajongásnak nem tudom mondhatni, inkább kíváncsiság, és én Deák Renátát ismerem, ő egy nagyon jó barátnőm. Egy napon születtünk, bár ez nem biztos, hogy jelent bármit is, és szívesen nyomon követjük egymás életét, és ami fontos a másiknak, azt figyelembe vesszük. És mivel ez Renáta rendezvénye, és nagyon sokat dolgozik benne, ezért én nagyon kíváncsi voltam, hogy ő mit csinál, és mivel foglalkozik. Úgyhogy ezért vagyok rendszeresen itt, és igyekszem, mint kíváncsi és olvasó ember, olvasni és tájékozódni.
1: Egyébként a munkád kapcsolódik az irodalomhoz, kultúrához bármilyen módon?
3: Matematika-fizika tanár vagyok, és fotós, tehát volt olyan rendezvény még régebben, amikor dokumentáltam is eseményeket, Én azt gondolom, hogy mint kultúrember és olvasó ember vagyok itt, és ez teljesen mindegy, hogy irodalmárként vagy mint egy tanár, aki kíváncsi a környezetére, körülötte lévő világra és körülötte lévő emberekre.
1: Ilyen várakozásaid voltak az idei könyvfesztivál kapcsán? Voltak-e?
3: Nem tájékozottam előre. Tehát, hogy mivel én kívülálló vagyok, ezért nincsenek elvárásaim, meg várakozásaim, hanem egyszerűen eljövök, és nagyon örülök, hogyha egy jó beszélgetést hallok, vagy egy jó könyvet megismerhetek, és ilyen szempontból nincs okom csalódni. Most sem.
1: Most már lezajlott a rendezvény. Tudnál-e kiemelni egy programot, vagy akár többet is? És ugyanez vonatkozik a könyvekre és kiadványokra, ami megragadta a figyelmet.
3: Sajnos nem tudtam az egész rendezvényen itt lenni, csak ma érkeztem, és mivel több helyen is körülnéztem, és mivel én németül beszélek, és ez az érdeklődésem, ezért többet voltam a német pavilonnál. Itt viszont részt vettem a karasznahorkai beszélgetésen, ami nem azt mondom, hogy csalódás volt nekem, csak lehetett volna érdekesebb is, inkább így fogalmazom. És egy könyvbemutatón itt a végén, ami még nem volt időm megnézni a könyvet, de az izgalmas. Ez a női létnek a kérdésköre szerintem mindig izgalmas egy regényben.
1: Mária Modrovicsnak a könyvéről beszélünk. De egyébként a teljes fesztivált tettem kötelező a Visegrádistannak a programjai közül válogatni, tehát ha bármi egyéb program megragadta a figyelmed, vagy bármi egyéb kiadvány, azt is nyugodtan mondjad.
3: Nekem ilyen szempontból maga a fesztivál csalódás, olyan szempontból, hogy túl sok a populáris könyv, nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát hogy túlzásnak érzem a felszínes irodalom jelenlétét a fesztiválon, maga a szervezést sem látom igazán pozitívnak, nagyon szűk a hely, nagyon zsúfoltak a standok, holott egy hatalmas épületben vagyunk, ahol hatalmas terek lennének még bármilyen programra. A visegrádi pódium is boszorkányok közé beszorítva a sarokban, nem tudom értelmezni ezt a helyzetet. Úgyhogy nagyrészt tini lányoknak készült fesztiválnak érzem ezt, az összes többi helyen jóval kevesebb ember van. És az számomra abszurd volt, hogy megnéztem a könyveit ennek a hölgynek, nem szeretném reklámozni, egy tinédzser irodalomról van szó, 10 könyvvel jött ki, órákon keresztül kilométeres sorra állt a dedikálásra, míg Závodapálnál nem volt senki konkrétan.
1: Akkor mi legyen más jövőre? Ha rajtad múlna, akkor mi legyen más?
3: A helyszín lehet, hogy jó lenne, ha máshol lenne, mert én nem vagyok ebben kompetens. Illetve lehet, hogy szét kéne választani az irodalmat. Nem tudom, hogy ez lehetséges-e azt mondani, hogy a populáris tini irodalomnak nem biztos, hogy van helye egy könyvfesztiválon. Csináljunk egy tinédzser könyvfesztivált boszorkányokkal és Star Wars figurákkal. Szerintem annak van helye, lehet, hogy az nagyobb bevételt hozna, mint egy irodalmi fesztivál.
1: Zárjuk valahogy pozitívan. Milyen pozitívumot tudnál kiemelni az idei rendezvényből?
3: A német pavilont és a német nyelvű részleget nagyon változatos, nagyon színes programmal készültek, nagyon sokféle könyvet hoztak, tehát egy teljes metszetet próbáltak bemutatni a német irodalomból, akár Németország, Svájc, Ausztria szemszögéből, és ezek nagyon jók, és én szeretném, ha tényleg mindig még talán jobban is be lehetne mutatni egy-egy országot, egy-egy nyelvterületet, egy-egy térséget. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív ennek a fejlesztése.
4: Kedves hallgatóink, a Szövegközt című irodalmi műsor végéhez értünk, amelyben a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról hallhattak egy összeállítást. Megszólalási sorrendben Izsák Boda Bianka, Szarka Szilvia, Kerekes Vica, Mária Modrovics, magyar hangja Gazsik Viktória, Pénzes Tímea, Kiskohut Andrea és Tundó Klára válaszolt a kérdéseimre. Az ismétlést szombaton a 15 órai hírek után hallhatják. Munkatársam volt Zsapka Levente hangmérnök, nevében is búcsúzom. A szerkesztőműsorvezetőt Paszmár Léviát hallották. Viszont hallásra!

0: Cseh Tamás, brácsaművész karmester és felesége Csei Siguri Hiromi, japán származású zongora művész, zenetanár lesznek Arcmás portrésorozatunk következő vendégei. Zenéről, közös életükről és arról is beszélgetünk, hogyan talált egymásra két különböző kultúrából érkező ember. 22 évnyi szünet után újjáélett az ipolysági Bartók Béla Kulturális Központ. Csákvári Szilvia igazgatónőt kérdezzük a tervekről és az újrakezdésről. Shell Judit is fellép az idei pozsonyi Asztorka Fesztiválon. A programokról Gészabó László újságíróval és kultúra szervezővel beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László várja önöket reggel 9 órától a Pátria hullám hosszain.
1: Egymáshoz érünk a hídon át, 25 évvel ezelőtt adták át a Párkányt és Esztergomot összekötő, felújított Mária Valéria hidat. Tanúi és Boldogúj Pozsonyban 11. tanévét kezdte a Pozsonyi Magyar Szakkollégium. Alternatíva, Komáromban ismét megrendezték a Szlovákiai Magyar Független Színházak Fesztiválját. Csiribiri Játszóház Losoncon a gyerekeknek szóló rendezvény ezúttal az ősz jegyében telt. Récsei Noémi vagyok, várom önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján, szerda reggel 8 óra után a Magyar Magazinban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Enyhíteni a költségvetési kényszerhelyzet szabályait a pénzügyminiszter. Vagyonadót vezet be Magyarország a milliárdosoknak és eltörli a sportolók adókedvezményét. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 26 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Enyhítenék Szlovákiában a költségvetési provizórium, vagyis a jóváhagyott állami költségvetés hiányában alkalmazott átmeneti szabályok korlátozásait. Az alapelv megmaradna, hogy az állam nem költhet többet az előző évinél, ugyanakkor megszüntetnék a havi kiadási korlátokat, és a pénzügyminiszter évközben is módosíthatna a költségvetést. Ladislav Kamenicki pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert a jelenlegi szabályok mellett az állam nehezen tudna megfelelően működni. A változtatás különösen akkor lehet fontos, ha nem sikerül elfogadni a jövő évi költségvetést, vagy az Alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánítja azt. A módosításról ma délután tárgyal a parlament, és várhatóan azonnal szavaznak is róla. A parlament holnap kezdi meg a jövő évi állami költségvetés tervezetének a vitáját, a képviselők pedig várhatóan október 14-én szavaznak róla. A kormány által tegnap jóváhagyott tervezet szerint a közkiadások bevétele 63 milliárd 343 millió, kiadása pedig 70 milliárd 786 millió euró lesz. A tervezet hiány így 7 milliárd 443 millió euró, ami a GDP 4,94%-ának felel meg. A parlament a költségvetés mellett az Exim Bank, a Szociális Biztosító és az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal büdzséjét is megtárgyalja. A képviselők a vita miatt a következő napokban hosszabb ideig üléseznek, és jövő hétfőn is összeülnek. A következő 4 évben ismét Stanislav Zvolenszky pozsonyi érsek metropolita vezeti a szlovák püspöki konferenciát. A szlovák püspökök ma titkos szavazáson választották meg a szervezet elnökévé. Zvolenszky a 4 éves mandátumát kitöltő Bernard Bober kassai érseket váltja a tisztségben. Feladata a püspöki konferencia külső képviselete és működésének koordinálása lesz. Az elnök helyettesi tisztséget továbbra is William Judák nyitrai püspök tölti be. Zvolenszkyt 2008-ban nevezte ki 16. Benedek pápa pozsonyi érsekké és metropolitává, a püspöki konferencia elnöke korában 2009 és 2022 között is ő volt. Magyarország vagyonadót vezet be a milliárdosokra, kiterjeszti a kisvállalkozók tételes adóját a katát, és megszünteti a hivatásos labdarúgók, valamint más sportolók adókedvezményeit, jelentette be Magyar Péter magyar miniszterelnök a közösségi hálón. A javaslatokat először társadalmi egyeztetésre bocsátják, a vagyonadót 2027. január 1-től vezetnék be, az 1 milliárd forintot meghaladó vagyon után 1%-ot, a 100 milliárd forint feletti vagyon után pedig másfél százalékot kellene fizetni. Az adó a teljes vagyont érintené, beleértve az ingatlanokat, a külföldön tartott és befektetett vagyont, valamint a vagyonkezelői alapokban lévő vagyont is. Az Európai Bizottság olyan intézkedéscsomagot mutatott be, amely az Európai Unió további bővítésére készítené fel a közösséget. A bizottság gyakrabban alkalmazná a minősített többségi szavazást és a tagjelölt országokat már a csatlakozás előtt fokozatosan bevonná egyes uniós területek munkájába. Új védelmi mechanizmusokat is bevezetnének, arra az esetre, ha egy új tagállam súlyosan megsérteni az uniós szabályokat. A legsúlyosabb esetekben akár az adott ország tanácsi szavazati jogát is felfüggeszthetnék. A tagjelöltek már a tagság előtt bekapcsolódhatnának, például az energiaügy, a közlekedés, a digitalizáció és a védelem területén. A javaslatokról most az Európai Parlament és a tagállamok tárgyalnak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz jellemző holnap, éjjel legkevesebb 5, legfeljebb 12 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okozt fennakadást Pozsonyban a Radlinszkého utcán a Récsei Iván felé, és Nyitra után Szabadcsápor irányába, itt félpályás a haladás az érintett szakaszon. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
1: A társadalom még ki sem heverte a múlt heti Szaniszlófalvi tragédia okozta megrázkódtatást. Tegnap újabb aggasztó hírek érkeztek. Délelőtt az egyik nagyszombati iskolába riasztották a rendfenntartó szerveket, ahol egy diákok közötti nézeteltérés kis hián tetlegességig fajult. A tanárnőnek azonban sikerült megakadályoznia a fizikai támadást. Az eset ismét felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára, illetve arra, hogy az oktatási intézmények személyzetén felkészültsége életeket is menthet. De mi a teendő krízis helyzet esetén? A következő percekben erről is beszélgetünk Katona Rolanddal, a Dunaszerdahelyi járási rendőrkapitányság igazgatójával, akinek egyik szakterülete éppen a prevenció. Ideális esetben az iskoláknak egy biztonságos közegnek kellene lennie, az oktatási intézményekben elkövetett támadások növekvő száma azonban a tanárok és a diákok biztonságérzetére is negatívan hathat. Az incidensekkel kapcsolatos aggodalmak a mindennapokban is megnyilvánulnak, tehát változott az utóbbi időszakban az iskolák például rendfenntartó szervekkel, tehát önökkel folytatott kommunikációja?
2: Igen, ez részben múlt héttől nagyon-nagyon nagyot változott, egész Szlovákia szinten, de Nagyszombati megyében naponta 2-3, esetleg 4 bejelentés is érkezik a iskolákból, ami eddig nem volt. Az iskolák most a történtek után minden incidenst jelentnek, amit úgy gondolják, hogy köze lehet. Így nagyon megnőtt a munkánk, a kivonulásunk iskolákba, és azt úgy kell venni, hogy oda azért nagy erőkkel kell kivonulni a rendőrségnek, mert bármi lehet.
1: Azt évek óta tudni lehet egyébként, hogy a rendfenntartó szervek kötelékében óriási a személyzeti hiány. Az elmondottak fényében felmerül tehát a kérdés, hogy mennyire tudják megfelelően lefedni az oktatási intézményeket, hogyha ilyen mértékben megnövekedett a telefonhívások vagy a bejelentések száma.
2: Igen, jelentős a rendőrhiány, de ez egy olyan ág, ahol muszáj összeszednünk az embereket és kivonulnunk, tehát ebben a problematikából nem szenvedhetünk hiányt, akár rendőrökkel se kivonul mindenki, akár a irodai kollégáktól kezdve mindenki.
1: Az egyes oktatási intézményeknek egyébként mostanra évek óta van egy kijelölt kapcsolattartója a rendőrségen, akivel konzultálhatnak, hogyha bármilyen kérdés vagy aggály merül fel részükről. Mennyire működik jól ez a modell a gyakorlatban, illetve hogyha egy a mostanihoz hasonló helyzetben vagyunk vagy találjuk magunkat, akkor milyen jelentőséggel bírhat a kapcsolattartó személye?
2: Itt arról van szó, hogy körülbelül 2022-től működik egy projekt, nálunk a Dunaszerdahelyi járásban van 71 iskolánk, amik fel vannak osztva egy-egy rendőrnek, akik tartják a kapcsolatot az igazgatósággal, és problémamentes iskolákban is akár évente kétszer is felveszik a kapcsolatot, vagy ha bármilyen probléma akad az iskolában, a iskola tudja, hogy van egy rendőr, aki elérhető, és segíti akár tanácsol, vagy bármi kapcsolatos, esetleg ha iskola kérne valami előadásokat rajta keresztül, vagy be lehet jelentkezni online is a prevencia kriminality a iskolának. Tehát minden iskolának van egy rendőre, ez a projekt jól működik, tényleg tartják a kapcsolatot az igazgatósággal, bármi gond van, akkor tudnak jelentkezni a rendőrnek.
1: A Dunaszerdahelyi járásban tehát ez a kezdeményezés jól vizsgázott, de országos viszonylatban is hasonló a helyzet, tekintve, hogy például aki a híreket követi, akár arról is hallhatott, hogy vannak olyan iskolák, akik esetében ez a kapcsolattartás legfeljebb papíron működik. Önöknek vannak esetleg az ország más pontján tevékenykedő kollégáiktól hasonló információik, vagy ezek csak elenyésző esetek, amikor ez a kapcsolattartás nem úgy működik, ahogy annak működnie kellene?
2: Nehéz ehhez hozzászólni. Én tudom, hogy a Nagyszombati megyében ez működik, erre odafigyel a vezetőség is, a követi vezetőség is. Nálunk szerintem jól működik, más járásokat nem tudom, nem követünk.
1: Így, hogy önöknél ez kiválóan működik, tudnak esetleg olyan elemeket kiemelni, amiben előrelépést hozott az, hogy az iskoláknak van egy saját kapcsolattartója, tehát van már gyakorlati eredménye is úgymond ennek a projektnek, ami miatt igenis érdemes ezeket a törekvéseket folytatni, illetve maguknak a rendfenntartó szerveknek is energiát fordítani ennek a kapcsolattartásnak a működtetésére?
2: Igen, erre volt nálunk példa, tehát nálunk is voltak ebben érvényt esetek a járásunkban, ahol valójában a igazgatóság vagy iskola kontaktálta ezt a rendőrt, és ő neki a tanácsáról lett aztán kivonulva vagy ügy csinálva. Tehát működik ez a dolog, működik. És ezt úgy kell venni, hogy az a rendőr, ki megkapja iskolát, annak valami kötöttsége van a iskolához. Vagy a gyerekek részén, vagy szülői részén, vagy pedig ismerős, vagy oda járt esetleg iskolába. Tehát minden rendőrnek az a iskola valamilyen személyes kapcsolata van, azért is így próbáltuk kiválasztani a rendőröket az iskolákhoz.
1: Ezt a személyes kapcsolatot tehát akár úgy is értelmezhetjük, hogy az adott rendőr olyan helyismerettel rendelkezik, ami mondjuk egy incidens vagy problémás helyzet esetében kulcsfontosságú lehet.
2: Igen, így van. Tehát az a rendőrnek valami kötöttsége van, tehát ismeri iskolát, ismeri alkalmazottakot, vagy igazgatókot, akár ő gyereke járt oda, vagy saját maga, így ismeri a körülményeket, a iskola környezetét, és valójában ez az a terepmunka, ami nagyon tud segíteni nekünk.
1: És a kapcsolattartók mellett van egy másik olyan vívmány is, ami az utóbbi években sok iskola mindennapjainak szerves részévé vált, ebben az esetben pedig a kamerákról van szó. A szakértők azonban gyakran figyelmeztetnek vagy megjegyzik, hogy nem érdemes nekik túl nagy jelentőséget tulajdonítani. De mit mutat a gyakorlati tapasztalat? Mennyiben járulhat hozzá az oktatási intézmények biztonságosabb áttételéhez az, hogyha egy-egy iskolába kamerákat telepítenek?
2: Én ezt a saját véleményemmel mondanám, nálam ez egy megosztott téma. Tényleg annyira muszáj mindent a kamerával megfigyelni, semmi magánszféra már ne legyen. Persze sokat segít a kamera, csak akkor, ha megtörtént a baj, utána esetleg elemzésre, mert a kamerákat online úgysem megnézi senki. Csak maximum úgy lehetne, hogy több lenne vonva mesterséges intelligencia, és azt tudná kiköszöbülni a viselkedést, igen, mert ő már a kamera meg tudja figyelni a viselkedés tárgyakat, így, de én azért nem mennék el annyiba, hogy mindent bekamerázni. Azért legyen egy privát szféra iskolában is, meg úgy a magánéletben kinn a köztereken is. Segít, de nem szabad igen elfutni ezekkel a kamerarendszerekkel. Én nekem ez a véleményem.
1: Ezek szerint ön is osztja a szakértők azon véleményét, mely szerint a kamerák jobbára a kívülről érkező fenyegetések számának csökkenéséhez járulhatnak hozzá, azt azonban tudni lehet, hogy az iskolai támadások elkövetői jobbára nem idegenek. Melyek tehát azok az intőjelek, amikre az oktatási intézményeknek időben kellene reagálnia, hogyha el szeretnék kerülni az incidenseket?
2: Ami figyelmeztető jelek esetleg, ez főleg a család, közösség, barátok, diáktársok és pedagógusoknak kell észrevenni, ha valakinél ilyen változást észlelnek, esetleg online térben milyen csoportokban vannak beelenkezve. Nem érdekeltek a radikalizáció, vagy erőszakos videók letöltésén, rajzok, fegyverekre való érdekeltsége, és még sok más elváltozás a viselkedésben, tehát mindenkinek hozzá kellene járni, egész közösségnek.
1: Tegyük fel, hogy ezeket a jeleket sikerül időben felismerni. Hogyan kellene kezelni ezeket a változásokat, akár az iskolai dolgozóknak, akár maguknak a szülőknek, hogyha minimalizálni szeretnék a tragédia kockázatát, hiszen ahogy jelezte, ebből a munkából mindenkinek ki kell vennie a részét valamilyen formában.
2: Én szerintem minden iskolának kellene lenni pszichológusnak, és bármilyen elváltozást, amit észlelnek a diákok, tanárok, szülőknek is oda kellene fordulni ezekkel a pszichológusokkal, és oda kellene figyelni egy olyan emberre, aki érti, vagy megérti ezeket a külső jeleket eliminálni utána.
1: Azt azonban jól tudni, hogy a már említett személyzeti hiány az nem csak a rendfenntartó szerveket érinti, hanem például az iskola pszichológusokból is óriási hiány van. Tud segíteni például a rendőrségi kapcsolattartó abban, hogyha az adott iskolának nincs mondjuk pszichológusa vagy megfelelő szakembere, akkor hogy ennek a szakembernek a hiányát valamiféleképpen az adott oktatási intézmény át tudja hidalni, hogyha ilyen problémás magatartással találkoznak valamelyik diákjuk esetében?
2: A rendőrségnek vagy belügyminiszternek nincsenek ilyen pszichológusai, tehát mink is külső pszichológusokat vonunk be, tehát én szerintem ezt a oktatási pálcának vagy ügynek kellene megoldani, hogy ez kezelhető legyen ezekkel a pszichológusokkal, minden iskolának. Arra kellene törekedni, hogy legyen egy ilyen szakembere. Ha nem is állandó, de külső bevonásával, ha kell.
1: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Katona Rolanddal, a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatójával beszélgetünk az oktatási intézmények biztonságáról, valamint a megelőzés jelentőségéről. Ilyen körülmények között, hogy a megelőzés mondhatni szakemberek hiányában esetenként döcöghet, az iskoláknak sajnálatos módon akár arra is fel kell készülnie, hogyha netán nem sikerül időben felismerni vagy kezelni ezeket a jeleket, és nem tudják megakadályozni az esetleges támadásokat. De mi a teendő éles helyzetben, hogyha netán megtörténik a baj?
2: Erre van egy előadást tartunk a pedagógusnak, USB, ez a rövidítése, magyarul meg úgy mondaná, bújj el, szökj el, harcolj az életedért. Ezt próbálok elsajátítani a pedagógusokkal való előadásokban.
1: Egy három pillérre épülő előadásról vagy módszertanról van tehát szó, amit próbálnak átadni az oktatási intézmények dolgozóinak, de mit tanácsolnak? Be kellene például ezt valamilyen módon építeni a mindennapokba, akár úgy, hogy a diákok körében is valamiféle gyakorlásként beépüljön a tanórába, tehát hogy a gyerekek biztonságérzete is ezáltal mondjuk növekedjen, hogy ők maguk is fel vannak készülve az ilyen eseményekre, vagy ezt a módszert direkt az oktatási intézmények dolgozóinak találták ki?
2: Ez konkrétan a tanároknak vagy a tatóknak találom ez az előadás. Meg ezt inkább én hagynám, hogy a pszichológusokra is, vagy oktatás foglalkozó szervekre, mivel a rendőrség egy rendészeti kényszerítő szerv, ami a törvény betartását követeli meg, ezért nem vagyunk népszerűek. Például mi úgy, mint a tűzoltók vagy egészségügyben való dolgozó emberek, nehéz hozzászólni, hogy mit kellene a tantervekbe a diákokkal tanítani, hogy van erre szükség, hogy már erre főkészíteni őket, mert nem mindenki kezeli ezt. Tehát van, aki nem tudja kezelni ezt a dolgokat a diákoknál, amikor vannak ilyen gyakorlatok is, mindig meg van kérdezve, hogy aki nem bírja, azt nyugodtan kimaradhat belőle a gyakorlatokból, és ugyanúgy vannak tanárok, akik nem bírják. És volt eset, hogy Somorjánban, Dunaszerdán is rosszul lettek a diák, már aki vállalta is, és a tanár is. Ki kellett vonnunk ebből a gyakorlatból.
1: Ezek szerint azt például nem ajánlják, hogyha a tanárok vagy az oktatási intézmények dolgozói meg is szerzik önöktől ezeket a tapasztalatokat, hogy saját hatáskörben próbálják meg átültetni ezeket a gyerekek körébe, tehát inkább kérjék szakember segítségét.
2: Igen, így lenne, szerintem szakemberek bevonása.
1: És feltehetően ezt azért javasolják így, mivel egy-egy éles helyzetben akár érzékeny, morális, illetve etikai kérdések is felmerülhetnek, de mit szoktak javasolni az iskolai dolgozóknak, hogyan kellene eljárniuk, hogyha ilyen dilemmákkal szembesülnek?
2: Ez egy morális kérdések, ezek minden egyes előadásban ott vannak, sőt azzal is kezdjük, mert tényleg megosztott a tanárok körében, és ők, mint a pedagógusok, nincsenek felkészülve ilyen pszichés dolgokra, de ezt valakinek, mindig azt mondom, hogy ezt otthon előadás után át kell rágni, át kell gondolni, és itt nincs jó vagy rossz válasz, cselekedni kell akkor, mikor baj van.
1: Tekintve, hogy morális, illetve etikai kérdéseket említettünk, a kedves hallgatók sejthetik, hogy bonyolult dolgokról van szó, amik közel sem fekete-fehérek, különösen azután, ahogy ön is jelezte, hogy a tanintézmények munkatársainak még a kurzusok lezárását követően is érdemes ezeken gondolkodnia, de tudunk említeni, illetve említhetünk olyan példákat, hogy egész konkrétan milyen morális kérdések merülhetnek fel egy-egy ilyen alkalom során?
2: Van rá példát, mondok egy alapiskolába való osztályt kellene kimenteni, mert a tanár tudja, hogy megmenthet a diákokat azzal például, hogy kimegy a ablakon, vagy kimászik a ablakon. De mi van, hogyha van ott egy mozgáskorlátozott sérű diák, tolószékbe, vagy bármilyen diák, és morális kérdés az, hogy mit csinál ez a tanár, hogy hátra hagyja, vagy nem hagyja hátra a diákot. Vagy egy másik eset, példát mondok, bebarikádozzák magukat osztályba, és a kedvenc diákja kint marad, mert itten elment a mosdóba, és jönne vissza, és szeretné, hogy beengedjék ajtóba. Morális kérdés, beengedni, nem beengedni. Tehát bebarikádozva, biztonságban van osztály, beengedni, nem beengedni. Ez is egy morális kérdés, és itt nincs jó vagy rossz válasz. Ezt mindenkinek saját magába el kell dönteni.
1: Ezek szerint az ilyen dilemmákra nincs egy univerzális megoldó kulcs, amit szintén át tudnak adni a tanároknak, amikor képzik őket, hanem ők azok, akiknek el kell gondolkodniuk azon, hogy egy ilyen helyzetben mit cselekednének.
2: Így van, sajnos, és utána minden cselekedet után, hogy ez megmarad az emberben, és ez végigköveti szerintem egész életen át, úgyhogy ezért szeretnénk, hogy inkább soha ne történjen ilyen, senki ne tapasztalja saját bőrén ezeket a dolgokat, meg a morális kérdéseknek a való eldöntését.
1: Képzésre tehát a felkészültség miatt van szükség, és feltehetően a tanárokban ilyenkor felszokott merülni az a kérdés, hogy mire kell készülniük, hogyha éles helyzetben is hasonló dolog történne, tehát meddig kénytelenek például egy incidens esetén ők kézben tartani a helyzet kezelését, mennyire gyors a rendfenntartó szervek beavatkozása, tehát mikor vehetik át úgymond a kezdeményezést az oktatási intézmények munkatársaitól?
2: Függ a rendőrállománytól, attól is függ, hogy ez az incidens egy falon történik, vagy egy városban, a városban elérhetőbb az a iskola a rendőröknek, de mivel rendőrhiányról beszélünk, így az a egy járőr, ha itten szolgálatot teljesít, és nincs más munkája, itt percet telnek el, ugye a bejelentéstől, a hívástól, a információ átadásig, ugyanúgy a járőrhöz eljutó információ a járőrnek is saját biztonságát védeni kell, tehát őnek is meg kell gondolni, hogyan megy be, bejmegy. Fel kell neki készíteni ilyen balisztikus dolgokat, tehát magukra venni golyóálló mellén, hosszú fegyvert készíteni. Itt percekről van szó, akár itt lehet egy 10-15 perc is még valójában eljut az a rendőr a iskolába. Tehát azt mondom, hogy a iskola első 10-15 percre magáról van hagyatkozva a tanárok is, a pedagógusok is. Azért csináljuk ezeket az előadásokat, hogy a tanárok már próbálnak pedagógusok felkészülni ezekre a támadásokra, mert a külső segítség nagyon későn érkezik, mert többnyire összes incidens a elejétől a végéig, ez 10 percen belül végzett. Tehát összes incidensnek vége lett, talán a prágóink kívül, ami hosszan tartott.
1: Ugyanakkor, ahogy jelezte, a tanárokon túl más társadalmi csoportoknak, például maguknak, a szülőknek is ki kellene venni a szerepüket a megelőzésből, de mit szoktak javasolni az iskola falain kívül, tehát a felnőtteknek otthon hogyan kellene eljárnia?
2: Hát igen, itt a nevelésről van szó, a gyerekek odafigyeléséről, mit csinálnak, milyen csoportok vannak bejelentkezve. Ez egy nagyon fontos a szülők számára, és a rendőrség nem vállalhatja át a gyereknevelést, vagy mikor megvan a gond, a rendőrség nem egy olyan szerv, aki azonnal rendet tud csinálni, vagy a gyereket megváltoztatni. Ezt gyerekkorba vissza kell vezetni, szülőkre appellálunk, hogy figyeljenek oda a saját gyerekeikre, hol mozognak, mit csinálnak, milyen oldalakot, mit figyelnek.
1: Összességében véve vannak tehát olyan lépések, amikkel sokat tehetünk a prevenció érdekében, de valóban megelőzhetőek lehetnek az ilyen történések, vagy ebben az esetben inkább az incidensek számának csökkentéséről érdemes beszélni?
2: Megelőzhető. Ez nehezen, mert ez egy egyén kudarca, nem a többsége, így nehéz kiszűrni, kinek van rá hajlama, hogy ezt megcsinálja. Nehéz.
1: Az iskolai támadások kockázatának csökkentéséhez felkészült alkalmazottakra lenne szükség, akik képesek időben felismerni az intőjeleket, indokolt esetben pedig követik a szakemberek által kijelölt eljárásrendet. Arról, hogy milyen megelőző intézkedéseket kellene foganatosítani az oktatási intézményeknek, hogy az iskolák biztonságos helyek legyenek, Katona Rolandot, a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatóját kérdeztem, akinek egyik szakterülete éppen a prevenció. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
1: Hamarosan sokkal modernebb, európai normák váltják a korábbi szocialista megközelítést, ahol atyák ugyanis alkotmányos többséggel fogadták el az új polgári törvénykönyvet, amely több mint 1900 paragrafusra az ország valamennyi lakosát érinti majd, hiszen ez a kódex összegzi a társadalmi együttélés legalapvetőbb szabályait. A vonalban Ulekla Ildikó ügyvéd, rádiónk állandó jogi tanácsadója, akivel a következő percekben a terjedelmes módosítás egyik legfontosabb szegmensére, vagyis a házastársakat érintő változásokra koncentrálunk majd. Ahogy erre némiképp a felvezetőben is utaltam, a legterjedelmesebb módosítással van dolgunk, ami az utóbbi években született, így bizonyára nem árt, hogyha azzal kezdjük, hogy tulajdonképpen mi mindent is szabályoz a polgári törvénykönyv, tehát melyek azok a területek, ahol a leginkább érződnek majd ennek a reformnak a hatásai, illetve kiket érintenek majd leginkább a változások.
3: A polgári törvénykönyv a magánjogi élet egyik alaptörvénye, tehát a tulajdonjog, a szerződések, az öröklés, kártérítés, házassági vagyon és sok más mindennapi jog viszont szabályoz. Ezért is nagyon fontos, hogy ezek a kérdések egyértelműen legyenek megfogalmazva. ami tekintve ugye az előző polgári törvénykönyv, a ma is hatályos polgári törvénykönyvnek a rendelkezései nem voltak bizonyos kérdésekben egyértelműek. Természetesen tekintve a hosszadalmas érvényességét ennek törvénynek, ami 1964-től már érvényes, nem is voltak bizonyos értelemben aktuálisak, és ezért a bírósági szokásjoggal kellett, hogy korrigáljuk ezeket a kérdéseket.
1: Szó van tehát egyfajta szemléletváltásról is, amit a szakértők úgy fogalmaztak meg, hogy ez a reform mondhatni igyekszik eltávolítani a szocialista megközelítés maradványait, de melyek voltak a jelenleg még érvényes, nagyjából 6 évtizedes múltra visszatekintő polgári törvénykönyv legnagyobb hiányosságai, ami miatt egyébként a szakma egy jó ideje már átfogó reformot szorgalmazott?
3: Én azt gondolom, hogy 1964-től olyan rengeteg változás történt, vagy módosítás történt ebben a törvényben, hogy bizonyos rendelkezései nem voltak már aktuálisak, és nem voltak már korrigálhatóak novelizációval, tehát módosításokkal. Sokkal nehezebb újra gondolni dolgokat, mint módosítgatni, viszont ez a fajta megközelítés, ami most van, ez szerintem sokkal előrébb viszi a szakmát. Nem beszélve arról, hogy bizonyos ellentmondásokat is eltávolít a közéletből, például azt, hogy kettősség legyen a polgári, illetve a kereskedelmi törvénykönyvben, ami nagyon sok problémát okozott peresügyekben.
1: A háttérben a szakértők már egy jó ideje dolgoztak azon, hogy ez a reform megvalósulhasson, ugyanakkor az átlagos laikus közönséghez feltehetően sokkal inkább akkor jutottak el erről a módosításról szóló hírek, amikor a törvényhozás, tehát a parlamenti képviselők foglalkozni kezdtek az asztalukra került javaslattal, és ebből adódóan sokan azt gondolhatják, hogy ezt a reformot elég gyorsan sikerült lezavarni, de valójában mennyire sok időt fordítottak ennek az előkészítésére, tehát mennyire lett minőségi ez az egyébként mennyiségileg is elég tetemes váltás?
3: Én nem tegnap kezdtem praktizálni, de emlékszem, amikor azt mondták az egyetemen, hogy ez a kódex már készül, tehát több tíz évet ölel magába az előkészítő munkálatoknak a fázisa. 2024-ben lett felszólítva, ha jól tudom, Marek Stitek, aki a Comenius Egyetemnek a rektora, hogy készítse elő, vagy gyorsítsa meg ezt a folyamatot. Egyébként ő az, aki meggyorsította, illetve aki előkészítette az eljárásjogi törvénynek a változásait is 2015-ben. Szóval volt tapasztalata már törvényalkotással, vagy előkészítéssel. 2024-ben kezdték el ezt a folyamatot felgyorsítani. Egyébként meg is voltam lepődve, hogy az eljárásjogi törvény az előbb el lett fogadva, mint maga a polgári törvénykönyv laikusként, illetve a törvényalkotás szempontjából laikusként azt gondolnám, hogy a polgári törvénykönyvet kellett volna először elfogadni, és aztán egy eljárást csinálni hozzá. Ez másképp alakult, viszont rapid gyorsasággal el lett fogadva az a törvényjavaslat, amit ők előkészítettek, nem egész egy év alatt, illetve eredetileg benyújtott javaslathoz több ezer változtatás vagy módosítási javaslat érkezett, és az is elég gyorsan el lett fogadva a kormány által. Gyakorlatilag annak ellenére, hogy novemberben érkezett ez a fölül 4000 módosítási javaslat, májusban már a kormány ezt elfogadta, és október 1-én, ahogy tudjuk, maga a parlament is ezt jóváhagyta.
1: A tempó azonban nem csak a reform elfogadása, hanem az életbe lépése kapcsán is nagyon gyorsan felmerül, hiszen a hatályba lépés 2027. július 1-től várható, ami a laikusoknak úgy tűnhet, hogy még várat majd magára, ugyanakkor a szakértők egy része még jobban kitolta volna ezt a céldátumot, mivel úgy vélik, hogy az igazságszolgáltatás nem biztos, hogy fel van készülve arra, hogy egy ekkora átmenetet ilyen rövid idő alatt lezavarjanak. Felmerül tehát a kérdés, hogy mire lehet elég az életbelépésig hátralévő néhány hónap.
3: Az az igazság, hogy novemberben, amikor elkészült a javaslat, akkor is ezzel a dátummal számoltak. Magam is meglepődtem, hogy annak ellenére, hogy 11 hónapig tartott, míg elfogadták, ezt a tervezett időpontot nem hosszabbították meg 11 hónappal. Tudomásul kellett volna venni, kérdésben azt, hogy 2015 paragrafus körüli módosításról vagy újításról van szó, ahhoz képest, hogy az előző törvényünk ilyen 880 paragrafus környékén volt. Nem lesz egyszerű a dolog, főként úgy, hogy jelenleg még csak szemelvényeit tudjuk a végső verziónak, nem jelent meg még a törvénytárban ez a kódex, úgyhogy minden, amit jelenleg tudunk, az a javasolt törvénytervezetből van, illetve abból, amit hallhattunk a parlamentben.
1: Bár az implementáció vagy a gyakorlati átültetés nem biztos, hogy teljesen egyszerű lesz az elmondottak alapján, a reform mégis csak tartalmaz olyan elemeket, ami nagyban megkönnyítheti az átlagemberek életét, és az egyszerűsítések sorából, ha fogalmazhatunk így, akkor érdemes kiemelni például azt, hogy megegyezés esetén sokkal problémamentesebbé válhat a válás, legalábbis a szakértők azt remélik. De egészen konkrétan mit jelenthet mindez a gyakorlatban? Mennyivel lehet egyszerűbb vagy adott esetben gyorsabb az eljárás, mint eddig?
3: Gyakorlatban még nem tudjuk, hogy mennyivel lesz gyorsabb az eljárás. Arra már utaltak jelek a mostani törvénykönyv használata esetén is, hogy teljesen másképp álltak hozzá a bírók azokhoz az esetekhez, ahol egyértelmű volt, hogy mindkét félnek problémája van a házasság létével. Tehát, hogy nem feltétlenül kell azt mondani, hogy a társadalom védelmében fent kell tartani olyan házasságokat, ahol egyik házastárs sem szeretne házasságban élni. Nekem a praxisom során egyetlen egyszer fordult elő, hogy el szerettek volna válni, és a bíróság kimondta, hogy ő ezzel nem ért egyet, és nem választotta szét a feleket. Tehát alapvetően, hogyha a törvény által újonnan meghatározott feltételek teljesülnek, akkor most már ilyen nem történhet meg. Tehát mindkét fél, hogyha azt fogja állítani a bíróság előtt, hogy szeretnének házasságban élni, ez a házasság már tart egy évig, mert hogy ez egy feltétele annak, hogy egyáltalán el tudjanak ilyen formában válni a felek, akkor problémamentesebbnek kellene lennie a válásoknak. Természetesen ennek előfeltétele az is, hogy a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekben is meg tudjanak egyezni a felek. Annak ellenére, hogy a felek szeretnének elválni, a gyerekeknek a védelme érdekében a bíróság ezt fölülvizsgálhatja a továbbiakban is, tehát hogy fokozottan figyelni fognak továbbra is a gyerekeknek a védelmére. Természetesen, hogyha meg tudnak egyezni róla, vagy esetlegesen be tudják mutatni, hogy akár már a vagyonjogi helyzetüket is tudják oldani, akkor ez merőben elősegítheti a válásnak a könnyedségét.
1: És ahogy a Rön is utalta, a gyerekek mellett a vagyon a másik olyan téma, ami miatt elhúzódnak gyakran a válások, és elképzelhető, hogy ebben is segítheti majd a feleket az új polgári törvénykönyv, hiszen a házastársak sokkal nagyobb szabadságot kapnak arra vonatkozóan, hogy meghatározzák, mi is legyen a közös vagyon. De előre mozdíthatja egy ilyen megállapodás például a válást is, tehát milyen előnyei lehetnek egy ilyen egyességnek?
3: Alapvetően, hogyha be tudják mutatni, hogy meg tudnak egyezni a vagyoni elrendezésből, akkor az egyértelműsíti azt, hogy ők válni szeretnének, tehát hogy mindkét fél megegyezett a válás tényében. Azt azért nem állítanám, hogy a jelen helyzetben a vagyonjog rendezése az gátatszabb a válás tényét illetően, ugyanis most is két lépcsős rendszerről beszélünk, tehát először el kell válni, és aztán kell a vagyonjogi helyzetet oldani. Szerintem ez sokkal inkább csak azt jelenti, hogy a válás tényét, illetve az elhidegülés tényét bizonyítjuk a bíróság előtt, hogyha már az új törvénykönyv szerint majd bizonyítjuk, hogy meg tudtunk egyezni a vagyonjogi helyzetről. Sok újítás van ebben a téren az új kódexben, amit elfogadtak. Sokkal nagyobb a szabadsága a feleknek arra, hogy rendezzék a vagyonjogi helyzetüket. Eddig ugye amerikai filmekből látott tapasztalatok alapján mindig kérdés volt a házasulandó felek között, hogy tudunk-e szerződést kötni a vagyonunkat, illetően már akár házasság előtte tudunk-e házassági szerződést kötni, az idáig teljesen ki volt zárva. Ehhez képest a mostani rendszer az bevezeti ennek a lehetőségét, szóval akkor egyszerűbben és liberálisabban tudjuk oldani a vagyonjogi helyzetünket, akár már a házasság előtt is, de hogyha ezt lekéstük volna, akkor akár a házasság alatt is tudjuk módosítani ezeket a szabályokat, akár egy szerződéssel. Természetesen nagyon rigid feltételei vannak annak, hogy hogyan tudunk ebbe belenyúlni, tehát hogy nem egyszerű ezt megoldani. Egyrészt valamilyen szinten biztosítani kell azt is, hogy a harmadik személyek tudjanak erről a megállapodásról. nem arról szól ez a dolog, hogy ha leülünk, és akkor a térdünkön írunk egy szerződést, hanem megvannak a feltételek, amelyeknek teljesítve kell, hogy legyenek.

0: a közös jogait és kötelezettségeit illeti, illetve vagyonát illeti. Nem szeretném ezt a szakkifejezést használni már, hogy vagyon, mert hogy alapvetően nem csak pozitív vagyonról, hanem most már a közös kötelességekről is beszélhetünk, hogyha ezt a kategóriát választjuk. Egy új elnevezés, ez a spoločné imanie manželov lett bevezetve a praxisba, ami nem azt jelenti, hogy most bármit is kell tenni azoknak az embereknek, akik házasságban élnek és vannak már vagyontárgyaik a közös házasság alatt szerzett vagyonban, hanem ez így át fog transformálódni erre az SIM-re, amiben gazdálkodnak már a továbbiakban, és ők ugyanúgy módosíthatják ezeket a szabályokat, ahogy ezt azok, akik most fognak csak házasodni már a hatályossága alatt az új kódexnek.
1: 60 év után új polgári törvénykönyv váltja a régi, elavult változatot. Azt, hogy milyen módosítások várnak a házastársakra a 2027. júliusában életbe lépő reform értelmében, Ulekla Ildikó ügyvéddel, rádiónk rendszeres jogi szakértőjével tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kellemes napot!

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Miért nem léteznek sem óriások, sem tündérek? A mesealakok és legendás lények méreteit nem a képzelet hiánya, hanem a fizika és a biológia szigorú törvényei korlátozzák. A Földön minden élőlény felépítése pontosan alkalmazkodott az 1G gravitációs térhez. A kulcs a négyzetes köbös törvényben rejlik. Ha egy élőlény méretét, például a magasságát megduplázzuk, a felülete a négyszeresére, míg a tömege és a térfogata a nyolcszorosára nő. Ez azt jelenti, hogy egy kétszer magasabb embernek nyolcszor akkora súlyt kellene elbírnia, miközben a csontjai és az izmai keresztmetszete csupán négyszer akkora lenne. Egy igazi óriás a saját testtömege alatt roppanna össze, szívének pedig elképesztő nyomást kellene előállítania, hogy a vért a magasba pumpálja. A skála másik végén a pici tündérek vagy hüvelykmatyik világában a hőháztartás válna kritikussá. Minél kisebb egy melegvérű élőlény, a testtömegéhez képest annál nagyobb a felülete, így pillanatok alatt leadja a hőt. Egy centiméteres emberkének a folyamatos kihűlés ellen olyan elképesztő tempójú anyagcserére lenne szüksége, hogy a saját súlyának többszörösét kellene megennie naponta a túlélésért. A csontok teherbírása, az anyagcsere sebessége és a szív- és érrendszer kapacitása mind szoros egységet alkot. A bolygón gravitációja jelöli ki azokat a határokat, amelyek között az élet fenntartható. A testtömegek és a szerkezetek finom egyensúlya garantálja, hogy a természetben minden faj pontosan akkora legyen, amekkorának lennie kell.
2: Enyhíteni a költségvetési kényszerhelyzet szabályait a pénzügyminisztérium. Magyarország csak úgy lehet méltó európai ország, ha megőrzi önmagát, mondta el a magyar kormányfő október 6-ai beszédében. A szakszervezetek is csatlakoztak a franciaországi diák tüntetésekhez. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 26 fokot mérhetünk holnap.
0: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
2: Jó estét kívánok! A dázáró hír összefoglalónkat hallják. Következnek a részletek. Enyhítenék Szlovákiában a költségvetési provizórium, vagyis a jóváhagyott állami költségvetés hiányában alkalmazott átmeneti szabályok korlátozásait. Az alapelv megmaradna, hogy az állam nem költhet többet az előző évinél, ugyanakkor megszüntetnék a havi kiadási korlátokat, és a pénzügyminiszter évközben is módosíthatná a költségvetést. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert a jelenlegi szabályok mellett az állam nehezen tudna megfelelni. Működni. A változtatás különösen akkor lehet fontos, ha nem sikerül elfogadni a jövő évi költségvetést, vagy az Alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánítja azt. A módosításról ma délután tárgyal a parlament, és várhatóan azonnal szavaznak is róla. Az ellenzék bírálta a javaslatot. Stefan Kicsa, PS képviselője szerint a változtatások túl nagy mozgásteret adnának a pénzügyminiszternek, aki akár az egész évre szánt forrásokat is elkölthetné néhány hónap alatt. Marián Viszkupics, az SZSZ képviselője úgy véli, a provizórium lehetőségének előkészítése azt mutatja, hogy a kormány nem biztos a jövő évi költségvetés elfogadásában. Az ellenzék kiegyensúlyozott költségvetést sürget, és a háztartási hiány csökkentését várja a kormánytól. A képviselők szerint a magas államadóság és a gazdasági növekedés lassulása is a kormány intézkedéseinek következménye. A külföldi streaming szolgáltatóknak is hozzá kell járulniuk a szlovákiai filmgyártás finanszírozásához. A parlament ma elfogadta az audiovizuális alapról szóló törvény módosítását. Az új kötelezettség a külföldön működő, de a szlovákiai nézőket megcélzó platformokat is érinti. A részletekről Kálmán Norbert számol be.
3: A szolgáltatóknak az előző évben Szlovákiában szerzett a szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételeik 0,5%-át kell majd befizetniük az audiovizuális alapba. A számításnál az előfizetésekből, az egyes filmek hozzáférési díjából és a szlovákiai nézőknek megjelenített reklámokból származó bevételeket is figyelembe veszik. Emellett a bevételi alap 3%-ának megfelelő összeget közvetlenül is audiovizuális alkotások forintokra kell fordítaniuk. Ebből hazai produkciók fejlesztését és gyártását, azok más nyelvi változatait, illetve külföldi filmek és sorozatok szlovák nyelvi változatának elkészítését is finanszírozhatják. A Kulturális Minisztérium szerint a cél, hogy a hazai szolgáltatók mellett a szlovákiai piacon bevételhez jutó külföldi platformok is részt vállaljanak a helyi alkotások támogatásából. A tárca közlése szerint hasonló hozzájárulási kötelezettség már 14 uniós tagállamban működik. Csehországban tavaly januárban vezettek be ilyen rendszert, ott a streaming platformok helyi bevételeinek 3,5%-át kell az ágazat támogatására fordítaniuk. 1%-ot kötelezően befizetnek az állami alapba, a fennmaradó 2,5%-ot pedig helyi alkotásokba fektethetik, vagy szintén befizethetik. Ez a Netflixre, a Disney Plusra és az Amazon Prime-ra is vonatkozik. A szlovák parlament az alap működését érintő további változásokat is elfogadott. Az audiovizuális kultúra támogatására szolgáló állami hozzájárulás jövőre legalább 14 millió 200 ezer euró lesz. A támogatási kérelmek feldolgozásának minimális ügyintézési díja pedig 60 euróra emelkedik. A törvénymódosítás a tervek szerint 2027. január 1-én lép hatályba.
2: A szlovák parlament elfogadta a gyógyszerpolitika reformját, amelyet az egészségügyi minisztérium dolgozott ki. A törvénymódosítás célja, hogy javítsa az innovatív gyógyszerek elérhetőségét a szlovák piacon, és megkönnyítse a betegek hozzáférését a kezelésekhez. Egyértelműbb szabályokat vezetnek be az új gyógyszerek engedélyezésére, valamint módosítják a kivételes esetekben alkalmazott támogatások feltételeit is. A reform az illegális gyógyszer újrakivitel visszaszorítását is szolgálja, szigorítják a gyógyszerforgalom ellenőrzését és a hamis receptekkel szembeni fellépést. A minisztérium szerint a módosítás emellett összhangba hozza a szlovák szabályozást az uniós joggal és a nemzetközi előírásokkal. A HLASZ 5 intézkedést javasol a gyermekek és a pedagógusok erőszakkal szembeni védelmének megerősítésére a staskovi iskolai tragédia után. A párt büntetné azokat, akik tudatosan erőszakos emberek vagy állatok bántalmazását bemutató felvételeket továbbítanak, és kiterjeszteni a gyűlöletkeltés elleni jogi védelmet a nemre és a fogyatékosságra is. Szigorítanák annak a szülőnek a büntető jogi felelősségét is, aki tud gyermeke veszélyes szándékáról, mégsem avatkozik közbe. Korlátoznák továbbá a veszélyes kisek-kiskorúak általi önálló megvásárlását, és felgyorsítanák az eljárásokat súlyos erőszak veszélye esetén. A párt a javaslatokról az igazságügyi minisztériummal, a főügyészséggel és a rendőrséggel is egyeztetne. Személyi változások történtek a Környezetvédelmi Minisztérium több alárendelt intézményének vezetésében. Leváltották a Vízgazdálkodási Építővállalat, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat és a Környezetvédelmi Alap vezérigazgatóját, az intézményeket ideiglenesen kijelölt vezetők irányítják. Filip Kufa, környezetvédelmi tárca államtitkára egyúttal ellenőrzést rendelt el, és több folyamatban lévő döntést is felfüggesztett. Ezek közé tartoznak az ingó és ingatlan vagyon értékesítésével, a közbeszerzésekkel és egyes személyi ügyekkel kapcsolatos döntések. Az intézkedés célja, hogy jogi és gazdasági ellenőrzést végezzenek a folyamatban lévő ügyekben. Azonnal leállították a Liptomáriai víztározó partján található Bobrovnyik szálloda értékesítésének folyamatát is. Magyar Péter magyar miniszterelnök az aradi vértanúk emléknapján Gyulán mondott beszédet. Kiemelte a szabadság, az önrendelkezés és a törvény előtti egyenlőség fontosságát, és arról beszélt, hogy ezeket az értékeket meg kell őrizni, és meg is kell védeni. Szerinte Magyarország akkor lehet méltó európai ország, ha közben megőrzi saját hangját, kultúráját, érdekeit és felelősségét. Úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak nem bezárkózva, hanem egyenes háttal kell jelen lennie az európai asztalnál. Magyar Péter szerint a történelmi örökség része az is, hogy a magyarok eltérő vélemények mellett is tiszteljék egymást, és Magyarország olyan európai közösséget találjon, amelyre számíthat. története során először adott tartományi parlamenti elnököt az Alternatíva Németországnak az AfD, miután a párt a legutóbbi választáson győzött a kelet-németországi 106 tartományban. A tartományi parlament ma a 35 éves AfD-s Tobias Rauschot választotta elnökévé. Rausch 48 szavazatot kapott, ami arra utal, hogy olyan képviselők is támogatták őt, akik pártjai korában kizárták az együttműködést az AfD-vel. Az alakuló ülést több százan tiltakozták végig a parlament épülete előtt. Az AfD a 106-i választáson a szavazatok 43,8%-át szerezte meg. A párt lista vezetője Ulrich Zsigmond a tartományi kormány élére készül. Magyarország vagyonadót vezet be a milliárdosokra, kiterjeszti a kisvállalkozók tételes adóját a katát, és megszünteti a hivatásos labdarúgók, valamint más sportolók adókedvezményeit, jelentette be Magyar Péter, magyar miniszterelnök a közösségi hálón. A javaslatokat először társadalmi egyeztetésre bocsátják. A vagyonadót 2027. január 1-től vezetnék be, az 1 milliárd forintot meghaladó vagyon után 1%-ot, a 100 milliárd forint feletti vagyon után pedig 1,5%-ot kellene fizetni. Az adó a teljes vagyont érinteni, beleértve az ingatlanokat, a külföldön tartott és befektetett vagyont, valamint a vagyonkezelői alapokban lévő vagyont is. Tízezrek tüntettek ma Franciaország szerte a napok óta tiltakozó középiskolásokhoz, pedig szakszervezetek és pedagógusok is csatlakoztak. A diákok több száz iskola bejáratát blokkolják, jobb oktatási feltételeket, több forrást és pedagógust, valamint kisebb osztálylétszámokat követelnek. A demonstrációkat több helyen erőszakos összecsapások kísérték. A belügyminisztérium szerint Párizson kívül délelőtt mintegy 86 ezeren vettek részt a megmozdulásokon. A kormány adatai szerint a tüntetések kezdete óta 215 diák és 715 rendőr sérült meg, 24 iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. A rendőrség több mint 5000 embert vett őrizetbe, 87%-uk kiskorú, a hatóságok és a tüntetők kölcsönösen az erőszak alkalmazásával vádolják egymást.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: Marco Rossi szövetségi kapitány szerint, ahogy Budapesten a magyar labdarúgó válogatott, úgy ezúttal az ukrán csapat érdemelt volna győzelmet. Az első meccs után nem számítottunk arra, hogy a negyedik forduló végén 7 pontunk lesz, főleg, hogy az első 3 körben egyáltalán nem voltunk szerencsések, mondta a 62 éves olasz tréner a Nemzetek Ligája B divíziójának tegnap esti nagyszombati mérkőzése után, amelyet a magyarok 2-1 arányban megnyertek. A második helyen álló magyar együttes november 14-én az 5. felvonásban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Grúzia vendége lesz Tbilisiben. A 7 pontos szlovák labdarúgó válogatott Kisinyovban ma 20:45-től a 4 pontos moldáv együttessel mérkőzik a Nemzetek Ligája C divíziójának 4. körében. Győzelem esetén nagy lépést tehetne a második vonalba jutás felé. 10 nappal ezelőtt is találkozott egymással a két csapat. Eperjesen a szlovákok nyertek 2-0 arányban. A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójában csak 2 találkozót rendeznek ma 20:45-től. Horvátország Spanyolországot, Anglia pedig Csehországot fogadja. Szabó Áron és Gábor Áron az első fordulóban vereséget szenvedett, így nem jutott be a legjobb 32 közé. A férfi 73 kg-osok keddi versenyében, a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Vég Luca is kikapott az első mérkőzésén, s nem került be a legjobb 16 közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában. Ezzel mindhárom magyar helyezetlenül zárt. A címvédő spanyol Carlos Alcaraz nyerte a tokiói férfi tenisztornát, miután a döntőben 7-6-6-4 arányban legyőzte a cseh Jiří Lehečkát. A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner hónapok óta húzódó térdsérülése miatt idén már nem játszik. Az olaszok sztárja júliusi wimbledoni Grand Slam győzelme óta nem lépett pályára.
4: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz jellemző holnap, éjjel legkevesebb 5, legfeljebb 12 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, gyenge délkeleti irányú légmozgás várható. A napzártát hallották 2026. október 6-án kedden, az aradi vértanúk emléknapján. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. Zsapka Levente hangmester kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép estét, kellemes időtöltést és jó pihenést kívánok. A viszonthallásra!